0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
0: Trend Night.
1: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, a jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleve melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édes-keserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
0: Trend Night.
1: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Be The First indie rock zenekart Péli Barna Péter Fiatila basszusgitárossal hozta létre, majd csatlakozott hozzájuk Kotler Ákos dobos is. Az együttes 2011 nyarán alakult Budapesten, majd koncertezni kezdtek, ahol Péli Barna szerzeményei mellett a koncerteken olyan világsztároktól választottak dalokat, mint például Britney Spears, Rihanna, Jamiroquai vagy akár Bruno Mars. 2012 nyarán jelent meg az első nagy lemez, amelyről a Shake It és a Sexy Butterfly című dalokhoz videóklip is készült. 2014-ben felkérték őket, hogy az Origo egyik oldalán online gitáriskolát indítsanak. Majd ennek folyamányaként elindult a zenekar tehetségkutató versenye is, amely a formáció nevét viselte, és az ehhez íródott Be The First című dalhoz 2014 tavaszán videóklipet is forgattak. 2014 májusában megjelent a második lemez, amelyen helyet kapott a tehetségkutató dala is.
1: Trend Night.
2: A Be The First következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Ki mondja meg?

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsett első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsett mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsettől, itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
3: Én még sohasem. Értettem.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Igazi zenei különlegességre készülhetünk jövő tavasszal. 2027. március 4-én a Budapesti Akvárium Klub nagyholjában lép fel a francia Deep Forest. Az 1992 óta működő formáció egészen sajátos világot teremtett az elektronikus zene, az ambient hangzások, a tradicionális énekek és a különböző népek zenei örökségének ötvezésével. A Deep Forest nevét az egész világ megismerte az első 1992-es album után, amelynek Sweet Lullaby című dala máig a csapat egyik legismertebb felvétele. A zenekar nem egyszerűen csak elektronikus zenét készített, hanem különböző kultúrák hangzásvilágát emelte be egy modern, atmoszférikus zenei közegbe. Ezzel az elektronikus világ zene egyik úttörőjévé vált. Magyar szempontból különösen érdekes az 1995-ös Bohém album, amely 1996-ban Grammy-díjat kapott a legjobb világzenei album kategóriában. A lemez egyik emblematikus dala a Martha's Song, az Istenem, Istenem kezdetű csiki népdalra épül, és Sebestyén Márta is közreműködik benne. A Deep Forest az elmúlt több mint három évtizedben számos irányba kalandozott. Zenéjében megjelent Brazília, Afrika, India és Japán zenei öröksége is, miközben olyan világsztárokkal dolgoztak együtt, mint Peter Gabriel, Yosun Dor, Cesaria Evora vagy Josh Groban. A formáció lemezeiből világszerte több mint 10 millió példány fogyott.
0: Jazz.
1: A jazz egyik legsokoldalúbb fiatal énekesnője, Veronica Swift augusztus 28-án ismét a Műpában lép fel, ezúttal a Budapest Jazz Orchestra vendégeként. A koncert egyben a Jazz Time Fesztivál nyitóestje is lesz, így igazán erős kezdéssel indul a Műpa új évada. Swift igazi műfai kaméleon, a klasszikus jazz standardektől a blueson és a bossanován át a rockig és az industriális hangzásokig otthonosan mozog. Most azonban elsősorban vérbeli jazz dívaként mutatkozik meg, méghozzá nagy zenekari kísérettel. A közönség örökzöldeket, virtuóz improvizációkat és rendkívül intenzív, érzelmes előadásmódot hallhat. Ebben a Budapest Jazz Orchestra ideális partnernek ígérkezik. A zenekar rendszeresen dolgozik a jazzvilág meghatározó énekeseivel, és egyszerre tud erőteljes, látványos big band hangzást és érzékeny kíséretet biztosítani. A nagyzenekari megszólalás és Swift rendkívüli vokális technikája együtt igazi, klasszikus jazzkoncert hangulatot teremthet. Augusztus 28-án pénteken este 8-kor tehát a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében találkozik a kortárs jazz egyik izgalmas amerikai hangja és Magyarország egyik vezető big bandje. A Jazz Time pedig ezzel a koncerttel nyitja meg háromnapos programját, amely augusztus 30-áig további nemzetközi jazzsztárokkal folytatódik.
0: Kiállítás.
1: Idén lenne 90 éves Szabó Gábor, a magyar jazz egyik legnagyobb nemzetközi karriert befutott alakja. A kivételes gitáros előtt szeptember 10-től pop-up kiállítással tiszteleg a Magyar Zeneháza Popkulturális Klub könyvtára. Szabó Gábor már az 50-es évek budapesti jazz életében is feltűnt, majd az 1956-os forradalom után 20 évesen elhagyta Magyarországot. Az Egyesült Államokban folytatta tanulmányait a bostoni Berklee College of Music, majd olyan jelentős jazzzenészek mellett játszott, mint Chico Hamilton és Charles Lloyd. 1964-ben a Downbeat kritikusi szavazásán az év legjobb új gitárosa lett, Zoller Attilával megosztva. Saját zenekarával 1965-ben készítette el egyik legismertebb albumát, a Spellbinder-t, amelyen megszületett a Gypsy Queen is. A szerzemény később Carlos Santana feldolgozásában vált, világszerte ismerté, a Black Magic Woman mellé illesztve pedig igazi rock klasszikussá lett. A kiállítás Szabó Gábor kevéssé ismert történeteibe is betekintést enged, Családi fotók, levelek és Magyarországon nehezen hozzáférhető lemezborítók segítségével rajzolja meg a különleges életutat. A tárlat idején látható lesz Tálas Tünde kisfilmje is, amelyben többek között Carlos Santana, George Benson és Charles Lloyd beszél Szabó Gábor zenei örökségéről. A szeptember 10-i megnyitón Szabó Gábor testvére János, fia Balázs és unokaöccse Darányi Sándor is megemlékezik a gitárosról, majd Párnicki András kvartettje mini koncerttel idézi fel Szabó Gábor szerzeményeit. A Szabó Gábor 90 című pop-up kiállítás szeptember 10-től egészen 2027. január 14-ig látható a Magyar Zeneháza popkulturális könyvtárában.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Ó, fröccs, te csodás! Mennyi mindent köszönhetünk neked! Nincs magyar-e földön, akiben ne ébresztene kellemes emlékezést, akit legnemesebb nedű szerelem gyereke. Bor és szikvíz változatos, ám a hangulathoz tűpontosan illeszkedő kombinációit csak mi, magyarok ismerjük igazán. De pattanjunk be az időgépbe, és derítsük ki, hogy került először szóda a borba, vagy fordítva, és miköze mindehhez a bencés szerzeteseknek. Az anekdota szerint a fröccs 1842-ben Fáy András Fóti Présházában látta meg először a napvilágot. Az ártatlan szüreti bulinak induló baráti összejövetelen Jedlik Ányos okozta a legnagyobb meglepetést, aki váratlanul előkapott egy palack szódavizet, hogy kellemes csípősséget kölcsönözzön a vendége poharában várakozó bornak. Ezzel Jedlik, aki mellesleg az elektromosság nagy tudója, a dinamó és a villanymotor feltalálója, legújabb találmányát, a savanyú vízi készületet mutatta be az asztaltársaságnak. Szó-szót követett az elvarázsolt Cucor Gergely nyelvtudós és Vörös Marti Mihály költő, azonnal nevet is adtak a nemes vegyületnek. Isten ments, hogy leromboljuk a fröccs eredet történetének tekintett legendát, ám írásos emlékek alapján tudhatjuk, hogy Jedlik már évekkel az ominózus buli előtt kínálgatta tudóstársait borral dúsított szódavízzel. Tudniillik, a feltaláló a gimnázium elvégzése után felvételt nyert a bencés rendbe Pannonhalmán, egy olyan társaságba, ahol a minőségi borkészítésnek több száz éves hagyománya volt. Az is bizonyos, hogy a bencések már az 1820-as években fogyasztottak fröccsöt, csak nem volt egy Vörös Martiuk, hogy nevesítse az italt. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és még talán annál is több fröccs a magyar torkokon. A fröccs hatalmas karriert futott be hazánkban. Hírnevét elsősorban két dolognak köszönheti. Az egyik, hogy ásványi sók nélkül a szóda nem zavarja meg mellék ízével a bor élvezetét. A másik, hogy kellemes arányaival pont tökéletes mértékben bódítja fogyasztóját. Nagy talány az arány. Fröccsből kérhetünk kicsit, nagyot, hosszú lépést vagy lórúgást. Gyakori a házmester, aki néha vice. Itt-ott még a polgármester is feltűnik. Ha bátrak vagyunk, maflást is kérhetünk, de hónap végén inkább a sóher fröccs hasít. Megbabonázta József Attilát, aki egy fütyre itta a kis fröccsöt, és Krudi Gyulát is, aki 9 deci bort 1 deci szódával ijesztett meg. Vannak nemzetek, ahol ismert párosítás a szóda és bor, de sehol a világon nincs ekkora fröccs kultusz, mint hazánkban. A magyar gasztronómia szerves része. Nincs vendéglátós, aki ne fújná kívülről a legnépszerűbb arányokat. Az élményt Magyarország 22 fantasztikus borvidéke és több mint 1000 szikvízkészítő mestere szavatolja, így méltán nevezhetjük nemzeti értéknek a fröccsöt.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. augusztus 25-e van, jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy és a szociális szféra uniós összevetésben. Egyebek mellett ezt állapította meg friss elemzésében a GKI gazdaságkutató. Az összefoglaló szerint az Európai Unió 27 tagállama közül Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre két egymást követő évben is, 2023-ban és 2024-ben. A legfrissebb elérhető adat szerint 2024-ben az előző kormányzat a GDP 4,7%-át fordította erre a célra, miközben az uniós átlag 7,4%, Csehországban csak nem 9, Szlovákiában 7, Lengyelországban pedig több mint 6% volt. Az uniós átlagtól való elmaradás GDP arányos mértéke 2010 óta állandó. A szociális védelemre fordított kiadások aránya a GDP-hez viszonyítva 2010 és 2024 között 17,3%-ról 12,3%-ra esett. Ezzel az Európai Unióban csak Máltát és Írországot előzi meg Magyarország. Ősszel megkezdődhet idehaza a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, erről az egészségügyi miniszter írt Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, elkészült a várólisták csökkentésének szakmai programja, amelynek végrehajtása a szükséges kormányzati döntést követően ősszel kezdődhet meg. A programhoz finanszírozási hátteret, végrehajtási menetrendet és mérhető eredményeket kívánnak rendelni. A bejegyzés szerint a tárca kiemelt ügyként kezeli a betegelégedettségi platform elindítását, illetve szeptemberre tervezi a minisztérium az OMS minőségi mutatóinak átható bemutatását, és tovább kívánják erősíteni a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát is. Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatását, 25 bázispontos kamatvágást várnak. A testület legutóbbi ülésén július 22-én egyhangulag döntött arról, hogy 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkenti a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Csak nem 3 év után meghatározott útvonalakon újraindítja a szállítmányozást a Suezi csatornán keresztül a Mediterranean Shipping Company, ezt közölte a világ legnagyobb tengeri szállítmányozási vállalata. A genfi székhelyű cég ügyfeleinek adott tájékoztatása szerint a vöröstengeri biztonsági és üzemeltetési körülmények mérlegelését követően újraindulhatnak a szállítások Európa és Ázsia között. Az átállás fokozatosan történik és mindkét irányra vonatkozik. Az Ázsia, a földközi tenger, valamint Észak-Európa közötti útvonalakon már tegnap óta újra közlekednek a hajók a Vörös-tengeren, és további egységek is fogják követni őket. A vállalat 2023. decemberében függesztette fel a Suezi csatornán keresztül vezető rendszeres szállítmányait, miután az Irán támogatását élvező jemeni huszi milícia támadásokat hajtott végre a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók ellen.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX történelmi csúcson 1,8%-os erősödéssel 151.360 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 28,3 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal erősödött 5.100 forintra. Az OTP 2,4%-kal került feljebb 46.380 forintig. A Magyar Telekom 1,7%-kal csökkent 2500 forintra, a Richter pedig 3,5%-kal erősödött 13.330 forintig. Vegyesen zárták a napot a vezető nyugat-európai bőrzék. A londoni FTSE 4% erősödéssel, a frankfurti DAX 1%-os gyengüléssel fejezte be a napot, a párizsi CAC 4%-ot csökkent. Vegyes volt a hangulat a tengeren túlon is. New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 3%-kal emelkedett, az S&P 500-as ugyanennyivel csökkent, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 8%-kal került lejjebb.
0: Időjárás jelentés.
1: Napközben délnyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet, a déli óráktól lehetnek szorványosan záporok, zivatarok hazánk délnyugati részében, a szél megélénkül. A hőmérséklet általában 28 és 33 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

94.2 Trend FM. Rádiókafé. Van barátod.

0: Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is.
1: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: Fél hét van, és egy újabb nap indul 2026. augusztus 25-én. Jó reggelt kívánok! Ez itt a Reggeli Monitor. Németh Lászlót hallják a következő 4 órában, tartsanak velem minél többen. A Lajosok, a Patriciák, a Déli Bábok, a Marinetták és a Tomáziák ünneplik nevük napját. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Azokat is, akiknek születésnapjuk van. Jövünk a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy és a szociális szféra uniós összevetésben. Egyebek mellett ezt állapította meg friss elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. Az összefoglaló szerint az Európai Unió 27 tagállama közül Magyarország költött a GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre két egymást követő évben is, 2023-ban és 2024-ben. A legfrissebb elérhető adat szerint 2024-ben az előző kormányzat a GDP 4,7%-át fordította erre a célra, miközben az uniós átlag 7,4% volt. Az uniós átlagtól való elmaradás GDP arányos mértéke 2010 óta állandó. A szociális védelemre fordított kiadások aránya a GDP-hez viszonyítva 2010 és 2024 között 17,3%-ról 12,3%-ra esett. Ezzel az unióban csak Máltát és Írországot előzi meg Magyarország. Kigyulladt egy vadászgép Szolnokon, már leszállás közben szerencsére komolyabb sérülés nem történt, a pilóta pedig időben katapultált, ismertette a történteket a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Sándor Zsolt vezérezredes beszélt arról is, hogy a mentés is perceken belül megtörtént. Őt hallják a következő pillanatokban.
2: Jelenleg annyit tudunk, hogy a gép veszélyt jelentett, a kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre, a műszerezettsége eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép egy olyan manőverbe kezdett már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. A katapultálás után a gép balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy itt nem csak a gép személyzet volt, meg a pilóta volt, akinek nem csak az eszed, a szíve is a helyén volt, hiszen elkerülte azt, hogy lakott területen kelljen ezt a manővert végrehajtani, hogy ne agyisten a gép lakott területre zuhanjon. Megpróbálták leszállítani a gépet, az utolsó pillanatig próbálta irányítani az egyébként elektronikával már nem rendelkező járművet, illetve hát a reakció ideje a veszélyhelyzeti válaszadóknak, hiszen a tűzoltók gyakorlatilag 5 perc alatt a helyszínen voltak, megkezdték az oltást, így elkerülték azt, hogy nagyobb kár keletkezzen a repülőtéren is.
1: A legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést biztosítja a balesetet szenvedett Gripen pilótájának az a kisebb gerincműtét, amelyet ma végeznek el rajta. Ezt Székely György, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház idegsebésze mondta. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban került az egészségügyi intézménybe. Az idegsebész szerint orvosi szempontból a katapultálás azért veszélyes, mert a kilövés nagy gyorsulást jelent, ami rendkívül megterhelő a szervezetre. Elsősorban a gerinc sérülhet ilyenkor. Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatását várják 25 bázispontos kamatvágással. A testület legutóbbi ülésén július 22-én egyhangulag döntött arról, hogy 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkenti a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.
0: Tőzsdehírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel 151.360 ponton új történelmi csúcson zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 28,3 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal 5.100 forintra erősödött, az OTP 2,4%-kal nőtt 46.380 forintig. A Telekom 1,7%-kal csökkent 2.500 forintra, a Richter 3,5%-kal emelkedett 13.330 forintig. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 4% emelkedéssel, a frankfurti DAX 1% gyengüléssel, a párizsi CAC 4% csökkenéssel fejezte be a napot. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 3%-kal emelkedett, az S&P 500-os ugyanennyivel csökkent, a Nasdaq kompozit 8%-kal került lejjebb a nap végén. Nézzük, hogy mi történik a napvilágban, a nagyvilágban. Ázsiában jelenleg úgy néz ki, hogy vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 3/10, a szingapúri börze 4%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng 3/10, a Shanghai Composite 1%-kal csökken, India 2/10, Dél-Korea 0,5%-kal áll a negatív tartományban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forintba és 90 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 311 forintot és 34 fillért kérnek, egy svájci frankért 387 forintot és 39 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, napos és felhős időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. Holnap ül össze első alkalommal a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatos botrányt vizsgáló országgyűlési bizottság. Nem kis feladat vár rájuk, hiszen mintegy 10 éve kezdődött történetet kell kivizsgálniuk. A nyomozóhatóságok már dolgoznak az ügyön büntetőeljárás keretein belül. Brückner Gergely, a Telex gazdasági újságírója számtalanszor írt erről a sztoriról. Elképesztőnek tartja, hogy 100 milliárdok mentek el luxus ingatlanokra, autókra és külön felháborító a Kecskeméti Egyetem alapítványától kölcsönvett, és aztán elpazarolt pénz sorsa is. M. Szücs Péter interjúja következik.
0: Reggeli Monitor.
2: Mik a legfontosabb pontok, amire ennek a bizottságnak rá kell mutatnia, mit kell felderítenie?
3: Valóban nem egyszer írtam róla, hanem vagy 500-szor, úgyhogy elég hosszú és szövevényes ügyről van szó. A történet eleje az volt, hogy Matolcsy György elnöksége alatt az MNB a nyereségéből alapítványokat hozott létre, először 6-ot, aztán egyesítette őket, és 266 milliárd forintnál is nagyobb induló vagyont adott ezeknek az alapítványoknak. Ehhez képest alig több, mint egy évtizeddel, nemhogy ezek a összegek fialtak volna, elvileg ugye ebből lehetett volna mindenféle pozitív célt támogatni, kutatásokat, közgazdászképzést, hasonlókat. Most ott tartunk, hogy azt se tudjuk, hogy még van-e bármi vagyon, van vagyon, csak olyan adósságok vannak, hogy az egyenleg már nem feltétlenül pluszos. És közben egy magánkör, a jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám, Somlai Bálint, Száraz István, olyan emberek, akik hát e körül a vagyon körül sertepelt éltek, alapkezelő, ingatlan, hasonló ügyekben üzleteltek ezeknek a alapítványi vagyonból megvett cégekkel, hát ők nagyon intenzíven gazdagodtak, mindenféle lakás New Yorkban, Dubajban, Londonban, Párizsban, sportautók, műkincsek, és hát ezt kéne kivizsgálnia egy bizottságnak, hogy ezen a rendkívül szövevényes magántőke alapokkal, cégekkel, alapokkal körülbástyázott konstrukcióban, hát hogy fogyott így el a közpénz.
2: Ami ráadásul emlékeim szerint árfolyamnyereségből adódott akkoriban.
3: Lehet úgy fogalmazni, hogy a forint gyengüléséből keletkezett az MNB-nek nagy nyeresége. Ugye az MNB kezeli az ország devizatartalékait, hogyha 1 milliárd euró egy adott ponton 250 milliárd forintot ér, majd a forint gyengülése miatt már 300 milliárdot, mert ugye 250 forint per euróról 300 forint per euróra gyengül a forint, akkor ebből a devizatartalékokon jegybanki nyereség képződik, és hát valóban ez is egy kritikai pont, hogy az a normál menet, hogy a jegybank nyeresége az a költségvetést gazdagítja, de itt mielőtt odaadta volna a költségvetésnek a pénzt az MNB, inkább létrehozta ezeket az alapítványokat.
2: Ennek egyik mellékszála a Kecskeméti Egyetem kérdésköre, ami ugyancsak egy alapítványon keresztül került oda pénz, amit jól kölcsönvettek és befektettek, és na innentől viszont igencsak egy komoly és komplikált történet következik.
3: Ez egy döbbenetes történet, ugye elvileg lehet abban bízni, hogy ez a pénz megvan, vagy egyszer meg lesz, de az biztos, hogy nem úgy, ahogyan kellene. Tehát ugye arról van szó, hogy a Kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány, tehát a Kecskeméti Egyetemet működtető alapítvány kapott 144 milliárd forintot az államtól, nagyon nagy céljai voltak, ugye mind a Matolcsy családdal, mind az alapítvány vezetésével, szoros személyi átfedéssel működött ez a két vonal, tehát az MNB alapítványok és a Kecskeméti alapítvány, és akkor egy huszárvágással a Kecskeméti Alapítvány 127,5 milliárd forintért optima kötvényeket vett. Az optima az a jegybanki alapítvány vagyonkezelője.

0: Elvileg ez egy teljesen likvid pénz lett volna, tehát ha Kecskemét visszakéri, akkor vissza kellett volna záros határidőn belül kapnia, de hát erre képtelen volt az Optima, mert ugye olyan cégekbe, tőzsdei cégekbe fektette a pénzt, mint a lengyel GTC, illetve a svájci Ultima, egyáltalán nem volt likvid ez a befektetés, folyamatosan csökkent az értéke. Most ott tartunk, hogy valamennyire megvannak ugye a GTC meg az Ultima részvények, csak van két nagy adóssága ennek a bizonyos Optimának, az egyik Kecskemét felé, a másik az MBH bank felé, és hát a napi tőzsdei árfolyamok alapján már egyáltalán nem látszik az, hogy lenne elég vagyon a kölcsönök fedezetére. És hát ugye ezen küzd most az MNB, hogy próbálja feljavítani valamennyire például ezt a lengyel GTC-t, ahol többségi paketje van a alapítványnak, hogyha a mostani tőzsdei ár felett tudná eladni, akkor legalább nullára vissza lehetne hozni a történetet, tehát legalább annyi vagyon lenne az alapítványba, hogy a adósságait abból törleszteni tudja. És hát a Kecskemét felelőssége meg abban van, hogy rendkívül gyenge hozammal, teljesen tarthatatlan feltételekkel, érthetetlen módon kölcsönadta az Optimának a pénzét, természetesen így nem tudtak megvalósulni a fejlesztések, az már külön pikantéria, hogy az Orbán rendszer alatt újra kaptak pénzt, hogy azért az a bizonyos kampusz, amit terveztek, az megvalósulhasson, de hát ez egy borzasztó felelőtlen közpénzkezelés volt.
1: Említetted ezt a két céget, ezek, ha jól emlékszem, akkor ingatlan portfólióval foglalkozó cégek, tehát nem termelőüzemek, vagy nem valamilyen hozzáadott értékkel bíró, nem tudom, új fejlesztés, vagy egy új technológia, és hogy ez probléma, mert ugye pont rossz pillanatban történt minden, és harmadát éri az a vagyon, amit befektettek annak idején.
0: Annyiban vitatkozok, hogy nyilván egy ingatlan fejlesztő cég, amely megvesz egy telket, és ott mondjuk létrehoz egy luxus ingatlant, vagy egy irodaházat, az ugye hozzáadott értéket termel, tehát önmagában a konstrukció abban lehetne hozzáadott értéktermelés. Az nagyon szomorú, hogy 9 zloty is részvényárfolyamon vette meg a lengyel GTC részvényeit az MNB alapítvány, a napokban 2,4 zlotyra esett már az árfolyam, tehát az elmúlt évek történéseit nem honorálta a tőkepiac. Érthetetlen vásárlásaik voltak, például egy német lakásportfólió, és nagyon-nagyon drágán régen, ugye ezt még 2% körül lehetett finanszírozni, már mint 2%-os kamattal, most már 7,5% körüli kamattal lehetett újra finanszírozni, ez nagyon nagy teher a cégnek. De most azért ott vannak pozitív fejlemények, talán megállt a folyamatos vesztességtermelés. A svájci Ultima az egy luxus ingatlanokkal foglalkozó cég, abban nincs többsége a magyar félnek, tehát ott kisebb a beleszólása is. Ott is egy látványos kudarc történt, hihetetlen kötelezettségeket vállalt fel az MNB alapítvány, láthatóan nem volt erre pénze, teljesen érthetetlen, hogy az egészet miért csinálta, ugye beszálltak francia és svájci euromilliárdosok mellé, aztán nagy problémák lettek, akkor egy görög euromilliárdos segített a cégen, de ebben az egész folyamatban iszonyú sok pénzt költött az MNB alapítvány, és folyamatosan értékelődött le az ő vagyona. A tőzsdei ár ezt nem mutatja, inkább ezt olyan szempontból mondom, hogy aki később szállt be, az sokkal olcsóbban szállhatott be, mint a MNB, tehát úgy néz ki ebbe a történetbe, mint egy lúzer, aki állandóan fizet, mint a katonatiszt, és ezek a külföldi milliárdosok, ezek meg közben jól járnak. Teljesen érthetetlen eleme az egész MNB alapítványi történetnek, ez az Ultima vonal.
1: Összesen mennyi pénz sorsa bizonytalan, és mennyi pénz sorsát kell valahogy fölfedni majd?
0: Én nagyon nagy összegekről van szó, és sokféleképpen lehet számolni. Ha csak annyit számolunk, hogy odarakott több mint 10 évvel ezelőtt az MNB 266 milliárd forintot, és az eltűnt, akkor az egy ilyen veszteség. Ha úgy számolunk, hogy ebben az időszakban volt infláció, volt egy kockázatmentes hozam, tehát ennek a 266 milliárd forintnak még azzal is, hogy azért természetesen valamit költöttek ilyen kutatási programokra, ösztöndíjakra, közgazdasági képzés támogatásra, pár milliárd forintot évente, de azért azt lehet mondani, hogy egy alsó hangon egy olyan 400 milliárd forintnak kellene lenni, hogyha számoljuk ezt a bizonyos elmaradt hozamot is. De hogyha nem számoljuk, akkor is azt mondhatjuk, hogy 266 milliárd forintot eltapsoltak. Teljesen érthetetlen módon az ember nem tudja, hogy egy MNB alapítványnak miért kell ilyen-olyan luxus ingatlan cégbe, meg tőzsdei társaságokba fektetni, hogyha ezt a pénzt valami megbízható portfólióba, kockázatmentes körüli, vagy kicsit a feletti hozammal fiatatták volna, akkor bőven jutott volna az alapító okiratban fogalmazott célokra összeg, és meg lenne a vagyon. Hát ez már biztos, hogy nincs meg. Kérdés, hogy mennyit lehet még itt a különböző feljavítási akciókkal visszamenteni, mert az új MNB vezetés azóta is küzd, új emberekkel próbálja. Optimának is új vezetése van, a Pallas Athéné alapítványnak is új vezetése van, ennek a lengyel GTC-nek, ahol irányító pozícióban van a magyar fél, annak is új vezetése van, tehát megindult egy feljavítási munka, de hát borzalmas az örökség.
1: Milyen bűncselekmények jöhetnek szóba ez ügyben?
0: Ehhez én kevésbé értek. Az biztos, hogyha ilyen mennyiségű közpénz eltűnt, akkor a hűtlenkezelés, hanyagkezelés, pénzmosás gyanú, költségvetési csalás, ugye valami ilyesmi a paletta, de hát ugye ez lenne a ehhez értő rendőrségnek, ügyészségnek a feladata, hogy ezeket kinyomozza. Hát a morális helyzet az egyértelmű, magánfelek gazdagodtak a köz rovására, olyan magánfelek, akiknek ilyen hát benfentes kapcsolatrendszerük volt ezzel a világgal, mert egy olyan baráti körhöz tartoztak, ahol a jegybankelnök fia volt a meghatározó véleményformáló, ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon morálisan megkérdőjelezhető helyzet. Más kérdés, hogy aztán meddig jutnak el a vizsgálatokban a különböző hatóságok. Hát ugye most egy országgyűlési vizsgálat is lesz, de hát ezen jól lehet tudni azt, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda, a Fővárosi Főügyészség is dolgozik, tehát itt azért már korábban büntető feljelentések születtek, az állami számbevőszék vizsgálataiból nagyon sokat tudunk. Hát az sajnos biztos, hogy rettenetesen sok dokumentum, rengeteg összetett, bonyolult cégjogi helyzetet kell kibogozni, de hát bízunk benne, hogy a megfelelő hatóságok ezt el tudják végezni, ezt a feladatot.
2: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Váci úton a városhatártól, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Hungária körúton mindkét irányban a Kerepesi út és a Tököli út előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Budaörsi úton a Bakcsomópont előtt, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalomnál. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt, napközben lezárják a belső sávot. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál, felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. augusztus 25-e van, reggel 7 óra, és keddi nap. A Trend FM mikrofonjánál Németh Lászlót hallják, ez a reggeli monitor. Uruguayi barátaink ünnepelnek, 1825 óta független ez a dél-amerikai köztársaság, úgyhogy ők valószínűleg ma nagyon vidámak egyébként, függetlenségüket ünneplik, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Uruguaynak, és hát hogyha jól nézem, akkor már 200 évesek is elmúltak, azért ez mindenképpen gyönyörű kor. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Csak nem 3 év után meghatározott útvonalakon újraindítja a szállítmányozást a Suezi csatornán keresztül a Mediterranean Shipping Company. A világ legnagyobb tengeri szállítmányozási vállalata ügyfeleinek adott tájékoztatása szerint a Vörös-tengeri biztonsági és üzemeltetési körülmények mérlegelését követően újra elindulhatnak az Ázsia és Európa közötti szállítások. Az átállás fokozatosan történik és mindkét irányra vonatkozik. Az Ázsia, a Földközi-tenger, valamint Észak-Európa közötti útvonalakon már tegnap óta újra közlekednek hajók a Vörös-tengeren, ezeket további egységek követik majd. A Genfi székhelyű koncern 2023. decemberében függesztette fel a Suezi csatornán keresztül vezető rendszeres szállítmányait, miután az Irán támogatását élvező jemeni Huszi milícia támadásokat hajtott végre a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók ellen. Közben más nagy hajózási társaságok is fokozatosan visszatérnek a Suezi útvonalra. A Maersk és a Hapag-Lloyd egyes szolgáltatásaikat ismét a Vörös-tengerre irányították át. Több Irán teljes globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedést jelentett be az amerikai pénzügyminiszter Washingtonban. Scott Bessent gazdasági számüzetésnek nevezte az amerikai lépéseket. A tárcavezető 5 szektort emelt ki, amelyeken keresztül Irán más országokat felhasználva képes saját gazdaságát támogatni. Ezek között említette a digitális eszközöket, a technológiai ipart, az aranypiacokat, a légi közlekedést és a hajózást. A politikus hangsúlyozta, az Egyesült Államok nem tűri tovább, hogy harmadik országok az Iránnal fennálló konfliktus szürke zónájában működve légijáratokat fogadnak Iránból, és bankszámlákat működtetnek a rezsim számára. Egyben kilátásba helyezte, hogy azon gazdasági szereplőket, amelyek nem igazodnak az amerikai szankciókhoz, kizárják az amerikai bankrendszerhez való hozzáférésből, valamint a dollár alapú globális pénzügyi rendszerből. Az Egyesült Államok eltávolította Szíriát a terrorizmus támogató országok szankciós listájáról. Ezekre az államokra automatikus korlátozások vonatkoznak, amerikai támogatások, fegyverexport és bizonyos pénzügyi műveletek terén. Washington egyúttal levette a szíriai An-Nusra frontot a globális terrorszervezetek listájáról. A 2012-ben alakult fegyveres szervezet működésének első éveiben az Al-Qaida terrorhálózat szíriai szárnyaként működött, majd 10 éve nyilvánosan megszakította kapcsolatait vele. Az An-Nusra front egyik alapítója Ahmed es-Sara, aki jelenleg Szíria elnöke. Évente akár több tízezer forintot is elvihetnek a banki SMS értesítések idehaza. A Money.hu szakértője szerint a legtöbb ügyfél számára már a push értesítés lenne az előnyösebb megoldás, mivel ugyanazokról a tranzakciókról küld jelzést, de ingyenesen. Sokan megszokásból maradnak az SMS-nél, vagy nem tudják, mennyibe kerül valójában a szolgáltatás. Richter Ádámot hallják.
4: Az SMS-ek mondjuk olyan 50-60 forint darabdíj, de még nem is ez viszi el a nagy költséget, hanem ennek havi díja is van. Ez már azért olyan 6-8 ezer forint körül van, és ez így éves szinten akár 7-27 ezer forintos költséget is jelenthet, hogyha havonta mondjuk 20 tranzakció történik, és erről SMS értesítést küldenek, ami egyébként nagyon könnyen össze is jön, hogyha valaki bankkártyával vásárol, vagy megérkezik a fizetése, rezsit fizet.
3: Sokszor nem a klímaberendezéssel van baj, ha leáll, sokkal inkább a rossz telepítés miatt történik mindez. Erre hívta fel a figyelmet Monitor délután című műsorunkban Madarász Tamás fogyasztóvédelmi referens. A szakember, aki évtizedek óta foglalkozik hűtő-fűtő rendszerekkel, elmondta, a kültéri egységet nem szabad árnyék nélküli helyre telepíteni, és célszerű betartani a gyár által előírt távolságot a faltól.
5: Hogyha túl meleg a készüléknek a környezete, meg maga a háza, akkor nem fog tudni az a fizikai jelenség kialakulni, hogy a lakásból elvett, és ez most nagyon műszaki, de tudom, hogy azért csak el kell mondani, a lakásból, amit kiveszünk hőmennyiséget, és ezzel lehűtjük a lakást, azt ennek a készüléknek a környezetbe le kellene tudni adni. De ezt leadni csak akkor tudja, ha ő melegebb a környezetnél. Ha a környezet melegebb, mint maga a készülék, akkor ez a fizikai törvényszerűség nem fog működni, vagyis nem fog tudni elszállítani hőt nekem a lakásból, és ilyenkor a készülék saját védelme is még a működést is meggátolja. Magyarul leáll a készülék.
3: Holnap össze első alkalommal a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatos botrányt vizsgáló országgyűlési bizottság. Nem kis feladat vár rájuk, hiszen mintegy 10 éve kezdődő történetet kell kivizsgálniuk. Brückner Gergely, a Telex újságírója számtalanszor írt erről a sztoriról. Az alapösszeg mintegy 266 milliárd forint volt. Mára ennek a töredéke maradt, de az is meghatározhatatlan.
6: Ha úgy számolunk, hogy ebben az időszakban volt infláció, volt egy kockázatmentes hozam, tehát ennek a 266 milliárd forintnak, még azzal is, hogy azért természetesen valamit költöttek ilyen kutatási programokra, ösztöndíjakra, közgazdasági képzés támogatásra pár milliárd forintot évente, de azért azt lehet mondani, hogy egy alsó hangon egy olyan 400 milliárd forintnak kellene lenni, hogyha számoljuk ezt a bizonyos elmaradt hozamot is.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8%-os emelkedéssel 151.360 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 28,3 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal erősödött 5.100 forintig, az OTP 2,4%-kal nőtt 46.380 forintra. A Magyar Telekom 1,7%-kal csökkent 2.500 forintig. A Richter 3,5%-kal emelkedett 13.330 forintra. Vegyesen zárták a napot a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 4,1% emelkedéssel, a frankfurti DAX 1,1% gyengüléssel, Párizs 4,1%-os csökkenéssel fejezte be a napot. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 3,1%-kal emelkedett, az S&P 500-as ugyanennyivel csökkent, a Nasdaq kompozit 8,1%-kal került lejjebb a nap végén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forintba és 76 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 311 forintot és 22 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 23 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 24 fillér, a cseh koronájé 15 forint 6 fillér, egy angol font 424 forintba és 13 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 3/10, a szingapúri bőrze 4,1%-kal erősödik jelenleg, a hongkongi Hang Seng 3/10, a Shanghai Composite 1,1%-kal csökken, az indiai Sensex és a dél-koreai Kospi egyaránt 3,1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,1%-os erősödésben 85 dollár 8 centen áll, a Brent jegyzési ára 1,1%-os mínuszban 92 dollár 13 cent hordonként. 4,1%-kal került lejjebb az arany, 4681 dollárnál és 30 centnél jár jelenleg a kurzus. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidős szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 68 euróba és 24 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást. A légmozgás megélénkül, a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A magyar női röplabda válogatott két szoros és egy sima játszmában kikapott a címvédő és házigazda török csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának tegnapi játéknapján. A magyar csapat a továbbjutás szempontjából ma kulcsfontosságú mérkőzést játszik a németekkel 15 órától. Az AS Roma elsősorban Daniel Malen mesterhármasának köszönhetően 4-0-ra legyőzte otthon a Fiorentinát az olasz labdarúgó bajnokság szezonnyitó fordulójában. A holland válogatott találataihoz a 3 gólpaszt az argentin Paulo Dybala adta, a végeredményt pedig a 21 éves Nicolo Pizzilli állította be. A Chelsea 3-2-re nyert városi riválisa a Fulham vendégeként az angol labdarúgó bajnokság szezonnyitó fordulójában. A brazil Pedro már az első percben betalált, és bár a hazaiak még egyenlítettek, a Chelsea a 49. percben már 2 góllal vezetett, végül pedig március eleje óta először nyert bajnoki idegenben.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
7: Dijon, des bars, Paris, sur Marne, des coups d'un soir, 10 fois, trop tard, plutôt, open bar, c'est bon, c'est marre, les grands boulevards, Paris, sur Marne.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Sokszor nem a klímaberendezéssel van baj, ha leáll, sokkal inkább a rossz telepítés miatt történik mindez. Erre hívja fel a figyelmet Monitor délután című műsorunkban Madarász Tamás fogyasztóvédelmi referens. A szakember, aki évtizedek óta foglalkozik hűtő-fűtő rendszerekkel, azt mondta, a kültéri egységet nem szabad árnyék nélküli helyre telepíteni, hiszen a hőségben a gépházban akár 70-80 fokos meleg is kialakulhat, amit a gép, különösen ha túl közel szerelik a falhoz, egész egyszerűen nem tud kezelni. Szerencsésebb esetben önmagát védve leáll, rosszabb esetben tönkre megy. Érczfalvi András interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Hőhullámok voltak, számos hőhullám, csúcsra járattuk a klímaberendezéseket. Okosan vagy nem okosan, hát ez itt a kérdés, vagy hogy kellett volna használni őket, milyen panaszok fordultak elő, milyen hibákat követtek el a fogyasztók?
3: Igazán nem a fogyasztók követik el a hibákat, hanem sajnos a telepítő szerelők, és a legnagyobb problémánk ezzel van, ugyanis nagyon sokszor a szerelők nem tartják be azokat a leírásokat, amiket egy gyártó leír, hogy hogyan kell telepíteni egy készüléket, és itt elsősorban az elhelyezés az, ami ebben a meleg időszakban is problémát okoz. Természetesen nem a beltéri egységnek az elhelyezése, hanem a kültéri. Sok panaszunk volt idén nyáron, amikor kint ilyen 38-40-42 fokos hőmérsékletek voltak, és ugye ez a levegő hőmérséklete, hogy nem hűtenek a klímák. És ezeknek a többségének az volt az oka, hogy az épületnek azon az oldalán, vagy a tetején helyezték el a kültéri egységet, amit folyamatosan sütött a nap. És akkor, amikor 40 fokos maga a levegő, akkor ezeknek a készülékeknek a fémháza, ez akár 60-70-80 fokra is föl tud melegedni. És hát itt jön be az, hogy a gyártók ilyenkor gondoskodnak azért a készülék védelméről, és van neki különböző hőérzékelője, ami érzékeli azt, hogy a készüléknek a háza az milyen meleg, meg a környezet is milyen meleg, és hogyha túl meleg a készüléknek a környezete, meg maga a háza, akkor nem fog tudni az a fizikai jelenség kialakulni, hogy a lakásból elvett, és ez most nagyon műszaki, de tudom, hogy azért csak el kell mondani, a lakásból, amit kiveszünk hőmennyiséget, és ezzel lehűtjük a lakást, azt ennek a készüléknek a környezetbe le kellene tudni adni. De ezt leadni csak akkor tudja, ha ő melegebb a környezetnél. Ha a környezet melegebb, mint maga a készülék, akkor ez a fizikai törvényszerűség nem fog működni, vagyis nem fog tudni elszállítani hőt nekem a lakásból, és ilyenkor a készülék saját védelme is még a működést is meggátolja, magyarul leáll a készülék. És ilyenkor szokott az lenni, ügyfélnél ez panaszként úgy jelentkezik, hogy reggel még működik a klímám, este is működik, de napközben délután 2-3 között leáll. Hát akkor ilyenkor már tudjuk, hogy általában ez egy nem jól árnyékolt, vagy nem árnyékolt helyre telepített készülék, vagy nem jó teljesítménnyel kiszámolt készülék lehet az oka. Nyáron ezek szoktak a leggyakoribb okok lenni. Aztán ilyenkor ugye majd szépen megjelennek, illetve nyár elején jelentek meg egészen pontosan a nyárfavirágzás, meg a hasonló pollenekből származó szennyeződések. És hát ugye hangsúlyozni kell a klímák karbantartását, ami nem annyiból áll, hogy a beltéri egységet kitakarítjuk csak. Sok cég sajnos ilyen hirdetéseket tesz közzé sok oldalon, és ezzel kicsit, sőt talán ki is mondom, mert kimerem mondani, nagyon átverik az embereket, a felhasználókat. Ezek a készülékek rendszerben üzemelnek, nem csak a beltéri egységet, a kültéri egységet is rendszeresen tisztítani kell ahhoz, hogy ők megfelelően tudjanak működni. És ha most elképzeli valaki azt, hogy még meleg is van, ez a nagyon meleg levegő egy olyan felületen kellene áthaladjon, ami tele van mondjuk a nyárfának a szöszével, vagy egyéb szennyeződésekkel, akkor az nem fog tudni rendesen működni. Nem lesz meg az a teljesítmény, hűtő teljesítményként, amivel aztán az én lakásomat le tudná hűteni.
2: Ez pont úgy van, mint pontosan, egy porszívónál, nem?
3: Pontosan, eldugul a szűrő, akkor hiába megy a porszívó, nem fog tudni szennyeződést felszívni. Nagyon jól látod.
2: Ez nekem nem jutott eszembe, hogyha rántottát lehet sütni kint a kültéri egységen a dobozon, mert telibe veri a nap, akkor emiatt, amit nagyon egyszerűen precízen elmagyaráztál, egyszerűen nem tud hűteni, de ez pofon egyszerű megfejtés, és ezt szerintem nagyon sokan, hát rengeteg ilyen frontra szerelt kültéri egységet lát az ember, ahol a tűző nap éri egész nap, innentől kezdve nehéz a helyzet, mert vagy cserélni kell, vagy máshová kell áttenni a kültéri egységet, nem? az ilyen így napokon.
3: Így van, és ezt még fokozni tudja az, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy a falra való felszereléskor a legtöbb gyártó azt írja elő, hogy minimum 20 cm legyen a készülék háta és a fal között. Ez kell ahhoz, hogy elég mennyiségű levegőt tudjon beszívni a ventilátor és átszívni a készüléken. És nagyon sokszor látok ilyen 5-10 cm, 15 cm-re felszerelt készülékeket, és ez mind azzal jár, hogy kisebb hűtőteljesítménnyel tud dolgozni a készülék. Tehát nem az fogja ez okozni, hogy se tudom kapcsolni. Ez egy csomó nap, amikor nincs olyan nagyon meleg, akkor viszonylag jól működik a készülék. Aztán, amikor nagyon meleg van, és nem megfelelők ezek a távolságok, nem megfelelő maga a készüléknek a szellőzése, vagy túl melegszik, például a napsütéstől, akkor nem az történik alapesetben, hogy egyik pillanatra a másikra meghibásodik. Jó esetben a védelem leállítja a működést, de nagyon sokszor ilyenkor az élettartama rövidül meg. És azért ma már egy készülék, főleg felszereléssel együtt, ha valaki tudatosan olyan szerviszt választ, aki jól szerel, azért nem kevés pénzbe kerül, bár a jó szerelők ezeket a leírásokat betartják. A problémánk inkább az egyszerű, is tudom, hogy nevezzem szerelőnek egyáltalán, emberkékkel van, akik csak úgy ötletszerűen szerelnek.
2: Hát ez a fusi.
3: Mondjuk egy közösségi videót megtekintve készüléket. És ilyenkor mondják azt, hogy rossz az a készülék márka, holott nem az a rossz, hanem rosszul telepítették. Tehát itt jó lenne, hogyha az ügyfelek is, a fogyasztók is elgondolkodnának azon egy vásárlás előtt, hogy ha ő azt akarja, hogy sokáig kevés áramot fogyasztva jól működjön neki a készülék, ahhoz bizony megfelelően kell telepíteni megfelelő szerelővel. És azért is mondanám ezt a kevés áramot, mert ugye ennek a jelenségnek a másik oka, amikor túlterhelődik a készülék, egy rossz szellőzés, vagy túl napos helyre felszerelt kültéri egységként túlterhelődik, túl sokat megy a készülék, akkor azt az áramszámlán is fogjuk látni. Tehát egész komolyan meglódul tőle a fogyasztásunk, és hát most meg mindannyian tudjuk, főleg itt Paks miatt, hogy milyen fontos volt az, hogy ki mennyit fogyaszt.
2: Tamás, az elején helyre tettél engem, javítottál, hogy hát általában nem a fogyasztók hibáznak, hanem akik telepítik, és esetleg kontárok vagy fuserek. Oké, de azért én, mint fogyasztó is hibázhatok, mert azért leföl tekergetem, rosszul választom meg a hőfokot, aztán csodálkozom, hogy túl sokat kapcsol ki be, aztán csodálkozom a hatékonyságon, vagy annak a hiányán, vagy csodálkozom majd az árán, az áramárán. Szóval azért a fogyasztó is lehet alulképzett, azt gondolom, magamat is abszolút beleértve.
3: Természetesen van igazságod, de inkább fogyasztóként a hibát úgy szoktuk észrevenni, hogy megfázik tőle az ügyfél. Tehát a tipikus jelenség, hogy kint van 38 fok, leveszem a készüléket szuper vagy turbo üzemmódba 16 fokra, és akkor hú de jó hideg levegő jön rám, és csodálkozom, hogy megfázom tőle. Tehát ez szokott lenni. A készülékek ma már, a mai készülékek, de talán az elmúlt 5 éven kaphatók, azok már mindegyike, talán már 10 évet is lehet mondani, azok számítógéppel működnek. Ezek a számítógépek okosak, felülbírálják a mi rossz döntéseinket, és a készülék védelme érdekében lejjebb szabályozzák a működést, vagy akár ki is kapcsolják. De tény és való, hogy egy úgy mondanám fogyasztói hibát, hogy nem is azzal, hogy hova kapcsolom és milyen funkcióban, hanem ha pontosan ezt a karbantartást, a tudatos gondolkodást mulasztom el, és nem nincs nekem a készülékem karbantartva, az szokott olyan problémát okozni, ami aztán a készülék leállásához vezet, és idő előtti meghibásodásához.
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Váci úton a városhatártól, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Hungária körúton mindkét irányban a Kerepesi út és a Tököli út előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Budaörsi úton a Bakcsomópont előtt, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalomnál. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt, napközben lezárják a belső sávot. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben, a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál, felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 2026. augusztus 25-e van, kedreggel 7:30, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környéken. A mikrofonnál Németh László, jövünk a legfrissebb információkkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy olajszállító hajót Omán partjainál, a gépház megrongálódott, a legénység sértetlenül megúszta a történteket, a tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. Jelentős előrelépést értek el a pakisztáni és iráni vezetők teheráni tárgyalásaikon az Irán elleni háború lezárása érdekében. Asim Munir tábornagy, pakisztáni vezérkari főnök szerint az iráni elnök őszintén megosztotta kormányának álláspontját, és nagyon konstruktív eszmecsere folyt a felek között. A Reuters brit hírügynökség korábban arról számolt be, hogy Munir teheráni látogatása előtt beszélt Donald Trump amerikai elnökkel. Az Egyesült Államok a katonai csapásokat is folytathatja Irán ellen, amennyiben ez szükségessé válik. Erről az amerikai hadügyminiszter beszélt, Pete Hegseth egy hadipari üzemben tett látogatása során elmondta, az Iránnal szembeni lépéseket Scott Bessent pénzügyminiszterrel egyeztetik, ugyanakkor szerinte a gazdasági nyomásgyakorlás okozza jelenleg a legnagyobb veszteségeket a perzsa államnak. Az Egyesült Államok eltávolította Szíriát a terrorizmus támogató országok szankciós listájáról, ezekre az államokra automatikus korlátozások vonatkoznak, amerikai támogatások, fegyverexport és bizonyos pénzügyi műveletek terén. Washington egyúttal levette a szíriai Al-Nusra frontot a globális terrorista szervezetek listájáról. Ennek a szervezetnek az egyik alapítója Ahmed Ash-Shara, aki jelenleg Szíria elnöke. Kamatdöntő ülést tartva idehaza a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, elemzők a kamat csökkentési ciklus folytatását 25 bázispontos kamatvágást várnak. A testület legutóbbi ülésén július 22-én egyaránt, illetve egyhangulag döntött arról, hogy 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkenti a jegybanki alapkamatot. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Ősszel megkezdődhet idehaza a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, ezt közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, elkészült a várólisták csökkentésének szakmai programja, amelynek végrehajtása a szükséges kormányzati döntést követően ősszel kezdődhet meg. A tárca kiemelt ügyként kezeli a betegelégedettségi platform elindítását, amelyre a tervek szerint ugyancsak a következő hónapokban kerül sor, és szeptemberre tervezi a minisztérium a mentők minőségi mutatóinak átlátható bemutatását, és tovább kívánják erősíteni a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát is.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel 151.360 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 28,3 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal 5.100 forintra erősödött, az OTP 2,4%-kal nőtt 46.380 forintig. A Magyar Telekom 1,7%-kal csökkent 2.500 forintra, a Richter 3,5%-kal emelkedett 13.330 forintig. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 4% emelkedéssel, a frankfurti DAX 1% gyengüléssel, Párizs 4%-os csökkenéssel fejezte be a napot. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói is. A Dow Jones 3%-kal emelkedett, az S&P 500-as ugyanennyivel csökkent, a Nasdaq Composite 8%-kal került lejjebb a nap végén. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 362 forint és 95 fillér, egy amerikai dollár 311 forintba és 38 fillérbe kerül, egy svájci frank 387 forintba és 38 fillérbe. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-kal csökkent 84,96 dollár, a Brent jegyzési ára 1%-os mínuszban 92,05 dollár áll. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett 4700 dollárt és 80 centet kérnek jelenleg a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
6: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő. Aki a hazai álló és vagy folyóvizek felé venné az irányt, a Duna, illetve a Tisza vizének hőmérséklete 22 és 25 fok között változik, a Balaton 23 fokos, a Fertőtó szintén 23 fokos, a Tiszatóban 25, a Szelédi-tóban 24 fokot mértek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ó, Ió, Ció, Áció, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: 7:30 múlt, illetve 3:48 lesz 4 perc múlva. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A mikrofonnál Németh László, velem szemben pedig Papp Dávid, az Airport vezérigazgatója, de ügyvezető igazgatója. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
2: Szia, szia, én is köszöntök minden kedves hallgatót.
1: És köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Itt szemtelenül fiatal korodra tekintettel felajánlottam a tegeződést, és ezt te nagy lelkűen elfogadtad, úgyhogy ezúton is köszönöm. Reméljük, hogy ez nem zavarja majd a hallgatókat.

0: pereket különböző komplex beltéri helyeken, de egyébként már kültéren is teszteltük, és ami ebben ez a különleges, hogy a kiterjesztett valóságot, mint technológiát hívtuk ugye segítségül, illetve digitális ikerpárokat használunk, ami egyébként a PropTech világban már egy ilyen elfogadott dolog, és egyre több helyszínen kezdik alkalmazni, ez azt jelenti, hogy készül egy másolat az épületről, egy digitális pontfelhő, és mi ezt hasonlítjuk össze gyakorlatilag a kamera képével, és ezáltal semmilyen külső szenzorra nem kell hagyatkoznunk, és így az egész navigáció gyakorlatilag a kamera alapú felismerésen, és ezen a digitális ikerpár modellen alapszik.
1: Ez akkor azt jelenti, hogy mondjuk ha airport, és akkor mondjuk legyen repülőtér, hogy nekem tudtok egy olyan megoldást adni, hogy én meg biztosan megtaláljam a, mit tudom én, a 379-es számú beszálló kaput?
0: Igen, igen, ez lenne a cél. Ugye itt az ügyfelek egyébként, ez egy B2B cégről beszélünk, tehát ugye az ügyfél az maga a reptér ebben az esetben, és a reptérnek a fejlesztett szolgáltatás portfóliójába tudjuk beilleszteni az airportnak a megoldását. Hát ugye a név az egyébként onnan jön, hogy az AR, az angolul, ugye az Augmented Reality takarja, ami a kiterjesztett valóságot fedi, és először ezt ugye a repterekre terveztük, de igazából, ha az ember most így tovább gondolja, akkor ugye egy bevásárlóközpont, egy expo tulajdonképpen valamilyen szinten hasonló nehézségekkel, problémákkal küzd, és innen alakult az, hogy szélesítettük a portfóliót, és több helyszínre is el akartuk juttatni, és el akarjuk juttatni ezt a megoldást.
1: És akkor kell ennek a használatához valamilyen digitális eszköz?
0: Természetesen, ugye a mobiltelefonra van szükség, az okostelefonra, és ezen történik ugye a felismerés, de nem kell külön applikációt letölteni, ugye az a célunk, hogy ez egy minél intuitívabb és minél könnyebben integrálható software package legyen, ezáltal a már meglévő applikációkba tudjuk ezt belehelyezni. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, ott van a Budapest Airport, vagy a Bécsi Reptér, és nekik már van egy alkalmazásuk, mondjuk akkor az airport megoldását mi ebbe bele tudjuk helyezni, és lesz egy plusz gomb, ami ugye ezt a kiterjesztett valóság alapú navigációt hozza elő, és azzal tud navigálni a felhasználó.
1: Szeretnek titeket az ügyfelek? Tehát érdeklődnek?
0: Érdeklődnek. Ugye az benne a különleges, hogy ezt a technológiát azért még nem annyira széles körben használják, és ezáltal egyébként most egy ilyen nagyon közeli tapasztalat, most voltunk a szigeten, és jó volt hallani azt, amikor az embereknek így megmutattuk, hogy ezt hogyan is működik, illetve a feedback formát is kitöltötték, és az volt a válasz, hogy wow, hát ez milyen menő, hogy van ilyen lehetőség, mert sokkal intuitívabb, mint a 2D-s térkép, ugye egyből abba az irányba helyezi az embert, amerre kell haladni, és nincs meg az a tipikus Google Maps élmény, hogy forgunk az elején az elindulásnak, hogy akkor pontosan merre is kéne menni.
1: És akkor ezt hogy kell elképzelni, egy ilyen nyílmutatja, vagy emberke, vagy...
0: Aha, a kiterjesztett valóság alapú megoldás az úgy működik, hogy felnyitjuk a kameraképet, tehát mondjuk az applikációban megjelenik a kamerakép, és a kameraképen belül, ugye én kiválasztottam, hogy hova szeretnék eljutni, és a kameraképen látok egy nyilat, illetve az útvonalat, hogy akkor ezt kövesd, és így igazából ezzel tesszük a lehető legintuitívabbá a megoldásunkat. És ugye azt is látja az ember, hogy mennyi idő lesz oda eljutni, esetleg menet közben milyen egyéb inputok érhetik, tehát mondjuk ha a reptérről van szó, akkor esetleg be akar még menni valaki venni egy reggelit, akkor is látja, hogy ugye itt megtalálható mondjuk egy bolt, és látni fogja annak is a kínálatát, tehát egy ilyen megjelenhet egy virtuális advertisement ott a menet közben. Tehát, hogy minél több információt tudunk rápakolni erre a felületre, ez is benne a különlegesség.
1: Tehát magyarán nem csak az van, hogy jó, akkor menj oda, és akkor most majdnem kimondtam az egyik nagy multiláncnak a nevét, hanem hogy ott vannak a termékek is, hogy egyébként frissen sült akármi.
0: Így van. Tehát amit szeretne megjeleníteni ugye a helyszínen belül az adott vásárló számára a helyszín, akkor ezeket is fel tudjuk vinni a rendszerbe, ugyanúgy reklámokat tudunk megjeleníteni, illetve tudunk például alternatív útvonalakat is megjelölni. Tehát abban az esetben, ha valaki mondjuk egy babakocsival közlekedik, vagy kerekesszékkel, ugye akkor is egy másik útvonalat tudunk ajánlani, ami esetleg lifteket tartalmaz, vagy olyan rámpát, ami segíti a közlekedést.
1: vagy James Bondnak, hogy kikerülje a kamerákat.
0: Például, így van.

0: Mit kell tudni magáról a cégről? Ez egy régóta működő vállalkozás, vagy egy viszonylag frissen alakult történet?
1: Hát ez úgy működött, ugye a startupok élete szerintem ilyen szempontból egy kicsit bonyolultabb, mint hogy az ember leül, alapít egy céget, és akkor már is megy az eladás és az értékesítés. Mi először ennek 22 év végén, 23 év elején ültünk neki, az akkori csapattal elkezdtünk gondolkodni, hogy ezt hogyan és milyen formában tudjuk megvalósítani ezt a megoldást. Azóta nagyon sok víz lefolyt nyilván a Dunán, nagyon sok különböző technológiai újítás jött a piacra, viszont akkor indult ez a dolog, utána volt egy kisebb kihagyás, és azt mondanám, hogy ilyen 2024 januárjától datálnám egyébként magát a céget, és gyakorlatilag akkortól indult, de azóta már nemzetközi piacon is megjelentünk, ez is egyébként a Nemzeti Innovációs Ügynökségnek köszönhető, és az Expand programnak. Velük többször is jártunk külföldön, úgyhogy igyekszünk minél nagyobb jelenlétet hozni a piacon, illetve minél több helyszínen jelen lenni. Most az olasz piac még az, ami érdekel minket, mert én az elmúlt egy évet ott töltöttem, úgyhogy ez is egy ilyen lehetőség jelenleg.
0: És hogy tetszett Olaszország?
1: Olaszország nagyon szép hely, Dolce Vita, de hát ez jön a saját maga pro és kontra érveivel együtt.
0: És akarnak vásárolni? Úgy néz ki, hogy működni fog a kapcsolat?
1: Most elég sok reptérrel interjúztunk, és indítottunk el beszélgetéseket. Van egyébként olyan helyszín, ahol van, esetleg már megjelentek a versenytársak, vagy van tervben, hogy alkalmazzanak versenytársakat, ez is a beszélgetések során derült ki. De úgy néz ki, igen, tehát, hogy magára a technológiára van érdeklődés. Egyébként a déli repterek, ez egy érdekes helyzet, de a déli repterek azok pont tökéletes méretűek ahhoz, hogy ezeket az innovációkat befogadják. Mert hogyha most a Heathrow-ról beszélünk, vagy a frankfurti reptérről, azok már egy bizonyos méreten túl vannak, és itt egy kicsit nehezebb megvetni az ilyen innovációknak a lábát, de ahogy délre megyünk, ott pont az van, hogy nyáron ugye nagyobb a forgalom, nagyon sok az olyan ember, aki először találkozik azzal a reptérrel, tehát kevesebb úgymond a visszatérő vásárló, vagy visszatérő utazó, és emiatt viszont tényleg szükség van arra, hogy effektíven navigálják a tömegeket a területen belül.
0: És mondjuk, ha jó a megoldás, akkor többször is fognak találkozni az adott illetővel.
1: Így van. Hiszen akkor ugye tetszeni fog a reptéri szolgáltatás minőség is.
0: Pont az jutott eszembe, ez egy saját élmény a mostani horvátországi nyaralásomról, hogy ugye mentünk az autópályán, és van egy szakasz ott Zágráb környékén, ahol állandóan tömeg van, szóval ezt írta az AI, hogy nem tudom, ilyen évfél és négy óra között lehet ott normálisan közlekedni, és hogy egyszerűen érezni lehetett a benzinkutakon azt a túlterheltséget, tehát hogy amikor már a kamion beállt az elektromos autó helyére, és hogy senkit nem érdekel, csak ő most meg akar állni, nyilván ott is jó lett volna egy ilyen szolgáltatás, vagy valami hasonló, legalább a környékre. Hányan vagytok, hányan dolgoztok egy ilyen, ennél a cégnél?
1: Jelenleg ez úgy néz ki, hogy egy teljes állású munkavállaló van a cégen belül, és ezen kívül egyébként maga a csapat az 6 fő, plusz egy külsős emberrel dolgozunk még együtt. Nagyjából ez az embermennyiség, ami ahhoz kell egyébként, hogy egy ilyen szoftvert az ember le tudjon fejleszteni. Ugye manapság egyébként a különböző AI alapú megoldásoknak köszönhetően a csapat mérete és a tudás mennyiség az talán azt tudom mondani, hogy tehát akár juniorabb kollégákkal is lehet előre haladni, és ennek következtében ugye ezek minél egyre egyszerűbbek lesznek, és egyre kisebb csapattal is tud egy startup már elindulni, úgymond az elején. Nálunk most ez a helyzet, de nyilván természetesen tervben van, hogy amennyiben ugye azt igényli a piaci megjelenés, úgy minél több fejlesztővel tudjunk együtt dolgozni, és minél inkább növeljük a csapat mértékét, mennyiségét.
0: Maga a megoldás az fix, hogy milyen nyelveken tud kommunikálni, vagy gyakorlatilag ez megoldható és változtatható?
1: Hát erre ugyanezt tudom mondani, hogy a mai AI világban ez már minimális változtatásokkal bármikor megeshet. Egyébként általában az angol és a magyar az a nyelv, ugye, amit támogatunk, de tényleg tehát bármilyen lokális nyelvre lefordítható. Volt egy olyan beszélgetésünk például Portugáliában, ahol az volt a kérdés, hogy vajon meg tudjuk-e azt csinálni, hogy a portugál és a brazil-portugál közötti különbségeket kihozza az alkalmazás, ugye attól függően, hogy milyen nyelvi beállítása van a telefonnak, ezek is ugye fejlesztésbeli kérdések, ezek már nem olyan bonyolultak, mint mondjuk 10-15 éve volt, hogy akkor végig kell menni, és lektorálni kell minden szót. Nyilván fontos, hogy az ember minőségi terméket gyártson, és emiatt ezeknek a lépéseknek ugyanúgy meg kell történnie, viszont az első iteráció az sokkal-sokkal gyorsabban meg tud történni, hiszen nem nincs szükség arra, hogy minden szó szerint lefordítson az ember, hanem egy-egy ilyen texteken belüli nyelvcsomagot már igazából egy AI is le tud fordítani.
0: Tehát, hogyha megkeresnek mondjuk Szudánból, akkor nem fogsz kétségbe esni, hanem ez megoldható ez a kérdés, hogy az ottaniak is megértsék.
1: Igen, akkor reménykedem, hogy az AI túlok tudnak a helyi nyelven kommunikálni.
0: Meg hogy fizetni is fognak. Így van. De hát ez már egy másik kérdés. Azt hogy látod egyébként, hogy mert nyilván beszélsz a kortársaiddal, a korosztályoddal, stb., hogy mennyire van bennük ez a vállalkozó kedv. Itt most nem csak arra gondolok kizárólag, hogy mondjuk céget alapítunk, és akkor nagyon elkezdünk dolgozni, hanem hogy ez, hogy van egy ötletünk, akkor megcsináljuk, akkor nem feltétlenül akarunk munkavállalók lenni, hanem hogy valami ilyen szabadabb formában és a sajátunkat építsük. Tehát van erre nyitottság a mai fiatalabb korosztályokban?
1: Szerintem megvan az a réteg, akiben van erre nyitottság. Az első és a legfontosabb, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy ez milyen kötelezettségeket és következményeket von magával. Tehát a vállalkozói létnek nyilván vannak olyan részei, amiknek tudatába kell lenni, amikor az ember elindul. Ez szerintem egyébként egy nagyon érdekes kérdés, és egy nagyon jó kibontható tematika lenne, például az, hogyha egy ilyen segítség lenne azok számára, akik vállalkozás kezdéssel akarnak, vagy a vállalkozásba szeretnének belevágni, hogy egy ilyen 101, vagy egy ilyen kezdő könyv, hogy pontosan mikre is kell odafigyelni, mert egy csomó-csomó olyan dolog van, ami hát repetitív, és nyilván így mindenkinek előjön egy időpontban, vagy egy ponton ugye a vállalkozása során. Szóval egyébként én azt láttam, hogy van rá érdeklődés, viszont nagyon sok helyről kell összehalászni az információt, és emiatt ez nem egy olyan egyszerű folyamat. Az ötletek minősége és mennyiségéből pedig azt érzem, hogy nálunk még talán a kultúra nem tartott, hogy legyen annyi különböző ötlet, hogy így azt érezzük, mint mondjuk Amerikában vagy Nyugat-Európában, hogy így gyakorlatilag mindenkinek van egy ismerőse, aki kitalált valamit, és azzal ő most éppen vállalkozásba kezd, de én azt látom, hogy talán itthon is efelé haladunk, és ez egy nagyon jó dolog szerintem, hogy igyekszünk minél innovatívabbak lenni, de igen, amit az elején hangsúlyoztam, hogy meg kell találni nyilván ebben azt is, hogy az ember azért fog, és köt, hát magából adódik, hogy kell repetitív dolgokat végezni, és ezeket a kötelezően elvégzendő feladatokat a vállalkozás indításhoz, és ezért még azt mondanám, hogy talán az egyik legfontosabb része, hogy legyen egy olyan csapat, mert hogy egyedül nagyon nehéz szerintem ezt elkezdeni, tehát egy olyan csapattal kell ezt mindig elkezdeni, akik elhivatottak abban, hogy ez a vállalkozás sikerre juthasson.
0: Tehát akkor az lenne a, mondjuk így az egyik lényeges kérdés, hogy valahol egy helyen össze legyenek szedve azok az információk, ami mondjuk egy vállalkozás indításához szükséges. Mennyire látod azt, hogy mondjuk vannak befektetők, tőkebefektetők, segítők Magyarországon? Most csak arra gondolok, hogy például nekem az egyik kedvenc projektem, ugye sokat nem tudok róla, de ez az Erion című repülőgép, ahol ugye arról volt szó, hogy visszahozzák újra a polgári légiközlekedésbe ilyen magángépek formájában a hangsebesség feletti repülést. Igen. Csodálatos modelleket alkottak rá, állítólag tervezőasztalról már megvettek volna valami arab sejkek, nem tudom, tizet a gépből, és mégse lett belőle semmi, pedig hát nyilván azért volt mögötte tőke. Tehát, hogy van itthon hajlandóság arra, hogy valaki kockáztassa a pénzét, és segítse ezeket a vállalkozásokat, törekvéseket?
1: Hajlandóság mindig van. Itt a kérdés az, hogy ez mekkora volumenű, és hogy milyen projektekre van tőke. Ez egy jó példa volt egyébként, amit most mondtál, ugyanis pont az ilyen jellegű ötletek talán itthon még nem annyira megvalósíthatók, mert ezek nagyon-nagyon tőkeigényes fejlesztések. Volt egyébként egy beszélgetésben részem egyébként a Bécsi Nagykövetségen hasonló témában és hasonló tematikában, és ott pont azt boncolgattuk, hogy hogy Nyugat-Európában, de egyébként nem is kell Nyugat-Európáig menni, de nagyjából ilyen, hát már a DACH régióban is egy 4x-5x-ös szorzó van azon, hogy mekkora volumenű pénzt fektetnek mondjuk befektetők egy-egy cégbe, egy-egy startupba, nálunk a kisebb mennyiségűt, de vannak lehetőségek. Én azt mondom, hogy az ötlethez mérten kell ezt végig gondolni, hogy az ember Magyarországon akar esetleg befektetés után nézni, vagy inkább a nyugati befektetők pénzére lesz-e szükség, mert vannak azok a megvalósíthatósági szintek, amikhez viszont nem lesz már feltétlenül elég a hazai tőke.
0: Tehát itt nem fognak várhatóan hangsebességgel repülő magángépre.
1: Nem valószínű szerintem.
0: Pénzt adni, de hát reméljük, hogy másra meg igen. Az elmúlt percekben Papp Dávidot hallották, az Airport ügyvezető igazgatóját, akinek köszönjük, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm, hogy itt láttam.
0: És megosztottad velünk gondolatainkat, és hát nagyon sok sikert kívánok ehhez a projekthez, és remélem, hogy mentek előre az úton.
1: Köszönjük szépen, köszönöm.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Túl meleg van a szabadtéri programokhoz? Izgalmas kiállítással várunk a hűvös falak között. Utak és útkereszteződések. Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. További programok és akciók a Műcsarnok honlapján. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is, a budai alsórakparton észak irányban a Petőfi hídtól, a pesti alsórakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánc hídig, valamint a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Hungária körúton a nagyobb csomópontoknál, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalomnál. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
0: 8 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, a mikrofonnál Németh László. És aki ma a születésnapját ünnepli, egyebek mellett nem más, mint Decker Attila, világbajnok, magyar válogatott vízilabdázó, akit Isten éltessen nagyon sokáig. 1987-ben született, ezen a szép napon, augusztus 25-én, a szintén válogatott Decker Ádám testvére. Egyébként 197 cm magas Attila, és kapusként játszott nagyon-nagyon sokáig. És Barcelonában nyerte ezt a bizonyos aranyérmet. Szóval Isten éltesse őt. azokat is, mindenkit, akinek születésnapja van, névnapja van, jövünk a legfrissebb információkkal.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Kigyulladt egy vadászgép tegnap Szolnokon már leszállás közben. Szerencsére komolyabb sérülés nem történt, a pilóta még időben katapultált. Így ismertette a történteket a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Sándor Zsolt vezérezredes arról is beszélt, hogy a mentés is perceken belül megtörtént. Őt hallják.
5: Jelenleg annyit tudunk, hogy a gép veszélyt jelentett. A kísérő megpróbálta a gépet megkísérni a repülőtérben, műszerezettsége eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép egy olyan manőverbe kezdett már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. A katapultálás után a gép balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy itt nem csak a gép személyzet volt, meg a pilóta volt, akinek nem csak az eszed, a szíve is a helyén volt, hiszen elkerülte azt, hogy lakott területen kelljen ezt a manővert végrehajtani, hogy ne agyisten a gép lakott területre zuhanjon. Megpróbálták leszállítani a gépet, az utolsó pillanatig próbálta irányítani az egyébként elektronikával már nem rendelkező járművet, illetve hát a reakció ideje a veszélyhelyzeti válaszadóknak, hiszen a tűzoltók gyakorlatilag 5 perc alatt a helyszínen voltak, megkezdték az oltást, így elkerülték azt, hogy nagyobb kár keletkezzen a repülőtéren is.
0: A legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést biztosítja a balesetet szenvedett Gripen pilótájának az a kisebb gerincműtét, amelyet ma végeznek el rajta. Ez Székely György, az Észak-Pesti Centrumkórház Honvédkórház idegsebésze mondta. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban került be az egészségügyi intézménybe. Az idegsebész szerint orvosi szempontból a katapultálás azért veszélyes, mert a kilövés nagy gyorsulást jelent, ami rendkívül megterhelő a szervezetre. Elsősorban a gerinc sérülhet ilyenkor. Holnap ül össze első alkalommal a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak működésével kapcsolatos részleteket vizsgáló parlamenti bizottság. Nem kis feladat vár rájuk, hiszen mintegy 10 éve kezdődött történetet kell vizsgálniuk. Brückner Gergely, a Telex újságírója számtalanszor írt erről a sztoriról. Az alapösszeg mintegy 266 milliárd forintról, mára ennek töredéke maradt, de ez is meghatározhatatlan.
6: Ha úgy számolunk, hogy ebben az időszakban volt infláció, volt egy kockázatmentes hozam, tehát ennek a 266 milliárd forintnak, még azzal is, hogy azért természetesen valamit költöttek ilyen kutatási programokra, ösztöndíjakra, közgazdasági képzés támogatásra pár milliárd forintot évente, de azért azt lehet mondani, hogy egy alsó hangon egy olyan 400 milliárd forintnak kellene lenni, hogyha számoljuk ezt a bizonyos elmaradt hozamot is.
0: Ősszel megkezdődhet idehaza a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása. Elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit. Ezt közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, elkészült a várólisták csökkentésének szakmai programja, amelynek végrehajtása a szükséges kormányzati döntést követően ősszel kezdődhet meg. A tárca kiemelt ügyekben kezeli a betegelégedettségi platform elindítását, amelyre a tervek szerint ugyancsak a következő hónapokban kerülhet sor. Szeptemberre tervezi a minisztérium a mentők minőségi mutatóinak átlátható bemutatását, és tovább kívánják erősíteni a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát is. Egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy olajszállító hajót Omán partjainál, a gépház megrongálódott. A legénység sértetlenül megúszta a történteket, a tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. Jelentős előrelépést értek el a pakisztáni és iráni vezetők teheráni tárgyalásaikon az Irán elleni háború lezárása érdekében. Asim Munir tábor nagy pakisztáni vezérkari főnök szerint az iráni elnök őszintén megosztotta kormányának álláspontját, és nagyon konstruktív eszmecsere folyt a felek között. A Reuters hírügynökség korábban arról számolt be, hogy Munir teheráni látogatása előtt egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. Az Egyesült Államok a katonai csapásokat is folytathatja Irán ellen, amennyiben ez szükségessé válik. Erről az amerikai hadügyminiszter beszélt. Pete Hegseth egy hadipari üzemben tett látogatása során elmondta, az Iránnal szembeni lépéseket Scott Bessent pénzügyminiszterrel egyeztetik. Ugyanakkor, szerinte, jelenleg a gazdasági nyomásgyakorlás okozza a legnagyobb veszteségeket Iránnak. Idehaza lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke. Handó Tünde 2012. január 1-től 2019. november 30-áig volt az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Eredetileg 9 évre választotta meg az országgyűlés, de 2019-ben, miután alkotmánybíró lett, lemondott az OBH vezetéséről.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel 151.360 ponton új történelmi csúcson zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 28,3 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal 5.100 forintra erősödött, az OTP 2,4%-kal nőtt 46.380 forintig. A Magyar Telekom 1,7%-kal csökkent 2.500 forintra, a Richter 3,5%-kal emelkedett 13.330 forintig. Vegyesen zárták a napot a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 4,1% emelkedéssel, a frankfurti DAX 1,1% gyengüléssel, a párizsi CAC 4,1% csökkenéssel fejezte be a napot. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 3,1%-kal emelkedett, az S&P 500-as ugyanennyivel csökkent, a Nasdaq kompozit 8,1%-kal került lejjebb a nap végén. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 362 forintba és 78 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 311 forintot és 33 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 35 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 27 fillér, a cseh koronáért 15 forint 6 fillér. Egy angol font 424 forintba és 16 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. A bitcoin 78.707 dolláron és 44 centen áll 2,2%-os pluszban, az Ethereumért 2507 dollárt és 59 centet kérnek 1%-os erősödés mellett. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 3,1%-kal, a dél-koreai Kospi 3,1%-kal, a szingapúri tőzsde 4,1%-kal erősödik, a Shanghai kompozit 1,1%-kal teszi ugyanezt, a hongkongi tőzsde 1,1%-kal, az indiai Sensex 2,1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 7,1%-kal csökken, 84 dollár 46 centen áll, a Brent jegyzési ára szintén hordonként 91 dollár 54 cent. Egy uncia aranyért 4698 dollárt és 50 centet kérnek jelenleg a világpiacon.
2: Időjárás jelentés.
0: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.
2: Sporthírek a 94.2.
0: A magyar női röplabda válogatott két szoros és egy sima játszmában kikapott a címvédő és házigazda török csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának tegnapi játéknapján. A magyar csapat a továbbjutás szempontjából ma kulcsfontosságú mérkőzést játszik a németekkel 15 órától. Az AS Roma elsősorban Daniel Malen mesterhármasának köszönhetően 4-0-ra legyőzte otthon a Fiorentinát az olasz labdarúgó bajnokság szezonnyitó fordulójában. A holland válogatott találataihoz a három gólpaszt az argentin Paulo Dybala adta, a végeredmény pedig a 21 éves Nicolo Pisilli állította be. A Chelsea 3-2-re nyert városi riválisa a Fulham vendégeként az angol labdarúgó bajnokság szezonnyitó fordulójában. A brazil Pedro már az első percben betalált, és bár a hazaiak még egyenlítettek, a Chelsea a 49. percben már két góllal vezetett, végül pedig március eleje után először nyert bajnokit idegenben.
2: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. Évente akár több tízezer forintot is elvihetnek a banki SMS értesítések. A Money.hu szakértője szerint a legtöbb ügyfél számára már a push értesítés lenne az előnyösebb megoldás, mivel ugyanazokról a tranzakciókról küld jelzés, de ingyenesen. Az SMS-nél nem csak a darab díj, hanem a havi szolgáltatási díj is jelentős lehet, így éves szinten akár 7-27 ezer forint közötti költség is összejöhet. Sokan megszokásban maradnak az SMS-nél, vagy nem tudják, mennyibe kerül valójában a szolgáltatás. Richter Ádám szerint a banki költségeket érdemes a januárban érkező éves díjkimutatásban ellenőrizni, és szükség esetén olcsóbb számlacsomagot vagy bankváltást választani. Kecső Rihárd interjúja következik.
0: Reggeli Monitor.
2: Évi több ezer forintot is elveszíthetünk a banki SMS-ekkel kapcsolatosan. Abban a korban vagyunk, hogy már a push üzenet sokkal előnyösebb és hatékonyabb, mint mondjuk, hogyha SMS-ben kapunk a bankunktól üzeneteket?
3: Igen, egyértelműen. Egyrészt ingyenes, ami nagy előny, sokaknak szerintem kényelmesebb is. Most már a többség azért okostelefont használ, úgyhogy ki tudja használni ezt a lehetőséget, már ha a bank is ezt lehetővé teszi.
2: Ja, a bankoknál egyébként eltérő az, hogy az SMS-ek díjaiért mennyit kérnek, de átlagosan milyen összegekbe kerül ez mondjuk havi lebontásban?
3: Az SMS-ek mondjuk olyan 50-60 forint darabdíj, de még nem is ez viszi el a nagy költséget, hanem ennek havi díja is van. Ez már azért olyan 6-8 ezer forint körül van, és ez így éves szinten akár 7-27 ezer forintos költséget is jelenthet, hogyha havonta mondjuk 20 tranzakció történik, és erről SMS értesítést küldenek, ami egyébként nagyon könnyen össze is jön, hogyha valaki bankkártyával vásárol, vagy megérkezik a fizetése, rezsit fizet.
2: Viszont még mindig sokan vannak, akik ezt a funkciót használják, és ilyen-olyan okokból nem állították be a push értesítéseket. Ez miért lehet még könnyebbnek találják az emberek az SMS-eket, mint mondjuk a banki alkalmazásnak az értesítéseit?
3: Szerintem csak egyszerűen megszokásról van szó, illetve nem gondolják, hogy ez olyan sokba kerül. Az SMS-nek a darabdíja valóban nem tűnik olyan vészesnek, a havi díjra kevésbé figyelnek, de lehet, hogy az is egy mondjuk egy 1000 forint alatti összeg, tehát havonta nem tűnik fel annyira, viszont éves szinten meg már jelentős, illetve bizonyos bankoknál nem lehet olyan egyszerűen átállítani, hanem fel kell őket hívni, valószínűleg ez egy plusz kényelmetlenségi kör. De azért akadnak olyan bankok is, ahol a netbankon keresztül könnyen be lehetne állítani, hogy SMS helyett push értesítést küldjenek.
2: Ha már a push értesítésekről beszélgetünk, ez minden esetben ingyenes, vagy vannak esetleg olyan bankok, ahol fizetni kell valami mennyit, vagy van ennek egy fix díja?
3: Szerencsére mindenhol átálltak arra, hogy ingyenes lett. A darabdíj az korábban is az volt, esetleg havi díjat elkértek a digitális szolgáltatásért cserébe, de valószínűleg hallgatva az idők szavára ezeket kivezették, úgyhogy ez nyugodtan ingyenesen igényelhető.
2: Van valami különbség a push üzenetek és az SMS között a szolgáltatásokat, illetve milyen értesítéseket kapunk?
3: Ugyanazokról a tranzakciókról vagy bankkártyás fizetésekről lehet értesítést kérni. Természetesen a push értesítéseknél ott internet szükséges ahhoz, hogy befusson ez az értesítés, mivel ez a mobil applikáción keresztül történik, SMS-nél meg ugye csak térerőre van szükség, de hát ezért a többség ma már internethez elég rendszeres időközönként szerintem kapcsolódik, úgyhogy ez nem akkora akadály.
2: Biztonsági szempontból van-e valami különbség a két megoldás között?
3: Biztonsági szempontból nincs. Azt kell figyelembe venni, hogy még mindig van egy-két bank, ahol csak SMS-t lehet kérni, tehát ezt teljesen nem érdemes kikapcsolni, pont biztonsági okokból. Tehát ha csak az SMS érhető el, akkor sajnos azt kell választani, vagy megnézni egy másik bankot. De ugye hasznos arról értesülni, hogy milyen tranzakciók történnek a bankszámlánkon, vagy mondjuk vásárol-e valaki más a bankkártyánkkal. Tehát ezekre mindenképp szükség van valamilyen formában.
2: Hogyha ezt az SMS szolgáltatást ki akarjuk kapcsolni, akkor vannak-e olyan dolgok, amikre érdemes odafigyelnünk, hogy ne maradjunk bizonyos fajta értesítések nélkül, amikor az SMS-eket kikapcsoljuk?
3: De az lehet a buktató esetleg, hogy többféle típusa van ezeknek az értesítéseknek, többféle kategóriába sorolják, hogy az a kártyát figyeli, a számlát figyeli, napi értesítések és egyebek, tehát ha valaki ezen spórolni akar, akkor érdemes az összeset kikapcsolni. Ez mondjuk applikáción vagy netbankban érdemes akkor megnézni, hogy tényleg mindegyiket lemondjuk, vagy hogyha ez telefonon vagy személyesen történik, akkor külön ezt kérni, hogy egyikre sincs szükségünk, tehát mindegyiket szüntessék meg.
2: Az ügyfél egyébként tudja valahol ellenőrizni, hogy pontosan milyen értesítési szolgáltatásokért, milyen szolgáltatásokért mennyit fizet?
3: Ezeket a banki hirdetményekben tudja ellenőrizni a legtöbb esetben, tehát ezt nem egyszerű megtalálni, vagy legalábbis a hirdetményen belül megtalálni azt a részt, ami erre vonatkozik. Az egyszerűbb forma az évente egyszer januárban küldenek egy egységes díjkimutatást. Ebben benne van az előző évre vonatkozó összes költség, tehát itt tételesen megmutatják, hogy mennyi volt az SMS darabdíja, a szolgáltatás havidíja és mindent. Ezt a netbankban vagy mobilbankban lehet megtalálni a dokumentumok vagy a levelek között. Postai úton nem nagyon szokták ezt kiküldeni. Itt lehet esetleg ellenőrizni az előző évre vonatkozóan, de nem olyan egyszer utána nézni.
2: Milyen más, kevésbé feltűnő banki díjak emelhetik még, akár jelentősebben is egy bankszámla a teljes éves költségét?
3: Amire legjobban figyelni kell, az a havi számlavezetési díj. Ebben már nagyon sok olyan csomagot lehet találni, ami igazából 0 forintos, hogyha beérkezik egy bizonyos jövedelem. Sok esetben minimál bér is elég, csak jól kell számlát választani. Illetve bankkártya az, amit szerintem azért a többség használ, és aminek van egy jelentős éves díja. Ezt nehéz teljesen megspórolni. Legfeljebb arra lehet figyelni, hogy olcsóbb bankkártyát válasszunk. Ezek a legjelentősebb költségek. Ezen kívül egyéni szokásokon múlik, ugye, hogy ki mennyit utal át, mondjuk, hogy fizeti a rezsijét, és egyéb banki tranzakciók.
2: Mikor lehet elég mondjuk néhány szolgáltatást lemondani, és mikor van az a pont, amikor érdemes inkább vagy egy számlacsomag, vagy akár a bankváltáson is elgondolkozni?
3: Ez valószínűleg egyéni tűrés határon múlik, hogy mennyi az az éves megspórolt költség, vagy havonta, amire már valaki azt mondja, hogy ezért már inkább bankot váltana. Érdemes egy kalkulációt készíteni, megadni az egyéni számlahasználati szokásokat, így mennyit utal egy hónapban, mennyi készpénz vesz fel, és összehasonlítani az ajánlatokat, így látni fogja azt, hogy mennyit spórolna ezzel. Nagyon sok esetben egyébként bankon belül is lehetne olcsóbb számlacsomagot találni, tehát ez még az egyszerűbb megoldás, nem kell költöztetni a számlát, de a bankváltásra kerülne sor, ez sem olyan bonyolult már így az elmúlt pár évben, sokszor ez az igazi megoldás.
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Különbizottságot hoz létre a svéd kormány az iskolák elleni támadások megelőzését elősegítő új intézkedések kidolgozására, jelentette be a skandináv ország oktatási és integrációs minisztere. Svédországban múlt pénteken egy karddal felfegyverzett támadó megölt egy 17 éves lányt, három ember pedig megsebesített egy fagerstai középiskolában. Simona Mohamson, oktatási és integrációs miniszter közölte, a bizottság feladata javaslatokat tenni a hasonló támadások megelőzésére. A miniszter elmondta, Svédországban az elmúlt években több súlyos, halálos áldozatokat követelő iskolai támadást követtek el. Mint mondtam, a nyitott iskola koncepciója jó elképzelés, de azt nem szabad megengedni, hogy illetéktelen személyek szabadon bejuthassanak az oktatási intézményekbe. A konkrét bizottsági javaslatokra egyelőre nem tért ki. A múlt pénteki támadást a közép-svédországi Fagersztegyi középiskolájában követte el a fiatalember. A 18 éves sisakot viselő és karddal felfegyverkezett gyanúsítottat meglőtték, majd őrizetbe vették. Támadásának indítékát továbbra is vizsgálják.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
3: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is, a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídtól, a pesti alsórakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánc hídig, valamint a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Hungária körúton a nagyobb csomópontoknál, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalomnál. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Claudia Schiffer német fotomodellnek, aki 1970-ben németországi Reinberg nevű településén ezen a napon született, augusztus 25-én. Cindy Crawforddal, Linda Evangelistával és Naomi Campbell-lel együtt az 1980-as évek végének és a 90-es évek elejének egyik szupermodellje. Egyébként már 2020-ban világrekordot állított fel azzal, hogy több mint 30 éven keresztül a pályán volt, és több mint 1000 címlapon jelent meg. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Mindenki másnak, aki ma ünnepel, akár születésnapot, akár névnapot, jönnek a legfrissebb hírek 8:30-kor itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Tar- Tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy és a szociális szféra uniós összevetésben. Egyebek mellett ezt állapította meg friss elemzésében a GKI gazdaságkutató. Az összefoglaló szerint az Európai Unió 27 tagállama közül Magyarország költött a GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre, két egymást követő évben is, 2023-ban és 2024-ben. A legfrissebb elérhető adat szerint 2024-ben az előző kormányzat a GDP 4,7%-át fordította erre a célra, közben az uniós átlag 7,4% volt. Az átlagtól való elmaradás GDP arányos mértéke 2010 óta állandó. A szociális védelemre fordított kiadások aránya a GDP-hez viszonyítva 2010 és 2024 között 17,3%-ról 12,3%-ra esett. Ezzel az Európai Unióban csak Máltát és Írországot előzi meg Magyarország. Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatását várják 25 bázispontos kamatvágással. A testület legutóbbi ülésén július 22-én egyhangulag döntött arról, hogy 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkenti a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Csak nem három év után meghatározott útvonalakon újraindítja szállítmányozást a Suezi csatornán keresztül a Mediterranean Shipping Company. A világ legnagyobb tengeri szállítmányozási vállalata ügyfeleinek adott tájékoztatása szerint a Vörös-tengeri biztonsági és üzemeltetési körülmények mérlegelését követően újra elindulhatnak az Ázsia és Európa közötti szállítások. Az átállás fokozatosan történik, mindkét irányra vonatkozóan. Az Ázsia, a Földközi-tenger, valamint Észak-Európa közötti útvonalakon már tegnap óta újra közlekednek a hajók a Vörös-tengeren. Ezeket további egységek követik majd. A Genfi székhelyű koncern 2023. decemberében függesztette fel a Suezi csatornán keresztül vezető rendszeres szállítmányait, miután az Irán támogatását élvező jemeni huszi milícia támadásokat hajtott végre a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók ellen. Közben más nagy társaságok is fokozatosan visszatérnek a Suezi útvonalra, így a Maersk és a Hapag-Lloyd is. Egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy olajszállító hajót Omán partjainál. A gépház megrongálódott, a legénység sértetlenül megúszta a történteket, a tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. Több Irán teljes globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedést jelentett be az amerikai pénzügyminiszter Washingtonban. Scott Bessent gazdasági számüzetésnek nevezte az amerikai lépéseket. A tárcavezető 5 szektort emelt ki, amelyeken keresztül Irán más országokat felhasználva képes a saját gazdaságát támogatni. Ezek között említette a digitális eszközöket, a technológiai ipart, az aranypiacokat, a légi közlekedést és a hajózást is. A politikus hangsúlyozta, az Egyesült Államok nem tűri el tovább, hogy harmadik országok az Iránnal fennálló konfliktus szürke zónájában működve légijáratokat fogadnak Iránból, és bankszámlákat működtetnek a rezsim számára. Egyben kilátásba helyezte, hogy azon gazdasági szereplőket, amelyek nem igazodnak a szankciókhoz, kizárják az amerikai bankrendszerhez való hozzáférésből, valamint a dollár alapú globális pénzügyi rendszerből.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel 151.360 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 28,3 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal 5.100 forintra erősödött, az OTP 2,4%-kal nőtt 46.380 forintig. A Telekom 1,7%-kal csökkent 2500 forintra, a Richter 3,5%-kal emelkedett 13.330 forintig. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 4,1% emelkedéssel, a frankfurti DAX 1,1% gyengüléssel, a párizsi CAC 40 4,1%-os csökkenéssel fejezte be a napot. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 3,1%-kal emelkedett, az S&P 500-as ugyanennyivel csökkent, a Nasdaq Composite 8,1%-kal került lejjebb a nap végére.
0: időjárás jelentés.
6: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok, 8:30 múlt pontosan 8 perccel, a vonalban pedig itt van velünk Bendazsevszki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Oroszországról, illetve hát arról beszélünk, hogy választások lesznek ugye szeptemberben Oroszországban. Hogyha visszanézzük ezeknek a történetét, legalábbis hát én annyira készültem fel, hogy itt a putyini időszakot tanulmányoztam egy kicsit, amennyire belefért az időbe, és azt látom, hogy a vele szemben induló elnök jelöltek azok hát leginkább ilyen egyszámjegyű százalékos eredményt tudtak produkálni. Most is valami hasonló alakul majd?
2: Ugye fontos pontosítás, hogy parlamenti választásokra lesz kerül sor, nem elnök választásokra. Ott általában három vagy négy parlamenti párt dominál. Ezeket nevezzük úgynevezett rendszerpártoknak, azért rendszerpártok, mert hát papíron az ellenzéket képviselik, de valójában a kormánypártnak egy másik oldaláról van szó, tehát a legfontosabb kérdésekben mindig a kormánypárton az Egységes Oroszországgal szavaznak, egyébként pedig ilyen nüansznyi, kisebb dolgokban képviselnek más véleményt, tehát a szociális kérdésekben. És évtizedek óta ugyanazok a pártok vannak az orosz parlamentben. Ez ugye a kormánypárt, az Egységes Oroszország, az Igazságos Oroszország nevű párt, a kommunista párt és a liberális demokrata párt. Nagyjából 2000-es évek eleje óta ez a felállás, illetve az előző 2021-es választásokon utólag a Kreml ötletére lett kreálva egy új párt, ez a Novai Lugyi, új emberek. Hát új pártként bekerültek az előző választásokon a parlamentbe. Ők is gyakorlatilag ugyanazt képviselik, mint az Egységes Oroszország, annyi kivétellel, hogy egy kicsit a fiatalokat és a vállalkozókat próbálják megcélozni a saját pártprogramjukkal. De minden olyan párt, amely valódi ellenzéket képviselne, például a Jabloko párt, amelyet éppen leszették a választási versenyről, vagy korábban a Alexej Navalnyi által bejegyezni próbált pártformációk, azokat nem engedik a választási verseny közelébe, és csak azok a pártok indulnak el, amit a kormány engedélyez, illetve nagyjából csak azok juttak be, ugye 5%-os

0: működik, azt hiszem 93 óta, ha jól emlékszem. Grigori Javlinszky volt a legfontosabb képviselője a pártnak, azért erősen próbálták őket megszorongatni a hatóságok, több büntetőeljárás is indult a tagjaival szemben, bár hozzáteszem, hogy Jabloko az elmúlt években nagyon óvatos és nagyon finom retorikát próbált vinni, tehát nem, mondjuk nem hasonlítható össze Alexej Navalnyi, mert ugye nem él, de az ő politikai erejével, akik nyíltan nekimentek Vlagyimir Putyinnak, és rendszerváltást hirdettek volna az országban. A Jabloko ennél sokkal finomabb retorikát visz. Mégis egyrészt érdemes róluk tudni, hogy a 90-es években egy meghatározó politikai erő voltak. A polgári értelmiséget, a liberális értelmiséget is. Ugyanakkor 2003-ban voltak utoljára benne a parlamentben, azóta nem szereztek mandátumot. Most bejutási küszöböt nem szokták tudni megugrani, valahogy a 3-4% környékén szoktak végezni a választásokon általában.
1: Itt ugye említette Navalnyit, aki ugye börtönben vesztette életét, ugye nem tudjuk pontosan, hogy milyen körülmények között, erről igazából hivatalos információk vannak, de a kérdés az lenne, hogy nem látszik a nyoma sem, vagy valami kezdemény, hogy formálódna valami komolyabb ellenzéki erő, vagy akár ellenzéki összefogás Oroszországban?
0: Nem nagyon, hiszen a hatalom minden ilyen kezdeményezést elég keményen felszámol. Jabloko ugyanígy járt, tehát annak ellenére, hogy kerültek be a parlamentbe, levették őket a választási versenyről. Tehát jelenleg az a helyzet Oroszországban, hogy a Központi Választási Bizottság 11 pártnak az indulását engedte a választási versenyben. A Jablokót akkor még engedték. Egyetlen olyan párt, amelyik a háború ellenes narratívával és pártprogrammal érvelt. Tehát az ő politikai programjuk másról sem szól, mint hogy legyen béke, és zárjuk le ezt a háborút Ukrajnával. Egyetlen másik parlamenti párt nem képviseli a retorikát. Noha az Ukrajna ellen folytatott háború a legfontosabb esemény, a legfontosabb politikai jelenleg Oroszországon, mégis egyetlen egy párt nincs, amely ezt a kérdést, ezt a témát képviselni. Jabloko volt az egyetlen. Valószínűleg az volt a célja az orosz hatalomnak, amikor engedték a Jablokot indulni, hogy majd itt lesz egy választási versenyben lesz egy párt, amely rendre nem jut be az orosz parlamentbe, mindig 3-4% körül végeznek. Hát hadd vigyék ezt a háború ellenes retorikát, kampányt, aztán majd megint kapnak 3-4%-ot, és azt lehet mondani, hogy hát tessék, ennyire van igény az orosz társadalomban. Na de az elindulás után hirtelen megnövekedett a népszerűségük. Egy-két héttel a kampány kezdete után már is a bejutási küszöb fölött kezdték őket mérni jóval. Tehát a társadalomban erre igenis van igény Oroszországban, hogy legyenek olyan pártok, amelyek szembe menjenek az orosz hatalommal, és amelyek a háború lezárása mellett nyúljanak. Na és ezután a Jablokot leszették a választási versenyről. És itt ugye a kérdésére még a közvetlen válasz, hogy hát miért nincs olyan erő, amely szembe menne Putyinnal. Hát érdemes megnézni, hogy hogyan vették le a Jablokot a választási versenyről. Extrémista pártnak minősítették azért, mert az orosz legfelsőbb bíróság érvelése szerint azzal, hogy a Jabloko a béke mellett érvel, azzal ők gyakorlatilag az ellen érvelnek, hogy Oroszország megtarthassa a területeit, mert hogy Oroszország közigazgatásilag ugye megszerzett 4 ukrán területet, ezek mármint katonailag megszerezhet, ezek közigazgatásilag Oroszország részei, és ha a Jabloko azt mondja, hogy hát véget kell vetni a háborúnak, akkor ezen területeknek egy része nem lesz orosz kontroll alatt, mert

0: jelenleg ott ukrán kontroll van. Vagyis a Jabloko egy extrémista párt, amely az orosz területi integrációval szembe megy. Szóval innentől kezdve nehéz bárkinek is politikailag aktív tevékenységet végezni, ha más mond, mint a kormánypárt, mert akkor azonnal büntető eljárások és elzárások, netán börtönbüntetések lesznek a következményei.
1: Igen, ezt akartam én is mondani, illetve kérdezni, hogy igazából nem tartottak a Jabloko vezetői attól, hogy ők is esetleg börtönbe kerülnek hosszabb, rövidebb időre?
0: Hát, valószínűleg... Amikor még a kampány nem indult el, és ők hát felvetették ezt a kampánytémát, megírták a kampányprogramot, akkor azt gondolták, hogy hát legrosszabb esetben nem fogják őket engedni elindulni a választásokon. De hát nem így történt, annak ellenére, hogy tehát hangsúlyozom, mert tavasszal kész volt a program, és ők ezt nem tudom, a médiában már amennyire, amekkora hozzáférése van, ilyenkor az ellenzéknek a médiához, tehát ők ezt elmondták, nem volt retorzió, mert mondom, az orosz hatalomban az volt az elképzelés, hogy megmutatják, hogy valójában erre nincs igény. És menet közben, amikor a népszerűségük növekedni kezdett, és az orosz kormánypárt, az Egységes Oroszország belátta, hogy hát ennek lehetnek politikai társadalmi kockázatai, az így tovább megy, akkor döntöttek arról menet közben, hogy akkor megpróbálják ellehetetleníteni a Jabloko tevékenységét, és akkor indultak mindenféle eljárások a Jabloko politikusaival szemben.
1: Oroszországban van egy elég komoly, mondjuk így informális hatalmat birtokló hatalmi elit, ugye gondolok itt a fegyveres erők, testületek vezetőire, aztán az oligarchákra, a nagyvállalkozókra. Ők mennyire elégedettek Putyinnal?
0: Itt vegyes a kép, nem lehet egyértelműt mondani. Hát a katonai réteg, az úgynevezett szilovik réteg, az erőszakszervezetek képviselői, hát ők maximálisan elégedettek, hiszen Vladimir Putyin elnöksége alatt őket jól tartják, jó fizetéseket kapnak, mindenféle társokat, a katonák nagyságrendekkel magasabb fizetéseket kapnak most, mint mondjuk másfél évtizeddel ezelőtt. Tehát velük ilyen szempontból nincs gondja a hatalomnak. A vállalkozói réteg már egy kicsit más tészta. Ott a nagyvállalkozókban bíztak sokan még a háború kezdetén, hogy mivel a háború ellehetetlenítette az ő kereskedelmi tevékenységüket, sokan nagyon sokat vesztettek, buktak a háború miatt, a nyugati szankciók miatt ellehetetlenült a tevékenységük. Tehát sokan abban bíztak, hogy majd ők fognak szembenni Vladimir Putyinnal, és majd képviselik hát racionális a háború lezárása melletti álláspontot. De nem így történt, és ez egyébként többek között a nyugati szankcióknak is köszönhető, sajnos, mert a nyugati szankciók ellehetetlenítették az ő lehetőségeiket. Tehát úgymond nem maradt számukra más lehetőség, mint hogy még jobban beleállni Vladimir Putyin mögé, mert mindent elveszítették a nyugaton, még az orosz bázisokat is elveszítik, ha netán az orosz hatalommal szemben is exponálják magukat, akkor aztán tényleg mindent veszítenek, tehát ők még jobban beleálltak, és ebből profitáltak, mert nagyon sok megrendelést kaptak, sokat profitáltak a háborúból, a katonai megrendelésekből, abból profitáltak, hogy a nyugati cégek kimentek az országból, és az ő helyüket foglalták el ezek a cégek, ezek az orosz érdekeltségek, ilyen poton pénzért megvették a nyugati érdekeltségeket, a nyugati gyárakat. Tehát ilyen szempontból most már alig ha várhatjuk azt, hogy Oroszországban az orosz oligarchák vagy az orosz nagyvállalkozók majd szembe mennének Vladimir Putyinnal.
1: Milyenek a mindennapok Oroszországban? Ugye azt lehet olvasni, hogy üzemanyaghiány van, és hogy az ukrán erők dróntámadásai rendkívül látványos, illetve érzékeny célpontokat érintenek. Akkor már mondhatjuk azt, hogy a lakosság mindennapjaiba is beköltözött ez a háború?
0: Szóval ez még az elmúlt években nem volt így. Tehát az orosz lakosság nagyon keveset érzékelt a háborúból, sőt ez volt az orosz hatalomnak a célja. Háborúnak a háborút, hanem különleges katonai műveletnek, mert egyértelműen az volt a cél, hogy távol tartsák a háborút az orosz lakosságtól, és azt érzékeltessék, hogy hát ez nem is háború, ez valamilyen művelet, ami nagyon messze történik, és persze ez semmilyen hatással nincs az emberek életére. Hát a szankciók sincsenek hatása annak, az nem tudom, valami nyugati összefogás, gonosz összefogás az orosz társadalommal szemben, és ez sokáig működött ez a fajta retorika. Az oroszok mindennapjaiban nem szűrődött be a háború, még a halottak növekvő száma sem botránykeltést, mert azt mondhatták, hogy hát történik az az ember, aki elment a háborúba, és ott meghalt a fronton, hát ő vállalta sok pénzért, látta a rizikókat, kockázatokat, és na de az elmúlt fél évben az ukrán mélységi csapások, dróncsapások annyira sűrűvé váltak, és elérték az orosz nagyvárosokat is, Szentpétervárot, Moszkvát is, hát sőt, szinte mindennapossá váltak ezekben a városokban. Most már nehéz nem érezni a háború hatását. Nagyon sok olyan videó, bejegyzés van, minden nap kerül fel az orosz közösségi médiában, ahol az emberek ezen keseregnek, hogy hát miért érdemelték ők ki azt, hogy őket ukrán drónok támadják. Lehet, hogy ez az összekapcsolás még mindig nem történt meg, hogy Oroszország pusztító háborút vív a szomszéddal, és a szomszéd visszatámad. És hogy a gazdasági és az energiállátási problémák is most gyűröztek be Oroszországba. Benzinhiány van, vagy nincs üzemanyag, most már tartós a hónapok óta, vagy hosszú órákat kell várni sorban, ahol van. Bizonyos régiókban nem is szolgálják ki a lakosságot, például a Krím-félszigeten ott lakossági benzin kiszolgálás nincs, tehát ott gyakorlatilag személyautót nem lehet használni, a tömegközlekedéshez próbálják még fenntartani a hatóságok, és hát az árak növekednek jelentősen, jelentős az infláció, egyébként ez már így van, ilyen 2% körüli volt, most lecsökkent 7% környékére. Szóval igenis érzik az orosz emberek most már a háború hatásait, ezért növekszik a felmérések szerint azoknak a száma, akik azt mondják, hogy békét kell kötni, és csökken azoknak a száma, akik azt mondják, hogy akár a célok meghiúsulása árán is folytatni kell ezt a háborút.
1: Arról is lehetett olvasni viszonylag sokat itt a nyár folyamán, hogy Észak-Korea, illetve Oroszország egyre szorosabbra fűzi a kapcsolatát. Ez a továbbiakban is így alakul majd? Tehát Putyin igazából rá van szorulva Fennyen segítségére?
0: Hát nem, talán nem így fogalmaznék, hogy rá van szorulva. Nyilván, ha nem a saját katonáit halnak meg a fronton, az mindig jobb. Észak-Koreának lehet valami olyasmit adni cserébe, ami Oroszországnak mondjuk nem kerül olyan sokba, tehát teszem az katonai technológiát, bizonyos fejlettebb fegyverrendszereket. Észak-Korea küld 10-15-20 ezer embert, az orosz katonákat, ez nyilván jó jön. Az orosz katonák halálának, ugye vannak gazdasági hatásai, az orosz gazdaságra, demográfiára nézve nem olyan jó politikai kockázatai vannak, minél több halott van, annál orosz lakosság, annál kevésbé boldog. Viszont észak-koreai katonák halnak meg, hát ez legfeljebb Észak-Koreában jelent problémát, Oroszországban nem. Úgyhogy ilyen segítséget Oroszország szívesen elfogad, de nem mondanám azt, hogy rá van szorulva, csak egyszerűen jól jön.
1: Maga a gazdaság mennyire bírja az igénybevételt? Tehát eltarthat még ez évekig ez a konfliktus, vagy azért már belátható időn belül véget kell vetni neki, hogyha mondjuk nem akarnak gazdasági összeomlást?
0: Hát látszódnak a korlátai ennek a rendszernek. A kezdetén volt egy ugye, nagy bezuhanás, a Ukrajnában is, de Oroszországban is. Aztán 2023-24 környékén felszállt az orosz gazdaság, és hát magyarázta, hogy hú, hát reziliensnek bizonyult az orosz gazdaság a szankciókra nézve, és a háborúra nézve, de ez a felívelés az annak volt köszönhető, hogy az orosz gazdaság kezdett átállni a katonai hadigazdaságra, katonai alapokra. Ugye nagyon sok állami pénz ment be a gazdaságban, rengeteg pénzt kaptak a védelmi cégek, megrendelések formájában, nagyon sok embert elszívtak, nagyon sok pénz ment az emberekhez, aláírták a szerződést, elment a katonának, és ez okozott egy átmeneti növekedés. És ez 2025-ben kezdett kifulladni, 2026-ban pedig aztán végképp kifulladt, mert ez a fajta aszimetria, amikor a védelmi ipar az mindent felszív, és teljesen tönkrevágják az állami megrendelések, a könnyűipart és a lakossági civil szektorokat. Ez nyilván hosszú távon nem tesz jót a gazdaságnak, és erre rakódott rá az ukrán támadások miatt is sok. A logisztikai szektorral szembeni támadások. Aztán erre rakódott rá az, hogy az orosz hatalom próbált áthárítani a háború költségeit, a háborús kiadásokat a lakosságra, emelték emelték a személyi jövedelemadót, kivezettek egy sor kedvezményt a vállalati szektornak, és akkor így tartunk most 2026 nyarán, a gazdasági helyzet nem jó, sőt folyamatosan romlik, de ugyanakkor ezzel még évekig azért el lehet működni, tehát nincs gazdasági összeomlás, azt azért látni kell. És hát még mindig ott van az oroszok tarsajában, hogy hát ha nagyon rossz a helyzet, akkor legfeljebb kérnek valamilyen hitelt mondjuk Kínától. És ez sajnos mindig egy olyan opció, amivel még akár évekig is lehet harcolni.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Bendazsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok Önnek! Köszönöm hallásra!
2: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídtól, tovább a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. Akadozik a haladás a pesti alsórakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Erős a forgalom az Erzsébet hídon Pest felé, a Rákóczi hídon mindkét irányban, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt, napközben lezárják a belső sávot. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Kovács Botond, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. augusztus 25-e van, kedreggel 9 óra, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. a Lajosok és a Patriciák, meg a Déli Bábok, illetve a Marinetták ünneplik nevük napját, Isten éltesse őket nagyon sokáig. 1609-ben ezen a napon, augusztus 25-én Galileo Galilei bemutatta első távcsövét a velencei törvényhozóknak, akik valószínűleg nagy érdeklődéssel fogadták ezt a találmányt. Aztán 1633-ban, áprilisban kezdődött Galileo Galilei pere a római inkvizíció előtt, ahol végül is visszavonta tanait, mert hogy azt állította korábban, hogy a Föld kering a nap körül, és nem a Föld a világ középpontja. Kényszer hatására visszavonta tanait, úgyhogy nem végezték ki már, mint hogy nem állították mágiára, hanem toszkánai villájában kellett letöltenie életfogytig tartó házi őrizetét. Aki pedig itt van velünk a stúdióban, nem más, mint Kecső Rihárd. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Várjál, várjál!
4: Hiányoltam egy kicsiket, hogy őszinte legyen.
1: Jó, szóval akkor most egész nap a hírek azok.
4: Azok
1: innen érkeznek.
4: Azok innen és túl, igen.
1: Nagyon jó, rendben van. Nézted már az időjárást, hogy mi lesz?
4: Jó idő.
1: Nagyon jó. Akkor még a nyár az még egy kicsit tombol, legalábbis reméljük.
4: Bízunk benne, hogy igen.
1: Vagy hát nem tombol, hanem olyan pianóban, nem olyan kellemes.
4: Hát most már hogy jön a kis, az időjárás is érzi, hogy jön a szeptember, mindjárt beülünk az iskolába és társai, úgyhogy ahhoz dukál majd a kellőképpen őszies időjárás, de azért még sütöget a nap, úgy van valami kis ereje, néha nem fagysz meg annyira még reggel hajnalban.
1: Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa.
4: Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatását várják 25 bázispontos kamatvágással. A testület legutóbbi ülésén július 22-én egyhangulag döntött arról, hogy 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkenti a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosok két céle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés pedig megfelelt az elemzői várakozásoknak.
1: Csak nem három év után meghatározott útvonalakon újraindítja a szállítmányozást a Suezi csatornán keresztül a Mediterranean Shipping Company.
4: A világ legnagyobb tengeri szállítmányozási vállalata ügyfeleinek adott tájékoztatása szerint a Vörös-tengeri biztonsági és üzemeltetési körülmények mérlegelését követően újra elindulhatnak az Ázsia és Európa közötti szállítások. Az átállás fokozatosan történik és mindkét irányra vonatkozik. Az Ázsia, a földközi tenger, valamint Észak-Európa közötti útvonalakon már tegnap óta újra közlekednek a hajók a Vörös-tengeren. Ezeket további egységek követik majd. A genfi székhelyű koncern 2023. decemberében függesztette fel a Suezi csatornán keresztül vezető rendszeres szállítmányait, miután az Irán támogatását élvező jemeni húszi milícia támadásokat hajtott végre a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók ellen. Közben más nagy hajózási társaságok is fokozatosan visszatérnek a Suezi útvonalra, így a Moersk és a Hapag-Lloyd is.
1: Egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy olajszállító hajót Omán partjainál.
4: A gépház megrongálódott, a legénység sértetlenül megúszta a történteket, a tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát azonban nem közölték.
1: Több Irán globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedést jelentett be az amerikai pénzügyminiszter Washingtonban.
4: Scott Bessent gazdasági számüzetésnek nevezte az amerikai lépéseket. A tárcavezető 5 szektort emelt ki, amelyeken keresztül Irán más országokat felhasználva képes saját gazdaságát támogatni. Ezen között említette a digitális eszközöket, a technológiai ipart, az aranypiacokat, a légiközlekedést és a hajózást. A politikus hangsúlyozta, az Egyesült Államok nem tűri el tovább, hogy harmadik országok az Iránnal fennálló konfliktus szürke zónájában működve légijáratokat fogadnak Iránból, és bankszámlákat működtetnek a rezsim számára. Egyben kilátásba helyezte, hogy azon gazdasági szereplőket, amelyek nem igazodnak a szankciókhoz, kizárják az amerikai bankrendszerhez való hozzáférésből, valamint a dollár alapú globális pénzügyi rendszerből.
1: Tegnap kigyulladt egy vadászgép Szolnokon már leszállás közben. Szerencsére komolyabb sérülés nem történt, a pilóta még időben katapultált, így ismertette a történteket a honvédség vezérkari főnöke.
4: Sándor Zsolt vezérezredes arról is beszélt, hogy a mentés is perceken belül megtörtént, őt hallják.
5: Jelenleg annyit tudunk, hogy a gép veszélyt jelentett, a kísérő megpróbálta a gépet megkísérni a repülőtéren, a műszervezettsége eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép egy olyan manőverbe kezdett már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. Katapultálás után a gép balra kisodródott, megállt, kigyulladt. nagyon fontos megjegyezni, hogy itt nem csak a gépszemélyzet volt, meg a pilóta volt, akinek nem csak az eszed, a szíve is a helyén volt, hiszen elkerülte azt, hogy lakott területen kelljen ezt a manővert végrehajtani, hogy ne agyisten a gép lakott területre zuhanjon. Megpróbálták leszállítani a gépet, az utolsó pillanatig próbálta irányítani az egyébként elektronikával már nem rendelkező járművet, illetve hát a reakció ideje a veszélyhelyzeti válaszadóknak, hiszen a tűzoltók gyakorlatilag 5 perc alatt a helyszínen voltak, megkezdték az oltást, így elkerülték azt, hogy nagyobb kár keletkezzen a repülőtéren is.
1: A legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést biztosítja a balesetet szenvedett Gripen pilótájának az a kisebb gerincműtét, amelyet ma végeznek el rajta.
4: Ezt Székely György, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház idegsebésze mondta. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban került be az egészségügyi intézménybe. Az idegsebész szerint orvosi szempontból a katapultálás azért veszélyes, mert a kilövés nagy gyorsulást jelent, ami rendkívül megterhelő a szervezetre, elsősorban a gerinc sérülhet ilyenkor.
2: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os erősödés mellett 151.977 ponton áll. A részvénypiac forgalma néhány perccel, pontosan 9 perccel nyitás után már közelíti az 1 milliárd forintot, ami nagyon ígéretes. A MOL 7,1%-kal erősödött 5.135 forintra, az OTP 4,1%-kal került feljebb 46.590 forintra, a Richter 2%-os pluszban 13.350 forinton, a Magyar Telekom pedig 2.514 forinton áll 6,1%-os erősödés mellett. A bitcoin árfolyama 80.014 dollár és 3 cent, 2,2%-os pluszban, az Ethereum 1%-kal került feljebb 2507 dollárra és 80 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 13 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 311 forintot és 49 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 63 fillért kérnek. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 84 forint 32 fillér, a cseh korona 15 forint 7 fillér. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 424 forintba és 76 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1%-kal erősödik, a madridi IBEX 2,1%-kal teszi ugyanezt, a frankfurti DAX 1,1%, a párizsi CAC40 3,1%-os pluszban, a milánói tőzsde 4,1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 9,1%-os csökkenés mellett 84 dollár 29 centen áll, a Brent jegyzési ára hordonként 91 dollár 39 cent. Egy uncia aranyért minimális 1,1%-os negatív irányú mozgás mellett 4693 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidő szállításban 1 megawatt órányi energiahordozó 67 euróba és 80 centbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az iskola kezdés továbbra is komoly anyagi terhet jelent a rászoruló családoknak.
4: Az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani főigazgatóságának igazgatója szerint egy gyermek beiskolázása akár 150 ezer forintos kiadást is jelenthet, miközben a nehézségek nem állnak meg a tanszerek beszerzésénél. Rácsok Balást hallják.
6: A munkatársaink ők azt jelölték meg ebben a felmérésben, hogy egy szegregátumban, egy kis településen, ott mondjuk kétszer nehezebb megfelelő szakembert találni, hogyha valamilyen fejlesztésre van szüksége egy gyermeknek, illetve az internet, az IT eszközökhöz való hozzáférésben is egy kétszeres szorzót találtunk a kis településen élőknél. Azt is látjuk például ezekből a felmérésekből, hogy az iskolaidőn után, hogy hol vannak a gyerekek és milyen körülmények vannak, hogy mondjuk alkalmas-e például a tanulásra egy-egy lakás, ahol a családok élnek, és itt is nagyon magas rizikotényezővel találkoztunk, akár az íróasztal, az áram hiánya, ami nagyban meg tudja akár nehezíteni azt, hogy ők az éves szinten megfelelően tudjanak teljesíteni.
1: Holnap ül össze első alkalommal a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak működését vizsgáló országgyűlési bizottság.
4: Nem kis feladat vár rájuk, hiszen mintegy 10 éve kezdődött történetet kell kivizsgálniuk. Brückner Gergely, a Telex újságírója számtalanszor írt erről a sztoriról. Az alapösszeg mintegy 266 milliárd forint volt, mára ennek töredéke maradt, de az is meghatározhatatlan.
7: Ha úgy számolunk, hogy ebben az időszakban volt infláció, volt egy kockázatmentes hozam, tehát ennek a 266 milliárd forintnak, még azzal is, hogy azért természetesen valamit költöttek ilyen kutatási programokra, ösztöndíjakra, közgazdasági képzés támogatásra pár milliárd forintot évente, de azért azt lehet mondani, hogy egy alsó hangon egy olyan 400 milliárd forintnak kellene lenni, hogyha számoljuk ezt a bizonyos elmaradt hozamot is.
2: Időjárás jelentés.
4: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.
1: Aki esetleg a hazai álló vagy folyóvizek felé venné az irányt, a Duna és a Tisza vizének hőmérséklete 22 és 25 fok között váltakozik, a Balaton 23, a Fertőtó szintén 23 fokos, a Tiszatóban 25, a Szelédítóban 24 fokot mért.
2: Sporthírek a 94.2.
1: A magyar női röplabda válogatott két szoros és egy sima játszmában kikapott a címvédő és házigazda török csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának tegnapi játéknapján. A magyarok a továbbjutás szempontjából ma kulcsfontosságú mérkőzést játszanak a németekkel 15 órától. Az AS Roma elsősorban Daniel Malen mesterhármasának köszönhetően 4-0-ra legyőzte otthon a Fiorentinát az olasz labdarúgó bajnokság szezonnyitó fordulójában. A holland válogatott találataihoz a 3 gólt azt az argentin Paulo Dybala adta, a végeredményt pedig a 21 éves Nicolo Pizilli állította be. A Chelsea 3-2-re nyert városi riválisa a Fulham vendégeként az angol labdarúgó bajnokság szezonnyitó fordulójában. A brazil Pedro már az első percben betalált, és bár a hazaiak még egyenlítettek, a Chelsea a 49. percben már 2 góllal vezetett, végül pedig március eleje után először tudott nyerni bajnokit idegenben.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A vonalban itt van velünk Nagy András, az Erste részvény elemzője. Szervusz, jó reggelt, szép napot!
2: Üdvözöllek, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
1: Német GDP adat a végleges jött ki reggel. Mit mutatnak a számok?
2: Így igaz, a második negyedéves végleges német GDP növekedési adat jött ki. Egy nagyon pici pozitív meglepetést láthattunk, az előzetes adat az 0,9%-os növekedésről szólt, ezzel szemben a végleges adat az egy 1%-os növekedést mutat. Ez önmagában még nem túl nagy meglepetés és nem túl nagy izgalom, viszont szerintem érdemes megnézni a részleteket, mert itt abból látszik, hogy hogyan is néz ki jelenleg a német gazdasági környezet. Amit kiemelnék, az az, hogy a növekedésnek látszik, hogy kettő lába volt, az egyik az az export, itt azért egy 3,7%-os növekedés volt, de hát ugye ez pont, hogy nem a német gazdaságtól függ, hanem a külpiacoktól. A növekedésnek a másik lába, az pedig ismét a kormányzati kiadások voltak, itt év per év alapon egy 3%-os növekedés volt látható, ugye. Korábban már eldöntötte a német kormány, hogy az idei évben megnöveli a kormányzati kiadásokat, van egy nagyszabású hadseregfejlesztésük, illetve egy infrastruktúrafejlesztésük, ezeknek a pozitív hatásai azért egyre jobban kezdenek beérni. A korábban eldöntött költekezés az most már elkezdett ténylegesen is megvalósulni, úgyhogy ez is pozitívan befolyásolta a német GDP növekedést. Ezzel szemben a gyenge láb, az a belső német gazdaságnak úgymond a piaci lába. Egyrészt a beruházások azok év per év alapon tökéletesen stagnáltak, a másik pedig, hogy hát a lakossági fogyasztás is minimális mértékben 0,1%-kal tudott csak növekedni. Tehát azért, hogyha összerakjuk ezt a képet, akkor bár az 1%-os német növekedés az annyira nem rossz, de azért látszik, hogy nem egy egészséges szerkezetben történt ez, hiszen a belső kereslet, és a főként ezen belül is a piaci kereslet, az rendkívül gyenge maradt továbbra is.
1: Azt is látjuk, hogy megint csökkennek az olajárak, ugyanakkor pedig az Egyesült Államok nagyon kemény szankciós csomagot jelentett be, illetve lengetett be Iránnal szemben. Hogyan reagálnak ezekre a folyamatokra a piacok?
2: Hát most éppen van egy pici optimizmus talán, hogy majd talán a gazdasági szankciók azok célba érnek, és ezen keresztül sikerül valamiféle erőlelépést elérni, itt akár a hormuszi szoros megnyitása kapcsán. Ennek is köszönhetően 84,4 dollárra csökkent ma reggelre a VTI típusú kőolajnak az árfolyama. Itt alapvetően úgynevezett második körös szankciókról van szó, ugye, ami azt jelenti, hogy a Iránnak a megmaradt kereskedelmi partnereit próbálja ellehetetleníteni az USA, rájuk is adott esetben szankciókat vet neki, hogyha továbbra is Iránnal üzletelnek, és ezen keresztül próbálja azt elérni, hogy a megmaradt kereskedelmi partnerek se kereskedjenek már Iránnal. Itt ugye elsősorban ezek Kínát célozhatják ezek a lépések. Azért Amerika és Kína viszonylatában mindig felmerül a kérdés, hogy valójában mennyire mer ott kemény lenni az USA, hiszen ott azért közel egyenrangú felek közötti csetepatéről van szó. Egyébként az olajár annak ellenére is nyugat maradt, hogy a Vörös-tengeren rálőttek egy szaudi olajtankerre. Ugye itt a jemeni huszi lázadók voltak azok, akik ezt az akciót végrehajtották. Illetve hát, ami még itt a hormuszi szoros kapcsán izgalmas, az, hogy a Totálnak a vezérigazgatója adott egy interjút, amiben arról is beszélt, hogy milyen költségekkel jár jelenleg az olajnak a kihozatala az arab vagy perzsa öbölből, és hát azt mondta, hogy azt lehetett visszaszámolni a számokból, hogy nagyjából hordonként egy 10 dolláros díja van annak, hogy azon a szoroson keresztül lehessen közlekedni. Itt elsősorban a biztosítás, illetve a hajóbérlés az, ami jelentősen megdrágult. Ugye ez a 10 dolláros szállítási díj a hormuszi szoroson keresztül azért ez egy nagyon magas tételnek számít. Azonban fontos hozzátenni, hogy mivel az öbölben még így is nagyon kedvező 50-60 dolláros olajár mellett tudnak az energiakereskedő cégek olajat vásárolni. Erre hiába rakódik rá ez a plusz 10 dolláros szállítási díj. Ugye nekik még így is megéri kihozni az olajat, hiszen azért a benchmark olajárak azok, ahogy előbb is említettem, ilyen 84-85 dollár környékén van. Itt inkább az a tényező, hogy biztonsági okokból azért elég kevés hajó az, aki képes és mer olajat kihozni a Perzsa-öböl térségéből.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét hallották. Szép napot neked, András! Köszönjük, hogy itt voltál!
2: További szép napot kívánok!
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: reggeli monitor.
1: Szeptemberben a Kémia Tudománya áll a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriumi rendezvénysorozatának középpontjában, közölték a szervezők. A rendezvénysorozat nem pusztán előadások sorozata, hanem egy komplex tudományos-kulturális tér, amelyben a kémia, a mindennapi élet, a technológia, az egészség, a környezet és a művészet meccéspontjában jelenik meg, írták a szervezők. A tematikus hónap során a programokon különböző nézőpontokból világítják meg a kémia társadalmi és technológiai szerepét. Minden programhoz egy 3-4 perces vizuális bevezető nyújtó kisfilm is készült, ezt a Tudományos Akadémia YouTube lejátszási listáján érhető el. Emellett minden programhoz kapcsolódik egy 20-30 perces szakértői podcast is, amely a tudományos háttér mélyebb megértését segíti. A Kémia 200 programsorozat nyitányaként a Tudományos Akadémia székházának aulájában egy szimbolikus, bejárható lakást alakítanak ki, ahol a hétköznapi tárgyak kaput nyitnak a mélyebb molekulális világra, megelőlegezve a szeptemberi tudományos előadásokat. Szeptember 2-án a kiállítás megnyitója lesz a Két évszázad molekulái, a Magyar Tudományos Akadémia című könyv bemutatója is.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Évente 30 000 kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
3: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 9:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környéken. 1830. augusztus 25-e nevezetes nap, illetve ünnep Belgium számára. Ugyanis Poirot országában ezen a napon népfelkelés volt Brüsszelben, és ennek keretében gyorsan kikiáltották Belgium függetlenségét. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Belgiumnak is, vagy akárhogyan is ünneplik ők ezt. Az ünnepnapot, akik ugye a csokoládét, a sört, és hogyha jól emlékszem, talán még valami gyémántokat is adtak nekünk, legalábbis a nagyvilágnak, nagyon sok minden más mellett. Úgyhogy Isten éltesse ezt a csodálatos országot, meg persze minket is. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Kecsőri Hárt.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében.
6: Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzés aluli kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel.
5: Újabb üteméhez érkezett a déli körvasút építése, ezért 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten.
6: A munkák a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóját érintik, elsősorban a Buda felől érkező autósoknak okozva fennakadást. A korlátozásra a vasúti pálya vízzel vezetésének kialakítása miatt van szükség, a sávlezárás szakaszosan halad majd. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódásokra és hosszabb menetidőre kell készülni. A Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják.
2: Ukrán dróntámadás következtében tűzütött ki az oroszországi Krasznodári területen lévő Afipszki olajfinomítónál.
6: A régió kormányzója szerint a lehulló dróndarabok Afipszki vasútállomásnál két embert megöltek, kettőt pedig megsebesítettek, és több lakóházban is károk keletkeztek. Belgorod megyét egy nap alatt 114 ukrán támadás érte, ott 3 civil meghalt és 4-en megsérültek. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka mintegy 150 ukrán drónt lőttek le több régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. A Kreml közben cáfolta azokat a híreket, hogy Oroszországban módosítás készülne.
2: Az ausztrál Jetstar Airways új díjat vezetne be az ülések feletti kézi podgyász tárolók használatáért.
6: Az Ekekura blog alapítója szerint ez egy kreatív bevételnövelési modellnek minősül, ugyanakkor nem ez az első ilyen jellegű koncepció. Vargagi Gábort hallják.
7: Az említett példa egyébként nem a legeslegelső példa, azt kell mondjam. Európában például a Condor légitársaság az európai járatain egy ideig alkalmazott egy olyan modellt, hogy nem pénzt kért a felső csomagtárolóban lévő csomag elhelyezésért, de az utasnak biztosította azt a lehetőséget, hogy megvásárolhatta az ülése fölötti helyet a felső csomagtárolóban. Ez gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint amiről beszéltünk. Nem igazán hozott átütő kereskedelmi bevételnövekedést ez a példa.
2: További részletek a Reggeli Monitor műsorában néhány perc múlva érkeznek.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödés mellett 151.898 ponton áll. A részvénypiac forgalma 35 perccel nyitás után 2 milliárd forint felett jár. A MOL 1,1%-kal erősödik, 5.105 forinton jegyzik, az OTP 0,5%-os pluszban 46.620 forinton, a Richter 4,1%-kal került feljebb 13.380 forintra, a Magyar Telekom 7,1%-kal erősödik és 2.518 forinton jegyzik. A Bitcoin 80.578 dollárba és 78 centbe kerül, 2%-kal került feljebb a kurzus, az Ethereum 2501 dolláron és 47 centen áll, 0,8%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 2 fillér, egy amerikai dollár 311 forintba és 36 fillérbe kerül, egy svájci frankért 387 forintot és 37 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 2%-kal került feljebb, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 3%-kal erősödik, csak úgy, mint a madridi IBEX. A milánói tőzsde 0,5%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 7%-kal tovább csökkent, 84 dollár 42 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 91 dollár 58 centen áll. Egy uncia aranyért 300%-os mínuszban 4696 dollárt és 20 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
6: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl a levegő.
2: Beszéltünk már a hazai tavakról, illetve folyókról, akkor nézzük, hogy mi a helyzet külföldön. Például a földközi tenger a Côte d'Azur partjainál 29 fokos Dél-Franciaországban, Krétánál 27 fokos, aztán az Adria az olaszországi Rimininél 28, az isztriai Pulánál szintén 28 fokos, délfelé haladva hűl egy kicsit a víz, 27 fokos az Adria a horvátországi Dubrovniknál. A bulgáriai Várnánál a Fekete-tenger 25 fokos, a portugáliai Lisszabonnál az Atlanti-óceánban 19 fokot mérnek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Szép napot kívánok mindenkinek. A Jetstar új díjat vezetne be az ülések feletti kézipottyász tárolók használatáért. Az Egekura blog alapítója szerint ez kreatív bevételnövelési modell, de az ausztrál légi közlekedési piacon szokatlan és hosszabb távon ronthatja az utasok elégedettségét. A tervezett díj 25 ausztrál dollárról, nagyjából 5500 forintról indulna változó árazással. Rövid távon az ilyen extra szolgáltatások jelentős pluszbevételt hozhatnak a légitársaságoknak, de ha az utasok túl bonyolultnak vagy tisztességtelennek érzik a rendszert, az akár a márka megítélését gyengítheti. Varga G. Gáborral Kecső Rihárd beszélgetett a részletekről.
0: Reggeli Monitor.
2: Meglepő lépésre szánta el magát egy ausztrál légitársaság, ugyanis a Jetstar kitalálta, hogy a kézipoggyászok elhelyezéséért az ülések feletti tárolóban külön díjat fog felszámolni a jövőben. Mondhatjuk azt, hogy ez a repülés újabb gondolata arra, hogy hogyan szerezzünk több pénzt?
3: Ez egészen biztosan egy kreatív modellje a bevétel növelésének, de hozzá kell tenni, hogy ez a lépés ez azért is meglepő, mert éppen a légi közlekedésben az ausztrál piac az egyik olyan piac, ahol ezek a mindenből pénzt csinálunk típusú üzleti koncepció nem igazán honosodott meg. Nyilván hozzá kell azt is tenni, hogy a Jetstarnak Indonéziában, Thaiföldön, meg annyi dél-kelet-ázsiai országban, de még Japánban is van leány légitársasága, tehát nem feltétlenül biztos, hogy az ausztrál piacon akarnák ezt az ötletet megvalósítani. Ami a másik érdekes dolog az az ezzel kapcsolatban, hogy az említett példa egyébként nem a legelső példa, azt kell mondjam. Európában például a Condor légitársaság az európai járatain egy ideig alkalmazott egy olyan modellt, hogy nem pénzt kért a felső csomagtárolóban lévő csomag elhelyezésért, de az utasnak biztosította azt a lehetőséget, hogy megvásárolhatta az ülése fölötti helyet a felső csomagtárolóban. Ez gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint amiről beszéltünk, nem igazán hozott átütő kereskedelmi bevételt.

0: lett bevételt mondjuk ámblok a légitársaságoknak, hogyha ne adj Isten bevezetnék ezt a többieknél is, akkor a repülőjegyen felül felszámított kiegészítő díjak között ez tudna profitábilis lenni?
1: Mielőtt erre a kérdésre válaszolok, inkább azzal kezdeném, hogy az Európai Unió szabályozásában, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan a világ szabályozásában is, valamint a légitársaságok üzletpolitikájában, ami pedig elsősorban az utasok viselkedésére, igényeire alapul, sokkal inkább ma az a trend látszik kirajzolódni, hogy minél egyszerűbb és minél átláthatóbb viszonyok legyenek a csomagokkal kapcsolatos utasköltségek terén. Hiszen az átlagos utazók nagyon nehezen tudják számon tartani, hogy melyik légitársaságnál pontosan milyen csomagszabályok vannak, milyen csomagkonstrukciók vannak, ezekben hogy férünk bele, hogy nem. Ez egy nagyon-nagyon úgymond intellektuális művelet, és ezért az egyszerűsítés az egyszerre a légitársaságok és az utasok érdeke. Azzal együtt is, hogy a légitársaságok rövid távon ezekkel az intézkedésekkel nagyon komoly árbevételt tudnak generálni, amit hosszú távon viszont ellensúlyoz az, hogy az utasok szemében a márkaértékük adott esetben csökken, vagy az utasok elégedettsége csökken, és ez aztán még hosszabb távon kivan a foglalásokra. Na, de hogy a kérdésre is válaszoljak, valójában különösen rövid távon jelentős bevételeket lehet elérni az ilyen kreatív extra szolgáltatások bevezetésével, és egy nagyon érdekes piaci tendencia az, hogy alapvetően itt a bevételek jelentős részét azok az utasok generálják, akik nem is értelmezik igazából mélységében, hogy mi is az a szolgáltatás, amit felkínált nekik a légitársaság, hanem csak jól hangzik és beixelik. Aztán lehet, hogy végül nem is pontosan, vagy egyáltalán nem is fogják használni ezt a szolgáltatást, amit így értékesít nekik a légitársaság. Szóval igen, ez nagyon komoly plusz bevételt tesz lehetővé.
0: Általánosságban akkor ugye itt a szabályozások tekintetében, a Jetstar esetében ez változhat még, hogy ugye most az a dél, hogy elvileg februártól fogják meg bevezetni, és változó árakkal fognak majd operálni, de akkor még könnyen meg lehet, hogy ezt mégsem tudják majd így megoldani?
1: Az a tapasztalat, hogy a bejelentést követően olyan negatív utas visszajelz, tehát ha már egyszer bejelentették, akkor azokon a vizsgálatokon biztosan túl vannak, amik arra vonatkoznak, hogy nem lesz olyan negatív utas visszhang, ami alapján vissza kell lépni ennek a díjnak a bevezetésétől. Ezt feltételezem, ahogy az iparágban szokás, ők is különböző mérésekkel, kutatásokkal alátámasztották. Természetesen a légitársaságok mindig monitorozzák az ilyen típusú intézkedéseiknek a következményeit. Egyrészt ugye van egy árbevétel növekedés alapú következmény, másrészt ugye van az utaselégedettség felmérés, valamint a járatüzemeltetés során kialakuló esetleges problémák tekintetében is ugye vannak mérlegelendő szempontok, szóval ezeket folyamatosan monitorozni fogják, és arra már volt példa egyébként, hogy egy légitársaság bevezető vett egy valamilyen szabálydíj struktúrát, és egy háromnegyed év múltán kiderült, hogy olcsó húsnak híg a leve, vagy többet vesztünk a réven, mint amit nyerünk a vámon, szóval egy kis idő után arra jutottak, hogy ez az egész így mégsem éri meg, és kivezették ezt az intézkedést. Nem bocsátkoznék most jóslásokba ennek az intézkedésnek a jövője kapcsán. Annyi talán biztosra vehető, hogy az utasoknak az érzékenységét ez nem fogja annyira sérteni, hogy ettől vissza kelljen lépni.
0: Ha már itt az utazásról és a repülésről beszélgetünk, egy kicsit nézzük meg, hogy mi a helyzet most így a repülés terén. Most hogy látod az utazási kedv milyen ezen a nyáron?
1: Alapvetően az európai légiközlekedési piacról, vagy hogyha még szűkebben nézzük Magyarországról, azt lehet elmondani, hogy az utazási kedv az változatlanul töretlen exponenciális folyamatnak hat most. Az embereknek a bizonytalanság nem vette el a kedvét az utazástól, a hormuzi szoros noha még mindig okoz kockázatokat szakmai szinten, az utasoknak az a fajta kockázat, hogy hú,

0: Lehet, hogy nem lesz kerozin, és emiatt nem lesznek járatok a nyári csúcsszezonban. Ez gyakorlatilag ideje korán eldőlt, szerencsére ugye ebből nem lett probléma. Ma már egy átlagos utas nem számol azzal egy repülőjegy vásárlásakor, hogy lesz-e üzemanyag, nem lesz-e üzemanyag, szerencsére ez a való életben sem téma, miközben komoly pluszköltségeket okoz a légitársaságoknak a hormuzi konfliktus következtében bekövetkezett üzemanyag áremelkedés. Alapvetően a hőség igazából egy kicsit átrendezi az európai légiforgalmat abból a szempontból, hogy a tengerparti mediterrán célállomások mellett az északi vidékekre irányuló járatok, a balti országok népszerűsége folyamatosan növekszik. Egyébként Magyarországról is lényegesen több járat érhető el a balti országokba, mint például tavaly nyáron. Egy kicsit átrendezi a nyaraló utasoknak a dinamikáját. Ez a fajta, mondjuk azt, hogy hőség elvű úti célválasztás. De a légi közlekedésnek overall jó szezonja lesz. A járatok telítettek. Ma már a hátralévő nyári hetekre nagyon nehéz találni olyan repülőjegyet, amit már fillérekért meg tudnánk venni, mert annyi hely van a gépen, hogy így utána dobják az embereknek. Szóval azt talán már most ki lehet mondani, hogy jó szezon zárta a légi közlekedés 2026 nyarán.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: reggeli monitor.
1: Pénteken kezdődik, és három napon át várja a látogatókat az ország egyik legjelentősebb családi és gyerekfesztiválja, a Szamárfül Fesztivál, amelyen Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint Bíró Eszter, Varró Dániel páros is fellép. Az eseményen mesterséges intelligencia robotika, óriás buborék bűvölés és esti pizsamás séta is várja majd a családokat, közölték a szervezők. A pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben színpadra lép még a Rutkai Bori Banda, az Apacuka zenekar, a Bogár Muzsika, Kárász Eszter és az Eszteránc mesezenekar, a legkisebbeket pedig a Ringató és Livi zeneműhelye várja. A Robotika Pécs mesterséges intelligenciát bemutató interaktív foglalkozásokkal érkezik, amelyeken a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg az AI világával. Emellett robotokat, programozható eszközöket és mikroszámítógépeket is kipróbálhatnak. Láthatóak lesznek a pécsi Búbita Báb Színház saját és vendégelőadásai. Köztük a Szatmárnémeti Harad György Társulat Brigella bábtagozat, a Gulya Kalifa története című darabja, míg a különleges élményszínházra vágyók Soltész Böze és Danny Bain zenésbábos produkcióját, a Lili Show-t tekinthetik meg. A Kultnegyed különböző pontján a gyerekek próbára tehetik ügyességüket, vívhatnak, kipróbálhatják a gyerekjógát, óriási szappanbuborékokat készíthetnek Molnár Ákos buborék bűvölővel, és kézműves alkotásokat is készíthetnek.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídtól, továbbá a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. Akadozik a haladás a pesti alsórakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánc hídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Erős a forgalom az Erzsébet hídon Pest felé, a Rákóczi hídon mindkét irányban, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt, napközben lezárják a belső sávot. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 10 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A mikrofonok mögött a hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok. 1938-ban ezen a napon jelent meg a Magyar Nemzet című napilap első száma. Hegedűs Gyula, illetve Pető Sándor alapította a lapot, amely egyébként a legutóbbi időszaki nyomtatásban is megjelent. Most már online formában működik, főleg, illetve, hogyha egészen pontosak az információim, akkor heti lap formájában szombatonként szokott megjelenni. Szóval Isten éltesse a Magyar Nemzetet nagyon sokáig. Mi pedig a legfrissebb hírekkel jövünk Lajos és Patricia napján itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A Tiszapárt kezdeményezésére elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Művelődési Bizottságában Rápli Róbert jegyezte, hogy több jelentős szervezet is kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. A Tisza képviselője szerint szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetésekre van szükség, ezért nem akarnak elhamarkodott döntéseket hozni, a meghallgatás elhalasztását a bizottság többsége támogatta. Feljelentést tett a külügyminisztérium a COVID-járvány alatti beszerzések ügyében.
4: Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzés aluli kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel.
3: Újabb üteméhez érkezett a déli körvasút építése, ezért 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten.
4: A munkák a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóját érintik, elsősorban a Buda felől érkező autósoknak okozva fennakadást. A korlátozásra a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítása miatt van szükség, a sávlezárás szakaszosan halad majd. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódásokra és hosszabb menetidőre kell készülni. A Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják.
3: Kigyulladt tegnap egy vadászgép Szolnokon már leszállás közben. Szerencsére komolyabb sérülés nem történt, a pilóta még időben katapultált, Így ismertette a történteket a Magyar Honvédség vezérkari főnöke.
4: Sándor Zsolt vezérezredes beszélt arról is, hogy a mentés is perceken belül megtörtént, őt hallják.
5: Jelenleg annyit tudunk, hogy a gép veszélyt jelentett, a kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérben, műszerezettsége eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép egy olyan manőverbe kezdett már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. A katapultálás után a gép balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy itt nem csak a gép személyzet volt, meg a pilóta volt, akinek nem csak az eszed, a szíve is a helyén volt, hiszen elkerülte azt, hogy lakott területen kelljen ezt a manővert végrehajtani, hogy ne agyisten a gép lakott területre zuhanjon. Megpróbálták leszállítani a gépet, az utolsó pillanatig próbálta irányítani az egyébként elektronikával már nem rendelkező járművet, illetve hát a reakció ideje a veszélyhelyzeti válaszadóknak, hiszen a tűzoltók gyakorlatilag 5 perc alatt a helyszínen voltak, megkezdték az oltást, így elkerülték azt, hogy nagyobb kár keletkezett a repülőtéren is.
3: A legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülés biztosítja a balesetet szenvedett Gripen pilótájának az a gerincműtét, amelyet ma végeznek el rajta.
4: Ezt Székely György, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház idegsebésze mondta. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban került be az egészségügyi intézménybe. A orvosi szempontból a katapultálás azért veszélyes, mert a kilövést nagy gyorsulás jelent, ami rendkívül megterhelő a szervezetre, elsősorban a gerinc sérülhet ilyenkor.
3: Évente akár több tízezer forintot is elvihetnek a banki SMS értesítések. A Money.hu szakértője szerint a legtöbb ügyfél számára már a push értesítés lenne az előnyösebb megoldás, mivel ugyanazokról a tranzakciókról küld jelzés, de ingyenesen.
4: Sokan megszokásban maradnak az SMS-nél, vagy nem tudják, mennyibe kerül valójában a szolgáltatás. Richter Ádámot hallják.
6: Az SMS-ek mondjuk olyan 50-60 forint darabdíj, de még nem is ez viszi el a nagy költséget, hanem ennek havi díja is van. Ez már azért olyan 6-8 ezer forint körül van, és ez így éves szinten akár 7-27 ezer forintos költséget is jelenthet, hogyha havonta mondjuk 20 tranzakció történik, és erről SMS értesítést küldenek, ami egyébként nagyon könnyen össze is jön, hogyha valaki bankkártyával vásárol, vagy megérkezik a fizetése, rezsit fizet.
3: Az iskola kezdés továbbra is komoly anyagi terhet jelent a rászoruló családoknak.
4: Az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani főigazgatóságának igazgatója szerint egy gyermek beiskolázása akár 150 ezer forintos kiadást is jelenthet, miközben a nehézségek nem állnak meg a tanszerek beszerzésénél. Rácsok Balást hallják.
7: A munkatársaink ők azt jelölték meg ebben a felmérésben, hogy egy szegregátumban, egy kis településen, ott mondjuk kétszer nehezebb megfelelő szakembert találni, hogyha valamilyen fejlesztésre van szüksége egy gyermeknek, illetve az internet, az IT eszközökhöz való hozzáférésben is egy kétszeres szorzót találtunk a kis településen élőknél. Azt is látjuk például ezekből a felmérésekből, hogy az iskolaidőn után, hogy hol vannak a gyerekek és milyen körülmények vannak, hogy mondjuk alkalmas-e például a tanulásra egy-egy lakás, ahol a családok élnek, és itt is nagyon magas rizikotényezővel találkoztunk, akár az íróasztal, az áram hiánya, ami nagyban meg tudja akár nehezíteni azt, hogy ők az éves szinten megfelelően tudjanak teljesíteni.
3: Sokszor nem a klímaberendezéssel van baj, ha leáll, sokkal inkább a rossz telepítés miatt történik mindez. Erre hívta fel a figyelmet Monitor délután című műsorunkban Madarász Tamás fogyasztóvédelmi referens.
4: A szakember, aki évtizedek óta foglalkozik hűtő-fűtő rendszerekkel, elmondta, a kültéri egységet nem szabad árnyék nélküli helyre telepíteni és célszerű betartani a gyár által leírt távolságot a faltól.
8: Hogyha túl meleg a készüléknek a környezete, meg maga a háza, akkor nem fog tudni az a fizikai jelenség kialakulni, hogy a lakásból elvett, és ez most nagyon műszaki, de tudom, hogy azért csak el kell mondani, a lakásból, amit kiveszünk hőmennyiséget, és ezzel lehűtjük a lakást, azt ennek a készüléknek a környezetbe le kellene tudni adni. De ezt leadni csak akkor tudja, ha ő melegebb a környezetnél. Ha a környezet melegebb, mint maga a készülék, akkor ez a fizikai törvényszerűség nem fog működni, vagyis nem fog tudni elszállítani hőt nekem a lakásból, és ilyenkor a készülék saját védelme is még a működést is meggátolja. Magyarul leáll a készülék.
3: Holnap ül össze első alkalommal a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatos ügyeket vizsgáló országgyűlési bizottság.
4: Nem kis feladat vár rájuk, hiszen mint egy 10 éve kezdődött történetet kell kivizsgálniuk. Brückner Gergely, a Terex újságírója számtalan szor írt erről a sztoriról. Az alapösszeg mintegy 266 milliárd forint volt, már ennek töredéke maradt, de az is meghatározhatatlan.
9: Ha úgy számolunk, hogy ebben az időszakban volt infláció, volt egy kockázatmentes hozam, tehát ennek a 266 milliárd forintnak, még azzal is, hogy azért természetesen valamit költöttek ilyen kutatási programokra, ösztöndíjakra, közgazdasági képzés támogatásra pár milliárd forintot évente, de azért azt lehet mondani, hogy egy alsó hangon egy olyan 400 milliárd forintnak kellene lenni, hogyha számoljuk ezt a bizonyos elmaradt hozamot is.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 152.145 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 2,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4,1%-kal erősödik, 5.120 forintnál jár, az OTP 8,1%-os pluszban 46.770 forinton forog, a Richter 3,1%-kal csökken 13.290 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal erősödik és 2.532 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 1,1%-kal került feljebb 79.836 dollárra és 26 centre, az Ethereum 1,1%-kal csökkent 2.481 dollárig és 51 centig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 10 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 311 forint 43 fillér, egy svájci frank 387 forint és 35 fillér. A nyugat-európai börzéken optimistának tűnik a hangulat, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 3,1%-kal erősödik, a párizsi CAC40, illetve a madridi IBEX 2,1%-kal került feljebb, a milánói tőzsde 0,5%-os erősödésben. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 6,1%-kal csökken, 84,53 centen áll a kurzus, a Brent jegyzési ára hordonként 91,80 centen. Egy uncia aranyért 2,1%-os csökkenés mellett 4,686 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére pedig 18 és 24 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Az iskola kezdés továbbra is komoly anyagi terhet jelent a rászoruló családoknak. Az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani főigazgatóságának igazgatója szerint egy gyermek beiskolázása akár 150 ezer forintos kiadást is jelenthet, miközben a nehézségek nem állnak meg a tanszerek beszerzésénél. Rácsok Balázzsal Kecső Rihárd beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Mekkora kiadással kell most számolnunk egy iskola kezdés esetében most így a családok terén?
3: Nagyjából mi azt látjuk, hogy egy ilyen 100-150 ezer forintos kiadásról beszélünk. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen életkorú a gyermek, a szülők mennyire engedhetik meg maguknak azt, hogy mondjuk minőségibb tanszereket vásároljanak, de hogyha így mindennel együtt, akkor ezek az összegek azért elég jelentősen meg tudják terhelni a családok pénztárcáját.
2: Arról is volt itt szó, hogy a problémát nem lehet egyszerűen a tanszercsomagok kiosztásával megoldani, de milyen nehézségek vannak itt a leggyakrabban?
3: Ugyebár amit mi csináltunk egy ilyen belső felmérést a segélyszervezetnél, ott azt láttuk, hogy nagyon más szükségletek vagy igények jelentkeznek például egy kis településen, vagy egy nagyobb városban élő gyerekeknél. A munkatársaink ők azt jelölték meg ebben a felmérésben, hogy egy szegregátumban, egy kis településen, ott mondjuk kétszer nehezebb megfelelő szakembert találni, hogyha valamilyen fejlesztésre van szüksége egy gyermeknek, illetve az internethez való hozzáférésnél is, hogy az IT eszközökhöz való hozzáférésben is egy kétszeres szorzót találtunk a kis településen élőknél. De vannak olyan szegmensei is ennek a történetnek, ami mindenhol igaz. Itt igazából a hátrányos helyzetű családoknál, akár a gyerekeknél a motiváció, a jövőképnek a hiánya, akkor vannak olyan ellátottaink, ugye, akik a kapcsolati erőszak elől menekülnek, ott mindenféleképpen rizikó tényezőként jött az, hogy a 200-300 kilométert menekülve ott a kapcsolatoknak a felbomlása, akár a szorosabb családi kötelékeknek az eltűnése, az mennyire nehezítő hatással van a gyerekek életére, és mennyire befolyásolja például a tanulást, amikor egy kortárs csoportból ki kell szakadni, és mondjuk teljesen új környezetben kell újrakezdenie az életüket. Azt is látjuk például ezekből a felmérésekből, hogy az iskolaidőn után, hogy hol vannak a gyerekek, és milyen körülmények vannak, hogy mondjuk alkalmas-e például a tanulásra egy-egy lakás, ahol a családok élnek, és itt is nagyon magas rizikótényezővel találkoztunk akár a szegregátumokban lévő gyerekeknél, ahol akár az íróasztal, az áram hiánya, ami nagyban meg tudja akár nehezíteni azt, hogy ők az éves szinten megfelelően tudjanak teljesíteni.
2: Itt említhetnénk akár a digitális eszközök, vagy éppen az internet kapcsolatnak a hiányát is, amely továbbra is egy komoly problémát jelent. Viszont érdemes azt megnézni, hogy milyen helyzet a különböző fejlesztő foglalkozásokkal. Gondolok itt akár egy logopédusra, akár ilyen mozgásfejlesztő, korai fejlesztő foglalkozásokra. Ezeken ilyen téren most milyen helyzet?
3: Itt is azt látjuk, hogy nagyon nehéz az elérhetőség, és nagyon sokszor maga az, amikor egy intézmény látókörébe kerül egy gyermek, magának a gyermek a felméréséhez is sem egyszerű már szakembert találni, vagy mire a rendszer az végig fut, addigra több hónap, vagy akár fél év is el tud telni ahhoz, hogy megfelelő diagnózissal tudjunk rendelkezni, és amikor megvan a diagnózis, és hogy utána azokat a szakembereket tudja akár a rendszer adni, azok nagyon-nagyon nehezek. Úgyhogy éppen ezért is indítottuk el a kezdeményezésünkre, amiben mivel most, hogy a kormányzatnak van a mostani iskolakezdési támogatása, pont ezt próbáltuk megnézni, hogy milyen egyéb más területeink vannak, ahol be kell segíteni a segélyszervezetnek, és azért kezdtük el a 2000 fontos idő kampányunkat, mert most azt tervezzük, azért kezdtük el ezt a programot, hogy minél több szakember tudjunk a gyerekek köré felsorakoztatni, akik az évközbeni elakadásaiban tudnak segítséget nyújtani.
2: Hogyan választják itt a gyermekeket, akik részt vehetnek ezeken a foglalkozásokon?
3: A gyerekekkel folyamatosan dolgozunk, valakivel már több éve, tehát olyan intézményeink vannak, ahol tehát 39 intézményünkkel lát el gyerekeket, több mint 4000 gyerekkel vagyunk folyamatosan kapcsolatban, és nyilván a mi fejlesztéseink a családnak, meg a gyerekeknek az ismerete az megvan. És a szociális munkásaink, az intézményen dolgozó szakembereink is nagyon jól meg tudják mondani, hogy melyik gyereknek éppen mire van szüksége, miben kell őket támogatni, hol kell kis csoportos foglalkozást kezdeni, hol egyéni fejlesztéseket kezdeni, úgyhogy ezeket elég jól látják a munkatársaink.
2: Miből áll egy ilyen fejlesztő óra, illetve milyen szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel?
3: Szépen, nagyon sokszínűek ezek a fejlesztések. Ugye az egyik, ami nagyon fontos, azok a részképesség fejlesztések, ezekben általában gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus munkatárs beszélt, valahogy gyógytornász is bekapcsolódik a munkába. Ezek 30-45 perces foglalkozások, és nyilván a gyerekek erre speciálisan, specifikusan készülnek a fejlesztők. Itt különböző gyakorlatokkal fejlesztenek a szakemberek, de vannak olyan programjaink is, amik még a szociális készségek, ezeket helyezik a fókuszban, és itt különböző témákkal vagy tematikával foglalkozunk, ez akár lehet a biztonságos internetezés, itt lehet akár a pénzügyi tudatosságnak a fejlesztése, valahol tantárgyi korrepetációt nyújtanak a munkatársak, és az talán minden egyes esetben nagyon fontos, hogy ugye a középpontban azért mindig ott van a játék a gyerekekkel, és hogy nem csak arról szól ez a történet, hogy akkor jönnek a fejlesztő szakemberek, és akkor bemennek hozzájuk a gyerekek, hiszen a gyerekek akkor fognak jönni hozzánk, hogyha jól érzik magukat, hogyha egyéb programok, szolgáltatások is elérhetőek. Valahol például délutáni játszó foglalkozásból mennek a gyerekek idősávokban beosztva például a fejlesztésekre, és amikor onnan kijönnek, akkor folytatják például a délután szabadidős tevékenységeket. Vannak, ahol intézményi körülmények között vannak a gyerekek, mondjuk egy családok átmeneti otthonában, titkos menedékházban, ahova fázi idézőjelben, de hogy házhoz jön, tehát az intézményben laknak a gyerekek, és oda jönnek a fejlesztő szakemberek, és szólítják meg a gyerekeket egy-egy fejlesztés kapcsán. Valakinél hosszú távú fejlesztésekben kell gondolkozni, tehát akár 30-35 órás, vagy még több fejlesztési periódus, de valahol azt is látjuk, hogy 10-15 fejlesztés után már látszódnak az első eredmények.
2: Ha már itt az iskolakezdésről beszélgetünk, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tollakat, ceruzákat, tollvégdíszítőket, gyurmákat is ellenőrzött, és hát arra is figyelmeztetett a hatóság, hogy ne csak az ár alapján válaszolnak a családok, hanem a biztonsági követelmények szerint is. De mennyire van valódi választási lehetősége a rászoruló szülőknek az áraminőség, illetőleg a biztonság között?
3: Én azt gondolom, hogy most már, hogy a tanszerek megvásárlához van iskolakezdési támogatás, sokkal inkább végig lehet, illetve tudatosan végig kell gondolni, és erre fel is hívjuk a figyelmet a látókörünkbe került családoknak, hogy ne az olcsóság döntsön. Hát azt gondolom, hogy amikor nincsen pénz, akkor nincs választási lehetőség, akkor mindenki azt fogja választani, ami a legolcsóbb, és akkor mi is tapasztaltuk azt, hogy a gyurmával nem lehet gyurmázni, a toll az nem fog, a színes ceruzának nincsen színe, és ugye bár mi az előző 14 iskolakezdési kampányokban mindig hangsúlyoztuk, hogy minőségi iskolaszereket szereztünk be, tehát mindig törekedtünk arra, hogy ezek minőségiek legyenek, akár akkor is, hogyha mondjuk ez másfélszer vagy kétszer annyiba kerül, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos most is hangsúlyozni, és a családok figyelmét erre felhívni, hogy a minőséget is fontos ebben nézni, mert amúgy a gyermek az iskolában nem fogja tudni használni az olcsó vagy silány minőségű tanszereket.
2: Hogyan tud bárki segíteni, vagy adományt adni?
3: Hívás segélyszervezet elindította a kampányát, tehát a 1353-as adomány vonalon egyszeri hívással 500 forinttal tudják támogatni, illetve lehet egyéni adományokat is adni, ezt még a www.segélyszervezet.hu aloldalon meg lehet találni a nagyon könnyű online adományozását is a segélyszervezetnél.
4: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Különbizottságot hoz létre a svéd kormány az iskolák elleni támadások megelőzését elősegítő új intézkedések kidolgozására, jelentette be a skandináv ország oktatási és integrációs minisztere. Svédországban múlt pénteken egy karddal felfegyverzett támadó megölt egy 17 éves lányt, három embert pedig megsebesített egy fagersztai középiskolában. Simona Mohamson, oktatási és integrációs miniszter közölte, a bizottság feladata javaslatokat tenni a hasonló támadások megelőzésére. A miniszter elmondta, Svédországban az elmúlt években több súlyos, halálos áldozatokat követelő iskolai támadás követtek el. Mint mondtam, a nyitott iskola koncepciója jó elképzelés, de azt nem szabad megengedni, hogy illetéktelen személyek szabadon bejuthassanak az oktatási intézményekbe. A konkrét bizottsági javaslatokra egyelőre nem tért ki. A múlt pénteki támadást a közép-svédországi Fagersztegyi középiskolájában követte el a fiatalember. A 18 éves sisakot viselő és karddal felfegyverkezett gyanúsítottat meglőtték, majd őrizetbe vették. Támadásának indítékát továbbra is vizsgálják.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél 11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Tiszapárt kezdeményezésére elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Művelődési Bizottságában Rápli Róbert jelezte, hogy több jelentős szervezet is kifogásolta az eljárás rendet és a jelölési folyamatot. A Tisza képviselője szerint szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetésre van szükség. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter azt közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzés aluli kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúját is felvetik. Újabb üteméhez érkezett a déli körvasút építése, ezért 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten. A munkák a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóját érintik, elsősorban a Buda felől érkező autósoknak okozva fennakadást. A korlátozásra a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítása miatt van szükség, a sávlezárás szakaszosan halad majd. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódásokra és hosszabb menetidőre kell készülni. A Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják. Továbbra is 10 millió forint alatt érhető el a hazai használt autó kínálat döntő része. A KSH és a használtautó.hu júliusi adatai szerint a hirdetett személyautók 87%-a ebbe az árkategóriába tartozik, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Egy év alatt csökkent a 2,5 millió forint alatti autók aránya, miközben nőtt a 2,5 és 10 millió forint közötti kínálat. A leggyakrabban meghirdetett márka továbbra is a Volkswagen, a modellek között pedig a Skoda Octavia állt az élre. A Suzuki Swift ugyan visszacsúszott az 5. helyre, de egy év alatt 21%-kal drágult, ami a legnagyobb áremelkedés volt a népszerű modellek között.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg 0,5%-os erősödés mellett 152.075 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 3,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 5.115 forinton áll 0,3%-os pluszban, 0,5%-kal erősödik az OTP, 46.610 forinton jegyzik. A Richter 0,2%-kal került feljebb, 13.350 forintra. A Magyar Telekom 1,5%-kal erősödik, és 2542 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 79 fillér, egy amerikai dollár 311 forint 11 fillér, egy svájci frank 387 forint és 9 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 0,3%-kal erősödik, Párizs 2/10, Milánó 0,4%-kal jött feljebb, a madridi IBEX 0,2%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
4: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Ennyi fért a reggeli monitorba mára. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő M. Szűcs Péter és a hírszerkesztő Kecső Rihárd nevében is. Németh Lászlót hallották, a reggeli monitor most pihenni megy, holnap reggel 6:30-kor folytatjuk, de addig is maradjanak velünk itt a Trend FM-mel a 94.2-n. Kellemes rádiózást, jó vételt, viszont hallásra!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kercső Rihárdot hallják. Máton nyilvánossá teszi a mentők kiérkezési idejét az Országos Mentőszolgálat. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint szemléletváltásra van szükség, amely nem fél a transzparenciától. Az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez először pontosan látni kell a jelenlegi helyzetet. A kiérkezési idő mellett szakmai és operatív mutatókat is mérnek majd. Az adatok ma déltől a stat.mentők.hu oldalon lesznek elérhetőek és havonta frissülnek. Ősszel egyébként megkezdődhet idehaza a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az Országos Mentőszolgálat minőségi mutatóit. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, nekészült a várólisták csökkentésének szakmai programja, amelynek végrehajtása a szükséges kormányzati döntés követően ősszel kezdődhet meg. A tárca kiemelt ügyként kezeli a betegelégedettségi platform indítását, amelyre a tervek szerint ugyancsak a következő hónapokban lesz lehetőség. Szeptemberre tervezi a minisztérium a mentők minőségi mutatóinak átadható bemutatását, és tovább kívánják erősíteni a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát is. Visszavonta a krízis helyzeti besorolást a MAVIR a magyar villamosenergia rendszerben. A rendszerirányító közlése szerint normalizálódott az erőművi teljesítmény, ezért már nincs szükség a jelentő zavarra kialakított protokoll fenntartására. A MAVIR szerint a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett az ország villamosenergia ellátása normál üzemben biztosítható. A Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Művelődési Bizottságában Rápli Róbert jelezte, hogy több jelentős szervezet is kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. A Tisza képviselője szerint szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetésre van szükség, ezért nem akarnak elhamarkodott döntést hozni. A meghallgatás elhalasztását a bizottság többsége támogatta. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzés aluli kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel.
0: Tőzsde hírek.
2: 0,5%-kal emelkedik a BUX Index 152.103 pontra. A részvénypiac forgalma pedig 5,7 milliárd forint. A vezető részvények közül a MOL gyengül 0,8%-kal 5060 forintig. Az OTP 0,5%-os pluszban 46.630 forinton, a Richter 1,1%-os mínuszban 13.480 forinton. A Magyar Telekom pedig 2,4%-kal erősödik 2560 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 60 fillért kérnek. Európában jó a hangulat, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 0,5%, egyébként a milánói börze is 0,5%-os pluszban, Párizs és Madrid pedig 0,3%-kal erősödik. Az olajárak némileg csökkennek, 2%-kal, a WTI 83 dollár 30 cent, a Brent 90 dollár 40 centbe kerül. A hazai árak tekintetében továbbra sincs változás sem a gázolaj, sem a benzin nagy kereskedelmi árát illetően. A 95-ös benzin 592, a gázolaj pedig 681 forintba kerül literenként. Vezető állomásokon lehetnek eltérések. Hírek Németországból. A vártnál is erőteljesebben javult a német üzleti hangulat augusztusban, amikor a vállalatok a jelenlegi helyzetüket és távolabbi kilátásukat egyaránt derülátóbban ítélték meg, közölte az IFO gazdaságkutató intézet. Egyébként a hangulatindex 88,8 pontra nőtt a júliusi 86,7 pontról.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl a levegő. A fővárosban 25 fok van. Köszönöm figyelmüket, a folytatásban Dzsungelharc itt a Trend FM-en, hírekkel pedig 00:30-kor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégeim számára a munka olyan magától értetődő, mint a levegővétel. Közben persze ott van benne a közös nevetés és a romantika is, de nem hátrálnak meg akkor sem, ha szembe jön a valóság. Miközben hallgatod a történetüket, lassan rájössz. A hely, amiről beszélünk, valójában egy tükör. Visszanéz belőle 30 év, a család ereje, és az is, hogy érdemes adni a tágabb közösségnek is. Számukra egy vállalkozás sosem csak számlákból, tervekből és eredményekből áll, hanem abból a közös munkából, amitől élővé, otthonossá és emberivé válik egy ház, új formát és értelmet kap egy már funkcióját vesztett épület. Mai vendégeim Fülöp Judit és Magyarosi Péter, akik egyébként házaspár, és együtt működtetik a tatai Malom és Kacsa, nem tudom, én vendéglőnek mondanám, a régi klasszikus étteremben, majd kiderül, hogy ezzel egyet értetek-e. És az a legenda, legalábbis ezt mondjátok, hogy Tatán 30 évvel ezelőtt lettetek szerelmesek egymásba, de nem azon a partján a tónak, ahol most a vendéglőtök van, hanem a másik, mondjuk így a belvárosi partján. És arra vagyok kíváncsi, hogy amikor most ott vagytok a vendéglőbe, megálltok esetleg a tóparton a vendéglő előtt, és átnéztek a másik oldalra, akkor eszetekbe jut-e az a 30 évvel ezelőtti pillanat vagy pillanatok, és mire gondoltok?
4: Pontosítok Fülöp egy Judit. Kicsit. Fülöp Judit vagyok, igen. És 34 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, és
3: hát konkrétan a sajtóban nem lehet megbízni, mint
4: nem,
3: tudjuk.
4: Így van. És pontosan ezen a helyszínen, tehát nem a tó túloldalán.
3: Végképp nem.
4: Így van. Úgyhogy emlékszünk rá abszolút. Ideig tartott a randink, ide sétáltunk el az első alkalommal. Úgyhogy pontosan megvan az a pillanat, amikor így...
3: Az, hogy idáig tartott majd a sétátok, abban szerepe volt annak, hogy ez a Malom, ez régóta, évtizedek óta már a család tulajdonában,
4: van
3: már a te családok.
4: Igen, édesapám tulajdonában.
3: Elhoztad ide Pétert?
4: Nem, akkor mi már együtt voltunk igazából, tehát még nem voltunk így hivatalosan. Az a randi tartott ott úgy, hogy akkor elsétálunk odáig. És igen, ez a családunk tulajdonában volt már ez a malomépület, a korábbi cégünknek a székhelye volt ott, úgyhogy én ott gyakori vendég voltam a suli után apukámat meglátogatva, úgyhogy ez volt így evidens, hogy a tóparti sétánk oda vezet.
3: Az egész romantikus felvezető arról szólt, hogy 30 évvel ezelőtt ti álmodtatok volna egy ilyesmit, ami most ott van.
4: Hát nem.
3: A régi malom helyén.
4: Akkor még eszünkbe se jutott ez. Nekem az volt a legfontosabb, amikor ezt az egészet kitaláltuk, hogy egy közösségi teret csináljunk. És ennek ugye az a lényege, hogy bármikor oda tudjon menni az ember, egy találkozóra, egy színházba, egy kávéra, egy ebédre, egy alkalomra, bármire. És ugye ezt akkor nem tehetem meg úgy, hogy akkor most bocsásküvő van, nem tudsz jönni, hanem akkor így meg kellett oldani azt, hogy akkor ez a kettő együtt tudjon működni.
3: Te nem éttermet akartál csinálni, nem közösségi teret?
4: Nem, én egy találkozó helyet, igen.
3: És annak az apropója az étterem? Vagy
4: hát
3: a kaj,
4: vagy az ahhoz, étkezés? Ahhoz, hogy ez azért profitábilis egy... legyen, ehhez kellettek olyan lábak, hogy akkor, mert alapvetően színházat szerettem volna ide hozni tartára. Igen.
5: Igen, hát ugye ezt a független társulati szín, tehát ez a Jurányi Szkéné, nem tudom, Kugleráll, Trojka, tehát ugye ezeket, amiket mi Pesten
4: meg vagy pinceszínházak.
5: Igen, azokat szerettük volna totálra levinni, legalábbis ezt a hangulatot, és hát amit tudunk levinni előadást. Úgy, most havonta egyet csinálunk, de
3: van. Van már nálatok előadás?
4: Van, igen, évek igen, óta. Igen, évek most óta. Már negyedik éve, és nagyon nagy sikerrel mennek. Tegnap pont a Márfi Márk volt, zseniális volt.
3: Már voltak ilyen vendégeim, szintén akik így a gasztronómiát vegyítik az összekötés.
4: Mi nem vegyítjük, tehát nálunk gasztroszínház van.
5: Általában nálunk külön van.
4: Tehát mert mi meg tudjuk oldani ugye azt, hogy van egy rendezvényházunk, ahol ugye három rendezvényterem van, és az egyiket átalakítjuk színházteremmé.
3: És akkor csak színházi előadás,
4: előtte vagy utána lehet vacsorázni. De be lehet ülni egy pohár borral az előadásra, tehát sőt, kötetlen az egész, volt, aki kutyával ült be.
5: Igen. Kutyával jönnek előadásra.
4: Tehát ez, hogy ilyen gyakorlatilag ilyen közelségben látják a színészt, az előadót, ez szerintem úgy megfogja ott az embereket, hogy...
3: Hát egy ilyen súlyos színház, az tényleg jó.
4: Igen.
3: Gondolom a színészek is szeretik,
4: nagyon
3: nem?
4: Szeretik, persze, igen. Hát most már eljutottunk oda, hogy hívnak engem, hogy jöhetünk-e. Úgyhogy így jön a Koltai Róbert is, ott sétált el mellettünk, és mondta, hogy ajánlották neki ezt a helyszínt, hogy akkor van-e szabad időpont.
3: Már Tatán ott sétált mellettet?
4: És így, ez nekem fantasztikus érzés.
5: De egyébként visszatérve csak egy mondat erejéig arra, hogy miért ez, vagy hogy, igazából fizikai oka volt, mert ugye ezek az ingatlanok, ez a két malomépület, ami akkor a család tulajdonában volt, ebből az egyik, a Cégényi Malom az országosan védett műemlék, a másik helyi védett.
3: Igen, Fellner Jakab tervezése, aki egyébként Tata arculatáért is felel, hát hogy úgy mondjam.
5: Hát igen, mondjuk a Cégény az még régebbi talán egy picit. Tehát 1740 környék, igen.
4: Eszterházi.
5: És az Eszterházi családnak a birtoka volt egész Tata, egész Majkig, tehát az egész
3: azért
5: környező.
3: Azért tervezte el Fernegyakabban, az ő kastélyokat is ő tervezte.
5: Ő volt az építészük, igen. Így van. És a tatabányai bányászkodását az EOCN programnak a végével elkezdtek visszajönni a vizek. Tehát ugye Tata a vizek városa, a malmok városa, most is még van 14 malom épület, mint természetesen már nem malomként üzemel, de itt 1940-es, 50-es években még tavak voltak ott, ahol most park van, minden patakba folyott a víz, még a YouTube-on is vannak kint ilyen 1930-as kezdetleges felvételek, már mozgókép, és a tatabányászkodással ez a víz eltűnt. Karsztvíz az 20 métert csökkent, ennek vége lett ugye 90-es évek elejére, 80-as évek végére, és kb. 20 év alatt visszajöttek ezek a karasztvizek. Viszont az épületek, nem csak a miénk, hanem akár lakótelep, egyebek, ugye úgy épültek arra a karsztvíz szintre, ami az eltűnt karsztvíz szint volt, tehát nem a természetes. És hát most ugye az elmúlt 10 évben ez egy óriási probléma, egy kihívás.
4: Jönnek vissza a vizek.
5: És hát attól féltünk, hogy ezek, hát lényegében összeomlanak ezek az épületek, mert azok a funkcióváltások miatt, a patakmeder állapota miatt, ami nem tudom, 50-60 év alatt. Meg hát ugye ezek nem. Úgy épültek, hogy átfolyó rajtuk a víz anno, de a felújítások azok már nem így történtek ugye az elmúlt, mit tudom, 50 évben. És ez a kényszer is volt, hogy valamit kell csinálnunk. és tehát itt nekünk a víz az, az egy nagyon komoly probléma, vagy kihívás, inkább így mondom, hogy, hogy jön föl, miközben sajnos a mellettünk lévő patakban még pont nincs víz már, amikor elkezdtünk építkezni, igen, ugyanis visszacsökkent 2 métert a karsztvíz. Ez most, hogy ipari, újabb ipari tevékenység miatt van, vagy az elmaradt hó, halmazállapotú csapadék miatt, valószínűleg mind a kettő miatt, de most éppen az a forrás, ami a mi patakunkat táplálná, az éppen most nem aktív, de az összes többi igen. Tehát, mert az a, az a legmagasabb.
4: Úgyhogy ugye felújítottuk a malomkereket is, az eredeti méretben 6,5 méter átmérőjű, és gyönyörűen forgott 1 évig, amíg volt víz, így visszajött egy rövid időre patakmederbe, és azóta sincs, úgyhogy
5: Most szivattyúzzuk rá a vizet, úgyhogy kicsit ilyen patyonki módon működik a dolog.
4: De forog a kerék újra.
3: Hát az fontos azért.
4: Nagyon nagy látvány, nagyon fantasztikus.
3: Hát meg ráadásul tényleg Tatának ez a feeling-e, hogy víz, igen, malom. Egyébként elég nagy fába vágtátok a fejszéteket, mert hát ugye van most itt, tehát a konkurenciátok azért nem mondom, hogy nincs.
4: Nem konkurenciának látjuk őket, hanem egymás melletti.
3: Ti így fogjátok fel?
5: Igen. Abszolút, meg igen. Hogyha most nem tudom, kire gondolsz.
4: Ajánljuk
3: akkor,
4: is.
3: Akkor beszéljük, tehát a platára gondolok.
4: Nagyon mert jóba vagyunk, és ajánljuk is egymást. Hogyha nálunk is nincs hely, akkor oda küldjük, ha ők náluk, akkor hozzánk.
5: Abszolút, tehát hogy így van, tehát amikor megnyitottunk, akkor a pesti pistiek, ugye a séf, illetve a tulajdonosok is rendszeresen jöttek hozzánk, kértem szem meg is nézni, hogy milyen ételt adunk, meg milyen a kiszolgálás. És hát alapvetően az volt, igen, a tulajdonos házas permondta, hogy végre nem nálunk kell kajálni, hanem elmehetünk egy olyan vendéglőbe, vagy egy olyan gasztronómiai helyre, ahol, hogy mondjam, amit megszoktunk, vagy ami a mi stílusunk, és nem mi vagyunk. Ezért mi természetesen nem vagyunk Michelin csillagosak, pláne 2, meg nem is ez a célunk, de azért próbálunk egy ilyen modern fine bistrót vinni ételbe, italba, felszolgálásba, egy ilyen laza helyet.
3: Nem akartok Michelin csillagosok lenni?
4: Nem.
3: Miért nem? Sokan vágynak rá, és aztán
4: igen,
3: mondták,
4: de nagyon nagy kötöttség.
3: Aztán igen, így megbánták, mert több voltak Michelin csillagos vendégeim, és hogy
4: nagyon nagy kötöttség, nagyon nagy elvárás utána így a fizetési igények tekintetében a felszolgáló alkalmazottak.
3: Van, aki azt mondta, hogy csalódottak a vendégei, mert
4: nem
3: tehát igen, tehát valami egészen különleges dolgot vágynak, és úgy...
4: Igen, nagyon más az elvárása is a vendégeknek akkor.
5: Egyébként itt ez meg kell különböztetni, ez a Michelin ajánlott.
4: Igen, az más, mint a Michelin csillag.
5: Tehát a Michelin ajánlott azért az adott esetben benne van még így a terveink között. Most ebben lesz egy komolyabb előrelépés, ezt majd a Judit elmondja. De pont hallgattam egyik adásodat a textúrások,
3: rólunk beszéltem.
4: Igen. Hát nagyon szeretjük.
5: Mi most ott voltunk pont házassági fordulónkon, és nekem megmondom őszintén, hogy a Michelin csillag mindig egy olyan volt, hogy ilyen fehér terítő, kis pici miniatűradagok, fél órát beszél a felszolgáló. Nekem ez nem annyira az én világom, viszont a textúrában például tök jól megoldották.
3: Textúra ezt. Az nem ilyen, és azt hiszem a szembe lévő a borgonya lett a Michelin csillag, ők ebből tanultak.
5: Igen, valószínűleg.
4: És élményt adnak, és fantasztikus.
3: Ott is van színház egyébként.
4: Igen, gasztroszínházat
3: csinálni. De most ez egy ilyen tendencia lesz, hogy látjátok?
4: Igen, mert élményre vágyik az ember most, mert ez nem elég, azt látjuk mi is, hogy nem elég, hogy csak esznek, hanem akkor
3: nekem
4: valami
3: ez elég
4: legyen.
3: Jó élmény. Tehát, amikor ettem nálatok, az önmagában egy igen jó élmény
4: ennek
3: volt.
4: Ennek örülünk nagyon.
3: Nem hiányzott a színház.
4: Igen,
3: hanem...
4: mi azt látjuk, hogy a hétköznapi vendég és a hétvégi vendég nagyon más. Tehát a hétvégi vendégek enni akarnak gyorsan túlenni rajta, igen, és már menni. A hétköznapi ő megengedi magának, hogy élvezze a fogásokat, hogy körülnézzen, hogy hol ül a tóparton, hogy vagy átadja magát valahogy az egésznek. És hétvégén hát, meg egy ilyen őrület
5: hát hétvégén
4: van.
5: Hétvégén inkább turisták jönnek, és meg akarják nézni Tatának a nevezetességeit, és akkor...
4: Igen, de ugye azonnal akarnak az mindent, és ez ilyen...
5: Hát igen, a magyar vendég az, igen, az egy... hogy mondjam, nagyon türelmetlen.
4: Igen.
5: Tehát de lehet, hogy külföldön nem annyira, fura módon, de...
3: Ezt nem veszem magamra.
5: Nem, és ezt most lehet,
3: de én tényleg nem vagyok türelmetlen. Mm-hmm. Az nem jó, hogyha fél órát kell várni valamire, de egyébként...
5: Persze. Nem akarom most a szakmai részébe bánni, nagyon nehéz átállítani, és hát mondjuk a mai fejünkkel, amikor megnyitottunk, tehát tényleg, hogyha tudjuk, hogy mibe vágjuk a fejszénket, vagy hogy milyen pengéren táncolunk, tehát a Judit rohangált tányérokkal, meg minden volt ott. Ma nem mernénk szerintem belevágni.
3: Na, ez biztos miniként megkérdezem, hogy nem.
5: Nem mernénk belevágni. Azt, hogy...
4: nem.
3: És amikor indultatok, akkor oké, ilyen romantikus elképzelés volt. Mert
4: az, teljesen az volt.
3: Azt értem, hogy a családi malmot felújítani, tópart, különleges helyszín ráadásul. Tehát, hogy...
5: Megadtuk magunknak a romantika.
4: Meg.
5: Hogy mondjam. Most tudom, hogy mondjam ezt ilyen, hogy nem széles látókörülség, igen. Hanem pont az, hogy pont egy csőlátás. És aztán szembe szült, jött szembe a vonat.
3: És az milyen volt?
5: Mikor jött szembe a vonat?
3: Igen.
4: Nagyon nehéz.
3: Hát az mondj amikor... egy példát.
4: Tehát az a fluktuáció, amivel itt mi találkozunk, és már ugye nem ebbe szocializálódtunk, mert ott ebbe a másik iparágban gyakorlatilag nem volt fluktuáció. Minimális. Itt viszont pont az ellentéte. Tehát egyszerűen én nem tudom feldolgozni sokszor, hogy miért megy el, ha jó helyen van, jó fizetés, kap, jól érzi, mert kapott egy másik ajánlatot, és megy. És aztán visszajön, hogy akkor mégse. Tehát, hogy számtalan ilyen eset volt, de nem tudjuk.
3: Tehát ebben az iparágban ez örök gond.
4: Igen.
3: Egyébként.
5: Örök gond, de mi meg, hogy mondjam, minden cégünket úgy csináltunk, hogy mi partnereket keresünk. Tehát...
4: Aki magáénak
5: érzi. És tudjuk, érzi amennyire ezt. Magáénak tudja érezni egy nem tulajdonos értelemszerűen.
3: Hát azt elég nehéz.
4: De, igen. De vannak.
5: Nem teljesen. Vannak. Tehát, nem, tehát ez szerintem azt gondolják, hogy ez lehetetlen. Pont aztán a textúrások mondták, hogy azzal egyetértek, hogy a tulajdonos mindig másképp látja. Tehát bármelyikünk bemegy, akkor biztos, hogy látunk 5 dolgot, hogy azt ez nem így, azt oda, ezt söpörd össze, ezt negyebe. Az mellett, hogy egyébként most már az a csapat, ami jelen pillanatban van, hát össze se lehet hasonlítani a kezdő csapattal, egyébként fluktuációs szempontjából is sokkal jobb a szituáció, de most már van egy ilyen, hát nem is csak, most nem csak pályakonyha, akár housekeeping, akár recepció, sales tekintetében, egy műszak tekintetében, egy olyan 10-15 fős, úgy mondjam, kemény mag, akik már tényleg úgy, hogy mondjam, tényleg csapatként egymást segítve, ha kell éjfélkor beugranak bármilyen.
4: Igen, és most már tényleg el tudunk menni úgy pár napra, hogy...
5: Egy hónapja.
4: Igen, hogy úgy nincs az a stressz, hogy akkor mi lesz, ha nem vagyunk. Úgyhogy...
3: Hány év után? 4-5?
4: 4.
3: 4. Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk Fülöp Judit és Magyarorsi Péter történetét.
0: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Pontban 11:30-kor, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A reálbérek emelkedésének ellenére továbbra is szűk a magyar háztartások pénzügyi mozgástere. A Provident 9 országra kiterjedő kutatása szerint Magyarországon a lakosság 28%-a teljesen feléli havi jövedelmét. Mindössze 17% mondta azt, hogy a hónap végére jövedelmének legalább ötöde megmarad. A felmérés alapján Magyarországon különlegesen magas azok aránya, akiknek hó végére elfogy a pénzük. Összehasonlításként Csehországban, Lengyelországban és Litvániában ez az arány 13%, Romániában és Észtországban pedig 20%. Ukrán dróntámadás következtében tűz ütött ki az oroszországi Krasznodari területen lévő olajfinomítónál. A régió kormányzója szerint a lehulló dróndarabok a vasútállomásnál két embert megöltek, kettőt pedig megsebesítettek, és több lakóházban is károk keletkeztek. Belgorod megyét egy nap alatt 114 ukrán támadás érte, ott 3 civil meghalt és 4-en megsérültek. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka mintegy 150 ukrán drónt lőttek le több régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. A Kreml közben cáfolta azokat a híreket, hogy Oroszországban mozgósítás készülne. Hírek a sport világából az elmúlt percekben is, illetve a mai nap folyamán zajlik az ötösa világbajnokság, és bronzérmet nyert a Gluzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az ötösázó kínai világbajnokságban, Kuijangban. A mai versenyen 18 duó indult, a magyarok a körvívásban a 9. helyen zártak a táblán, viszont az ukránoknak és a fehér oroszokkal túljutva elődöntőbe kerültek, és végül a negyedikek lettek az első számban. A kombinált számban 3x600 métert kellett futni a három lövészettel megszakítva. Ezt a magyarok a 13:10:70 percen a harmadik legjobb eredményt írták el, így egy helyen előre léptek. A győztes egyébként a koreai köztársaság lett, a másodikok pedig a fehér oroszok lettek. Továbbra is 10 millió forint alatt érhető el a magyarországi használt autó kínálat döntő része. A KSH és a használtautó.hu júliusi adatai szerint a hirdetett személyautók 87,1%-a ebbe az árkategóriába tartozik, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Egy év alatt csökkent a 2,5 millió forint alatti autók aránya, miközben nőtt a 2,5 és 10 millió forint közötti kínálat. A leggyakrabban meghirdetett márka továbbra is a Volkswagen, a modellek között pedig a Skoda Octavia állt az élre. A Suzuki Swift ugyan visszacsúszott az 5. helyre, de egy év alatt 21%-kal drágult, ami a legnagyobb emelkedés volt a népszerű modellek között.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-kal emelkedik 151.895 pontra. A részvénypiac forgalma 6,1 milliárd forint. A vezető részvények közül egyedül a MOL esik 8%-kal 5060 forintig. Az OTP 4%-os pluszban 46.570 forinton. A Ritter 7%-ot emelkedik 13.420 forintig. A Magyar Telekom 2%-os pluszban 2550 forint. Erősödik még a 4IG 4,2%-kal 1580 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 361 forintot és 70 fillért, 1 dollárért pedig 310 forintot kérnek. Európában jó a hangulat a tőzsdéken, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 6/10, a párizsi CAC40 pedig 4%-os pluszban. Milánó 0,5%, Madrid pedig 4%-kal korrigál felfelé. Az aranyárak némileg csökkennek, az aranyára némileg csökken 0,3%-kal, 4685 dolláron és 40 centen a sárga nemes fém unciánkénti ára. A palládium 2,6%-kal van lejjebb, a platináért 1,6%-kal kell kevesebbet fizetni, az ezüstára is 1,1%-kal csökken, viszont emelkedik a rézára, méghozzá egy csekélyebb 0,2%-kal. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1671.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl a levegő. 11 óra 35 perc van, a Trend FM-en itt folytatódik a dzsungelharc, hírekkel pedig majd délben várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeim Fülöp Judit és Magyarorsi Péter, a Tatai Malom és Kacsa tulajdonosai. A zene előtt ott hagytuk abba, hogy mostanra már kialakult az a csapat, amelyikre rábízhatják a helyet akkor is, ha ők éppen nincsenek jelen pár napra.
4: Hát én nekem az a, most a középtávú célom, hogy alapvetően csak visszamegyek a, ami ez nem volt időm a mostani, mert ugye most 2 évig építkeztünk, tehát közben felépítettünk egy szállodát, ráadásul az is műemlék védett, tehát lett egy harmadik, meg volt egy lehetőségünk, hogy megvesszük a harmadik malmot mellettünk, és akkor azt bővítettük ki szállodává. Úgyhogy az elmúlt 2-2,5 év az tervezés, kivitelezés volt. Ez is marha gyorsnak tekinthető egyébként azért. És ezért nem annyira tudtam foglalkozni én azzal a háttérmunkával, amiről az előbb beszéltünk. Úgyhogy most erre fogok visszatérni, hogy a számok, a jövedelmezőség, a
5: stratégia,
4: a HR mindenféleképpen. Tehát itt most nem csak az, hogy miért megy el valaki, vagy, hanem azt pontosan, hogy lehet képezni, és karrierutat mutatni, és megtartani. Az embereket lehet, hogy nem végletekig, de mondjuk csinálni belőle egy tök jó szomeliét.
5: De most már volt is erre példa, így több olyan.
6: És mi működhet? Mert nyilván ez csak részben pénzkérdés, nem teljesen, tehát hogy nem lehet a pénzt kívül hagyni, de Judit azt mondta, hogy igen, most már csapatként, hogy talán ez lehet a kulcs, hogy igen, azok, akik ott dolgoznak, csapatként érezhetik magukat, mert tulajdonos sose lesz. Tehát igen. Az úgy nem tud gondolkodni egy alkalmazott, az szerintem azt
5: igen, ideális. De az, hogy csapatként érezzék maguk, vagy csapatnak érezzék magukat, ez ugye vannak a csapatépítőink is, amire nagyon figyelünk, hogy legyen évente 2 legalább, és hogy mi is jelen vagyunk az életükben, tehát nem úgy vagyunk tulajdonosok, hogy valahonnan onnan diktáljuk, hogy mit szeretnénk, hanem ott élünk velük, együtt csináljuk. Tehát ugyanúgy összesöprögetek.
6: Magyarul a példa.
5: Igen, abszolút. Példamutatás.
4: Tehát ennél a most kb. 60-70 főnél tartunk.
6: Alkalmazottak?
4: Alkalmazottnál, mondjuk ebben van diák is, azt majd mindjárt mondjuk, de alapvetően ott már nem nagyon szokott a vezető úgy ott lenni fizikailag, és mit tudom én, velük enni a személyzeti étkezdébe. Mi ott vagyunk.
6: Tudatosan, vagy szerint így alakult?
5: Így esik jól. Igen.
4: Tehát mi a többi cégnél is így volt.
6: Igen, ezt nem lehet szerintem úgy előadni, akkor most valamit elmentél valami coachhoz, és akkor legyél az
5: nem,
6: emberekkel.
5: Nem, szerintem, ha nem belülről jön, akkor az látszik.
4: Ez több
5: sőt,
4: réteg,
5: nekünk igen. Szokták mondani, hogy rendeljetek már az étlapról, mert hogy tudni kell, tehát hogy mintha vendégek lennénk, hogy akkor így teszteljük, hogy az tényleg olyan még tényleg megfelelő.
4: Hetente egyszer-kétszer azt kell lennünk.
5: Úgyhogy teszt evéseket kell folytani.
6: Van séfetek, oké, persze, de azért mégiscsak rajtatok múlik, hogy milyen egy étterem. Tehát egy kicsit a gasztronómiai koncepcióra vagyok kíváncsi, hogy egyébként nekem nagyon érdekes, még mindig nem tudtam eldönteni a gasztronómiai koncepcióktokat, mert vannak nagyon jó elemei. Nem tudom, hogy egyébként kell-e. Nekem elég egyébként, ha jó kajákat találok ott, és elég ez, vagy pedig kell egy ilyen határozott koncepció, hogy mi ezt csináljuk, azt csináljuk, abban az irányban megyünk. Én elég színesnek, tehát élvezetesen színesnek láttam a kínálatotokat, de ez hogy alakul ki?
5: Igen, ez koncepció volt, hogy hagyományos konyhát is adjunk. Tehát én szerettem volna úgy egy éttermet, hogy akkor abban nem csak ezek a trendi ételek, amik ugye ez a hamburger, meg a street food jellegű ételek vannak, hanem legyen a nagymama húslevese, legyen a akár főzelékek, legyenek olyan egytál ételek, amiket ugye a magyar emberek szeretnek, és így a séfünk, akivel már nyitás előtt is együtt dolgoztunk, ő volt ilyen, aki ezt hozta otthonról tényleg az ízeket, úgyhogy ő abszolút partner, igen, ő partner volt ebben, otthonról is. És fontos volt, hogy legyen a tényleg ezek a maceszúz gombócleves, a rántott csirkecomb, tehát ezek a magyaros ételek, viszont figyeltünk arra is, hogy legyen az ételallergiások vagy érzékenyeknek is választási lehetőség, úgyhogy meg azért az trend is, hogyha a család, egyre több olyan család van, ahol van valami érzékenység, hogy mindenki találjon valamit, vagy csak tudatosabban táplálkozik, legyen saláta, de az ne egy köret legyen, hanem egy főétel. És hogy ezek így, lehet, hogy színes lett ettől így egy kicsit az étlap, de ez a bisztró jellegű, ez el tudja ezt viselni.
6: Miért fontos az, hogy akkor a tataiakat meggyőzzétek, megnyerjétek? Na csak azért, mert lokálpatrióták vagytok?
5: Azért is, meg ez, hogy egy ilyen közösségi tér legyen itt, ami nincsen Tatán, mert ott a régi művelődési ház az nagyon lepukkant állapotban van már, és így elszoktak az emberek attól, hogy csak úgy találkozzanak. Tehát, hogy nincs egy olyan hely, vagy a fiataloknak van a diszkó, meg van egy-két ilyen söröző, de úgy, hogy ahol kultúrát környezetben le tudnak ülni, akár mondjuk egy színházi előadásra, vagy egy beszélgetésre, vagy egy sörvacsorára, vagy bármire, olyan nincsen, és így ezt szerettük volna így, és ez elsősorban a tataiaknak, meg a környékbelieknek, de jönnek szlovákiai magyarok is, tehát így egész széles körben jönnek most már így vendégek.
4: Jött már igen. Valamelyik előadásra.
5: Igen. És hát most már ugye ott is tudnak aludni, úgyhogy így ez így.
4: De azért azt hozzá kell tenni, hogy mi, amikor itt laktunk Pesten, mi hát majdnem minden héten, vagy minden két hétben biztos mentünk valami, elsősorban nem közszínházi, hanem valami alternatív színházi előadásra. Ugye ennek Judit volt a főszervezője.
5: Voltam tehát a közönség szervezője a csapatnak.
4: 20-as csapatokat, a Pinter Bélához egy 20-as csapatokat szervezett, úgyhogy neki ez egy ilyen több, vagy most már 10 éves misönje, és úgy gondolta, hogy akkor ezt lehozza Tatára, most nem a Pinter Bélet nem tudja.
5: Lehet, hogy őt is sikerül.
4: De azért azt hozzá kell tennünk, hogy azt hittük, hogy ezt egyszerűbb. Más a hogy mondjam, Budapesten másra fókuszálnak, sokkal inkább valószínűleg a népesség számból is nagyobb igény van erre, még vidéken kevésbé. Mondom ezt úgy, hogy egyébként a tatabányai Jászai Mari Színház az egy nagyon progresszív kőszínház, és nagyon komoly követő vagy bázisa van, vagy törzsvendég bázisa van, de azért küzdünk ezzel a dologgal.
6: A színházzal?
4: A színházzal. Tehát...
6: Gondolom leginkább Pestről jönnek, vagy a helyiek? Vagy ez hogy?
5: Vegyes. Kb. Fele-fele.
4: Vegyes. Na, amikünk ez egy fontos dolog igen. volt, hogy ott a tataiak ezt úgy azért magukénak érezzék.
5: De most már azt látom, hogy úgy, most a novemberi előadásra is alig van jegy, tehát hogy úgy tényleg már úgy terveznek velünk, így a tataiak is. Úgyhogy ez volt abszolút a cél, hogy ez így, hát amikor úgy megtelik, úgy a szerda estékre szoktuk ezt tenni általában, minden hónap második szerdája, és az egy ilyen olyan jó érzés látni, hogy jönnek hozzánk az emberek, csillogó szemmel várják az előadást.
6: Mi volt még az, ami meglepett benneteket, hogy igen, amikor elindult az álmokba, erre álmotokba se gondolnátok, mert ugye volt, ugye a fluktuációról igen. beszéltünk.
4: Hát az alapanyag, hogy mennyire nehéz. Tehát,
6: tényleg ilyen, mert mindegy, nem, nincs tehát, olyan, hát hogy ne beszéljen
5: egy konstans minőségű legyen, az nagyon nehéz.
4: Az nagyon nehéz.
6: De mi ebben a nehéz? Ti nem látjátok? Hát,
4: hát a, mondjuk a az említett platán, meg, tehát ugye azok, akik, hogy mondjam, Michelin csillagosak, és akkor ott ők például nem tudják megoldani ezt a glutén, meg egyéb történeteket sem, mert hogy az meg van álmodva, az úgy van. Ugye mi ebben sokkal rugalmasabbak tudunk lenni, de ezek általában

0: Magyarországon ez sajnos.
1: Itt valami komoly változásra van szükség, mert valaki azt mondta vendégem, hogy tulajdonképpen a helyi alapanyaggal foglalkozni, meg ilyen jó alapanyaggal, szinte ilyen vallásos elkötelezettséget.
0: Meg ebben a cserendben már, mert meg amikor van 4-5 asztalod, és tudom, van nekünk is ilyen ismerősünk, hogy ketten visznek mondjuk egy éttermet, ott azért meg lehet találni kis helyi szinten azokat a termelőket, akár őstermelőket, akiktől be tudod
1: szerezni. De akkor kénytelen vagy alkalmazkodni az ételekkel, nem?
2: Persze, igen, persze, így van. Persze. Azért is szűkítjük
1: azért az
2: most az étlapot, mert...
1: Nagy kihívás a séfnek, igen. Hogy az, hát paradicsom leves, jó, hát nincs paradicsom.
2: Hm? Igen, vagy nincs íze.
1: Vagy nincs íze.
0: Igen, tehát ez egy komoly probléma. Amivel még egyébként szembesültünk az, hogy ezek műemléképületek nem úgy lettek kitalálva, hogy itt van háttér. Tehát, hogy itt nekünk a raktározás, a logisztika, a beszállítások az alapanyagoknak, hát annak a kitalálása, annak a HACCP megvalósítása, az egy külön történet.
1: A HACCP ez valami előírás csomag?
0: Igen. Tehát, hogy az élelmiszerbiztonsági történet lényegében. Úgyhogy, tehát ezek tehát kihívások. Meg hát az, hogy mondjam, tehát, hogy légkezelő rendszer van a rendezvénytermekben, olyan tűzoltó dolgok, meg menekülési utak és minden, hogy ezeknek a tesztje, azok, hogyha valami történik, akkor hogy reagálsz rá? Most nem egy tűzeset, de bármi lehet volt, hogy takarítónő leverte a tűzjelzőt, aztán akkor tűz van, és akkor van azt hiszem 2 percünk, hogy felderítsük ott a 3000 négyzetméteren, hogy van-e valami, és lemondjuk a tűzoltókat, hogy ne vonuljanak ki. Tehát egy csomó, ez olyan, mint szoktuk mondani, hogy tehát így filmet lehetne forgatni, mert minden nap van, történik valami, vagy vendéggel, vagy műszaki történet, vagy valami viszmajor, amit ki kell tudni hát mozogni, vagy meg kell tudni oldani. Mindenki tud jól főzni, kis méretben, de nagy méretben főzni, úgy, hogyha egyébként meg valami probléma van, ugye ezt szoktam mondani az egyik séfünk, igen. Na az a szakma.
1: Szóval ez egy más liga, nem? Tehát ez messze nem az, ami állunk a tóparton, és jaj, de jó lesz egy kis étterem nekünk.
0: Igen, tehát ez, és hát amit én tapasztaltam egy menedzsment oldalról, hogy mondjuk egy ilyen hétvégi menetnél, amikor full foglalás van, és még megnyitunk egy plusz termet, és hogy
2: és
0: akkor...
2: És van 2 esküvő mellett.
0: És még van 2 esküvő, hogy ott az milyen menedzsment kihívás, milyen gyorsan, hogy kell látni a dolgokat, én nem
2: ki
0: is tudom,
2: hogy
0: talán...
2: reagál, igen.
0: Tehát nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani.
1: Nagyobb
0: de más,
1: kihívás, mint az előző cégen?
0: Abszolút.
2: Igen,
0: abszolút.
2: Sokkal több rétű dologra kell figyelni egyszerre.
0: És nagyon gyorsan kell reagálni. De. Sokkal emberközelibb, vagy nagyon sok emberrel kell foglalkozni, és nagyon sok kis dolog múlik. Tehát én minden sarokról meg tudom mondani, hogy igen, ott volt egy probléma, amikor építkeztünk, ott ez történt azt, tehát hogy ez ilyen teljes...
1: És ilyenkor, amikor idehelyek vannak, hogy csináljátok ezt, hogy így nem... láthatólag nem megy a kapcsolatotok rovására. Tehát ez hogy működik ez a, az a probléma kezelés, nem nevezzük
2: mind
1: ezt
2: a ketten
1: így.
2: Másik résszel foglalkozunk igazából.
0: Amennyire lehet, nem dolgozunk együtt.
2: Igen. Tehát nem, sokszor nem is találkozunk egy napon belül, mert annyira más területen vagyunk. Tehát így nem... Ez, megbeszéljük nyilván, ez hogy mikor
1: igen,
2: mi
1: tehát,
2: van.
1: Hogy de, este nem jön össze ez a
2: de,
1: dolog?
2: De.
1: Tehát, hogy nyilván beszélgetek.
2: De meg van olyan, amikor valamelyikünk máshogy gondolja, máshogy látja, de nem tud akkora konfliktus lenni, hogy ebből így
1: és probléma
2: legyen. És
1: hogy este így vacsoráztok, és akkor vagy nem tudom, tévét minden, és akkor egymásra néztek, hogy te tényleg ezt akartuk?
2: Van.
0: Hát itt most az építkezés, tehát ez a szállodaépítésnek a hát a finise, tehát vagy úgy túlsó, mondjuk 5-6 hónap, ez borzasztó
2: nagyon
0: volt.
2: Nagyon kemény volt.
0: Az eleje is, mert ott meg az volt a probléma, hogy itt vízszint alatt építkeztünk, talajvízszint alatt építkeztünk is, és ott ugye a tavat leengedik, fölengedik, ennek megvan a vízjogi engedély szerinti üteme, és hát ott az volt, hogy eljutunk az építkezéssel oda, hogy mondjuk ne ússzon föl az egész terület.
2: Volt egy időablak, amíg meg kellett amit csinálni, igen, és nem rajtunk múlik, hanem a kivitelezőn.
1: Tehát Magyarországon az építőipar
2: hát ez az.
1: Mindig. Tehát én nem ismerek olyan embert, aki azt mondja, hogy még egyszer építkezni.
0: Hát pedig most már többször, de most már
2: tényleg.
0: De minden esetre itt a nyitás előtt ott az volt a probléma, hogy a fél év, az utolsó fél évben, hogy igazából 3 lovat próbáltunk megölni. Volt eleve az, hogy felkészíteni, hogy mondani.

0: megszabályoztam az egész szervezetet arra, hogy gyerekek heti 7 óra, vagy heti 7 nap, reggel, mondjuk az étterem reggel 7-kor nyit, este 11-ig, és ugye még éjszakai takarítás és éjszakai rendetétel, és mielőtt elmegy az éjszakai műszak, akkor be kell, át kell rendezni ugye a reggelire a teljes termet, mert ugye, vagy a teljes éttermet, tehát ugye kitalálni azt, hogy hol lesz a reggeliztetés, tehát az egész dolgon, elméletben, elkezdeni ugye őket feltrénelni arra, hogy heti 7 nap nyitva tartás, oké, és mellette megtanulni azt, hogy hogy is működik elméletben egy szálloda. Tehát ott mire kell figyelni, és akkor tréningekre jártunk tanácsadókkal.
1: Már ti?
0: Már mi. Igen. Hát mi meg a management. Management pár ember. Tehát aki építkezett, mellette egyébként tanulta a szálloda üzemeltetést is.
2: Okay. És közben operatívan megműködtettük ugye a malom és kacsát.
0: És mellette volt még maga az építkezés. Igen. Tehát az összes műszaki problémájával. És ez a utolsó fél évre ez azért nagyon...
1: Hogy tudtok magatokra figyelni most? Nyilván egy párkapcs házasságról van szó, de személyiségre is gondolok, hogy ez olyan leterheltségről beszéltek, de nem ritka, tehát a vállalkozások között ezt látom, hogy lehet megőrizni a tisztább gondolatokat, a nyugalmat, egyáltalán a személyiséget, hogy mitől nem következik, hogy na jó, akkor ez nekem nem kell az egész, vagy valamilyen személyiség torzulás következzen be, mert azért megvan ennek is az esélye.
2: Hát nagyon tudatosan egyébként, főleg én szerintem ebben.
0: Én most le vagyok maradva, vagy...
2: Mert én így szakítok időt így magamra, hogy akkor így tényleg mondjuk az is egy rohanás, de hogy legalább elmegyek, és akkor az a Pilatesről szól, vagy az csak a Nordic Walkingról, és akkor megyünk körbe a tó körül kutyával, tehát hogy úgy tényleg kikapcsolni effektív, vagy elvonulásra 2-3 napra elmenni, és ezt próbálom a Péternek is, hogy így kell egyszerűen időt szánni magunkra, úgyhogy van most már egyre többször, hogy hétvégén elmegyünk túrázni.
1: Mert arra gondolok, hogy
2: térerő sincs, de
1: ne legyen rabja annak, amit felépített.
2: Igen.
1: Tehát ezt hogy lehet elérni? Ne gyűrje maga alá a saját projektje.
2: Most egy kicsit még abban vagyunk.
0: Én nem tudom, nekem mind a Synergonnál is, meg a hulladékos cégnél is, nekem ott volt az, hogy én nekem azzal nincsen problémám, hogyha megvan a csapat, már valamilyen szinten, akkor amilyen szintű a csapat, úgy lépek kifelé.
2: Tehát, mert tudja, hogy rájuk kell bízni.
0: És szerintem ez, ha valamiben talán így ilyen, hogy mondjam, jobb vagyok az átlagnál, az ez, hogy el tudom engedni, tehát nem ragaszkodom a dolgokhoz.
1: Tényleg el tudod engedni?
0: Tényleg. Tehát úgy, hogy csak beszámoltatás szintjén, hogy az egy-két triggerpontot figyelve, hogy akkor oké, működik még továbbra.
1: De ritka képesség egyébként.
0: Igen.
1: Mert hogy a sajátom, és akkor igen. Nehogy baj legyen vele. Tehát
0: így van.
1: Az ilyen túlféltés szokott lenni azért.
0: Így van, de egyébként meg bele lehet halni. Tehát ugye akkor inkább ezt választom. De tényleg, tehát én most kezdek így kijönni pont. Hát egy 2-3-4 hete van az, igen, hogy így most már van olyan nap, amikor mondjuk nem mentem be. Tehát, hogy meg most el tudtunk menni, a lányunktól kaptunk egy lisszaboni hosszú hétvéget, és akkor most lényegében 4 napig nem volt semmi.
2: Igen.
1: A hulladékkezelésből átjönni a gasztronómiába, igen, az elég nagy kanyar.
2: Igen. Igen. Hát ez az értékmentés, ez nagyon fontos volt, igen, hogy azért azt ott veszni, hagyni, vagy az enyészetté hagyni, azt nem akartuk.
0: Hát meg hogy mit csináljunk, így, hogy most meg nincs hogy mit csinálni, mi akkor valamit igen. kell csinálnunk, és akkor ez így
1: hát nem lehet utazgatni állandóan, meg persze.
0: Igen, azt úgy éreztük, hogy tehát az lehet, hogy menne egy fél évig, és akkor egymás idegeire mennénk, vagy nem tudom, tehát, hogy...
2: Hát meg mind a ketten elég tevékeny emberek vagyunk, tehát egyikünk se az,
0: hát ilyen alkotós,
2: alkotósok, igen.
0: Tehát, hogy valamit kell létrehozni. Hát most azt kiéltük, tehát igen. Most vagy kiéljük, tehát ugye ilyen probléma nincs.
1: Elég nagy adagba kaptál.
0: Igen, most úgy kicsit megbillent így a work-life balansza work felé, de most majd most azon kell dolgozni, hogy visszabillenjen a megfelelő idő.
1: Azt kérdezném így zárásképpen, hogy ti ezt hogy képzelitek el a következő években? Most arra gondolok, nem arra gondolok, hogy igen, még ezt nyitunk, meg azt nyitunk, hogy ez a hely, ez mi Tatán, mi nektek, akár még Magyarországon is, már hallottam, hogy már mondtátok, hogy vannak külföldi vendégek, tehát hogy így mi van a fejetekbe Mi van akkor, hogyha ez befut? Akkor mit csináltok?
2: Hát most ugye megkaptuk a gómió ajánlást, úgyhogy annak lesz hétfőn a díjátadója, az is egy fantasztikus érzés, hogy így
1: ez a hasonló. Ez legalább olyan, mint a Michelin.
0: Hasonló a Michelin, és
2: ez óriási elismerés.
1: Az azt jelenti, hogy még több vendég.
2: Igen, nyit egy másik, igen, vendégkört, vagy egy szélesebb vendégkört nyit. Úgyhogy hát szeretnénk meghatározó piaci szereplők lenni.
1: Tatán?
2: Tatán is, és az országban.
1: Péter?
0: Hát én azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy ugye amikor arról beszéltünk, hogy mennyire tekintik magukénak a céget, vagy a Malom és Kacsán, hogy tekintsenek úgy rá, hogy csinálunk együtt valami nagyon jót, valami olyat, ami, hogyha beír az önéletrajzában mondjuk 5 év múlva, akkor ezt így kiveszik ezt az önéletrajzot, hogy jó, akkor ezt hívjuk be. Tehát, hogy ez is egyfajta motiváció lehet a fiataloknak, hogy ha karriert akarnak csinálni, meg hát természetesen egy csomó mindent tudnak itt tanulni, legalábbis mi szeretnénk. Ugye egyébként azt nem mondtuk, hogy mi kooperációban vagyunk a szakiskolával, és 12 diákot folyamatosan képzünk. Judit ballagást szervez nekik, amikor végeznek.
2: És szeretnének jönni hozzánk,
0: és most már
2: a kereskedelmi szakközépből,
0: illetve már maradtak is, és az a legjobb.
2: Jönnek,
0: az a legjobb, amikor nálunk maradnak, mi is szeretnénk, hogy maradjon, ő is szeretne maradni, és ott nőtt fel nálunk, és most már mondjuk itt kis pályafőnök.
1: Tehát, hát ez lehet a válasz.
0: Tehát, hogy ez a dolog, hogy egy olyan, nem is tudom, tehát akár a cégen belül, akár Tatán belül egy olyan emberi kapcsolati hálót létrehozni, amihez mi azt mondjuk, hogy igen, itt voltunk, és mondjuk 10 év után eljutottunk oda, hogy igen, itt színházi előadások vannak, itt gasztronómia van, itt olyan szolgáltatás van, itt olyan környezetvédelem van, úgy néz ki ez a park, nem tudom én, meghonosítottuk a petangot, tehát, hogy ilyen hatással lenni igazából pozitív értelemben.
1: Fülöp Judit, Magyarorsi Péter, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a Dzsungelharcba.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
3: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Fülöp Judit és Magyarorsi Péter a Tatai Malom és Kacsa tulajdonosai voltak. Egy hét múlva újra itt leszünk egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. A történetük mindenképpen érdekes, mert nem csak az üzleti életben lehet tanulni belőlük. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
4: Ez volt a Dzsungelharc. Réta Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Túl meleg van a szabadtéri programokhoz? Izgalmas kiállítással várunk a hűvös falak között. Utak és útkereszteződések. Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. További programok és akciók a Műcsarnok honlapján. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Pontban dél van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésekre hivatkozva a közbeszerzés adódik kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekményei gyanúját vetik fel. Orbán Anitát hallják.
3: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
2: Elkészültek a Népliget megújításának tervei a fővárosnál. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt futó szürke vízvezeték felhasználásával. A fejlesztéshez a főváros a kormány partnerségét keresi, mivel a Népligetben az állam is tulajdonos. Karácsony szerint a park új lendületet kaphat, miután a kormány a planetárium felújítását tervezi, a közelben épülhet meg a közlekedési múzeum és a déli körvasút részeként új vasúti megállót is kap a terület. A főpolgármester szerint, míg a Városliget túlhasználattól, addig a Népliget az alulhasználattól szenved. És a már déli körvasút, amely újabb üteméhez érkezett, ennek okán 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten. A munkák a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóját érintik, elsősorban a Buda felől érkező autósoknak okozva fennakadást. A korlátozásra a vasúti pálya elvezetésének kialakítása miatt van szükség, a sávlezárás szakaszosan halad majd. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-kal emelkedik 151.908 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 7 milliárd forintot. A vezető részvények közül egyedül a MOL esik 1%-kal 5050 forintra. Az OTP 7,1%-os pluszban 46.700 forinton, a Richter 8,1%-kal emelkedik 13.430 forintra. A Magyar Telekom 1,8%-kal erősödik 2546 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 40 fillért kérnek. Európában jó a hangulat, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 7/10, a párizsi CAC-on 4/10%-kal erősödik, Milánóban 6/10, Madridban pedig 3/10%-os pluszban a tőzsde. Az olajárak több mint 3%-kal csökkennek. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI horonként 82 dollár 10 cent, a Brent pedig becsúszott 90 dollár alá, egészen 89 dollár 10 centre. A hazai kutakon nem lesz változás most a nagykereskedelmi árakat illetően. Átlagosan a 95-es benzinliterenként 592, a gázolaj pedig 681 forintba kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl a levegő. 12 óra 5 perc van, köszönöm figyelmüket, hírekkel majd fél egykor várom önöket, most pedig a folytatásban Lélektér Víg Vandával, tartsanak velünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
4: Köszönjük a hallgatóinkat, én Gábor Víg Vanda vagyok is, ez a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Itt van velem a mai vendégem, akinek nagyon örülök, már a stúdióban, Sági Stella, immunológiai kutató, a Semmelweis Egyetemnek a PhD hallgatója, és elképesztően izgalmas területről fogunk a mai adásban beszélgetni, mert én azt gondolom, hogy mindenkit érdekel, hogy hogyan működik a testünk, és hogy mi történik akkor, amikor ez valamilyen hatás mechanizmus szerint mondjuk megváltozik, és annyira jó, mert te végül is foglalkozol azzal, hogy segíts az embereknek egy picit megérteni a szervezetük működését immunológiai szempontból, ami szerintem a mai világban elképesztően fontos terület, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt vagy, és tegeződni fogunk a műsor során. Szia!
5: Szia, és köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Óriási a terület, ami előttünk van. Az ember ilyenkor a szerkesztő műsorvezető székbe se tudja, hogy hova nyúljon, hogy hova kapjon. Mert valóban, ahogy mondtam, és ez egy nagyon fontos terület, te is készítesz különböző felvételeket azzal kapcsolatban, hogy próbálod az emberekhez közelebb hozni a te munkádat, de szerintem neked is nehéz lehet kiválasztani sokszor, hogy mi legyen a téma. De induljunk el onnan, hogy téged hogy talált meg ez a téma. Miért pont ezzel foglalkozol? Miért az immunológiai kutatás az, ami téged ennyire érdekel?
5: Nekem az egész családom elég rál beállítottságú, nagyon sok orvos és kutató van a családomban. Főként először így nagyon visszamenőleg ilyen dédnagymamáim, dédnagypapáim, meg a nagypapám is még mezőgazdasággal foglalkozott, és utána jött egy kisebb ilyen váltás, hogy az orvosbiológiába indult el a családomnak az egyik fele, és a másik fele meg mindig is az orvosi irányba mozgott. Az apukám például fogorvos, a nagynéném, ő genetikus, igazából ő volt, aki mindig egy kicsit így példaképként volt előttem. Nagyon sikeres karriert futott be, most lett kinevezve a Szegedi Tudományi Egyetemnek az orvosi karának a dékányának, az első női dékánya, és hihetetlen büszke vagyok rá. Mindig ott volt előttem amúgy ez a pálya, és mindig azt láttam, hogy ez nőként is teljesen elérhető. A nagymamáim között is van orvos, tehát hogy abszolút semmi akadályát nem láttam ennek szerencsére. A gimnáziumban, meg talán még általános iskolában érdekes mód régész akartam lenni, tehát elég nagy váltás, az is valamilyen szinten van, hogy emberekkel foglalkozik, de aztán igazából a biológia az mindig is érdekelt, az emberi szervezet főként, és a Szegedi Tudományegyetemen volt az immunológia kurzusom, és ott a Gácser Attila volt a Biológia Intézetnek a vezetője, ő volt az előadó, és már az első órán úgy voltam vele, hogy én az immunológiával akarok foglalkozni, és nagyon jó laborba kerültem be utána. Egyrészt dolgoztam a Szegedi Orvostudományi Karnak a bőrgyógyászat és allergológiai klinikáján, most pedig a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében vagyok a nyirok élettani kutatócsoportban, amit dr. Jakus Zoltán vezet. Több projektet is viszek, és egyszerűen ez látszik, hogy szerelem első látásra volt. Igaz, hogy bonyolult szerelem, de nagyon erős.
4: Én azt látom, hogy ez a terület valóban mostanában úgy nagyobb hangsúlyt kapott, nagyon sok olyan megbetegedés van, ami ugye az immunrendszernek a felborult működésének a következménye. Rá szoktuk ezt fogni a rohanó életmódunkra, a megváltozott élelmiszerekre, tehát olyan sok minden van, amire vissza tudunk mutatni, hogy talán ez annak a következménye, vagy annak a következménye, de nagyon bonyolult rendszer szerintem a testünk, és nagyon nehéz megérteni azt, hogy mi az a kis pici dolog, tényleg pici, mert te ilyen pici dolgoknak a kutatásával foglalkozol, ami fejnek a módosulása, vagy a ritmusból való kiesése, akár egy komoly betegséget, vagy egy olyan elváltozást tud okozni, ami tényleg kihatással van az embernek az életére.
5: Abszolút egyetértek azzal, amit mondtál, hogy ez viszonylag még egy új tudományága magának az orvosbiológiának. Nagyon összetett, hihetetlen összetett, és amit te is mondtál, hogy nem sok esetben egy-egy, akár egy autoimmunbetegségnél, daganatos megbetegedésnél nagyon nehéz egyetlen egy okot megmondani, hogy igen, ez az. Persze látunk ilyen tendenciákat, hogy mi jellemző mondjuk a reumatoid artritiszre, pikkelysömőre, mik azok a molekuláris útvonalak, amik elvezetnek ezekhez a betegségekhez. Viszont én szeretek, és szerintem ez egy nagyon fontos üzenet a magának, az egész orvosbiológiának, az orvostudománynak, hogy a szervezetünk egy nagyon komplex gépezet, úgymond, és az immunológiai szempontból nagyon fontos az, hogy az immunrendszerünknek van egy beállított egyensúlya, hogy meg tudja különböztetni, például bennünk is élnek a mikrobiomon keresztül különböző vírusok, baktériumok, amik ugyanúgy bennünk is megtalálhatóak, és úgymond értünk dolgoznak, tehát nem azért vannak ott, hogy kártékony hatással legyenek ránk, viszont hogyha a mikrobiomunkba például, ha tovább viszem ezt a példát, megborul az egyensúly, akkor viszont kártékonyak is lehetnek azok a bizonyos bennünk élő mikroorganizmusok. Fő lényeg az, hogy különböző betegségeknél nagyon sok esetben ez az egyensúly az, ami megborul a szervezetbe. Ennek természetesen vannak genetikai okai is, szinte az összes autoimmunbetegség daganatra is ugye genetikailag hajlamot lehet örökölni, illetve nagyon fontosak még a különböző környezeti behatások, UV-sugárzás, akár a stressz. Tehát ez egy nagyon komplex rendszer, én pont ezért szeretem azt mondani, hogy ez az egyensúly, amit nagyon törekedni kell, hogy megtartsunk a szervezetünkbe, és nagyon nehéz sok esetben tényleg ez az, hogy egyetlen egy indokot mondani, hogy na emiatt alakult ki ez a betegség sajnos.
4: A stresszt említetted is, ez ami mindenhol ott van, ugye? Igen. Van jó stressz, meg rossz, de általában azért a hosszan fennálló rossz stressz az, ami tulajdonképpen megeszi az embert, lehet ezt szerintem így mondani. Ez a magyar nyelv olyan jó, mert nagyon sok mindent kifejez, de hogy valóban, amit sokáig nem tudunk megoldani kívül, az eljut belülre, vagy elkezd dolgozni belül. És hogy például a daganatos megbetegedéseknek is szokták azt mondani, hogy nagyon komoly lelki tényezőit is fel lehet tárni, az autoimmunbetegségekre ugyanígy igaz ez szerintem. Szóval, hogy érdekes, hogy ez a lelki tényező, ez aztán manifesztálódik valamiféle testi tünetben, ha hosszan fennáll.
5: Kétféle stressz szeretnék most így szétválasztani. Az egyik az az akut stressz, ami hirtelen nagyon rövid periódusig éri mondjuk az embert. A stressz az ilyen szempontból nem feltétlen rossz, mert például felkészíti magát a szervezetünket arra, hogy fussunk, ha esetleg valami veszély van. Ilyen esetben az immunrendszerünk is van, hogy gyorsabban tud reagálni, ha esetleg megvágjuk magunkat. Viszont a krónikus, nagyon sokáig fennálló stressz az valóban súlyosbító tényező lehet, egy alapgyulladásos állapotot képes beállítani a szervezetben. Ez a szakmámban, a legutoljára, amit olvastam, ilyen első cikk, az 1995-ben jelent meg, szóval viszonylag régóta nézik ezeket a stresszfaktorokat, viszont a tudományos világ nagyon kényesen kezeli ezt a témát. Erős olyat állítani, hogy egy stressz miatt alakul ki egy daganatos megbetegedés, mert ahogyan említettem, nagyon sok faktoros lehet. Természetesen ez egy krónikus stresszes állapotnak a fennmaradása súlyosbító tényező lehet. Hiszen ilyen esetben például aktiválódik a szimpatikus idegrendszerünk, illetve a stressztenge is. Ez egy olyan rendszer igazából, aminek a szimpatikus idegrendszernek és ennek a HPS, úgy hívják, HPS tengely. Ez a hipotalamus, hipofízis és mellékvese tengely. Ezeknek a hatására például adrenalin, noradrenalin és kortizol szabadul fel. Ezek ugye hormonok. Ezeknek a hormonoknak a receptorai egyrészt megtalálhatóak immunsejteken, másrészt például endotélsejteken is, tehát hogy gyakorlatilag a szervezetünkben mindenhol képesek hatni. Vegyük az első példát, amikor nagyon rövid ideig ér minket egy stressz, mondjuk elfutunk valahonnan, mert hogy megijedünk, a bokorból kiugrik valami, akkor itt immunológiai szinten egy nagyon rövid átrendeződésről van szó. Ilyen esetben az úgynevezett velünk született immunitás sejtjeinek a egy bizonyos alpopulációja növekednek meg, ezek sokszor gyulladásért felelősek. Viszont, hogyha hosszabb ideig vagyunk kitéve stressznek, akár mondjuk egy hozzánk tartozónak az elveszítése, folyamatos munkastressz, ilyesmire gondolok, tehát egy olyan dolog, ami konstans jelen van az életünkben, amitől nagyon nehezen tudunk megszabadulni. Az viszont teljesen más, hogy hat magára az immunrendszerünkre. Akár csontvelő szinten is voltak erre kutatások, hogy mind egér, mind ember alapú kutatások is voltak, hogy csontvelő szinten is megváltoztathatja az immunsejtjeinknek az elosztását, a termelődését. Ilyenkor nagyon sokszor, ahogy mondtam, egy alapgyulladásos állapot áll fenn. Viszont egy másik fontos dolog az, hogy ugye említettem, hogy a kortizol szint, az ugye úgy tudom, hogy a közhiedelemben úgy van eltelve egy stressz hormon, a kortizol szint is folyamatosan magasan van. És a kortizolról érdekes módon azt kell tudni, hogy amúgy az alapvetően egy gyulladás csökkentő hatása van. Na már, hogyha folyamatosan ott van ez a hormon a szervezetünkben lévő immunsejtek azok érzéketlenné válnak ezzel szemben, tehát nem feltétlen érzik azt a gyulladás csökkentő hatását magának ennek a hormonnak, amit kéne. Ehhez kapcsolódóan, ahogy említettem, amit elmúlt pár percben bontottam ki, hogy van egy alapgyulladásos állapot. Viszont ezeknek a hosszú távú hatása az akár az immunsejteknek a termelődésére is kihathat, akár ugye a csontvelőn keresztül, vagy akár a funkciójukat is károsíthatja. Például van egy ilyen sejtünk, sejtcsoportunk, hogy természetes ölősejtek. Ezek például a daganatos sejteknek az eltávolításában és a vírusos fertőzésekkel való védekezésben segít nekünk, és mutatták már azt is, hogy ez a tartós stressz az károsíthatja a funkcióját. Tehát nem feltétlen a számát, hanem hogy nem tud olyan hatékonyan védekezni ez a sejtcsoport. Továbbá még azt is láttam, ez a 95-ös cikk, amit említettem, ez volt az, amit így először elolvastam még nagyon régen, és ez is így egyszer így felvetette bennem ezt az egész most modern embernek az életmódjával, ugye, amit te is említettél, hogy rengeteg stressz ér minket, hogy már 95-ben mutattak egy ilyet, nagyon kis elemszámmal, tehát, hogy 30 ember vett részt, az viszonylag kevésnek számít azért, de emberi kutatás volt, és egy elég érdekes, kutatóként elég érdekes felállítása volt ennek a kísérletnek, hogy Alzheimer-es rokonokat gondozó hölgyeket, nőket, csak nőket vizsgáltak, csináltak nekik egy ilyen biopsziát, az ugye, amikor a bőrből kivesznek, vagy hát csinálnak egy ilyen kör alakú sebet, és akkor kivesznek egy bizonyos bőrdarabot. És megfigyelték különböző módszerekkel, mértek gyulladásos faktorokat, képpel is analizálták, nézték a sebgyógyulást, és az egyik csoport ez volt, akik egy nagyon beteg családtagot láttak el, napi szinten foglalkoztak vele, tehát ez is egy stressznek, ezért egy nagyon intenzív pszichológiai, fizikai stressznek számít, hogy egy másik ember erről kell gondoskodni. Ez volt az egyik csoport, a másik csoport pedig ugyanebben a korosztályban található nők, akiknek nincsen ilyen erős pszichológiai, fizikai, lelki terhelése. Azoknak, akik gondoskodtak az Alzheimer-es rokonról, nekik 9,5 nappal lassabban gyógyultak be a sebeik az összes esetben. Ez egy nagyon kezdetleges kutatás volt, de ez egy nagyon érdekes dolog, mert egy sebnél az immunrendszerünk az, ami meggyógyítja a sebet, ami gondoskodik a gyulladásról, ami gondoskodik arról, hogy a fertőzés esetleg kin vagyunk az utcán, ne terjedjen el, ne a sebünkbe ne kerüljenek úgy kórokozók, hogy károsítsák az immunrendszerünket. Egyre több kutatás van, ami ezt bizonyítja. Légúti megbetegedésekkel is vizsgálták ezt, rinovírussal például. Csinálták azt, hogy egy ilyen kérdőívet töltöttek ki a résztvevők, hogy mennyi stressz éri őket napközben, ami egy kicsit ugye olyan szempontból bele lehet kötni ezekbe a kutatásokba, hogy kinek mi a stressz, ugyebár. Viszont ezeknél a kutatásoknál is azt mutatták, hogy akiknek stresszesebb az életük, azok klinikailag igazolhatóan, tehát erősebb lázuk volt, jobban megbetegedtek gyakorlatilag, súlyosabb tüneteik voltak gyakorlatilag, azokhoz az emberekhez képest, akiknek nem volt ilyen stresszes a mindennapjuk, de ugye, ahogy említettük az adás elén, vagy említetted, ezek mind nagyon-nagyon bonyolult folyamatok, kifejezetten akár egy daganatos megbetegedésnél, autoimmun megbetegedésnél is nagyon bonyolultak. Ez a vírusos fertőzés, illetve a sebgyógyulásos modell szerintem egy kicsit tisztább bizonyítékot vagy alapot tud adni ezekre az állításokra, mint mondjuk egy autoimmun vagy daganatos megbetegedés.
4: Több ez a megbetegedés szerinted az elmúlt években vagy évtizedekben, vagy most már több mindent tudunk róla, többet tudunk róla beszélni, vagy több információ van ezekről?
5: Szerintem mind a kettő igaz, őszintén szólva. Az orvostudomány, az orvosbiológiai tudomány robbanásszerűen fejlődött, mióta bejött a molekuláris biológia az 1980-as években, akkor azt hittük, mindent tudunk. Most már rájövünk, hogy nagyon nem tudunk mindent. De ezzel most nem akartam aláásni semmilyen tekintélyt, hanem én azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek azt hiszik, hogy már mióta kutatunk, már mióta van ez az orvostudomány, és hogy már hogy nem tudtuk például, én ezt nagyon sokszor megkaptam már, hogy miért nem találták meg még a ráknak az ellenszerét, a daganatoknak, a daganatos megbetegedéseknek. Ahány sejt van a szervezetünkben, annyi féle daganat tud kialakulni, mindegyiket máshogyan kell kezelni, senki nem ugyanolyan. Mi is máshogy nézünk ki, másmilyen folyamatok vannak bennünk, ha visszalépek akár a mikrobiomos témához, teljesen más összetételű lehet a mikrobiomunk. Nagyon bonyolultak ezek a folyamatok, és nagyon sok felfedezetlen dolog van szerintem még így az emberi szervezeten belül, viszont ugye egyre többet tudunk, hogyha mondjuk az 1800-as években valaki megjelent egy kiütés, nem tudták, hogy akkor ez most hoppá lehet, hogy pikkelysömör, vagy dermatitis, vagy valami hasonló, fogalmuk se volt róla. Most már ezeket a klasszifikációkat, ezeket a beosztásokat el tudjuk ugye különíteni. Sokkal könnyebben meg tudjuk különböztetni a betegségeket, sokkal célzottabb terápiákat tudunk alkalmazni. Én is sokszor hallottam ezt már, hogy régebben bezzeg nem voltak ezek. De voltak, csak talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem tudtuk pontosabban definiálni, és akkor nem maga a beteg se tudta olykor, hogy, vagy a beteg hozzátartozója, hogy miben hunyt el az édesapja, édesanyja, testvére, stb. Csak elhunyt, és ennyi. Viszont most már ugye sokkal nagyobb tárház van erre, hogy besoroljuk ezeket a dolgokat, és hogy tudjuk, hogy mi történik. A másik az életmód, az szerintem egyértelműen amúgy hozzá tud járulni ezeknek a betegségeknek a kialakulásához. Én ennek a vallója vagyok, hogy azért, amit a modern társadalom, meg amiben benne él az ember, nem arra lettünk teremtve. Az idegrendszerünk az, és rengeteg ilyen neurobiológiai kutatást olvastam, hogy egyszerűen olyan gyorsan sok információhoz jut az agyunk egy nap, hogy nem erre van kifejleszve az idegrendszerünk. Most ez lehet, hogy egy kicsit erősen hangzik, de mi is állatok vagyunk gyakorlatilag, természet közelbe kellene lennünk, sokkal lassabban élnünk. A mediterrán emberek csinálják a legjobban.
4: Igen, ők most ilyenkor oda vannak pihenni.
5: Például, tehát, hogy egyszerűen annyi olyan mértékű stressz éri szerintem manapság a modern embert, hogy az nagyon kártékony alapvetően az idegrendszerünkre, és ahogy beszéltük, a szervezetünk egy egész, az idegrendszer is kommunikál, akár az immunrendszerünkkel. Hogyha még itt a modern világ kártékonyságairól kellene beszélni, akkor akár az alkoholt is fel tudnám hozni, hogy azért az is egy méreg, úgymond a szervezetünknek. Nem is olyan rég, egy fél éve olvastam ezzel kapcsolatban több cikket is, hogy az alvás minőséget is rendkívül rossz irányba tudja befolyásolni, akár egy korsósörnek az elfogyasztása. Már nem alszunk olyan mélyen, már nem tisztulunk úgy ki, mert az alvás nem egy passzív folyamat. Ugyanúgy a szervezetünk az nem áll be egy ilyen pauzamódba, hanem ugyanúgy dolgozik, sőt a nyirokérrendszer ilyenkor csinál egy ilyen mosást, az agyunk is ilyenkor raktározza el ugye a mélyebb részekbe a fontosabb emlékeket, ami nem olyan fontos, az kuka. Tehát, hogy a szervezetünk, mi hiába nem tudjuk, dolgozik azért, hogy mi megfelelően tudjunk gondolkodni, létezni. Azért hoztam ezt fel, mert az alvás minőség az nagyon-nagyon tudja befolyásolni egy emberi szervezetnek a megfelelő működését. Még az immunrendszer működés, minden. Tehát, hogy ez egészét lényegében.
4: Mondom én, hogy elképesztően izgalmas ez a terület. Kedves hallgatunk, ez a Lélektér Vígondával című magazin műsor. Sági Stella immunológia kutató a mai adásunknak a vendége. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Véget ért a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökjelölt aspiránsainak nyilvános meghallgatása az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában. A testület ezután zárt ülésen folytatja a kiválasztási folyamatot, ahol az elnökhelyettesi posztokra pályázókat is meghallgatják majd. Hantosi István bizottsági elnök közlése szerint a bizottság holnapi ülése után tesz javaslatot az országgyűlésnek a jelöltekről. Ekkor dőlhet el, kit javasolnak a hivatal elnökének, nyomozati elnök helyettesének és közpénzügyi elnök helyettesének. A parlament a jelenlegi menetrend szerint pénteken hagyhatja jóvá kiválasztott vezetőket. Hírek a nagyvilágból. 39-en megsérültek a Franciaország déli részén pusztító forgószélben. A helyi hatóságok közlése szerint 2 ember állapota súlyos, és mintegy 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradt lakóknak átmeneti szállásokat nyitottak. Ott prefektúrája közölte, hogy a térségben továbbra is körülbelül mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A károk felmérése még tart. Letartóztatták Robert Kocsárian volt örmény elnököt korrupciós vádak miatt. Az örmény hatóságok szerint Kocsárian 1998 és 2008 között hivatali ideje alatt állami tulajdon ingatlanokat szerzett meg jutányosáron saját maga és szövetségesei számára. A volt államfő egyelőre nem reagált nyilvánosan a mostani vádakra. Korábban ugyanakkor tagadta, hogy elnöksége alatt bármilyen törvénysértés követett volna el. Saját AI részleget indít a Revolut. A családok kiszűrése és a pénzügyi kockázatok elemzésére. A Revolut Research az Nvidia-val közösen fejlesztett Pragma nevű AI modellre épít. A vádolat szerint a tesztek biztató eredményeket hoztak. A rendszer több mint 2-szer pontosabban azonosította a nem fizetési kockázatokat, a csalás megelőzésben pedig 65%-kal több visszaélés szűr ki. A Revolut emellett személyre szabott a pénzügyi ajánlatokat is kínálna az új technológiával. A becsültnél nagyobb ütemben nőtt a német GDP a második negyedévben. A gazdaság 3,1%-kal bővült az első negyedévhez képest, miközben korábban 2,1%-os növekedést becsültek. A német statisztikai hivatal szerint elsősorban az erős export hozta a gazdaságot, miközben a beruházások enyhén visszaestek. Éves összevetésben 1%-kal nőtt a német GDP. Erőteljesen drágul az arany, az ára több mint 3 havi csúcsra $4,677 emelkedett. Egyébként ez már $4,693. A nemes fémet elsősorban a gyengülő dollár és az amerikai államkötvény visszavásárlási program hajtja. Augusztusban az arany már több mint 15%-kal drágult, így a hónap akár az elmúlt több mint 2 évtized legerősebb havi teljesítményét is hozhatja. A befektetők most a hétvégi Jackson Hole-i jegybank konferenciára figyelnek, ahol Kevin Warsh Fed elnök beszéde újabb lökést adhat az árfolyamnak.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-kal emelkedik 151.930 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 7 milliárd forintot. A vezető részvények közül egyedül a MOL esik 1%-kal 5050 forintig. Az OTP 7,1%-os pluszban 46.700 forinton. A Richter 2,1%-kal emelkedik 13.360 forintra. A Magyar Telekom 2,3%-os pluszban 2558 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot, 1 dollárért pedig 310 forintot és 50 fillért kérnek. Európában jó a hangulat, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 9/10, a párizsi CAC 4%-kal erősödik, a milánói börze 6/10, a madridi IBEX pedig 4%-os pluszban tartózkodik.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkült. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl a levegő. A Balaton vize 23, a Velencei tói 20, a Fertő tói szintén 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos. Az Adriai tenger Riminél 28 fokos, Isztriában, Pulában szintén ennyi, és a horvátországi Dubrovnikban pedig 27 fokos. Köszönöm figyelmüket, hírekkel majd 1 órakor várom önöket a Monitor című műsorunkban, ahol érdekes beszélgetések is jönnek majd egyebek mellett, meg persze sporthírekkel is várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
4: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Sági Stella immunológiai kutató a mai vendégem. A stresszről, az életmódról beszélgettünk a szünet előtt. Nyilván nagyon sok olyan dolog van, amit nem nagyon lehet kiitatni az embernek az életéből, bár az előző héten pont arról beszélgettünk, hogy van, aki azt tudja mondani, hogy akkor hátat fordít a munkának, illetve az elvárásoknak is, választja önmagát mondjuk egy olyan helyen, ahol a természetben él, a természettel foglalkozik. És hát nagyon sok segítség van egyébként, amit az ember a mai világban, akár az életmódjához, akár a testének az egészségesen tartásához tudunk használni. De mi ebből nem tudjuk magunkat kivonni, mert például a közlekedés egy elég stresszes folyamat, pláne nagyvárosokban, és mondjuk abból nem tudjuk nagyon kiiktatni magunkat. Tehát, hogy meg fog bennünket találni sok minden. Erre szoktuk azt mondani, hogy ha nem tudunk a helyzeten változtatni, akkor a saját hozzáállásunkat kellene valahogy olyan értelemben alakítani, hogy az egy elviselhető és élhető élet legyen. És itt jön a 1 millió dolláros kérdés, és azon gondolkodtam végig, hogy ha már megvannak az elváltozások, megvannak azok a módosult sejtek, amik valamilyen okból ezt a reakciót tudják adni, mi lehet a megoldás. Te milyen kutatási területen dolgozol? Mi az, aminek az eredményét majd például a te munkádban fogod tudni te is realizálni, vagy fogjuk tudni mi látni? Hogy mondtad, hogy ez egy óriási terület, ilyen értelemben nyilván pici az eredmény, ahhoz képest, hogy mekkora globális a kérdéskör a túloldalon. Mert ahogy te is mondtad, ahány sejt, annyiféle történet lehet.
5: Akkor kezdem azzal, hogy én mit csinálok. Igazából több projektem is van. Egyrészt egy kicsit ez ilyen titkos dolog, de egy ilyen...
4: Nem mondjuk egy betegségnek.
5: Egy betegségnek igyekszem megtalálni egy együttműködés keretein belül. Terápiát próbálunk kifejleszteni egy megbetegedésre, ami rengeteg emberen segíthet. Második projektem, amin dolgozok, az a dr. Pardi Norbertékkel a Philadelphiai Egyetemmel együttműködésben az mRNA-s vakcinációnak a fejlesztése, ami körül rengeteg, amúgy pont rengeteg kételj támadt ugye az emberekbe, és pont emiatt is döntöttem egy kicsit úgy, hogy elmegyek a tudománykommunikációs irányba, mert én egy évvel ezelőtt kezdtem konkrétan ezt, hogy az embereknek elmagyarázni magába ezeket a folyamatokat, amik lezajlanak, mert azt láttam, még én, mint szakember, úgymond, akkor még mondjuk még egyetemre jártam, tehát akkor még durva kimondani azt, hogy szakember lettem volna.
4: Valaki, ki belülről nézi a folyamatokat.
5: Igen, ezt köszönöm szépen, ez egy nagyon jó megfogalmazás. Aki ért ehhez. Én is meglepődtem, hogy így előjött ez a technológia, mert annyira így volt ez lekommunikálva, és közben meg 30-40 évnyi kutatás volt mögötte. És voltam már a Karikó Katalinnak nem egy előadásán is, és ő is mondta, hogy ő tisztában van vele, hogy ő nem megfelelően kommunikálta le ezt az egészet, ott voltunk egy globális, borzasztó nagy probléma kellős közepén, és a kutatókról tudni kell azt, hogy nem a világ legextrovertáltabb emberei. Bárkivel, hogyha egy kutatóval megkérdezi az ember, hogy mit csinál, egyből hatalmas tömérdek információt bocsájt ki az emberre, aki nem ért hozzá, mert van egy ilyen szakadék szerintem a laikusok és a kutatók orvosbiológiával, fizikával, akármilyen természettudom, vagy akár humán kutatást végző emberekkel, hogy van egy szaknyelvünk és szakzsargon, és mi azon a nyelven tudjuk kifejezni magunkat, és nincsen megtanítva a kutatóknak az, hogy hogyan beszéljünk hétköznapi nyelven úgy, hogy bárki, Mari néni az utcáról is megértse akár, hogy mit kutatunk, és hogy például ez egy miért volt egy hatalmas találmány. Mert én például megtehettem azt, hogy megláttam, hogy itt ez a technológia, és hogy ezzel fognak embereket beoltani. Én rákerestem, én tudtam, hol kell keresni, tudtam, hogy mik azok a megbízható szaklapok, hiteles, akadémiailag elismert, pályával rendelkező emberek publikálnak ilyen újságokba, akik tényleg a kutatás top emberei, és én ezeket el tudtam olvasni, én ezeket értelmezni tudtam, és amikor először így fontam a szemöldökömet, hogy hú, mi ez az új technológia, én még soha nem hallottam róla, aztán én megértettem. Jöttek hozzám az ismerőseim, hogy mit gondolok erről, mert hogy olyan mindenkinek ez volt a nagyon gyanús dolog, az emberek azok félnek általában az új dolgoktól, főleg, hogyha nincsen nekik rendesen elmagyarázva. És én el tudtam magyarázni az ismerőseimnek, hogy ez micsoda, mi történik, mi az, ami esetleg még lehet változtatni rajta, hogyan lehetne még esetleg optimalizálni, fejleszteni, de nagyon sok embernél ez az információ kimaradt, mert nem volt olyan ember, aki nekik elmagyarázza. És ezért is akartam, egy kicsit most elmentem az eredeti kérdéstől, bocsánat, de nagyon fontos szerintem az, amit ugye az adás előtt is beszéltünk, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kapok amúgy összességében így az emberektől, hogy milyen jó, hogy ezeket így el tudom magyarázni, és szerintem erre nagyon nagy szükség van, főleg itt Magyarországon is most ez egy trend kezd lenni, hogy egyre több ilyen tudománykommunikációs szakember van, akik tényleg ebben dolgoznak, akik tényleg, nekem is van végzettségem ehhez, akiknek tényleg ebbe van a végzettségük, és nem pedig csak beírják, hogy ez micsoda, mert ha rákeresek arra, most megint egy nagyon hülye példát fogok hozni, hogy a banán jótékony hatásai kidob 70 cikket, banán rossz hatásai arra is kidob 70 cikket. És egy olyan ember, aki nem tanulta ezt, hogy hogyan kell szűrni ezt az információt, sokszor rosszul értelmezheti ezeket a dolgokat, és hogyha egy ilyen embernek van egy platformja biztosítva, és ilyen ember terjeszt információkat, aki könnyebben tud ugye kommunikálni az átlag emberrel, a laikus emberrel, akkor sajnos nagyon könnyen el tudnak terjedni a hamis információ például.
4: Neked milyen céljaid vannak? Tehát most Karikó Katalint említetted, aki egyébként a Lélektér műsornak volt vendége, ugye mi beszélgettünk ennek az adásnak a keretén belül egy pár évvel ezelőtt, hál' Istennek egyébként egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, és én nagyon hálás voltam professzor asszonynak, hogy le tudtunk ülni beszélgetni, úgyhogy akkor elmesélte, hogy jutott el tulajdonképpen a technológia odáig, hogy fel tudták használni, hiszen akkor volt egy akut helyzet, amit orvosolni kellett, ott meg volt egy több tíz éve kutatott technológia, ami valamiféle megoldást jelentett arra, hogy legyen egy olyan eljárás, ami ott hirtelen már készen volt. Úgyhogy erről mi beszélgettünk, párhuzamba állítva veled az ő munkásságát, ugye egyébként ő is Szegedről indult, és úgy került ki Amerikába. Neked van olyan terület, amivel te kifejezetten szeretnél foglalkozni, említetted, hogy több kutatási terület is van, amin dolgozol, de hogy milyen jövőkép áll például egy ilyen típusú végzettségű ember előtt, mint ahogy te is vagy?
5: Nagyon érdekes, mert amikor elindultam ezen a karrierúton, akkor azt hittem, hogy gyakorlatilag kettő választásom van. Az, hogy benne maradok az akadémiába, tehát, hogy mondjuk most a Semmelweis Egyetemen csinálom a PhD-mat, hogy ott maradok, adjunktusi pozícióba kerülök, professzor leszek, stb.
4: Tanítasz
5: tulajdonképpen. Azt most is csinálom amúgy, pont,
4: és
5: igen.
4: Mondjuk egy laborba vagy bezárva.
5: Igen.
4: Ott dolgozol.
5: Igen, bezárva.
4: Van akit a kutatói munka pont ezért tart egy picit messzebb, hogy ugye, hát végül is mégiscsak egy ilyen picit elzártabb terület, mint hogyha valaki elmegy úgy orvosnak, hogy 5 percenként nyitnak be az ajtón, igen, hogy kérem a következőt.
5: Igen.
4: Másabb.
5: Igen. Másabb. Amúgy én azt szeretem benne, hogy nem minden napom néz ki ugyanúgy. Tehát, hogy ezt nem gondolná az ember, de hogy tényleg, most nyáron voltam Görögországban egy nagyon jó konferencián, ott rengeteg emberrel, amerikai, kanadai, ausztrál kutatókkal tudtam beszélgetni. Mindenki megosztotta a saját kutatási területéről, hogy mit talált, és ez egy nagyon jó közösségek tudnak amúgy kialakulni, mert tényleg ezek olyan emberek, ilyenkor olyan emberek gyűlnek össze, akik imádják azt, amit csinálnak, és én is ezt szeretem benne. Az akadémiai közegben igen, amúgy ez egy kicsit olyan, az ember a saját kutatási érdeklődése iránt mehet. Tehát, hogy olvasunk rengeteg szaklapot. Az alapján esetleg jön egy ilyen hipotézisünk, egy ötletünk, hogy lehet, hogy ezt is meg kéne nézni, mert hogy hol lehet, hogy ez is érdekes. És ott egy kicsit nagyobb az embernek a szabadsága. A másik nagyon sarkalatos irány az az iparba való elhelyezkedés, esetleg egy gyógyszerfejlesztési irány, de nem csak ez a kettő van. Nem tudom miért, most maradjunk a Richter Gedeonnál. Ott megmondják nekem, hogy egy ilyen fejfájás gyógyszert kell kifejlesztened. És akkor ez a határidő, ezt csináld meg. Én akkor nem mondhatom azt, hogy bocs, de én a daganatos megbetegedésekkel szeretnék foglalkozni, hanem ott megvan adva egy irány, ami egy út, amit neked követned kell. Az akadémiába egy kicsit magának tudja alakítani az ember, viszont a kettő között van szerintem, és most már nagyon jó, mert látok erre törekvéseket, csak nagyon nehéz ezt szerintem megoldani, hogy van a kettő

0: kutató, aki megtalálta mondjuk ezt a kifejezett molekulát, amit hogyha blokkolunk, akkor meg tudunk akadályozni valami borzasztó betegséget, hanem úgy van vele, hogy oké, akkor megyek a következőre, akkor azzal nem lesz semmi. És lehet, hogy lehetne belőle akár egy terápia az embereknek. A gyógyszercégek meg ugye borzasztó okos embereket alkalmaznak ők is, tehát, hogy ugyanúgy kutatókat alkalmaznak, nem csak beírják, na akkor mondd meg, hogy milyen gyógyszert csináljak, csak az egy zártabb közeg, én úgy látom, és sokszor, most már Magyarországon talán vannak egyrészt már ilyen fiatalkorban, mint nálam is vannak ilyen törekvések, hogy például a kooperatív doktori program, ahol egy PhD hallgató együttműködhet egy céggel, és akkor együtt összerakják, amiük van úgymond, és igyekszenek valami hidat kialakítani az akadémia és a cégek, gyárak között. Viszont erre szerintem én nagyon nagy szükség van, mert úgy érzem, hogy az alapkutatásból rengeteg ötlet nem megy át a megvalósítás irányába, pont emiatt a szakadék miatt, de nem csak ez a két irány van amúgy egy kutatónak. Lehet akár ilyen orvoslátogató is valaki, gyógyszermechanizmusokat elmagyarázni, különbözően cégeket képviselve, akár orvosoknak, egy kórháznak, tehát nagyon sokféle van, akár, ha jól tudom, pontos megnevezés, azt hiszem talán a kriminológus, hogy akár ilyen bűnügyi helyszínekre, mint a doktor csontba az új lenyomatokat, meg ilyeneket, tehát hogy nagyon sok minden van, én is meglepődtem rajta amúgy.
1: Te de melyiket látod magad előtt?
0: Én a főként az akadémiát. Nekem az egész családom az mindig is az akadémián belül volt. Az, hogy én mit szeretnék, én pont ezt a hidat szeretném amúgy egy kicsit építeni, az akadémia meg a gyárak az ipar között, mert tényleg azt látom, hogy brilliáns kutatások vesznek el a süllyesztőbe, és én pont ezt a hidat szeretnék kockát lerakni akár, hogy tovább menjünk, és hogy tényleg egy ötletből akár valós terápia is lehessen. Én szerintem így most jelenleg úgy látom, hogy ez az irány, amit szeretnék.
1: Picikét visszamegyek az időben. Mivel játszottál gyerekkorodban? Szerintem elképesztően meghatározó az, hogy valaki mivel játszik gyerekkorában. Doktornéni szerettél volna lenni, már kicsinek is vagy? Vagy mennyasszony szerettél volna lenni? Esetleg pénztáros néni. Ezek nagyon kelendő elképzelések a kislányok körében.
0: Én nagyon sokat sportoltam, rengeteg mindent. Amúgy 13 évig társas táncoltam, de amellé mindig volt egy második sportom, box, kickbox, kapuéra, kajakoztam, úsztam, nagyon sok mindent. Most már egy kicsit kevesebb, sajnos kevesebb időm van mozogni, de mindig is imádtam mozogni. Iszonyatosan szerettem biciklizni, fára mászni, akkor a természetbe lenni, a fákat, most már a növényektől egy kicsit elhatárolódtam. Nagyon szerettem természetbe lenni, fára mászni, persze szerettem ilyen lányosabb dolgokat is csinálni.
1: Igen, mert ezek ugye elég markáns.
0: Igen. Volt ilyen kis mikroszkópom is, emlékszem, még egy ilyen játék mikroszkópom volt. Hú, az lehet, hogy az még az én korosztályomban az nagyon nagy dolog volt, hogy volt egy ilyen újság, az volt a vége az újságnak, hogy egy csontváz lett. A csontváznak a részei voltak, meg ilyen szervek. Két testvérem van, egy nővérem, meg egy öcsém, és akkor gyűjtöttük, és azt kiraktuk, és imádtuk. Anyukám amúgy biológia tanár.
1: És a testvérek?
0: A nővérem az fogorvosi asszisztens, ő abba az irányba ment el, az öcsém pedig mezőgazdasági, mert ő mond növényorvos most már, ő már ezt elvégezte.
1: Növényorvos.
0: Igen, tehát abszolút ez a természet irányú az egész családunk, tehát hogy mindenki ebbe az irányba ment el gyakorlatilag.
1: És amikor nem a laborban fejleszted a következő nagyon komoly megbetegedésre a gyógyírt, akkor mivel tudsz kikapcsolódni? Tehát egy olyan típusú ember, reál beállítottság, ember, hogyha nem a kapuérában véded meg magad, vagy nem boxolsz, és éppen nem dolgozol, akkor mit szoktál csinálni? Mi érdekel a nagyvilágból? És még egy kérdés van, mert ez most beugrott, hogy ezt akartam korábban is kérdezni, hogy amikor valaki megtudja, hogy te mivel foglalkozol, akkor így nem borítja rád az összes betegségét, és szerinted az mitől lehet, és arra mi lehet, tehát hogy így hogy találnak meg ezek a dolgok?
0: De ez engem abszolút nem zavar, tehát hogy én ezt tanultam évekig, és ahogy mondtam, szerintem nagyon fontos az, hogyha szerintem egy kicsit benne is van úgymond a szerződésbe, hogyha ezt tanulja az ember, akkor igenis tessék ezt elmagyarázni az embereknek, mert jó hiszeműen jönnek oda és kérdeznek. Én se tudok minden üzenetre. Az a baj, hogy nagyon sokan írnak például közösségi média felületen, elküldik nekem a leleteiket, és már nem is nagyon válaszolgatok ezekre az üzenetekre, mert már nagyon sok
1: képtelenség
0: meg ugyanazt leírni, hogy nem én vagyok a kezelő orvosuk, én csak csak tudománykommunikációt folytatok, tehát hogy én nagyon sajnálom ezeket az embereket egyértelműen, mert valószínűleg

0: főleg nem azért írnak rám egy ilyen problémával, panasszal, mert jó kedvük van, hanem hogy valószínűleg jártak már több orvosnál, akik nem tudtak nekik segíteni, csak nem tudok mindenkin segíteni. De ha megismerek valakit, akkor új embert például, meg az ismerőseim közül is nagyon sokszor szoktak kérdezni tőlem, vagy hogy mit csinál. Ez általában ugye ez szokott lenni új embereknél, hogy amúgy így mit csinálok, tehát hogy így hogy kell elképzelni a napomat, vagy tényleg az, hogy ez micsoda. Mi ez a kiütés? Ez az, hogy egy rosszul nézek ki. Uh-huh. Próbálok válaszolni, de így nem szeretek bediagnosztizálni pár mondat, meg akármi kinézet, bármi alapján embereket, mert nem én vagyok a kezelő orvosuk, én kutató vagyok, én nekem nem ez az irányom, hanem inkább tényleg az, hogy nagyobb kutatásokat végezzek igazából.
1: Az a másik kérdés, az első kérdés, mi köt le?
0: Amúgy mostanában...
2: Mondd, hogy nem a National nézetre.
0: Amúgy nagyon szeretem a természetfilmeket is. Nagyon, amúgy az ilyen állat, főleg az ilyen tenger, a tengert imádom, én nagyon sokáig amúgy valami tengerbiológiával, ilyesmivel akartam foglalkozni, de aztán beleszerettem az immunológiába, de én imádok utazni, nagyon-nagyon szeretek más országokba elmenni, kultúrákat megismerni, azoknak az embereknek a hétköznapjaiba belelátni, csak leülni egy padra, vagy egy kávézóba, és megnézni, hogy az emberek mit csinálnak. Imádok múzeumokba járni. A párom az nem nagyon szeret, de mindig elkísér. A múzeumokba szeretek járni. Nagyon szerettem régebben olvasni regényeket, főleg krimiket, skandináv krimiket, azok a legjobbak szerintem. De arra most már annyira nincsen időm, hanem inkább a szaklapokat bújom. Én alapból egy extrovertáltabb ember is vagyok, főleg kutatók között. Engem nagyon fel tud tölteni az emberi kapcsolódás, az, hogy a barátaimmal vagyok. Nagyon szeretek a természetbe is lenni. Mostanában nagyon megszerettem a túrázást is. Próbálok azért mozogni is, most ebben a 40 fokban mondjuk elég nehéz, de például a téli sportokat is nagyon szeretek. 3 éves korom óta sielek például, tehát hogy a mozgás, az emberi kapcsolatok, azért próbálom az agyamat is valamilyen szinten mozgatni, majd most akartam elkezdeni, nem tudom, valamelyik nap rám jött, hogy én elkezdek keresztrejt végezni. Nem tudom, hogy miért, de...
2: Ez nagyon aranyos.
0: Igen, kicsit ilyen nyugdíjas szerintem. Program.
2: Ez így, hogy nyáron az embernek jó, utazás közben.
0: Igen,
2: jó.
0: Próbálok a telefonról azért leszakadni, mert szerintem az se az igazi, hogy én is sajnos nagyon, főleg ezek annyira addiktívak tudnak lenni, szerintem a közösségi média oldalak, főleg a TikTok, ahol csak ilyennyit csinál az ember. Sok esetben hasznos is tud lenni, hogyha olyan tartalmak vannak az algoritmusba, de annyira ott tudja tartani az embert. Próbálok így kiszakadni a technológiából, a szeretteimmel időt tölteni, nem csak a barátaimmal, hanem én amúgy alapból szegedi vagyok, de ugye most már Budapesten élek. Próbálok minél többször a családomat meglátogatni, szüleimmel együtt lenni, ilyesmi, barátokkal, párommal együtt lenni, ilyesmi.
1: Mindenképpen muszáj megkérdeznem, hogyha már szóba jött az, hogy másoknak hogyan tudsz segíteni, de hogyha neked van valami olyan történés a testedben, akkor hogyan kezdesz el a kis sejtjeiddel kommunikálni, beszélgetni, hogy na most ez vagy az a történet, mire vezethető vissza, vagy minek köszönhető. Tehát, hogy amikor valaki már ennyire ismeri a működési mechanizmusát ennek a kis szerkezetnek, amiben a lélek lakik, az hogyan gyógyítja saját magát?
0: Szerintem, és az pont, hol dolgozok laborot, van egy vele, hát 3 évvel fiatalabb nálam fiú, és pont beszéltük, hogy amúgy ez nagyon egy kicsit a visszájára üt, mert hogy például ő utál fájdalomcsillapítót bevenni. Ő kihordja a fejfájást. Én nekem meg például borzasztó, és ezt senkinek nem ajánlom, de most január végén, amikor voltam síelni, lecsatolt a lécem, és ráestem a vállamra, és mint kiderült, eltört itt egy csontom, de én zseniális emberként azt mondtam, hogy biztos csak kiugrott, már ugrott ki vállam, már volt olyan, hogy egyszerre mind a két vállam kiugrott, és Tom Cruise-t megszégyenítő módon hátra vágva mind a kettőt visszaugrasztottam, és nem is mentem el emerre.
2: Ez Jason Statham, aki visszavarja az egyik karját a másikkal.
0: Tényleg a kémbe. Igen. Na tehát, hogy így hasonló.
2: Minden túlél.
0: És akkor sem mentem el orvoshoz, akkor sem, mert úgy volt, nem baj, és mint kiderült, ugye eltört a vállam. Hát 3 hónapig jártam gyógytornászhoz utána, mert bár befort a csont, mire eljutottam MR-re, addigra már megvolt. nekem az volt ott az egyetlen rossz, hogy fáj a vállam, meg jobb oldal nem tudok aludni, mert a jobb vállam tört el. Tehát, hogy itt nekem is jelzett most a szervezetem, és most érzem, hogy ez tényleg ez, amikor az ilyen kis piszvicsári dolgokkal régebben nem foglalkoztam. Tehát, hát,
1: mint egy váltörés.
0: Igen, mint egy váltörés. Igen. Tehát, hogy az a baj pont ez, hogy én azt látom, meg is egy kicsit ebbe nőttem fel, mert ugye nekem is nagyon sok orvos van a családom, meg mondom, hogy nincsen semmi baj, szerintem egy kicsit néha ez a visszájára tud menni. A másik véglet az, aki nagyon ilyen hipohonder lesz, de azt szerintem az kevesebb van. Ma az a tanulmányok elején, főleg a mikrobiológia, amikor megtudja az ember, hogy mennyi mikroorganizmus, vírus, baktérium van körülöttünk, akkor a tömegközlekedésen így nem akar hozzányúlni az ember semmihez, sőt, egész nap maxba akar lenni, csak egy idő után átlendült ebbe az oldalba. De most én is próbálok minél többet foglalkozni magammal, mert most főleg emiatt a váltörés miatt egy kicsit úgy visszamaradt a magammal való foglalkozás. Mozgás mindenféleképpen, hogyha úgy látom, meg azért figyelgetem, nekem például nagyon sok az anyajegyem, én évente járok szűrésre, ezt mindenkinek hangsúlyozom, főleg az ilyen fehérbőrű emberek, mint például én, akinek ilyen sok anyajegye van, évente kell legalább. A nőknél nagyon-nagyon fontos a legalább évente elmenni nőgyógyászhoz, ezt milliószor akár, tehát hogy ez szerintem nőként az egyik szülés előtt álló nő, fiatal nő előtt, akár vagy szülés után lévő nőnél is minden évben, sőt akár hogyha vannak genetikai hajlamokra, akkor még akár fél évente is. A nőknél szerintem ez a legfontosabb, hogy nőgyógyászati szűréshez figyelni a testre. Tényleg az, hogy ahogy mondtuk a legelején, hogy mindenki más. Ma szerintem saját magunkra kell figyelnünk. Én vallom azt, hogy mindenkinek megvan az útja, az útjának a tempója, és nem szabad máshoz hasonlítani az életútunkat, mert lehet, hogy valaki 25 évesen dollármilliárdos céget alapít, és 50 évesen meghal, lehet, hogy valaki meg 50 évesen lesz sikeres, és él 80 éves koráig. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen mentális gát. Én szeretem azt csinálni, hogy egy kicsit így lenyugszok, hogy ez az én életem, gondoskodnom kell magamról, ez az én testem, figyelnem kell magamra, és így igazából ez. És így próbálok most már figyelni, és a vállamra figyelni mindenféleképpen.
1: Ezek nagyon fontos, jó tanácsok voltak így a műsor végére. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettünk. Én hívnálak vissza máskor is, mert mint mondtuk, annyi téma van, és csak érintőlegesen tudtunk mindenből egy kicsit, mert hát nem tudtuk az egész óceánt ide behozni, de nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sok hasznos információt megosztottál velünk.
0: Köszönöm szépen, és bármikor szívesen jövök, és remélem a hallgatóságnak is hasznos volt, nem csak neked.
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltak, ha lemaradtak volna a Sági Stella immunológiai kutatóval készült beszélgetésről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétésben és a felületeinken is, és jövő héten is lesz Lélektér. Én akkor is fogom várni önöket, tartsanak akkor is velünk, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígmanda.
3: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
4: 94.2 Trend FM.
3: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
5: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
3: Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
4: Pillanatokon belül egy óra lesz, jó napot kívánok az elkövetkezendő fél órában is, hogyha még nem lett volna elég a társaságom, akkor folytatom itt a dolgokat. Lesz szó arról, hogy tűz volt ugye Szerbiában, és továbbra sem lehet tudni, hogy mi okozta a homopusztán tombolott tűzvészt, illetőleg beszélgetünk a lakásárakról is, ugyanis tovább lassult a lakások drágulása az előző hónapban. Mindenek előtt az elmúlt órák legfrissebb fejleményei következnek itt a Trend FM-en.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején még 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva a közbeszerzés alóli kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. Orbán Anitát hallják.
6: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
4: Sikerült megfékezni a szerb Deliblati homopusztán tomboló tüzet. Szakértők és a hatóságok elsődleges felmérése szerint már most eurómilliós nagyságrendű a gazdasági és az ökológiai kár. A tűz által elpusztított terület több mint 5500 hektárnyi erdő és cserjés, amelynek regenerációjához 20-30 év szükséges. Felángoltak ugyanakkor a belpolitikai viták arról, hogy a szerb kormány miért késlekedett az oltással és a nemzetközi segítségkéréssel. Tómo Margarétát, a vajdasági Szabad Magyar Szó újságíróját hallják.
7: Kamerákkal szerelték fel a terület nagy részét, és ezek a kamerákat elméletileg ugye állandóan figyelemmel kísérik, és vették észre a július végi tüzet is. A nagy kérdés, hogy most az augusztus 5-én felobban tüzet miért nem vették észre időben, vagy időben észrevették-e és megfelelően reagált. A kritikusok azt mondják, hogy nem vették komolyan ezt az augusztus 5-i tüzet, amit azóta se sikerül ugye megfékezni és eloltani. Hogyha akkor időben reagálnak, rögtön megkezdik a légioltást, akkor talán másképp alakulhatott volna a helyzet.
4: Jobban drágulnak az ingatlanok vidéken, mint Budapesten. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az országos lakásdrágulás tovább lassult, regionális szinten pedig egyre nagyobb különbségek tapasztalhatóak. Balogh Lászlót hallják.
8: Folytatódtak azok a trendek, amiket az elmúlt hónapokban már láttunk a lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra, illetve éves összevetésben is országosan csökkent a lakásáremelkedés dinamikája. Országosan júniushoz képest 0,1%-ra mérséklődött a drágulás, a júniusi 0,6%-ról. Éves összevetésben pedig a júniusi 12,2%-os lakásdrágulás júliusra már csak 11,9%-os volt.
3: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 3,1%-ot erősödik 151.775 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti már a 7,8 milliárd forintot. A vezető részvények közül a MOL esik több mint 1%-kal 5045 forintig. Az OTP 0,5%-os pluszban 46.600 forinton, a Richter 2%-ot emelkedik 13.330 forintra, mire ezt kimondtam egyébként egy napi záróérték. Fordult vissza, csökkent. A Magyar Telekom 2,7%-kal emelkedik 2568 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 50 fillért kell adni. Európában is jó a kereskedési hangulat, a főbb nyugat-európai indexek pluszban vannak. részletek majd a fél időben Nagy Andrással, az Erste részvényelemzőjével. Ázsiában többnyire jó volt ma a hangulat, kivéve Hongkongot, ahol a Hang Seng pár pontos mínuszban zárta a kereskedést. A térségben irányadó Tokiói Nikkei 0,5%-ot emelkedett, a Shanghai kompozit mutatója 2,1%-os pluszban zárt. Indiában a Sensex 0,4%-ot, a dél-koreai Kospi 0,7%-ot, a szingapúri tőzsde pedig 1%-ot erősödött. Az arany ára az több mint három havi csúcsára emelkedett, 4695 dolláron és 80 centen most a sárga nemesfém uncienkénti ára, amelyet elsősorban a gyengülő dollár és az amerikai államkötvény visszavásárlási program hajtja. Augusztusban az arany már több mint 15%-kal drágult, így a hónap akár az elmúlt több mint két évtized legerősebb havi teljesítményét is hozhatja. A befektetők most a hétvégi Jackson Hole-i jegybankkonferenciára figyelnek, ahol Kevin Warsh fedelnök beszéde újabb lökést adhat az árfolyamnak. Hírek a nagyvilágból. 32-en megsérültek a Franciaország déli részén pusztító forgószélben. A helyi hatóságok szerint két ember állapota súlyos, és mintegy 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradt lakóknak átmeneti szállásokat nyitottak. Út prefektúrája közölte, hogy a térségben továbbra is körülbelül 1400 háztartásban nincs áram. A károk felmérése még tart. Portugáliában 12 gyalogost ütött el egy autós a dél-portugáliai Albufeira egyik népszerű turista tudatjában. A rendőrség szerint a sofőr alkoholos befolyásoltság alatt állt. A sérültek többsége 18 és 22 év közötti, egyikük súlyos állapotban van. A belügyminisztérium közlése szerint két csendőr és egy lengyel állampolgár is megsérült. A 35 éves portugál sofőrt őrizetbe vették. És letartóztatták Robert Kocsárjan volt örményelnököt korrupciós vádak miatt. Az örmény hatóságok szerint Kocsárjan 1998 és 2008 közötti hivatali ideje alatt állami tulajdonú ingatlanokat szerzett meg jutányosáron saját maga és szövetségesei számára. A volt államfő egyelőre nem reagált nyilvánosan a mostani vádakra, korábban ugyanakkor tagadta, hogy elnöksége alatt bármilyen törvénysértés követett volna el. Hírek itthonról. Véget ért a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökjelölt aspiránsainak nyilvános meghallgatása az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában. A testület ezután zárt ülésen folytatja a kiválasztási folyamatot, ahol az elnök helyettesi posztokra pályázókat is meghallgatják. Hantosi István bizottsági elnök közlése szerint a bizottság holnapi ülése után tesz javaslatot az országgyűlésnek a jelöltekről. Ekkor dőlhet el, kit javasolnak a hivatal elnökének, nyomozati elnök helyettesének és közpénzügyi elnök helyettesének. A parlament a jelenlegi menetrend szerint pénteken hagyhatja jóvá a kiválasztott vezetőket. Magyarországon a legsúlyosabb az aszály Európában. Európa nagy részén súlyos aszálytombol. Az uniós adatok szerint a tartós csapadék hiány és a hőség miatt a talaj és vízkészletek is kimerülőben vannak. A Duna és több más európai nagy folyó vízszintje augusztuson rekordközeli mélységbe süllyedt. Az aszály a mezőgazdaság mellett az energiatermelést, a folyami közlekedést és az erdőtüzek kockázatát is érinti. Az előrejelzések szerint a meleg, a száraz idő szeptemberben is folytatódhat, így újabb hőhullámok sem kizártak.
3: Időjárás jelentés.
4: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
4: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az ötusázók kínai világbajnokságán. A magyar dúó a vívás után jó helyzetből folytathatta a versenyt, majd az eső miatt az akadálypályát nem tudták megrendezni. Az úszásban az ötödik legjobb időt érték el, a kombinált számban pedig harmadikak lettek, így egy helyet előrelépve szerezték meg a bronzérmet. A világbajnoki címet a dél-koreai páros nyerte, a fehér oroszok lettek a másodikak. Az egyéni és csapatversenyek holnap kezdődnek, a döntőket pedig vasárnap rendezik. A fiatal játékosok pályán töltött idejét tekintve Európa élmezőnyébe tartozik a magyar labdarúgó NB1. A Sporttudományok Nemzetközi Központjának adatai szerint a 21 éves vagy annál fiatalabb futballisták játékperceinek aránya alapján a magyar élvonal 26%-kal a második helyen áll 30 európai bajnokság között. A rangsort a dán bajnokság vezeti 30,1%-kal, míg a harmadik helyen a szlovén élvonal áll 24,8%-kal. Az első 10-be bekerült még többek között a finn, a belga, a szerb, a horvát és az osztrák, valamint a svéd bajnokság is. Végül pedig arról, hogy eltűnt személyként keresi a rendőrség Buzsák Ákos korábbi magyar válogatott labdarúgót. A Blik beszámolója szerint egyelőre nem tudni, miért keresi a rendőrség a 43 éves volt futballistát. Buzsáki pályafutása során játszott az MTK-ban, az FC Portóban, Angliában, többek között a Plymouth Argyle és az Queen's Park Rangers csapatában, majd hazatért a Ferencvároshoz. Futballkarrierjét 2015-ben fejezte be, később szakmai igazgatóként és vezetőedzőként is dolgozott. Alap információi szerint évek óta Szentendrénél családjával és gyakran járt Görögországba.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
4: 13 óra 11 perc van. Továbbra sem lehet tudni, hogy mi okozta a bánát szerbiai részén fekvő Deliblati homopusztán tomboló tűzvészt. Mintegy 4000 hektárnyi területen pusztult el a védett erdő és az egyedi növényzet. Hatalmas károk érték az akácosokhoz telepített méhészeteket, míg a sokat is. A friss hírek szerint a helyzetet már stabilizálták. Felángoltak ugyanakkor a belpolitikai viták arról, hogy a szerb kormány miért késlekedett a nemzetközi segítség kérésével, valamint az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválásával. Az ellenzék azt gyanítja, hogy a területet azért hagyták pusztulni, mert beruházóknak szánják. Tomó Margarétával, a Vajdasági Szabad Magyar Szó újságírójával Péli Nagykata beszélgetett.
9: 3500-4000 hektárnyi erdő és egyedülálló növényzet, fenyves pusztult el a tüzek során. Meg tudod erősíteni azt, hogy már nincsenek lángok, és valamennyire úrrá lettek ezen a katasztrófán a nemzetközi erők, mert hogy ugye több országból is küldtek tűzoltókat?
7: Igen, hát a friss hírek erről szólnak, hogy valamennyivel nyugodtabb, illetve stabilabb a helyzet a Deliblati homokpusztán, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély megszűnt, tekintettel arra ugye, hogy csapadék továbbra sem esik, továbbra is nagyon száraz, meleg a levegő, és hát ahol a Deliblati homokpuszta található bánátban, ott folyamatosan nagyon erős szél fúj. Tehát hogy igazából ez a nyugalom, amit ma tapasztalunk, természetesen abba bízunk, hogy ez hosszú távú, és egy nap majd arra ébredünk, hogy azt mondják, hogy a tüzet teljesen sikerült eloltani, de az az igazság, július vége óta ezt tapasztaljuk, hogy egyik pillanatban eloltják, a következő pillanatban valahol újra lángol a tűz, úgyhogy én óvatos lennék ezekkel a becslésekkel. A tény az, hogy amióta a nemzetközi erők megérkeztek, itt van az orosz gép, illetve az Európai Unió több országából érkeztek légi, illetve földi tűzoltók is, azóta úgy tűnik, hogy sikerül legalább ellenőrzés alá vonni a tüzet, mert hát az elmúlt egy hétben sajnos arról beszéltünk már, hogy elérte a házakat, és tulajdonképpen az emberek nem nagyon tudtak mit kezdeni a helyzettel.
9: Van ott a környéken olyan település, amely komoly veszélybe került?
7: Vannak ott igen kisebb települések, Kevevára községhez tartozik. A legnagyobb település, ami a legközelebb van a tűzhöz, Fehér templom. Ez egyébként egészen keleten van a szerb-román határ közelében, és hát a hozzátartozó egészen pici falvak, tanyavilágok voltak, ahol bizony evakuálni kellett az embereket, illetve próbálták az embereket megkérni, hogy távozzanak a házaikból. Sokan ezt nem tették meg egyébként, hanem maradtak és segítettek a tűzoltásban, illetve segítettek a tűzoltóknak. Nagyon sok ott élő család befogadta a tűzoltókat a saját házukba, ott tudtak megpihenni, enni, inni adtak nekik, hiszen teljesen ki vannak már merülve. Tehát az a 300-400 tűzoltó, aki folyamatosan a terepen van hetek óta, természetesen érkezik hozzájuk váltás, de nagyon sokan ott maradtak végig és küzdöttek a lángokkal. Úgyhogy igen, voltak települések, amelyeket veszélyeztetett, de szerencsére a helyi lakosságnak köszönhetően, illetve a tűzoltóknak köszönhetően nagyon sok önkéntes tűzoltó egyesület vonult oda ki innen Szabadkáról is, illetve a környékbeli településekről, hogy segítsen a tűzoltásában.
9: Azt lehet tudni, hogy mi okozta a tüzet?
7: Nem lehet tudni egyelőre. Nem feltételezzük természetesen, hogy ez akár szándékos gyújtogatás lehetett volna, mint például akár Horvátországban bebizonyosodott, hogy volt erre példa. Nyilvánvalóan ez csak azt követően derül ki, hogy a tüzet teljes egészében eloltják most egyelőre. Tulajdonképpen meg sem közelíthetőek ezek a területek. Azért tudni kell, hogy a gyáliblati homokpuszta nem véletlenül homokpuszta. Azért van most ott annyi erdő, mert telepítéssel próbálták megakadályozni, hogy a homokot vigye a szél, de ez egy nagyon-nagyon megközelíthetetlen homokos terület, nagyon nehezen megközelíthető terület, hogyha például valahol az erdő közepében van a tűz, tehát ezek a hatalmas nagy tűzoltó autók nem tudnak bemenni erről a területre, mert nagyon nehezek, elakadnak a homokban, és ez az, ami elsősorban nehezíti az oltást, illetve ez az állandó változó irányú szél.
9: Hát azt már meg se kérdezem, hogy ott volt-e bármiféle vízlelőhely, mert valószínűleg nem.
7: Nem, igen.
9: Úgyhogy ezek a területek, ha egyszer lángra kapnak, akkor szinte menthetetlenek.
7: Hát nagyon úgy tűnik, hogy igen. Na most azért persze az ellenzéki politikusok, az ő szakbizottságaikét igencsak nagy kritikával illették a kormányt, illetve azt, hogy nem reagáltak megfelelően. Azt tudni kell ugye, hogy a dellibáti homokpusztán már az előző években is volt hasonló méretű tűz, óriási pusztítást végzett, és ezt követően kamerákkal szerelték fel a terület nagy részét, és ezek a kamerákat elméletileg ugye állandóan figyelemmel kísérik, és vették észre a július végi tüzet is. A nagy kérdés, hogy most az augusztus 5-én felobban tüzet miért nem vették észre időben, vagy időben észrevették-e és megfelelően reagált. A kritikusok azt mondják, hogy nem vették komolyan ezt az augusztus 5-i tüzet, amit azóta se sikerül ugye megfékezni és eloltani. Hogyha akkor időben reagálnak, rögtön megkezdik a légioltást, akkor talán másképp alakulhatott volna a helyzet. Illetve hát nagyon sokáig ugye azt mondták, ugye és most is azt mondták, hogy 3,5-4000 hektárt érint a tűz. Ez jóval nagyobb terület egyébként, mint a 2000-es években, ami volt tragédia, viszont itt műhold felvételek alapján is jóval nagyobb területekről van szó. Óriási akácosokról, ami nyilván érinti a méhészeket, sok kaptár is odaveszhetett, kritika érte Szerbiát az Európai Unió részéről is, tekintettel arra, ugye, hogy először Oroszországtól kért segítséget a kormány. Szerbia csak augusztus 21-én és 4 nappal ezelőtt aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát. Ezt a lépést sokak szerint sokkal előbb meg kellett volna tenni, tekintettel arra, hogy az aktiválás után azonnal megérkezett a segítség, és hát látjuk az eredményét, 3 nap után már sokkal nyugodtabb a helyzet.
4: Az elmúlt percekben Tomó Margarétát, a Vajdasági Szabad Magyar Szóvisegíróját hallották.
3: Monitor.
4: Témákban nincs ilyen, megyünk is tovább, ugyanis tovább lassult a lakások drágulása júliusban. A KSH ingatlan.com legújabb lakásárindexéből az is kiderült, hogy robbanásszerűen nőtt az új építésű ingatlanok kínálata, regionális szinten pedig egyre nagyobb árkülönbség tapasztalható. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint korszakforduló előtt áll a lakáspiac, mivel a kínálati versenyt az új építésű lakások növelik, és vannak olyan kerületek, ahol az új és használt ingatlanok ugyanannyiért érhetőek. Balogh Nászlót Gyepes Károly kérdezte.
10: Tovább mérséklődött a lakásárak éves emelkedésének üteme, miközben a havi összegzésben az egyes országrészek közötti jelentős eltérések alakultak ki az ingatlan.com júliusi lakásindexe szerint. A 300 ezres és 3 milliós négyzetméter ár is jelen van a piacon. Minek köszönhető ez?
8: Bizonyos szempontból nem meglepő, hogy folytatódtak azok a trendek, amiket az elmúlt hónapokban már láttunk a lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra, illetve éves összevetésben is országosan csökkent a lakásáremelkedés dinamikája. Országosan júniushoz képest 0,1%-ra mérséklődött a drágulás, a júniusi 0,6%-ról. Éves összevetésben pedig a júniusi 12,2%-os lakásdrágulás júliusra már csak 11,9%-os volt. Ez azért érdekes, mert az egyes régiók között ugyanakkor nagyon eltérőek a dinamikák. Ez leginkább Budapesten mutatkozik meg drasztikusan. Emlékezhetünk, hogy 2025-ben még Budapesten is éves szinten nagyságrendileg ilyen 20%-os áremelkedést tapasztalhattunk. Ez mostanra, tehát 2026 júliusára 8,3%-ra mérséklődött. Ugyanakkor azokban a régiókban, ahol megfizethetőbbek még a lakásárak, ott az éves drágulás tempója és a havi drágulás tempója is mondhatni, hogy kiemelkedőnek számít. Például az Észak-Magyarországi régióban 14%-os, Dél-Alföldön 14,8%, Észak-Alföldön pedig 15,4%-os, és Pest megyében is éves összevetésben több mint 15%-kal emelkedtek az árak, ami leginkább annak köszönhető, hogy a Pest megyei lakásárak azok a budapesti ingatlanárak emelkedésével mozognak fordított arányban, tehát hogyha nagyon emelkednek a budapesti lakásárak, akkor ez a Pest megyei ingatlanokat is felhúzza, pont annak okán, hogy aki már nem tudja megfizetni a fővárosi lakásárakat, az inkább az agglomerációban keresgél.
10: Minden lakástípusra igaz a tendencia?
8: Alapvetően az elmúlt néhány hónapban azok az ingatlanok jelentették a lakáspiac motorját, amik megfizethető áttartományban kerülnek piacra, és elérhető rájuk az otthonstart hitel. Óriási nagy törés van a keresletben, ugyanis a 100 millió forint fölötti ingatlanok, és a 1,5 milliós négyzetméter árnál drágább ingatlanok esetében. Jelenleg azok az ingatlanok számítanak igazán közkedveltnek, amire igénybe lehet venni a 3%-os hitelt, és egyébként ez azért is abban is megmutatkozik, hogy Budapesten például a belépő kategória az 1-2 évvel ezelőtti 40, illetve 35 millió forintos lélektani határon most már az 50 millió forintot súrolja, tehát gyakorlatilag 40-50 millió forint alatt Budapesten már nem is nagyon lehet olyan ingatlan találni, ahova az ember szívesen beköltözne.
10: És a rengeteg új projekt Budapesten hogyan hat erre a piacra? Az új építésű házak például.
8: Az új építésű piac robbanása, mert egyértelműen kínálati robbanásról beszélhetünk az új lakások esetében, szintén visszahat a használt lakások dinamikájára, mégpedig, hogy a fővárosban közel duplájára nőtt a kínálata az elmúlt egy évben, az új lakások esetében, és ezek között az új lakások között szép számmal találunk olyanokat is, ami megfizethető áron kerül a piacra, és akár még a 3%-os hitel is igényelhető rájuk. Persze ez a piaci szegmens most egy picit lehűlhet, hiszen a kiemelő rendeleteket a kormányzat felülvizsgálja, úgyhogy évvégéig eldől, hogy azok közül, az ingatlanok közül, amik még nem rendelkeznek építési engedéllyel, mik azok, amik folytatódhatnak, illetve mik azok, ahol valamilyen szinten módosítani kell a koncepciókon vagy a terveken. Tehát ebből a szempontból azért az látszik, hogy az új építésű kínálat növekedés az növeli a versenyt a kínálati oldalon. Ez egyébként a prémiumabb árazású ingatlanok esetében is megfigyelhető, hiszen hogyha valaki tud venni a fővárosban 1,2-1,3 millió forintos négyzetméter áron új építésű lakást, akkor az 1,7-1,8 vagy 2 milliós négyzetméter áron kínált ingatlanok iránt is csökken a kereslet, hiszen ennek a prémium kategóriának a vásárlói főként a befektetői körből kerülnek ki. Tehát, hogyha ezek a lakásépítési folyamatok fönnmaradnak és tovább folytatódnak, akkor ez egy erős kínálati versenyt is biztosíthat a piacon, ami tovább fékezheti a használt lakásárak emelkedését, aminek hátterében az áll, hogy vannak olyan kerületek, ahol szinte ugyanannyiért tudunk új lakást vásárolni, mint használtat.
4: Az elmúlt percekben Balogh Nászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
4: 13 óra 23 perc van, ezt most meg is nézzük a vonalban. Itt van Nagy András, az Erste részvény elemzője. Szervusz András!
11: Üdvözlök, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is.
4: Fél időben vagyunk, azt látjuk, hogy viszonylag jó hangulatban zajlik a kereskedés, pláne az, hogy 8 milliárdos forgalom van, azért így a nyári hónapokban az jót jelent.
11: Igen, ez nyáron jónak tekinthető fél időben ez a 8 milliárdos forgalom. Egyébként a Bux Index összességében nincs elmozdulás, az gyakorlatilag oldalazik, 151.312 ponton áll az index ebben a pillanatban. Ugye ez gyakorlatilag tegnap új történelmi csúcsra ment, és ma reggel is annak a közelében tartózkodunk. Hogyha az egyedi részvényekbe belemegyünk, ott már elég vegyes képet láthatunk. Az emelkedést azt a Magyar Telekom vezeti 2,4%-kal, ez 2560 forintos árfolyamot jelent. Igaz, itt azért a forgalom 1 milliárd alatt van, de egyébként Magyar Telekomhoz képest az sem tekinthető rossznak. Itt igazából két hétig egy elég kemény korrekció volt a Magyar Telekom árfolyamában, nagyjából egy 10%-ot csökkent az árfolyam, és ez a negatív tendencia tudott megfordulni a mai nap során. Az OTP a második, ami az emelkedést illeti, 0,5%-os emelkedést követően 46.600 forinton áll az árfolyam. A Richter jelenleg csak 0,2%-ot emelkedik, 13.350 forinton áll, és csak az annak szólt, hogy ma új történelmi csúcsra ment ki napon belül a Richter, ez 13.570 forintot jelentett, azóta némi korrekció tapasztalható, ugye a korábbi történelmi csúcs az 13.400 forint volt, tehát ezt egy 170 forinttal tudta meghaladni a mai kereskedésben, és hát ma lemaradó a MOL, amelynek az árfolyama visszaesett 5000 alá, 2,1%-os csökkenést követően 4992 forinton áll az árfolyam ebben a pillanatban. Ugye a MOL nagyon erős, nagyjából szűk két hónapon van túl, több mint 30%-ot emelkedett az árfolyam július és augusztus során. Elsősorban a rendkívül kedvező külső környezetnek, a nagyon magas dízelmarzsoknak köszönhetően, úgyhogy egy ekkora mértékű emelkedést követően normálisnak tekinthető a mai korrekció.
4: Egy nagyjából fél óra múlva kezdődik az MNB monetáris tanácsának a kamat döntő ülése, úgyhogy a mai napot még itt ez is befolyásolhatja. Mire számíthatunk itt ezen a téren?
11: Valószínűleg túl nagy izgalmakat nem fog hozni majd az MNB kamat döntésének a bejelentése 2 órakor. Ugye az MNB vezetése már korábban előre vetítette, hogy augusztusban még 25 bázispontos kamatcsökkentés lesz, úgyhogy ennek megfelelően a piac is arra számít, hogy 5,5%-ra fogják mérsékelni az alapkamatot. Inkább a kommunikációnak a hangvétele, a közleménynek a szövegezése lehet árulkodó. A piac igazából már a következő időszaknak a kamatpályára való utalásokat fogja figyelni. Elsősorban az, hogy az MNB kommunikációjában hogyan csapódik le az, hogy az infláció az 1,6%-ra süllyed, tehát ilyen értelemben jegybanki cél alatt van az infláció, hogy ez vajon megágyaz-e a további kamatcsökkentésnek. MNB-nek a legutóbbi kommunikációja egyébként ebből a szempontból visszafogott volt, azt kommunikálták, hogy majd szeptemberben készül el a friss növekedési, illetve inflációs előrejelzés, és hogy majd az abból lehet majd elsősorban következtetni a következő hónapok kamatpályájára vonatkozóan. Ettől függetlenül azért az apró utalásokat valószínűleg ezúttal is már igyekszik keresni a piac.
4: Nem beszéltünk még Európáról a tőzsdei kereskedést illetően, ahol szintén kifejezetten jó hangulat van, minimális, de azért viszonylag pluszos a jelenlegi kereskedés. Ez etére mi a helyzet, és ez a hangulat átragadhat-e az Egyesült Államokba, a Wall Streetre? Már csak azt is megnézve, hogy például Ázsiában is azért viszonylag jó hangulat volt.
11: Így igaz, a DAX Index az például 0,8%-os emelkedést tud felmutatni, ez inkább a pozitív tartománynak a felső éleit Európában, más piacokon visszafogottabb 0,3-0,4%-os emelkedések figyelhetőek csak meg. Ugye fontos tényező azért az, hogy az olajár az csökken a mai kereskedésben, és az általában jót szokott tenni a részvénypiacoknak, és ugye a MOL-nál is ez is visszatükröződik egyébként, hogy a csökkenő olajár az energetikai cégeknek, így például a MOL-nak meg egyébként negatív, visszatérve a VTI-re, 82,5 dolláron jár az árfolyamjegyzés, míg tegnap 85 dolláron zártunk, tehát egy 2,5 dolláros csökkenés van. Mindenki arra figyel, hogy az Iránnal szembeni új szankciók, azok vajon gazdasági téren sikert fognak-e hozni, lesz-e bármilyen előrelépés Irán és USA kapcsolatában, és ezen keresztül a Hormuzi szoroson valamikor tud-e javulni a hangulat, illetve a hajóforgalom, és hát ez az összességében pozitív hangulat, ez egyébként úgy tűnik, hogy Amerikában is tükröződhet majd itt határidős kereskedésben nyitás előtt. Az S&P 500 és a Dow 0,4%-os, a Nasdaq 0,7-0,8%-os emelkedést mutat egyelőre.
4: Na hát akkor majd meglátjuk, hogy mit hoz még nekünk a mai nap. Nagy Andrásnak, az Erste részvényelemzőjének köszönöm szépen a beszélgetést. Hát majd holnap a reggeli monitorban folytatjátok Németh Lacival 9.30 és 10.30 között Erstés beszélgetés várható. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok neked.
11: További szép napot kívánok.
4: A kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, 13 óra 29 perc van, egy rövid reklámszünet, aztán pedig jövök vissza a hírekkel, tartsanak a Trend FM-ben a folytatásban is.
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
12: 94.2 Trend FM.
3: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk!
5: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Egy perc elmúlt 13:30, a mikrofonnál továbbra is Kecső Rihárd. 32-en megsérültek a Franciaország déli részén pusztító forgószélben. A helyi hatóságok szerint két ember állapota súlyos, és mintegy 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradt lakónak átmeneti szállásokat nyitottak. Ott prefektúrája közölte, hogy a térségben továbbra is körülbelül 1400 háztartásban nincs áram. A károk felmérése még tart. Saját AI részleget indít a Revolut a csalások kiszűrése és a pénzügyi kockázatok elemzésére. A Revolut Research az Nvidia-val közösen fejlesztett Pragma nevű AI modellre épít. A vállalat szerint a tesztek biztató eredményeket hoztak. A rendszer több mint 2-szer pontosabban azonosította a nem fizetési kockázatokat, a csalás megelőzésben pedig 65%-kal több visszaélés szűrt ki. A Revolut emellett személyre szabottabb pénzügyi ajánlatokat is kínálna az új technológiával. Önkéntesen még a lejárat előtt visszaváltja kötvényeit a Duna Aszfalt. Ennek köszönhetően mintegy 126 milliárd forintnyi tőke és az ahhoz kapcsolódó kamatok kerülnek vissza az Eximhez és az MFP-hez. Ezzel egy 101 milliárd forintos állami kezességvállalás is megszűnik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez az ügy ezzel nem zárult le. A hatóságok tovább vizsgálják, hogyan kaphatott ekkora állami hátterű finanszírozást a kockázatosnak tartott konstrukció. Elkészült a Népliget megújításának tervei a fővárosnál. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt futó szürke vízvezeték felhasználásával. A fejlesztéshez a főváros a kormány partnerségét keresi, mivel a Népligetben az állam is tulajdonos. Karácsony szerint a park új lendületet kaphat, miután a kormány a planetárium felújítását tervezi. A közelben épülhet meg a közlekedési múzeum, és a déli körvasút részeként új vasúti megálló is kap a terület. A főpolgármester szerint, míg a Városliget a túlhasználattól, addig a Népliget az alulhasználattól szenved. És ha már déli körvasút, akkor érdemes azt is megemlíteni, hogy 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten, mivel újabb ütemhez érkezett az építkezés. A munkák a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóját érintik, elsősorban a Buda felől érkező autósoknak okozva fennakadást. A korlátozásra a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítása miatt van szükség, a sávlezárás szakaszosan halad majd. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják.
3: Tőzsde hírek.
4: Aki lemaradt, kimaradt, de azért elmondom, a budapesti értéktőzsde részvényindexe stagnál, a BUX 151.517 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 8,5 milliárd forintot. A vezető részvények közül a MOL 1,8%-kal esik, most vissza felfele korrigált egy kicsit 5000 forint fölé, egész pontosan 5010 forintra. Az OTP 4,1%-os pluszban 46.570 forinton, a Richter 2,1%-kal emelkedik 13.350 forintra, a Magyar Telekom pedig 2,8%-os pluszban 2570 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 50 fillért kérnek. Európát már megnéztük, de azért még futunk egy kört itt a tőzsdét illetően. A londoni FTSE 2/10, a DAX Index Frankfurtban 8/10, a párizsi CAC 4%-kal emelkedik. A milánói börze 6/10, a madridi IBEX pedig 3%-kal korrigál felfelé. Olcsóbb lett a világpiaci olajár, a WTI jelenleg 3%-kal esik, $82.40-re, a Brent $89.60-be kerül most.
3: Időjárás jelentés.
4: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
1: Igazi zenei különlegességre készülhetünk jövő tavasszal. 2027. március 4-én a Budapesti Akvárium Klub nagyholjában lép fel a francia Deep Forest. Az 1992 óta működő formáció egészen sajátos világot teremtett az elektronikus zene, az ambient hangzások, a tradicionális énekek és a különböző népek zenei örökségének ötvezésével. A Deep Forest nevét az egész világ megismerte az első 1992-es album után, amelynek Sweet Lullaby című dala máig a csapat egyik legismertebb felvétele. A zenekar nem egyszerűen csak elektronikus zenét készített, hanem különböző kultúrák hangzásvilágát emelte be egy modern, atmoszférikus zenei közegbe. Ezzel az elektronikus világ zene egyik úttörőjévé vált. Magyar szempontból különösen érdekes az 1995-ös Bohém album, amely 1996-ban Grammy-díjat kapott a legjobb világzenei album kategóriában. A lemez egyik emblematikus dala a Martha's Song, az Istenem, Istenem kezdetű csiki népdalra épül, és Sebestyén Márta is közreműködik benne. A Deep Forest az elmúlt több mint három évtizedben számos irányba kalandozott. Zenéjében megjelent Brazília, Afrika, India és Japán zenei öröksége is, miközben olyan világsztárokkal dolgoztak együtt, mint Peter Gabriel, Yosun Dor, Cesaria Evora vagy Josh Groban. A formáció lemezeiből világszerte több mint 10 millió példány fogyott.
0: Jazz.
1: A jazz egyik legsokoldalúbb fiatal énekesnője, Veronica Swift augusztus 28-án ismét a Műpában lép fel, ezúttal a Budapest Jazz Orchestra vendégeként. A koncert egyben a Jazz Time Fesztivál nyitóestje is lesz, így igazán erős kezdéssel indul a Műpa új évada. Swift igazi műfai kaméleon, a klasszikus jazz standardektől a blueson és a bossanován át a rockig és az industriális hangzásokig otthonosan mozog. Most azonban elsősorban vérbeli jazz dívaként mutatkozik meg, méghozzá nagy zenekari kísérettel. A közönség örökzöldeket, virtuóz improvizációkat és rendkívül intenzív, érzelmes előadásmódot hallhat. Ebben a Budapest Jazz Orchestra ideális partnernek ígérkezik. A zenekar rendszeresen dolgozik a jazzvilág meghatározó énekeseivel, és egyszerre tud erőteljes, látványos big band hangzást és érzékeny kíséretet biztosítani. A nagyzenekari megszólalás és Swift rendkívüli vokális technikája együtt igazi, klasszikus jazzkoncert hangulatot teremthet. Augusztus 28-án pénteken este 8-kor tehát a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében találkozik a kortárs jazz egyik izgalmas amerikai hangja és Magyarország egyik vezető big bandje. A Jazz Time pedig ezzel a koncerttel nyitja meg háromnapos programját, amely augusztus 30-áig további nemzetközi jazztárokkal folytatódik.
0: Kiállítás.
1: Idén lenne 90 éves Szabó Gábor, a magyar jazz egyik legnagyobb nemzetközi karriert befutott alakja. A kivételes gitáros előtt szeptember 10-től pop-up kiállítással tiszteleg a Magyar Zeneháza Popkulturális Klub könyvtára. Szabó Gábor már az 50-es évek budapesti jazz életében is feltűnt, majd az 1956-os forradalom után 20 évesen elhagyta Magyarországot. Az Egyesült Államokban folytatta tanulmányait a bostoni Berklee College of Music-on, majd olyan jelentős jazzzenészek mellett játszott, mint Chico Hamilton és Charles Lloyd. 1964-ben a Downbeat kritikusi szavazásán az év legjobb új gitárosa lett, Zoller Attilával megosztva. Saját zenekarával 1965-ben készítette el egyik legismertebb albumát, a Spellbinder-t, amelyen megszületett a Gypsy Queen is. A szerzemény később Carlos Santana feldolgozásában vált, világszerte ismerté, a Black Magic Woman mellé illesztve pedig igazi rock klasszikussá lett. A kiállítás Szabó Gábor kevéssé ismert történeteibe is betekintést enged, családi fotók, levelek és Magyarországon nehezen hozzáférhető lemezborítók segítségével rajzolja meg a különleges életutat. A tárlat idején látható lesz Tálas Tünde kisfilmje is, amelyben többek között Carlos Santana, George Benson és Charles Lloyd beszél Szabó Gábor zenei örökségéről. A szeptember 10-i megnyitón Szabó Gábor testvére, János, fia Balázs és unokaöccse Darányi Sándor is megemlékezik a gitárosról, majd Párnicki András kvartettje minikoncerttel idézi fel Szabó Gábor szerzeményeit. A Szabó Gábor 90 című pop-up kiállítás szeptember 10-től egészen 2027. január 14-ig látható a Magyar Zeneháza popkulturális könyvtárában.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Ó, fröccs, te csodás! Mennyi mindent köszönhetünk neked! Nincs magyar-e földön, akiben ne ébresztene kellemes emlékezést a két legnemesebb nedű szerelem gyereke. Bor és szikvíz változatos, ám a hangulathoz tűpontosan illeszkedő kombinációit csak mi, magyarok ismerjük igazán. De pattanjunk be az időgépbe, és derítsük ki, hogy került először szóda a borba, vagy fordítva, és miköze mindenhez a bencés szerzeteseknek. Az anekdota szerint a fröccs 1842-ben Fáy András Fóti Présházában látta meg először a napvilágot. Az ártatlan szüreti bulinak induló baráti összejövetelen Jedlik Ányos okozta a legnagyobb meglepetést, aki váratlanul előkapott egy palack szódavizet, hogy kellemes csípősséget kölcsönözzön a vendége poharában várakozó bornak. Ezzel Jedlik, aki mellesleg az elektromosság nagy tudója, a dinamó és a villanymotor feltalálója, legújabb találmányát, a savanyú vízi készületet mutatta be az asztaltársaságnak. Szó szót követett,

0: volt. Az is bizonyos, hogy a bencések már az 1820-as években fogyasztottak fröccsöt, csak nem volt egy vörös martiuk, hogy nevesítse az italt. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és még talán annál is több fröccs a magyar torkokon. A fröccs hatalmas karriert futott be hazánkban. Hírnevét elsősorban két dolognak köszönheti. Az egyik, hogy ásványi sók nélkül a szóda nem zavarja meg mellék ízével a bor élvezetét. A másik, hogy kellemes arányaival pont tökéletes mértékben bódítja fogyasztóját. Nagy talány az arány. Fröccsből kérhetünk kicsit, nagyot, hosszú lépést vagy lórúgást. Gyakori a házmester, aki néha vice. Itt-ott még a polgármester is feltűnik. Ha bátrak vagyunk, maflást is kérhetünk, de hónap végén inkább a sóher fröccs hasít. Megbabonázta József Attilát, aki egy fütyre itta a kis fröccsöt, és Krudi Gyulát is, aki 9 deci bort 1 deci szódával ijesztett meg. Vannak nemzetek, ahol ismert párosítás a szóda és bor, de sehol a világon nincs ekkora fröccskultusz, mint hazánkban. A magyar gasztronómia szerves része. Nincs vendéglátós, aki ne fújná kívülről a legnépszerűbb arányokat. Az élményt Magyarország 22 fantasztikus borvidéke és több mint 1000 szikvízkészítő mestere szavatolja, így méltán nevezhetjük nemzeti értéknek a fröccsöt.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, Kecső Rihárd vagyok. Jelentős hozamot értek el az önkéntes nyugdíjpénztárak a második negyed évben. Az önkéntes pénztárok országos szövetsége szerint az április és június közötti időszakban a becsült hozam 7,17% volt, ami csaknem 5,5%-os reálhozamot jelent. A nyugdíjpénztári taglétszám 1061 millióra nőtt, a tagok pedig 26,6 milliárd forintot tettek félre időskori jövedelem kiegészítésre. A kezelt tagi vagyon 13%-kal több mint 2500 milliárd forintra emelkedett. Az egészségpénztáraknál is bővülés látszik, a taglétszám megharadta az 1,2 milliót, a megtakarításról pedig 110 milliárd forint fölé nőttek. Véget ért a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökjelölt aspiránsainak nyilvános meghallgatása az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában. A testület ezután zárt ülésen folytatja a kiválasztási folyamatot, ahol az elnök helyettesi posztokra pályázókat is meghallgatják. Antosi István bizottsági elnök közlése szerint a bizottság szerdai ülése után tesz javaslatot az országgyűlésnek a jelöltekről. Ekkor dőlhet el, kit javasolnak a hivatal elnökének, nyomozati elnök helyettesének és közpénzügyi elnök helyettesének. A parlament a jelenlegi menetrend szerint pénteken hagyhatja jóvá a kiválasztott vezetőket. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzés sorozati kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt vetik fel. Orbán Anitát hallják.
2: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,1%-kal emelkedik 151.576 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 9 milliárd forintot, a vezető részvények pedig nagy rész pluszban, kivéve a MOL-t, az 1,9%-kal gyengül 5005 forintig. Az OTP 0,5%-kal emelkedik 46.600 forintra, a Richter 4,1%-os pluszban 13.380 forinton, a Magyar Telekom 2,6%-kal van feljebb 2.564 forinton. A bankközi devizapiacon erősödik a forint, 1 euróért 362 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 70 fillért kell adni. És a monetáris tanács ismét csökkentette az alapkamatot, ahogy ezt várhattuk. A 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,5%, a kamatfolyosó széle, felső széle, az egynapos hitelkamat pedig 6,5%. A legutóbb ugye az előző hónapban csökkentette a testület az alapkamatot, ekkor szintén 25 bázisponttal. Ez a mostani csökkentés pedig megszakítás nélkül a harmadik 25 bázispontos kamatvágás az idén. Legutóbb 2022 áprilisában volt e szint alatt a jegybanki alapkamat, akkor 5,4%-on volt. Természetesen, amint lesz róla értékel, lesz sajtótájékoztató 3 órakor, arról majd természetesen hanganyag formájában beszámolunk későbbi híradásainkban.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
3: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Wolf Péter, zeneszerző. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
4: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
3: Annál is inkább szívesen látlak, mert számomra olyan szimpatikus dolgokat csinálsz. Feszegeted a határokat, műfajokat általában nem műfaj határokat nem tartasz be. Nagyon jókedélyű vagy, és szereted a szóvicceket.
4: Ez így van.
3: És ezeket a műcímeidben is alkalmazod.
4: Próbálok, igen, olyan címeket találni, amik megragadnak az embereknek.
3: Te a Wolf Temper írt ezt a klavír, ami egy ilyen zongoracíklusodat tartalmaz, az ugye egy akár egy szemtelen utalás is lehetne a nagy elődre, Bach.
4: Persze, egyrészt én azt gondolom, hogy minden zenész életében kikerülhetetlen a Bach. Akármilyen műfajban dolgozik a tanulmányai során, vagy a zene hallgatásai során, a Bach kikerülhetetlen. De miért is kéne kikerülni, amikor egy földön túli géniusz, legalábbis én így tartom. Ugye az ő műve a Wohl Temperiertes Klavier, tehát a helyesen hangolt, jól hangolt zongora, és már az első 3 betűs, nem mer ott a H harmadik, de a hangzásában az első 3 betűs stimmel, akkor az én darabom, amelyik a Wohl Temperiertes Klavierhoz hasonlóan 24 darabot tartalmaz, a Wohl Temperiertes Klavier ugye 48-at, de ott is minden a kromatikuskán minden hangjáról indul egy dur és egy moll darab. Ez nálam is így van, az enyém meg csak prelüdök, tehát fuga nincs, és hát találtam egy brilliáns zongoraművészt, Balogh Józsefet, aki ezt már lemezre rögzített és többször előadta.
3: De maga a cím az hogy jött? Az kísérleteztél, hogy milyen a legfrappánsabb cím ennek a darabnak, vagy kaptál külső segítséget, mondjuk a Fábri Péteréktől esetleg, nem. Vagy attól a csapat, mert azért ez egy jó, erre mindenki fölkapja a fejét.
4: Igen, címadásban egyedül...
3: Én amikor először beszéltél róla, a telefonon beszéltünk, igen? Akkor éppen én akkor hangosan felrögtem, hogy hát ez baromi jó.
4: Tehát igen. Éppen Fábri Péter viszont viszonylag egy kicsit kifogásolta ezt. Bizonyos tekintetben igazat is adok neki, de ha egy címről beszélnek, akkor az már jó. Ha nem nagyon negatív a kontextus, akkor rendben van.
3: És miben kifogás volt, ezt lehet tudni? Vagy ez...
4: Nem akarok részletekbe bemenni, de némileg igazat is adtam neki. Kicsit pofátlan cím, de oké, hát legyen. A címadásban egyedül apámtól kaptam segítséget, annak idején írtam egy darabot, és mondtam, mi legyen a cím? Sweet, mondtam én. Ezt mondja, hát mutass egy kicsit bőle. Elkezdtem ezt, mondja, legyen ennek az a cím, hogy Tiszteletem Vivaldi úr. Na most, ahogy te fölfigyeltél a Wolf Temperiertes Klavierra, ugyanígy a Zeneakadémián az egyik tanára, Nagy Oliver jött, és milyen jó, és nem tudom micsoda. És onnan kezdve is szerette a darabot is.
3: És nem voltak soha olyanok, akik ezt kvázi ilyen a szentség megsértésének titulálták, és aztán ennyi, hogy...
4: Mindenkinek szíve joga ezt úgy értékelni, ahogy akarja. Aztán én vagy foglalkozom vele, vagy nem. Vagy nem.
3: Vagy nem, általában nem szoktál.
4: Hát nem akarok senkit megbántani, de hát ha mindenkihez igazodni akarsz, abból semmi jó nem jön ki. Olyan, ami mindenkinek tetszik, vagy aki mindenkinek tetszik, ilyen a Földön nincs. Nem is, nem kell vele foglalkozni. Én megírom, tisztességes szándékkal írom meg a címeket is, a darabokat is, és aztán akinek tetszik, a körülök, aki nem tetszik, az ne foglalkozzon vele, vagy én nem foglalkozom vele.
3: Mikor jöttél rá, hogy nem szabad igazodni semmihez és senkihez, meg semmilyen irányokhoz?
4: Nagyon régen. Én tulajdonképpen annak az elvnek az alapján élek, hogy mindenki véleményét tiszteletben tartom, ezzel szemben elvárom, hogy az enyémet is tartsák tiszteletben. És tulajdonképpen ez a kiindulás, mert ha én elvárom ezt, akkor hogy várhatnám el, hogyha én mások véleménye iránt nem tanúsítanék tiszteletet?
3: Uh-huh. Apukád zenész volt.
4: Apám zenész. Mérnök volt, de mérnökként egy percig nem dolgozott, mint zenész élte le az életét.
3: És akkor ennek dacára így rögtön megtalálta a műve, a korai művedben a lényeget, és akkor a címeket is tudott javasolni. Tehát volt benne ilyen kreatív
4: erő. Egy nagyon kreatív ember, több nyelven beszélő, nagyon értelmes, olvasott művelt. Mai szóval mondanám, hogy egy világfi volt. Én a nyomában nem érek, de próbálkozom.
3: Hogyan lehet ezt utolérni? Zeneszerzésben, életvezetésben?
4: Érdekes, hogy ő nem nagyon írt zenét, de a végén a halála után találtam egy füzetet, ahol az volt a tetejére, vagy szerzemények, és a könyvzene világában próbálkozott, és egész jó kis dalamok voltak, de nem tekintette, ez valószínűleg csak egy játéknak tekintette. Tehát az, hogy több nyelven beszélt, az abból is adódott, nem csak a tanulmányaiból, hanem abból is, hogy több országban húzamosabb ideig élt, és aztán tanárként, előadóként mindenképpen sok területen dolgozott, komoly ismeretekre tetszett minden területen, és én örülök, hogy apámtól, anyámtól is ugyanilyen dolgokat tanultam.
3: Te eredetileg zongoraművésznek készültél. Ugye volt sok év alatt, és az egyszer csak volt egy valami, nem is tudom, villanás, vagy valamilyen gondolat, hogy nem ez lesz a befutó szakma.
4: Mindenki úgy tekintett rám, mint majd egy leendő zongoraművész, és a tanulmányaim teljes mértékben erre irányultak. Tehát én már zeneóvodába jártam, aztán jártam a Steinitz zenedébe az általános iskolával párhuzamosan, aztán fölvételt nyertem a Bartók Gabriella zeneművészeti szakiskolába párhuzamosan a zenegimnáziumba, és aztán fölvételt nyertem a zeneakadémiára, akkor még akadémiának hívták, most Liszt Ferenc Egyetem, zeneművészeti egyetem. És már korán versenyekre jártam, ahol lehetett fellépni, mert gyakoroltatták velem, hogy a publikummal hogy bánik az ember az előadói székből, és ezeket általában meg is nyertem. Tulajdonképpen nem is lett volna semmi baj, hogyha a zenegimnáziumi éveim alatt nem tűnik föl a Beatles együttes, amelyiknek a zenét az egyik tanár hozta be az órára egy magnón, tehát én a legjobb forrásból, a legjobb körítésben találkoztam igen a Beatles első dalaival, és megőrültem értük. De nem voltam egyedül, hát az egész korosztály, az egész világ. Ugye ott két dolog találkozott.
3: Ez 60-as évek legelején, amiről beszélünk, tehát 62, amikor berobbantak.
4: Igen. Én azt gondolom, hogy ilyen szerencsés két véletlen nem fog egyszerre, már helyesen nem tudom elképzelni, hogy történhetne. Egyrészt ők hoztak zenében valami döbbenetesen olyan. A másik a technika volt, mert hallottunk egy basszus hangot, amit fogalmunk sem volt, hogy mivel állítanak elő. Basszus gitárral állították elő, az akkor tűnt föl. És ez a technikai és zenei forradalom egyben találkozott két rendkívül invenciózus ember, ugye a Paul McCartney és John Lennon, a két, hogy mondjam, 20. századot jelző két géniusz, és én akkor elkezdtem a zongorán nézegetni, hogy is vannak ezek a dalok, milyen harmóniákat is fognak hozzá. És akkor ez egy icipicit elvont engem a napi mondjuk 3-4 órás klasszikus zongora gyakorlástól. Olyannyira, hogy mire a Zeneakadémiára mentem felvételizni, addigra már nem csak a zongora érdekelt, mentem biztos, ami biztos, karvezetésre is, mert az elméletben nagyon jó voltam, és zongorán már nem gyakoroltam annyit, mint amennyi ez a pályához szükséges lett volna. De a zeneszerzés is érdekelt. Már a zenegimnáziumban, a konzervatóriumban bekéreckedtem Sugár Rezsőnek a zeneszerzés óráira, megtűrt, és ott nem is voltam hivatalos vendéghallgató, csak bennültem a többiekkel az óráján.
3: Ott sok ilyen volt, hogy más szakokról mentek?
4: Nem, ez nem volt gyakorlat. Én voltam ilyen, például a Zeneakadémián is még első éves voltam, amikor már bejártam Nagy Olivérnek a folyamot tartott összhangzattanóráira. Tehát jött a Beatles, és akkor én elkezdtem egy picit a könnyű zene felé nyitni, és nagyon vonzott a dolog. Ráadásul apám, aki a könnyű zene területén ténykedett, néha olyan időben hívták őt felvételre, amikor nem ért rá, mert vagy aludt, vagy korán volt, vagy későn volt, vagy egyáltalán más dolga volt, és elkezdett engem küldeni maga helyett a rádióba könnyű zenei felvételekre zongorázni. És én bizony 15-16 éves koromban belettem dobva a mély vízbe. A Stúdió 11-ben, ha nem egy billentyűs hangszerre volt írva a hangszerelés, hanem kettőre már én játszottam a másodikat. És a szimfonikus zenekar szervező is igen hamar rám kaptak, mert soha senkinek nem mondtam nemet. Sokkal szívesebben mentem ezekre a felvételekre, mint alkalmasint iskolába, úgyhogy ott meggyűlt a bajom természetesen, de ott olyan menlevél volt, ha az ember zenéleg jól teljesített, hogy tulajdonképpen mindent elnéztek nekünk, nem csak nekem, mindenkinek. Hát volt példa rá, hogy iskolai óra helyett, közismereti óra helyett elkaptak minket, hogy zsugázunk a pincében. És hát nem akarom mondani a neveket, de tényleg európai hírű művészek lettek azok, akikkel én a dzsugáztam, és kiírtak az fali újságra, hogy így meg úgy, és fegyelmi, és tárgyalás, és nem tudom, micsoda. És valamennyiünk főtanár azt mondta, hogy mutass fiam megbánást és szerénységet, és akkor nem lesz semmi baj. Úgyhogy egy súlyos, szigorú enyhe lett a vége, mert az egyik jól zongorázott, a másik jól hegedült, és így tovább. És
3: ezek a csíntevések egyébként valahol alapját is jelentik az invenziózus gondolkodásnak, meg a kreativitásnak, vagy nem nincs ezek között összefüggés?
4: De jól látod, szerintem igen. A szokásostól való eltérés, és ez alkalmasint a, hogy mondjam, a jó neveltségtől való eltérés is néha jön.
3: Wolf Temper írt ezt.
4: Hát igen. Jó. Szóval igen, a csibészségnek bele kell férni az életbe.
3: Biztosan térünk egy kicsit vissza. Neked a Paul McCartney a kedvenced. Ezt több helyen nyilatkoztad. Miért nem a Lennon? Vagy miért a
4: hát
3: McCartney?
4: Kevesen tudják, mert a Paul McCartney a zeneszerző ebből összéből.
3: De nem az van, hogy azok a dalok, amiket ketten jegyeznek, ott az, aki énekli, az írta magát a zenét is, meg a szöveg, ez nem így van?
4: Nem.
3: Minden zenét a McCartney írt.
4: Angolszász országokban elő van a szövegíró, és aztán a zeneszerző, fordítva, mint ahogy nálunk.
3: Tehát az összes zenét a McCartney írta?
4: Az ömét, igen.
3: Persze. Tényleg?
4: Tényleg.
3: Én ezt nem tudtam.
4: Na, akkor most itt volt az ideje.
3: Tehát a Lennon csak szövegeket írt?
4: Zöm előírt a szövegeket, de írt dalokat is, de a Zöm, hát meg kell hallgatni a Paul McCartney egész életművét, ahol már nincs John Lennon, a Zömében nincs a John Lennon.
3: Én megmondom, nekem annyira nem tetszik, mint a John Lennoné, de azért gondoltam, hogy
4: joga.
3: Abszolút, de hogy ez érdekes. Mert a Wings az olyan átütő volt, például a... Abszolút, de győzz meg, én csak érdekel a véleményed.
4: Nem akarok én senkit meggyőzni, én mindenkinek fenntartom a saját döntésjogát, sőt, nagyon nem viselem, hogyha ilyen ízlés diktátumok, vagy bármiféle diktátumok működnek az ember életében. Snit. Tehát azt gondolom, hogy a Wings, nekem nagyon tetszett a Wings, az egyik embernek tetszik a tök főzelék, a másiknak meg a lencse főzelék, és képesek őre menni érte. Uh-huh. Én Real Madrid drukker vagyok.
3: Most ezt kihagyjuk.
4: Én Real Madrid drukker vagyok, de a Barcelona minden meccsét megnéztem, amiben a Messi játszott, mert azt gondoltam, hogy az én életemben ennél zseniálisabb focista nem volt, és ugyan miért zárnám el magam az egyiktől azért, mert amúgy a másiknak drukkolok. Ez elmebaj. De gondolj bele, hogy amikor bárminek elkezdünk drukkolni, akkor rögtön automatikusan elkezdünk a többinek ellen drukkolni. Normális dolog ez?
3: Nálam nem, de hát így, de így működik a világ.
4: Akkor úgy teszem fel, hogy normális a világ?
3: Nem.
4: Persze,
3: és egyre kevésbé normális lesz. Egyre kevésbé lesz normális.
4: Ezzel egyetértek. Bár sokszor beszélünk azon, hogy nem hiszem, hogy nagyon változna a világ. De az információ változik, tehát amit valaha vagy eljött a híre, vagy nem jött a híre, és tudtunk róla, azt ma a világ másik oldalán történik valami, és élőben nézzük az interneten, élőben, egy időben ugyanak a történéssel. Tehát tudomást szerzünk, az az egyik. A másik része pedig az, hogy olyan módon kaptak az ostobák fórumot a social media révén, tehát buta ember régebben nem volt hol, mert azt szűk körben oszthatta az eszét, mondjuk a kocsmában, amíg meg nem pofozták. Rádióban nem mehetett el, televízióban nem mehetett, újságban nem mehetett el. Ma a legostobább embernek is szíve joga, és él is vele, hogy az interneten, mondjuk a Facebookon közzé bocsássa a legelvetemültebb, legostobább véleményét. És ha nagyon hamar egymásra találnak. Szóval ez még a falka ösztönből van, szerintem a hülyék nagyon hamar egymásra találnak. A lapos földhívők, az oltás ellenesek, ezek nagyon hamar megtalálják egymást, és igazolják, hogy a másiknak ereje van, mert hát tömeg áll mögöttük. De nem gondolom, hogy a világ változik, és biztos, hogy nem változik olyan mértékben, mint hogy ez kívánatos lenne, ha már elnevezzük magunkat kicsit elhapkodva homo sapiensnek, azaz bölcs gondolkodó embernek, de lassan föl lehetne nőni a feladat a névhez.
3: Hát majd a Marson. Majd a marsi kolóniában. Egyébként miért gondolod, hogy nem változik a világ?
4: Hogyan?
3: Miért gondolod, hogy nem változik a világ?
4: Nagyon lassan. A felmérések azt mutatják, hogy még mindig az ösztöneink vezetnek, még mindig az érzelmeink sokkal-sokkal dominánsabbak, mint a ráció, az a gondolkodás. És ha változik a világ, nem biztos, hogy minden tekintetben az irányba változik, ami az emberiség javát szolgálná. Nem biztos, hogy mi vagyunk itt az első, hogy mondjam, élőlény halmaz, amelyik sikerrel kiirtotta magát. Én nem tudom, tényleg azok, akik a klíma dolgait vonogatva, azoknak nincs melege nyáron? Vagy azok nem vették még észre, hogy télen nincs hó? És így tovább, és így tovább. És vannak emberek, akik ennek ellenére azt mondják, hogy ez egy blöff, és nem tudom én, és a repülő csíkjában mindenféle mérgeket képzelnek ők. Szóval de nem virít föl a felismerés, hogy nagyon messze vagyunk még attól, mint amilyennek egy magát gondolkodónak hirdető lény tényleg kellene tartson.
3: Igen, hogyha egy zeneszerző, aki zenét állít elő, zenét szerez, igen, zenét ír, az ugye főleg az érzékekre adott, és ösztönökre, érzékekre épít egyébként. Abszolút. Ez csak egy érdekes szempont. Arra világítva, amit mondtál.
4: Abszolút, és...
3: Az érzékek ösztönök felül nem jöhet jó döntést, vagy egy jó megérzés, ráérzés?
4: Dehogy nem. Amit mi józan paraszti észnek hívunk.
3: Az ez.
4: Az ez, igen, gondolom én. És... bízom is abban, hogy végül is még a legelvetemültebb butát is visszatartja a végén egy végzetes lépéstől az, hogy ja, ez rám is érvényes lehet. Amikor majd saját maga sínyli meg a butaságát, akkor lehet, hogy észbe kap. De lehet, hogy még akkor sem.
3: Igen, a McCartney kontra Lennon vitát egyszer korábban már lefolytattuk még a Klasszik Rádió irodájában, amikor egyszer ott találkoztunk, ahol te egyébként a legjátszottabb kortárs zeneszerző lettél, ezt az érdemes megemlíteni. Még egy másik rádióról van
4: jó,
3: szó,
4: igen.
3: De azért ez a maga módján egy
4: azért ez tényleg napokig vigyorogtam ennek a hírnek a vételén.
3: Én örültem, amikor megláttam a listában, akkor én örültem neki.
4: Hát még
3: és a magyarázatát is tudom. Tehát hogy a te munkásságon abszolút egy...
4: Én nagyon kedves vagy. Ugye én viszonylag később, ugye az egy klasszikus zenét adó rádió, és én viszonylag későn kezdtem el csak erre koncentrálni. Hát az életem első felét a könnyű zenében értem le, popzenét írtam. Írtam akkor is mindig ilyen a klasszikus zene felé kacsintgató műveket, de hát az egy ilyen oldalág volt. Egyébként élni a popzenéből, könnyű zenéből, szimfonikus könnyű zenéből éltem. És akkor egyszer csak bekövetkezett a 80-as évek végén, 89-90 táján egy ilyen bajom volt, és nem tudtam megállapítani, hogy mi az, ami nem tetszik igazából. És elmentem Amerikáig, vittem magammal ilyen reklám, rólam a zeneimről készült reklámanyagot, és ott kint egy hét alatt, hála a Jóistennek, rájöttem, hogy nem a világgal van bajom, hanem saját magammal. Tehát én nagyon sok olyan munkát végeztem korábban, amiből csak a bevétel volt, ami igazán örömet okozhatott volna, de maga a munka az nem elégítette ki ezt az igényt, amit én a zenével kapcsolatban magamról látok. Tehát elkezdtem.
3: Pedig nyilatkoztál olyanokat, hogy te az vetően örömödet lehetett majdnem minden munkádban.
4: Addig dolgoztam azon. Most mondjam azt, hogy bizonyos munkákat túl csináltam ahhoz képest, ahogy kellett volna, messze az igény fölé csináltam meg egy hangszer, de tulajdonképpen a dal ugyanaz maradt, az énekes ugyanaz maradt attól, hogy én szebben öltöztettem föl, az alaptermék az ugyanolyan, hogy mondjam, kommerciális valami.
3: És nem is biztos, hogy átlag hallgató hallja, amire te utalsz, nem?
4: Valószínűleg csak a zenész hallja, igen. Na most én nem csak annak a néhány zenésznek akartam megfelelni, akinek a véleményét a mai napig kérem, hanem azt gondoltam, hogy nekem olyan feladatom is van, hogy ez nagyon fellengzős, amit most mondani fogok, hogy egy kicsit emeljek, vagy neveljek, vagy nem tudom micsoda a zene ízlésen, egy picit, ha tudok, emeljek. Hát voltak elődeim, amikor Fényes Szabolcs, vagy egy Bágya András olyan nívós darabokat írtak, amik akár a dalirodalomban is elmentek volna, de egy Schubert dalnak a szövetétől nem nagyon térnek el ezek. Vagy a Lehár operettek, vagy egyáltalán tényleg ezeknek a dalait énekelhetik volna, énekelték is operaénekesek.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: Jó napot kívánok, Kecső Rihárd vagyok, az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit hallják. A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. A monetáris tanács döntésével a kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,5%, az egynapos hitelkamata pedig 6,5% lett. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, idén ez már a harmadik egymás követő 25 bázispontos kamatvágás. Az alapkamat legutóbb 2022. áprilisában volt a mostaninál alacsonyabb szinten, akkor 5,4%-on volt. Magyarországon a legsúlyosabb az aszály Európában. Európa nagy részén súlyos aszály tombol, de a helyzet Magyarországon különösen kritikus. Az uniós adatok szerint a tartós csapadék hiány és a hőség miatt a talaj és vízkészletek is kimerülőben vannak. A Duna és több más európai nagy folyó vízszintje augusztusra a rekord közeli mélységbe süllyedt. Az aszály a mezőgazdaság mellett az energiatermelést, a folyami közlekedést és az erdőtüzek kockázatát is érinti. Az előrejelzések szerint a meleg, száraz idő szeptemberben is folytatódhat, így újabb hőhullámok sem kizártak. Elkészültek a Népliget megújításának tervei a fővárosnál. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt futó szürke vízvezeték felhasználásával. A fejlesztéshez a főváros a kormány partnerségét keresi, mivel a Népligetben az állam is tulajdonos. Karácsony szerint a park új lendületet kaphat, miután a kormány a planetárium felújítását tervezi. A közelben épülhet meg a közlekedési múzeum, és a déli körvasút részeként új vasúti megállót is kap a terület. A főpolgármester elmondta azt is, hogy a Városliget a túlhasználattól, a Népliget pedig az alulhasználattól szenved. Ha pedig már déli körvasút, akkor érdemes megjegyezni azt is, hogy 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a fővárosban, hiszen újabb ütemhez érkezett az építkezés. A munkák a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóját érintik, elsősorban a Buda felől érkező autósoknak okozza fennakadást. A korlátozásra a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítása miatt van szükség, a sávlezárás szakaszosan halad majd. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódásokra és hosszabb menetidőre kell készülni. A Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózat jött létre a MATE kezdeményezésére. A Keszthelyen aláírt megállapodás célja, hogy összekapcsolja a felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár és gasztronómiai szereplőket. A hálózata a Balaton fenntartható, 4 évszakos, helyi értékekre épülő turisztikai kínálatának fejlesztését segíteni. A MATE szerint ehhez nem csak a tó közvetlen környezetében, hanem a tágabb térségében is minőségi fejlesztésekre van szükség. A résztvevők szerint a balatoni régió adottságai jók, de az agroturizmus sikeréhez erősebb együttműködésre és tudás alapú fejlesztésekre van szükség.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX gyakorlatilag stagnál 151 ezer pont környékén. A részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd forintot, a vezető részvények pedig nagy részt pluszban vannak, kivéve a MOL-t, az 5000 forint körül mozog, de mínuszban. A bankközi devizapiacon jól áll a forint, egy némileg erősödik, 1 euróért 362 forintot, 1 dollárért pedig 310 forint körül kérnek. Európában is jó hangulatú kereskedés zajlik, mindegyik főbb nyugat-európai index pluszban van, Londonban kisebb az emelkedés, de ott is még pozitív tartományban a tőzsde. Saját AI részleget indít a Revolut a csalások kiszűrésére és a pénzügyi kockázatok elemzésére. A Revolut Research az Nvidia-val közösen fejlesztett Pragma nevű AI modellre épít. A vállalat szerint a tesztek biztató eredményeket hoztak. A rendszer több mint kétszer pontosabban azonosította a nem fizetési kockázatokat, a csalás megelőzésben pedig 65%-kal több visszaélés szűr ki. A Revolut emellett személyre szabottabb pénzügyi ajánlatokkal is kínálna az új technológiával. A becsültnél nagyobb ütemben nőtt a német GDP a második negyedévben. A gazdaság 3,1%-kal bővült az első negyedévhez képest, miközben korábban 2,1%-os növekedést becsültek. A német statisztikai hivatal szerint elsősorban az erős export húzta a gazdaságot, miközben a beruházások enyhén visszaestek. Éves összevetésben 1%-kal nőtt a német GDP. Az arany ára erőteljesen drágult, több mint három havi csúcsra, 4690 dollár körüli értékre emelkedett unciánként. A nemes fémet elsősorban a gyengülő dollár és az amerikai államkötvény visszavásárlási program hajtja. Augusztusban az arany már több mint 15%-kal drágult, így a hónap akár az elmúlt több mint két évtized legerősebb havi teljesítményét is hozhatja. A befektetők most a hétvégi Jackson Hole-i jegybank konferenciára készülnek, ahol Kevin Warsh fedelnök beszéde újabb lökést adhat az árfolyamnak.
0: Időjárás jelentés.
4: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
5: Mai vendégem Wolf Péter zeneszerző. Wolf Katival, a lányoddal sokat dolgoztok együtt, és milyen, amikor együtt dolgoztok? Mennyire van meg az alapkémián túl a szakmai kémia is?
6: Igen. Miután az én lányom pop énekes, egy pop diva, én rögtön az elén elmondtam, amióta ez a sorsa, azóta azt mondtam, hogy popzenét nem papák szoktak írni a lányuknak, az a fiatalok zenéje. Fiatalok beszélik azt a zenei és irodalmi nyelvet, hersemetszett szöveget, ami egy ilyen popdalban benn van. Ha az unokáim ki akarnak zárni engem a beszélgetésből, akkor olyan szavakat használnak, amik állítólag magyar szavak, de ilyen összefüggésben és ilyen háttérjelentéssel én nem ismerem őket. Tehát én nem vagyok alkalmas arra, hogy a lányomnak ilyen dalt írjak. Ha mégis, akkor az csak azt merném, hogy a zenét írom, és a szöveget írja valaki más. De az ő élete, ő viszi a vására a bőrét. Az, hogy én csináltam neki két, szintén Fábri Péterre, két gyereklemezt a pandémia alatt, az egy kirándulás volt, nagyon élveztem, hallottam, hogy a Kata, hogy pánik a lányaival, az én unokáimmal, és mondtam, hogy akkor ezt nyugodtan ő leje át az összes gyereket, meséljen nekik ugyanilyen kedves, meleg szívvel, és megírtuk ezeket a dolgokat. Egyébként direkt Katának egy első, az élet első lemezét írtuk, ott is volt egy pár szövegíró, de ott olyan, olyan kényszerhelyzetben voltunk, hogy néhány dalnak én írtam a szövegét. Hát ez egy kirán, ez egy, hogy mondjam, csak egy röpke kirándulás volt, azért nem töröm a fejemet szövegem, zenéken töröm a fejemet.
5: És egyébként ő jó érzi magát popdivaként, tehát ő megtalálta magát ebben. Te hogy látod, mint apa és mint alkotóművész? Tehát például hogy érted meg, amikor a tehetségkutatón ott ilyen hatalmas siker volt, Eurovíziós dalfesztivál, igen. Akkor ez az robbant az a híres dal, amit
6: a kortársa írtak, a Rakoncé Viktorék írták meg a dalt. Menjünk egy kicsit korábban vissza. Én az összes gyerekemnek azt gondolom, hogy kinyitottam annyi ajtót, amennyit csak tudtam, és azon se, amelyiken döntöttek, hogy besétálnak az emberek, abban kell segíteni őket. Kata elvégezte a Zeneakadémiát, hogyha ha zenei akar, pályára akar menni, akkor neki nem engedném meg azt a merényletet, amit én merénylőknek hívom, nagyon sokan a popzenébe, komoly tehetséggel, komoly adottságokkal tanulatlanok maradnak a pályán. Ezzel maguknak egy határt állítanak, egy limitet állítanak, a fölött sose fognak írni, és a gondolkodásuk mint egy ketrecbe fognak csak. Aki csak három akkordot ismer, az a negyediket sose fogja megírni.
5: Akkor te nem szereted a punkot?
6: De azt is, de minden zenét szeretek, amit
5: Komoly
6: gondolkodás. Jó, mondjuk a repér nem vagyok oda, mert azt gondolom, hogy lassan teljesen zajnál maradunk.
5: Ott a szöveg, és ott arról van szó, nem az elején.
6: Az a szöveg is, ha bemegyünk a részletekbe. Hát milyen prozódiával mondják ezeket? Mondjuk volt erre példa korábban is, de hát most ezek a kedvesem, lelkem, velem, hát ez azért, mert a ritmus így hozzá, ezt nem lehet így mondani. Én nálam nem lehet így mondani, de a publikum szeretheti, érezheti a sajátjának. De azért érzi a sajátjának, mert nincs benne fölkeltve az a normális igény, ami ha három nyelvtan órán odafigyelne, akkor már élne, de nem figyel oda. Vagy lehet, hogy el se hangzik az iskolában az, aminek el kellene hangzania. Na, visszatérve Katára. Amikor Kata zenépályára mentek, azt mondtam, hogy oké, tessék felszerelni a tehetség mellé magadat a szakmai tudással. Mert például az asztalos, aki nem tudja, hogy milyen irányból kell gyarulni, az nem asztalos, az egy kontár. Tehát felszerelte magát a mindenféle stúdiumokkal, és utána, hát én hallottam óráját az énektanárnál, ahol Gildát énekelt. Nem popdalt énekelt, hanem Gildát énekelt, de úgy, hogy könyvbe lábadt a szemünk. De nem érdekelte. Nem ez volt a cél, hanem az volt a cél, amit most csinál, és azt fantasztikus körültekintéssel, és szakmai tudással, és alázattal csinálja, és semmilyen megalkuvás nincs a részéről, és én ezért ezt megsüvegelem. Tehát azt gondolom, hogy ennek így kell lennie. És hál' Istennek megtalálja hozzá a legjobb partnereket, a legjobb kollégákat, zenészeket, akik most már vele együtt teszik föl erre az életüket. Egyébként is azt gondolom, hogy bárki bármilyen pályát választ, ha nem teszi fölre az életét, akkor az csak egy foglalkozás marad. Hivatás sose lesz belőle.
5: Ezzel egyetértek egyébként. Én is mondtam az előbb, hogy a képzetlenség egy idő után határt szab a tehetségi bontakoztatásának, és hogyha túl sok ez a tárgyi tudás vagy képzettség, az nem szabadhat át ennek az ős energiának.
6: Igen, szerintem ettől félnek. Igen, hát ez valamint a Hályok Kovács volt annak idején, aki a Bugylibicskával operált szemet, és amikor bevitték az egyetemre megmutatni neki, hogy mit csinál, akkor soha többé nem mert. De ezt nem gondolom, hogy ez a zenére ugyanígy érvényes lenne. És azokat, akik a pályán tényleg, engem bosszant. Én azt gondolom, hogyha valaki a tehetségét nem bontakoztatja ki tanulás hiány, tehát azért, mert nem hajlandó tanulni, az nem érdemelte meg, hogy tehetséget kapjon. És amikor ilyennel találkozom, én mindig mindenkinek fölem, gyere el, egy pár órát leülünk, és egy kicsit fény kerül a dologra. Jaj, nagyon jó, kösz. Soha egyszer el nem jött ezért, hogy... Mert az életem megy folyamatosan, és így is megvan a fellépése, és így megvan a dalai, meg a nem tudom, Ábrahám Pál is elfütyült a dalait, és mégis egész sikeresek lettek. De én komolyan azt gondolom, hogy amihez semmi közünk nincs, hogy tehetségesek vagyunk, mert azt vagy kapjuk, vagy nem kapjuk. Az a dolog egyik része, hogy ezt kibontakoztasd, ahhoz neked is tenni kellene. De most én azt gondolom, hogy ezek az emberek nem tesznek, és én ezért nem is értem őket.
5: Ugye beszéltünk arról, hogy zenehatárok nélkül, illetve hogy nem nagyon tartott be ezeket, voltál könnyű zeneszerző, jazzt is írtál, komoly zenét is szereztél, vagy klasszikus zenét, vagy ki hogy hívja. Most a ma futó, ma érvényes, vagy ma időt, tehát a mai idő zenék közül melyek azok, akikkel, vagy amikkel te tudsz azonosulási pontot találni? Vagy pedig ez igazából azt mondod, hogy ez már nem a te nyelved, és nem tudod közel engedni magadhoz.
6: Nagyon-nagyon ritkán hallgatok könnyű zenét, pop zenét. Szándékoltan sosem. Szándékoltan csak komoly zenét hallgatok. Tehát ha választhatok, akkor komoly zenei koncertre megyek, komoly zenei adókat hallgatok, a YouTube-on komoly zenei előadókat. De azért olyanokat, hogy azért képes vagyok elmenni, májusban el fogok menni Münchenbe egy koncertre. 2-3 napot veszel az életemből, hogy beüljek egy fiatal zongora művésznőnek a koncertjére.
5: München. Ki lesz az?
6: Úgy hívják a hölgyet, hogy Alexandra Dovgan. És véletlenül botlottam bele a Facebookon, valaki föltett vele egy Bach partitát, és most már értes korú a hölgy, mert most már megvan, 18 éves is. Az a felvétel, amiről beszélek, az 17 éves korában készült, és káprázatos. Nekem volt alkalmam megfigyelni embereket évtizedeken keresztül. És azt látom, hogy tisztul a dolog, kezd csallangmentessé válni, és az igazán nagy öregek megengedik maguknak. Már nem versenyez senkivel, már nem akar bizonyítani senkinek, már nem arról szól a történet, hogy őt tetszen meg, nem tudom. Ezek egyszerűen leülnek egy hangszerhez, és eljátszák a darabot, amit valaki megírt. Minden faxni, minden hajlongás, minden külsőség nélkül. Na most, amikor ezt egy 18 éves embertől látod, az orba vág, mert ezek a 18, van fönt egy olasz kisfiú, nem mondom meg, hogy kicsoda, nagyszerűen zongorázik, de a fél szemében mindig azt nézi, hogy honnan fényképezi őt a kamera. És ilyen átszellemült pofát vág, ami egy gyerektől olyan ideg,

0: korlátot is így kell játszani. És ami a koncerten megyek, azon négyféle szerzőtől játszik. Én már most, mint egy izgalmas randevúra úgy készülök erre a dologra, ami májusban lesz Münchenben. Uh-huh. Szóval elmegyek a világ végére és egy hajót.
1: Én legutóbb Münchenbe a Wagner Ring ciklusáért mentem el, tehát átérzem ezt a dolgot.
0: Akkor tudod.
1: Bár én egy nagy apparátusért megyek, te meg csak egy hölgyeményért.
0: Elmegyek én nagy zenekarért is, hogyha tényleg van ilyen. Hát amikor Dublin, említettük már Dublint, amikor én a Friderikával Dublinba vezényeltem, akkor tűnt fel a Riverdance. És nekem annyira tetszett a produkció, hogy akkor ahol Európába jöttek, én 2-3 helyen elmentem és megnéztem őket, és hát csábítottam másokat is, mondom, gyertek ilyet, mert amióta élek, nem láttam még ilyet, már a dublini eurovíziós adásnál az a telefonáltam a feleségnek, mondom, vedd föl a tévéadást, mert az lesz benne egy táncolat, amit még 5 perc, amit még sose. Na most én ezeknek láttam ott kint a gyakorlását, énekelt minden, nagyon-nagyon nagy hatással voltak rá. De ugyanígy elmegyek egy jó zenekarért, elmegyek egy jó zongora koncertért, elmegyek én a világ végére, és hogyha olyan csemege kínálkozik, amit az élmények nincs ára. Tulajdonképpen ti mondja meg, hogy drága. Mi az, hogy drága? Egy ruha drága? Hát drága. Egy koncert drága? Hát drága. Na és ha élvezetet akarsz, halál még emlékezni fogok rá.
1: Mm-hmm. Szereted a jóban jól söröket? Sörös vagy? És ott az ember kiegészíti kulinás élményekkel, és
0: Én pici töményet szívesen elfogyasztok, és borokat. Igen. A sörben engem az összes sörivó, most mindenki olyan pofákat fog vágni, hogy borzasztó, mert én a Radlert szeretem, az a sörös limonádé, amit nyáron iszom, mert akkor oltja a szomjat, de hát egy igazi sörös ettől, hát ez kivet engem az emberi társadalomból.
1: Hát én meg nem iszom bort, engem meg a boros társadalom, és akkor más ott van, hogy Barcelona vagy, Real Madrid, bor, sör, és akkor nem vitatkozni.
0: De nem, lehet, ez is jó, és az is jó. Lehet, hogy azért nem szeretem a sört, mert a nagyapám mindig hurcolt magával már, amikor nagyon kicsi voltam, és a sörből mindig megkaptam a habot. És ezt úgy adta oda, mint egy ajándékot, tehát nem lehetett visszautasítani, nekem keserűnek tűnt. Lehet, hogy a sör egyébként jó, de én azóta nem kóstoltam meg.
1: Egyébként, amikor legutóbb még a Klasszik Rádióban találkoztunk, akkor éppen arról beszélgettünk, hogy mennyire van túlértékelve Liszt Wagnerhez képest, és hogy maga Liszt mint zeneszerző túl van értékelve. Nem tudom, hogy emlékszel erre, nyilván nem, mert évek ezelőtt volt.
0: De tudom.
1: Hogy ez...
0: Tudom, hát a Wagner kiröhögte az apósát. Ez egy nagyon... A Wagneri szövethez képest a Liszté egy... áttetszőbb, jobban is befogadható. Tehát én azt gondolom, hogy a Liszt zenére talán több ember vendég ma, mint a Wagnerre. A Wagner egy nagyon súlyos szövet. Én bevallom, hogy én ott az instrumentális részeket hallgatom tátott szájjal. És menjünk egy kicsit odébb. A Wagner-féle hangzás az annyira megragadta az embereket, hogy ez tovább élt. Azt ma is a John Williams...
1: Meg a filmzene, az egész, Korngold, stb.
0: Mind ugyanazt a partitúrát, ugyanazt a hangszer összeállítást használják, ugyanaz a zenekari összeállítás. Na mondjuk egy-két modernebb dologgal fűszerezve, de az öme az nagyon hatásos és nagyon jó. A Wagnernek az operáiban a dalok az én számomra egyszerűen megegyezhetetlenek.
1: Nem is törekedett arra, hogy megegyezd.
0: De azokat az opera énekeseket, akik ezeket kívülről meg tudják tanulni, hát azok előtt én leborulok, mert én képtelen még. Igaz, hogy én arra is képtelen lennék, hogy ezt a rengeteg népdalt, ami kötelező volt az akadémia, megtanuljam, mert valahogy ez nem a... Nem nyílik rá az agyam. Vagy ha igen, akkor egy bejön, és amikor megtanul a következőt, akkor mint egy gyufás katjából betold, akkor az egyik bejön, a másik még putja, a másik végén kiesik.
1: Na most akkor Liszt Wagner ellentét után zárjuk azzal a beszélgetést, hogy most éppen mind miken dolgozol, akár egyedül, akár közösen, akár Fábri Péterrel,

0: akárkivel együtt.
1: Van ilyen is, és van olyan is. 2024 áprilisában egy New York-i koncerten játszották a zongoradalbjaimat, és akkor kimentem Amerikába.
0: Ez a Wolf Temperi Reszklavír volt, nem?
1: Egy része, igen. És mert a jazz prelüdők volt a másik része, az is, mint Wolf Temperit, ez kettő jelent meg, de annak önállóan a jazz prelüdők. Erről szívesen elmondom, hogy az kinyitott egy ajtót a komoly zenészeknek, akik sokan szeretnének jazz játszani, de nincs olyan kotta, ami az ő számukra értelmezhető lenne, mert a jazzisták más módon egy sorba írnak le egy melódiát, fölírják betűkkel a harmóniákat, és odaírják az elére egy swing, és onnan kezdve a ritmus képletekkel nincs baj, mert mindenki automatikusan úgy értelmezi őket. Én a komoly zenei notáció szerint írtam le jazzprelüdőket, és ezekből is elhangzott ott egy pár. És ott megkeresett engem egy amerikai ember, aki átnyújtott egy szöveget, és azt kérte, hogy ezt csináljam meg, és megtörtént, mert megírtam egy olyan, mint a Péter és a Farkas, egy ilyen narrátorral végigmenő zene, azzal a különbsége, hogy Péter és a Farkasban, Prokofjev művében megáll a zene, amikor a szöveg elhangzik, az enyém bele van komponálva a zenébe, tehát egy kivétellel a mesét úgy mondják végig, hogy az alatta szól a zene, sőt, mert rímbe van, még néha játszik is a ritmikával a darabban. Ez történik tehát Amerikára, ahol megtetszett a darab egy vonos négyesnek, és megkért, ez egy hatalmas szimfonikus zenekarai darab, és megkért a vonos négyes, hogyha lehet valamilyen módon ezt próbáljam átírni nekik, ennek ez a munkálat folyik most, és Fábri Péterrel pedig, ez egy nagyon izgalmas munka van, annyira benne vagyunk az angol nyelvű dolgokban, hogy és az opera után megint vágytam valami komolyabbra, hogy most a bibliai történet megírása van soron József szemszögéből, ami egy nagyon, hogy mondjam, egy komoly dolgokat fölvető, komoly kérdéseket fölvető téma. 17-18 dalból álló sorozat, kórussal, szólistákkal, és valamilyen zenekai kísérettel. Azon még spekulálok, de ezt is szeretném ugyanazokkal az előadókkal, akik az én misémet most már országszerte előadták, kórus, zenekar és egy-két szólista. Hát itt nem egy-két szólista, hanem négy, de azt remélem, hogy a nyelvi nehézség ellenére, mert angolul van. Ma már abban ringatom magam, hogy a fiatalságnak egy jelentős része nem idegenkedik az angol nyelvtől. Hát a történet meg mindenki számára ugye ismert, József és Mária története. Itt most ezen dolgozunk.
0: Uh-huh. Az angol nyelv ugye világszerte ismert, tehát akár még világkarriert is befuthat.
1: Hát ha őszinte akarok lenni, igen, van bennem ilyen vágy, és van bennem ilyen gondolkodás, hogy olyat csinálni, ami a nemzetközi piacon is valamilyen módon piacképes. Tehát ha valamilyen nyelv van, akkor a magyar nyelvet nagyon kevesen beszélik sajnos, és az, hogy a piac milyen kicsi, az már a Lisztet is, meg a Bartók Bélát is arra ösztökélt, hogy kinyissanak a világ felé.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgetünk egy jót.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, Kecső Rihárd vagyok, az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit hallják. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzés aluli kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információ különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. Orbán Anitát hallják.
3: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
2: Jobban drágulnak az ingatlanok vidéken, mint Budapesten. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az országos lakásdrágulás tovább lassult, regionális szinten pedig egyre nagyobb különbséget tapasztalhatóak. Balogh Lászlót hallják.
4: Folytatódtak azok a trendek, amiket az elmúlt hónapokban már láttunk a lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra, illetve éves összevetésben is országosan csökkent a lakására emelkedés dinamikája. Országosan júniushoz képest 0,1%-ra mérséklődött a drágulás, a júniusi 0,6%-ról. Éves összevetésben pedig a júniusi 12,2%-os lakásdrágulás júliusra már csak 11,9%-os volt.
2: A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. A monetáris tanács döntésével a kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,5%, az egynapos hitelkamata pedig 6,5% lett. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, idén ez már a harmadik egymás követő 25 bázispontos kamatvágás. Az alapkamat legutóbb 2022. áprilisában volt a mostaninál alacsonyabb szinten, akkor 5,4%-on volt.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX gyakorlatilag stagnál 151.000 pont környékén. A részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd forintot, a vezető részvények pedig nagy részt pluszban vannak, kivéve a MOL-t, az 5.000 forint körül mozog, de mínuszban. A bankközi devizapiacon jól áll a forint, egy némileg erősödik, 1 euróért 362 forintot, 1 dollárért pedig 310 forint körül kérnek. Európában is jó hangulatú kereskedés zajlik, mindegyik főbb nyugat-európai index pluszban van, Londonban kisebb az emelkedés, de ott is még pozitív tartományban a tőzsde. Saját AI részleget indít a Revolut a csalások kiszűrésére és a pénzügyi kockázatok elemzésére. A Revolut Research az Nvidia-val közösen fejlesztett Pragma nevű AI modellre épít. A vállalat szerint a tesztek biztató eredményeket hoztak. A rendszer több mint kétszer pontosabban azonosította a nem fizetési kockázatokat, a csalás megelőzésben pedig 65%-kal több visszaélés szűr ki. A Revolut emellett személyre szabottabb pénzügyi ajánlatokkal is kínálna az új technológiával. A becsültnél nagyobb ütemben nőtt a német GDP a második negyedévben. A gazdaság 3,1%-kal bővült az első negyedévhez képest, miközben korábban 2,1%-os növekedést becsültek. A német statisztikai hivatal szerint elsősorban az erős export húzta a gazdaságot, miközben a beruházások enyhén visszaestek. Éves összevetésben 1%-kal nőtt a német GDP. Az arany ára erőteljesen drágult, több mint 3 havi csúcsra, 4690 dollár körüli értékre emelkedett unciánként. A nemes fémet elsősorban a gyengülő dollár és az amerikai államkötvény visszavásárlási program hajtja. Augusztusban az arany már több mint 15%-kal drágult, így a hónap akár az elmúlt több mint 2 évtized legerősebb havi teljesítményét is hozhatja. A befektetők most a hétvégi Jackson Hole-i jegybank konferenciára készülnek, ahol Kevin Warsh Fed elnök beszéde újabb lökést adhat az árfolyamnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Táncverzum, a Trend FM-en. Én a szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata vagyok, és ritkán adódik olyan alkalom, hogy egy halhatatlant köszönthetek. Kovács Tibor, táncművész. Nem tudom kikerülni azt a rettenetesen sablonos kérdést, hogy milyen érzés halhatatlannak lenni.
6: Csodálatos maga a díj, ahogy ki van találva, hogy egy szakmai grémium fölterjeszt valakit, aztán a közönség megszavazza. Szerintem ez egy jó kombó, tehát nincs benne politika, és ez önmagában sokat segít, hogy ezt még jobban tudjunk örülni.
5: Mikor is kezdődött a te halhatatlan karriered? 1982, Sterbinski László.
6: Igen.
5: Évfolyam vezető, balettmestered volt, akkor végeztél a akkor még balettintézetnek nevezett intézményben, amely az operával szemben volt, aki esetleg nem tudja, az egy mostani neves szálloda. Milyen élményeid vannak?
6: Nekem csodálatos élményem van az egész iskolai tan kapcsán. Csodálatos mestereim voltak, tényleg a Sterbinski László tanított meg tulajdonképpen 90%-ban mindenre a szakmával kapcsolatban. Utána én voltam egy évet ösztöndíjas Moszkvában, de az is persze nagyon sokat jelentett, ott is nagyszerű mesterem volt, de hát azért a nagy részét a Sterbinski Lászlónak és az előtte lévő egy-két évben, amikor még nem a mester tanított, akkor azoknak is nagyon sokat köszönhetek. Én nekem nincs rossz élményem arról az időszakról.
5: De nem is kell, hogy legyen. Tehát nem kötelező végig szenvedni egy ilyen kurzust.
6: Igen, de most azért nagyon sokszor följön ez, hogy minden tanulás, meg a színházi világ olyan nehézkes, meg sok probléma. Én akkor ezt tökön feletten csináltam. Mondjuk az is igaz, hogy én nagyon szerettem táncolni. Tehát én egyszerűen imádok mind a mai napig, és amikor tanítok, akkor is ugyanezt érzem. Tehát én szeretek tanítani, szeretek táncolni, és ez nem múlt el. Pedig elég sokat táncoltam, sok ideig és intenzíven, tehát akár ki is éghettem volna, de ez nem történt meg valahogy. Tehát valahogy mindig tudtam egy olyan jó balanszt tartani, amiben ez így megmaradt, ez az örömforrás, ez a kíváncsiság, ami a szakmába tart.
5: Úgy emlékeztem rá, hogy te nem Moszkvában voltál az utolsó évben, hanem Szentpéterváron, akkor még Leningrádban, nem?
6: Nem, az előző, előttünk lévő csapatból sokan mentek oda, az volt az eredeti ilyen kapcsolódási pont abban az időben. Nem biztos, hogy velünk kezdődött, hogy Moszkvába mentünk, ebben nem vagyok teljesen biztos, de még akár az is lehet, hogy akkor volt egy ilyen váltás, és akkor talán a mi évfolyamunkból, ahol négyen voltunk, ugye Wolf Katival, Szendei Mariannal és Szilágyi Gyuszi évfolyamtársammal négyen kerülhettünk ki, és eltölthettünk egy, hát nem egészen egy évet, ugye egy iskolai évadot ott Moszkvában.
5: Mennyit lendített rajtatok?
6: Azért mi egy ilyen nemzetközi osztályba kerültünk, tehát nem kerültünk orosz osztályba, hanem egy ilyen nemzetközi osztályba, ami egy kicsit ilyen wrestling csapat kategóriába tartozott akkor, de furcsa módon az Uksusznyikov, aki az én mesterem vagy, a mi mesterünk volt, elég jók voltunk, tényleg elég jók voltunk, és egyszerűen annyira megszeretett bennünket, és annyira imádott minket, hogy aztán megmondom őszintén, hogy rengeteg lehetőséget kaptunk tőle a tanuláson kívül, tehát bekerültünk már ilyen belső iskolai bemutatókba, csináltunk ilyen gálákba is részt vettünk, marha büszke volt ránk, hogy ilyen jól táncolunk, és úgy egy kicsit úgy belénk szeretett szerintem. Neki volt orosz osztálya is, egy fiú osztálya párhuzamosan velünk, és valahogy úgy éreztem, hogy nagyon értékelt a mi felkészültségünket. Aztán nagyon boldog volt, hogy minket így még tovább tudott segíteni ezen a pályán, és rengeteg izgalmas dolgot tanultunk tőle, főleg attól, hogy ő is Szentpéterváról, ő Puskin vonal, a Puskin utáni időszak meg azt a vonalat képviselte, mint mester, mint tanár.
5: Ugye a Nurejevnek is Puskin volt.
6: Igen, Varisnyikovnak is. És aztán ő ezt a vonalat képviselte, de ő átjött Szentpéterváról Moszkvába. Hát minket nyüstölt nap, mint nap, próbált belünk táncos faragni. 82-ből végeztünk, megcsináltuk a koncertvizsgát, és utána mentünk Moszkvába. De akkor már tudtuk, hogy az operaházhoz fogunk szerződni.
5: Wolf Kati is?
6: Wolf Kati is. A Szilágyi Gyuszi is.
5: Mi volt az első szerepetek?
6: Én arra nem emlékszem, mert ott ugye kvadrilok voltak még a kar kategóriában is, több osztály volt. Mi a legutolsóba kerültünk természetesen, a legaljára, és mindent kellett csinálni. Elsősorban szerintem opera betétekbe kezdtünk meg, hát ahova így be lehetett jutni, mert hát ugye abban az időszakban hiába egy nagy társalatról beszélünk, ugye óriási klasszikus repertoár ment, sokféle, sok harangozó, ugye seregi, csomó minden, nagy balettek mentek, tehát ez nem volt olyan könnyű bekerülni ott még a karba, is nehéz volt bekerülni, tehát hiszen ott voltak a táncosok előttünk, akik a pozíciókat fogták. A másik meg az, hogy én ezt se tartottam különben olyan rossznak, hogy ilyen bemelegítő köröket is futottunk, nem egyet, nem kettőt, mire aztán ugye igazán a színpad közelébe kerültünk, de most én erre nem emlékszem pontosan, hogy ez mennyire volt hosszú, lehet, hogy ez csak hónapok, és most úgy tűnik, hogy sokat léptünk föl opera betétekbe, és nem annyira kerültünk be rögtön az előadásokba, de minden esetre volt egy ilyen felvezetés, és sokféleség, sokféle tapasztalat, hogy nem rögtön oda kerül szólistaként egy pozícióba, vagy rögtön kapod a szóló szerepeket, tehát azért meg kellett érte küzdeni, mert hát ott voltak előttünk az óriási egyéniségek és nagy elődők abban az időszakban, tehát nem volt olyan könnyű szóló szerepekhez is jutni később.
5: És akkor jött Lozán. Akkor még balettintézet is voltál?
6: Igen. Az tulajdonképpen egy évben volt, tehát mi azért is nem a pénzdíjat választottuk még, mert előtt, amikor kimentünk.
5: Na várj, azért ne szaladjunk előre.
6: Mert a Lozán úgy nézett ki, hogy kimentünk a Lozánba Wolf Katival ketten, aha, és a Sterbinski mesterrel, és
5: ugye és te ezüstérmet kaptál? Vagy
6: Igen, én ezüstöt, a Kati meg bronzérmet. Tehát az első háromba két magyar volt. És akkor egy összevont volt, tehát hogy nem volt külön fiú, külön lány, bár most sincs, azt hiszem. De a lényeg, hogy ugye már akkor is úgy volt fölépítve, hogy általában ennek a versenynek a lényege az, hogy a fiatalok egyrészt megmutassák magukat, másik pedig az, hogyha díjazottak lesznek, akkor kapnak ösztöndíjat, meghívást egy-egy nagyszerű iskolába, Nyugat-Európába, hát mi akkor még a Vasfüggöny mögül mentünk, és amikor megérkeztünk, akkor alá is kellett írni egy papírt, hogy mi lesz a választás, hogyha nyerünk véletlenül, akkor melyik iskolát jelölnénk meg, vagy pedig pénzjutalmat szeretnénk kapni, hát mi mondtuk, hogy pénzjutalmat szeretnénk kapni, mert akkor mi már tudtuk, hogy megyünk Moszkvába. a Bolsónak, ugye hát a Bolsós Juliának hívják, de ez nem igaz itt egyben az értelme, de végül is abban az iskolában, hogy már tudtuk, hogy fogunk menni, ezért úgy döntöttünk, hogy ha úgyis megvan egy jó iskola, ahol képzésbe veszünk részt, akkor legyen, ha nyerünk véletlen, akkor kapjunk pénzt.
5: És aztán
6: pont nyertünk, úgyhogy kaptunk pénzt.
5: Volt olyan iskola, amit fölkínáltak nektek, és jobb volt, mint ahova majd meg később elindultatok, tehát a moszkvai?
6: Megmondom őszintén, akkor azért 18 évesen nem volt nagy rálátásunk a nyugati iskolákra, uh-huh. és szerintem nem is tartottak ott, mint most.
5: Tehát nem tudom, tehát akkor mit vesztettél?
6: Igen, nem tudjuk egyrésztről, másrészt meg akkor az orosz iskolák, tehát a moszkvai, a Szentpétervári, akkor ugye leningrádi, Vaganova iskola, azért azok egy óriási, nagyon erős iskolák voltak, tehát nekünk azzal volt kapcsolatunk, azt ismertük jobban. A nyugati iskolákról nem volt sok képünk, és szerintem még nem is tartottak ott, mint most. Hát most eszméletlen jó iskolák vannak Nyugat-Európában.
5: Okoztatok ti meglepetést a Lozannban összegyűlt nyugati tánc tudoroknak? Gondolom, ők se tudták, hogy mi zajlik a keleti blokkban. És akkor megjelentetek ti, rátok csodálkoztak, hogy mit tudtok?
6: Hát figyelj, ezt se tudom így egyértelműen megítélni, mert aztán a Sterbinski, aki már nem él, ő jobban meg tudná mondani. Azt tudom, hogy a versenyzőtársak azért azok úgy kikerekedett a szemük, hogy azért itt ezek honnan jöttek. Ez a két fiatal, ráadásul ugye én elég két technikás is voltam, tulajdonképpen az voltam egyedül technikás, és abban az időszakban, és azért csináltam tényleg olyan technikai elemeket a variációkon belül, amire úgy rácsodálkoztak, hogy ez 18 évesen ilyen minőségben valaki meg tudja csinálni, tehát úgy szerintem a zsűri is úgy kapkodta a fejét, hogy ez most hogy van. Sok mindent viszont nem tudtunk, tehát például a Bonnie Moore, aki végül is megnyerte, az egy amerikai lány, ő nyerte a lozanni versenyt, volt egy ilyen információm, ami lehet, hogy nem is igaz, hogy megnyertem volna, hogyha a kalóz variáción végén nem teszem le a kezem, mert eldőltem a utolsó pózba, de szerintem nem ezért nyerte meg a Bonnie Moore, hanem mert tényleg nagyon máshogy táncolt mi ezt a tényleg oroszos, virtuóz, dinamikus, táncoló, megmutatom magam, repkedő, legalábbis én magamról tudom ezt mondani, ezt táncoltuk, a Bonnie Moore meg egy ilyen nagyon letisztult, nagyon míves, nagyon visszafogott, nagyon elegánsan táncolt, tehát nagyon más volt, mint mi. Például arról van egy élményem, hogy mennyire csodáltam ezt, hogy mennyire máshogy fogalmazza meg a lépéseket a variációkon belül, vagy egyáltalán egy variációt, hogy hogyan fogalmaz meg. Tehát nagyon máshonnan közelített, mint mi. Meg is akartunk nagyon mutatni, hogy azért mi vagyunk valakik innen.
5: De egyébként
6: innen
5: az orosz...
6: blogból, hogy van itt valami csodálatos, tehát volt bennünk egy ilyen... egy kicsit dafke is, uh-huh. hogy megmutassam, hogy én milyen fantasztikus táncos vagyok, és lehet, hogy ez is átsegített azon, hogy ilyen jó díjakat tudtunk elhozni. Ez is benne volt. Az tény, hogy nagyon sokan voltak Nyugat-Európában, nagyon máshogy táncoltak, és szerintem ez is lehetett egy kuriózum, hogy nagyon erős technikával rendelkeztem akkor, 18 évesen. A korosztályomban a többi versenyző az inkább, azok nagyon szépen táncoltak, de nem voltak olyan erős technikai
5: ellenekben. Miben voltál te jó? Ugrásokba, forgásokba?
6: Így van, tehát nagyon, nagyon jó ugráskészségem volt, nagyon jó forgókészségem volt, és ezt ráadásul olyan szintig tudtam fölfejleszteni, ami már tényleg nagyon extrém, tehát hogy most mondhatnék szakszavakon. Hát figyelj, adottság, és meg ez az én habitusom, tehát én nem egy magas táncos vagyok, 168 centi, valamivel ki kellett tűnnöm, ha semmilyen mentem, ösztönösen előre, szerettem táncolni, és ha 8-at forogtam, akkor másnap szerettem volna 10-et forogni, ha egy méterre ugrottam a talajról, akkor miért nem egy 20, és hogyha ilyen ugrást láttam, ami egy hú de csodálatos, technikailag nagyon megfogott, akkor én azt meg akartam tanulni, és meg akartam mutatni. És én egyszerűen szerettem táncolni, de a versenyekre elég sokat mentem a lozanni verseny után is még, és ott mindig sokféle variációt kellett megtanulni. Nagyon jó fejlesztett a technikámat, ezeknek a feldolgozása, sokféle variáció, voltam duettbe is, Moszkvába is versenyeztünk, hát persze akkor nem jutottunk be a moszkvai versenyen, csak talán a középdöntőig. Én szerettem táncolni, mert kíváncsi voltam, mint hogy most is kíváncsi vagyok. Tehát ez nem múlt el, és mindig akartam a jobban, még szebben, még dinamikusabb, még... Aztán később bejött az, hogy művészileg is fejlődjek hozzá a technikai tudásomhoz, mert azért elsősorban az volt az erősségem, fiatal, robbanékony.
5: Bocsánat, így közbeszólok, mert igen, ugye mondjad, most az ugrásokról, meg azok magasságáról beszélünk, tehát nem mindenki ért azért ehhez a műfajhoz. Ugye minél magasabbra ugrasz, annál több időd van arra, hogy a levegőben különböző, hát mondjuk így figurákat vagy technikai így dolgokat van. Csinálj. Tehát aki alacsonyan ugrik, annak nem fog beférni egy batír összesen, aki magasra ugrik, az meg aztán bármit meg tud csinálni.
6: Így van, nagyon jó megfogalmaztad. Körülbelül erről van szó, és hát Moszkva felé voltunk inkább abban az időszakban, Bolsoly, ha idejött Magyarország operába, álltunk, a Godunov volt még fiatalon élőben, amikor jött a Bolsollyal Magyarországra, tehát nagyszerű táncosokat láttunk. Nekünk oda volt kötődésünk, nem a nyugathoz abban az időben. Akkor nagyon erős is volt az orosz táncosoknak a nimbusza Nyugat-Európában is.
5: Beszéljünk a szerepeidről, mondtad, hogy 168 centi vagy, tehát ez egy picit azért messze áll attól a hercegtípustól, amely magas, szőke, jóképű, dance noble, ahogy mondani szokás, és te neked sikerült úgy kitűnnöd, hogy lényegében sorra csak karakterszerepeket kaptál. Ugye volt fából faragott királyfid, az kinek volt egyébként a koreográfiája?
6: Hát én a Seregit csináltam, és az volt érdekes, mert már az iskolából ki akart kérni a fából faragott királyfi szerepet, csak azt hiszem akkor valahogy talán nem engedtek, és aztán amikor Moszkvából visszajöttem, akkor tudtam eltáncolni. Meg volt máskor is, amikor kikértek így a suliból, ez pedig az Alberto Mendez volt, aki kikért az iskolából, mert ő csinált egy kubai koreográfus, egy nagyszerű koreográfus volt, nagyon izgalmas darabokat csinált, és őnek az egyik darabjába kinézett, átjött valami az iskolába, és kinézett, vagy nem is az iskolában, hanem a Koppéliában Inas táncoltam szerintem, és a harmadik felvonásban tudok, hogy gyerekeknek az a kis tánca, és szerintem ott szúrt ki, és akkor kikért, hogy ő bele szeretné tenni engem az Operaházda premierbe, egy Nagy Katinak lettem volna a partnere, és aztán nem engedett ki az iskola, mert mondták, hogy ez hogy meg mint, és de aztán később aztán eltáncoltam. Tehát, és visszatérve a karakterszerepekre, egy picit azért örülök ennek, megmondom őszintén, mert annyival többféle figurát, embert, alakot tudtam megjelenteni a színpadon, és annyira izgalmas karaktereket, hogy bizonyos értelemben jobban jártam, mint hogyha most egy herceg lettem volna, és A hercegből B hercegbe megyek át, diótörő hercegből, akkor hattyú herceg, és akkor Csipke Rózsik, és hogy az egész, ami persze félre ne, és meg nem azt gondolom, hogy ez nem egy óriási teljesítmény, de lehet, hogy kevésbé lett volna színes a pályám ilyen szempontból, mert szerintem azért, akik hercegeket táncolnak, persze ők biztos, hogy nagyon elégedettek ezzel, de sosem tapasztalták meg azt, hogy milyen egy karakterszerepet sok esetben eltáncolni. Pont a Keveházival fordult elő fából faragott királyfi kapcsán, hogy ő is ezt a Seregi verziót táncolt, és akkor fabáb volt, nem herceg, és hát azért össze kellett kapnia magát, és akkor rögtön megérezted a különbséget dinamikailag, terhelésben, karakterformálásban. Én ilyen szempontból jól érzem magam, mert nagyon, nagyon izgalmas pályám volt. Sokfélét. Ráadásul kaptam a Harangozóból, kaptam a Seregiből, kaptam Pártalillából, kaptam olyan alkotókból, akik rengeteg szerepet adtak nekem, és lehetőséget adtak, és sokféle figurát. Úgyhogy én ilyen szempontból szerencsés pályám volt. És persze, néha megfordul a fejemben, nem is a herceg, mint kategória, hanem most például mondok egy példát, egy Koppélia Ferenc, az nem úgy herceg karakter, de egy főszerep. Tehát az a fajta klasszikus főszerep, amikor te vagy a főszereplő, az nem nagyon sokat adatott meg nekem. Az más kérdés, hogy külföldön jobban kerestek engem ilyen szempontból. Kaptam olyan lehetőséget, ami mondjuk átlép
5: a karakterszerepeket?
6: Kerepből, szerepből egy mondjuk herceg szerepet. Tehát például táncoltam a Diótörő Padödőt Chicagóban egy japán lányjal, de aztán az nem jött össze. De azt úgy kipróbáltam volna, hogy akkor mi történik, illetve hogy ott abból mit tudok kihozni. Természetesen nem a teljes szélességében ez a herceg vagy a főszerep, mert azért az teljesen egyértelmű, hogy egy hattyú hercegnek más, tehát egy magas, bár Barisnyikov az 3 centivel magasabb, tehát eltáncolt mindent. Azért is a Misának is az egész pályája az nagyon színes lett emiatt, mert a show businessben volt, filmet forgatott, tehát rögtön fölismerik a tehetséget, és kibontják, és nem nincs rajta ez a kategória.
5: Ismerted zállás. Egyébként személyesen?
6: A Barisnyikovot? Személyesen nem ismertem, inkább mondjuk így, de találkoztam vele személyesen. Akkor már Gálán gáláztam, ilyen nagy, ilyen nemzetközi sztárgálákon léptem föl, ahol tényleg világsztárok között léphettem föl sokszor, és ott volt egy technikai vezető nő, aki a világítás és mindent intézte, nő volt már akkor is, és ő engem nagyon szeretett, meg sokszor találkoztam vele, és a Misa itt volt White kis együttesével, neki volt egy ilyen formációja, már idősebb volt, tehát elég, már csak ugye lefelé volt a vége felé volt a pályájának, és akkor kitalálta magának ezt a csapatot, és átjött, ide jöttek Bécsbe föllépni, nem az operában, hanem egy másik helyen. Én innen kimentem kocsival, természetesen mondom, ezt meg kell néznem, az mégis élőben a Barisnyikó volt, és akkor utána ott maradtam, hogy aláírást tudjak tőle kapni. És akkor előtte, picivel, mielőtt a Barisnyikov kijött, előtte jött ki ez a hölgy, aki kiderült, hogy ő világította, ő csinálta a Misának is ezt az előadását, és mondja, hogy hello Tibi, tökre megörült nekem, hogy hát mondom, itt állok, hogy hát a kapok. És ezzel bevigyelek, megmutatlak neki, meg, de elmondom, nem. Így elszerénykedtem a dolgot, pedig szerintem nekem egy óriási élmény lett volna, és most már nagyon sajnálom, hogy ilyen beszari voltam, mert ezt ki lehetett volna, ki kellett volna használni ezt a lehetőséget, mert bevisz, oda visz hozzá, és csak három mondatot váltok vele, az is már önmagában egy számomra egy óriási élmény lett volna. Ezek után ott maradtam, megvártam, szépen aláírtam, meg is van a kép, meg is van a Barisnyikov aláírásával, és az Adél, a feleség, aki most már a feleségem, akkor is már velem volt, és akkor talán távolról nézte, hogy én hogy ír alá, és azt nézte, hogy magasabb vagy nem magasabb a Barisnyikov nálam, és összemért bennünket, és mondta, hogy nyugodjak meg. Van egy 2 centi különbség, de az nem jelentős. Úgyhogy így jöttem haza, hogy
5: Megnyugodva. Most azért így a beszélgetésünk vége felé, nem hiába említettem én azt, hogy a színpadi láthatatlanság ugye nem igaz, mert vagy benne darabokban. Például a Duda Éva féle Frida című darabban van egy fontos szereped. Frida Kahlónak az élettársa, aki mindig befolyásolta az ő művész és személyes sorsát is.
6: Nézd, hát ez előbb induljunk ki onnan, hogy én abba hagytam a szakmát, tehát én 13-14 éve lejöttem a színpadról, tehát ez, hogy én most újra színpadon vagyok, ez csak és kizárólag Duda Évának köszönhető. Ugye a Fridára, amire felkért, a Frida előadásban a Diego Rivera, tehát a férj szerepére, többször megkeresett, hogy ő nagyon szeretné, hogyha én ezt elvállalnám, mondtam, hogy felejtsd el, én biztos, hogy nem fogok a színpadra visszamenni, én ezt nem fogom csinálni, fáj, mindenem, megöregettem, nem? És aztán végül is csak rávett, és abban maradtunk, hogy jó, elkezdek próbálni, és hogyha ő úgy érzi, hogy ez egy totális tévedés volt, hogy engem gondolt erre a szerepre, és hogy abszolút nem illeszkedik, és nem tud velem mit kezdeni, akkor mondja meg, és rúgjon ki a produkcióból, mert én sosem voltam ilyen szempontból egóbajnok, hogy a múltam, vagy a szakmai elmúlt időszakom az jelentsen valamit egy ilyen új produkció esetében. Tehát én azt gondolom, hogy alkotó a legjobb csapatot állítsa össze. Aztán végül is nem rúgott ki, és sikerült ez az előadás. Nekem egy óriási jutalomjáték több szempontból is. Egyrészt szerintem egy csodálatos előadást csinált az Éva ebből, egy nagyon érthető, nagyon, nagyon klasszul összerakott előadást, és hát adott nekem ugye egy olasz lányt, aki a Fridát táncolja, Eleonora Akalait, akim az egyik legizgalmasabb partner az életemben, akivel táncoltam színpadon. Egyszerűen fantasztikus vele együtt lenni az előadásban, szinte minden előadás más és más, és csodálatosan kreatív, izgalmas, és csodálatos vele lenni. Na, ez nekem egy fantasztikus ajándék. Aztán az más kérdés, hogy ezek után jött egy újabb ajánlat az Évától a Bábel című előadásban, amiben a Lőrinc Katival vagyok, egy másik csodálatos partnerrel, és még kaptam egy harmadikat is, mert a Fischer Iván féle fesztiválzenekar kérte fel az Évát, hogy csinálni egy mandarint, ami pedig úgy néz ki, hogy a koncert közben, a koncert alatt tulajdonképpen fönn van a zenekar a színpadon, és a színpadra van fölhelyezve egy viszonylag kis színpad, és ott élőben megcsináljuk a teljes mandarint.
5: Te vagy a Gavalér?
6: Az öreg Gavalér. Azt mondjuk sokat táncoltam a harangozó verzióját. Ugye a Röpke pár év alatt, hogy visszatértem a színpadra, 3 szerepem is lehet, és mindegyik egyik izgalmasabb, mint a másik, mindegyiket nagyon imádom, tehát ez tényleg csak az Évának köszönhető, és ilyen értem, hogyha most halhatatlanról beszélünk, nagyon sokat számít szerintem az, hogy én most ezt a díjat megkaptam, és szavazatokat tudtam kapni, hogy újra a képbe kerültek az emberek, és látnak engem színpadon. Pluszban az is egy csodálatos dolog, hogy rengeteg korábbi tanítványommal is együtt vagyok egy színpadon. Annál jobb érzés nincs egy mesternek, hogy a fiatal tanítványéval együtt lett a színpadon is, és nem csak hogy látja a pályájukat, mert ezért elég sokat nézem a tanítványaimat színpadokon, mindenféle formációban, ahol föllépnek, de az, hogy velük egy színpadon lenni, egyrészt megható is, és nagyon nagy élmény, ahogy lehet látni, hogy ezek a fiatal gyerekek micsoda fantasztikus előadók és művészek lesznek a pályájuk során, és ezt így testközelből átélni és megérezni előadással, előadással, ez meg külön egy ajándék nekem.
5: Tibor, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és szívből gratulálok, hogy a táncművészet friss halhatatlanja lettél. Köszönöm szépen a hallgatóinknak is, és remélem a nézőinknek is, hiszen ez a beszélgetés majd a YouTube csatornán visszanézhető. Ez volt a Trend FM, a szerkesztőműsorvezetőt Péli Nagykatát hallották, és a vendégemet, Kovács Tibort. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
0: Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat. Megmutatjuk, milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3:30, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárdot hallják az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Több mint 41 milliárd forintot takarítottak meg a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjárműbeszerzésénél, ezt Vitéz Dávid közölte. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a beszerzés legfeljebb 4113 új jármű 4 éves tartós bérletére és flotta kezelésére vonatkozott. A becsült értéke nettó 89,1 milliárd forint volt, a nyertes ajánlat végösszege azonban 47,7 milliárd forint lett. A miniszter szerint az elektronikus árlejtés és a valódi verseny szólította le jelentősen az árat. Vitéz Dávid úgy fogalmazott, átlátható feltételekkel, szakmai döntésekkel és valódi árversennyel kézzelfoghatóan védhető a közpénz. Jelentős hozamot értek el az önkéntes nyugdíjpénztárak a második negyed évben. Az önkéntes pénztárak országos szövetsége szerint az április és június közötti időszakban a becsült hozam több mint 7% volt, ami csaknem 5,5%-os reálhozamot jelent. A nyugdíjpénztári tanvédszám nőtt, a tagok pedig 26,6 milliárd forintot tettek félre időskori jövedelem kiegészítésre. A kezelt tagi vagyon 13%-kal emelkedett. Az egészségpénztáraknál is bővülés látszik, a taglétszám meghaladta az 1 milliót, a megtakarítások pedig 110 milliárd forint fölé nőttek. A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. A monetáris tanács döntésével a kamatfolyosó két széle is mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,5%, az egynapos hitelkamat pedig 6,5% lett. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Idén ez már a harmadik egymás követő 25 bázispontos kamatvágás. Az alapkamat legutóbb 2022 áprilisában volt a mostanival alacsonyabb szinten, akkor 5,4% volt. Ennek hatására a bankközi devizapiacon erősödött a forint. Egy euróért 361 forintot és 50 fillért, egy dollárért 309 forintot és 70 fillért kérnek. A svájci frank 386 forint 10 fillér, az angol font 422 forint 60 fillér, a cseh korona 15 forint, a lengyel zloty pedig 84 forintba kerül most jelen pillanatban. 12 gyalogost ütött el egy autós a dél-portugáliai Albufeira egyik népszerű turista utcájában. A rendőrség szerint a sofőr alkoholos befolyásán alatt állt. A sérültek többsége 18 és 22 év közötti, egyikük súlyos állapotban van. A belügyminisztérium közlése szerint két csendőr és egy lengyel állampolgár is megsérült, a 35 éves portugál sofőrt őrizetbe vették. Önkéntesen még a lejárat előtt visszaváltja kötvényeit a Duna aszfalt. Ennek köszönhetően mintegy 126 milliárd forintnyi tőke és az ahhoz kapcsolódó kamatok kerülnek vissza az Eximhez és az MFB-hez. Ezzel egy 101 milliárd forintos állami kezességvállalás is megszűnik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban az ügy ezzel nem zárult le. A hatóságok tovább vizsgálják, hogyan kaphatott ekkor állami hátterű finanszírozást a kockázatosnak tartott konstrukció.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-kal emelkedik 151.534 pontra. A részvénypiac forgalma 11,3 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek, a MOL 1%-ot esik 5050 forintra. Az OTP 2%-kal emelkedik 46.480 forintig. A Telekom 2,2%-os pluszban 2556 forinton. A Richter 1%-kal gyengül most 13.320 forintra. Európában vegyes a kép, a londoni FTSE 2%-os mínuszban, a madridi IBEX pár pontot csökken. A DAX Index Frankfurtban 7%-ot, a párizsi kakaron 2%-ot, a milánai tőzsde pedig 4%-ot emelkedik. S elindult a kereskedés 4 percen a Wall Street-en. A New York-i tőzsde főbb mutatói, mint 3 mutatója a pluszban. A Dow Jones 2/10, az S&P 500 4/10, a Nasdaq Composite pedig 7%-kal emelkedik. Csökken az aranyár a 0,5%-kal, uncienként 4671 dollárt kérnek. Volt ez már magasabban is egyébként, majdnem 4700 dollár körül, és akkor egész nagy csúcsokat döntött az arany, most itt járunk.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a gyűjtő mai vendége Dankó Dalma, aki a Szőnyi István Emlékmúzeum igazgatója Zebegényben, és különösebb apropója nincsen a beszélgetésünknek, ha csak nem az, hogy tavasz van, és egyre többen áramlanak valószínűleg a Duna kanyarba és Ejtik útba a Szőnyi István Emlékmúzeumot, úgyhogy azért gondoltam, hogy kifagatom Dalmát, hogy mit láthatunk, hogyha ellátogatunk a kis ékszerdoboz múzeumába, ami a világ egyik legtündéribb helye, azt el kell mondani. És hát, hogy milyen programokat csináltok mostanában, meg mit terveztek nyárra, említetted, hogy nyáron több különleges kiállítás is lesz, meg is beszéltük, hogy akkor majd külön is találkozunk itt a stúdióban, de most azt mesélt, hogyha most kimegyünk a múzeumba, akkor mit látunk Zebegényben?
9: Hát, nagyon köszönöm a lehetőséget, meg ugye ezeket a kérdéseket is, mindenre van válasz. Most tényleg elindult ugye ez a tavaszi pezsgés, a Dunakanyarba tényleg egyre több kiránduló jön. Nálunk a fő szezon miután mondhatni nem szezonálisan működő intézmény vagyunk, de nekünk van egy téli nyitvatartásunk, meg egy tavaszi, tavasztól őszig terjedő nyitvatartásunk. Most már a teljes nyitvatartásban, ugye csak hétfő kivételében minden nap látogatható 10-től 6-ig a múzeum. Ugye tudni kell erről a múzeumról, mondhatod, hogy egy ékszerdoboz, uh-huh. tényleg az, és egy nagyon összetett dolog, minél tovább vagy régebb óta vagyok itt, ugye annál inkább...
7: Mióta vagy?
9: Most már ez a negyedik évem, uh-huh. és ugye egyre szorosabb kapcsolatom van a múzeummal. Nem tudom, hogy más nagyobb múzeumokban dolgozó embereknek milyen viszonyuk van ugye a saját gyűjteményükhöz, vagy a saját múzeumukhoz, de ez ugye annyira, tehát ez egy lakásmúzeum is egybe, valamikor ez ennek a művésznek, a Szőnyi Istvánnak és a családjának az otthona volt. Tehát van egy Kós Károly által némileg polgári nyaralóvá változtatott egy ilyen nagyon-nagyon szép régi parasztház, egy igazi ilyen művészmillió az udvar hátsó részében, egy még a család által építetett nagy műteremépülettel, ami szintén, bár sokak számára furcsának tűnik, ugye egy téglaépület, hogy oda van ragasztva ez a házhoz, de mégis az is egy nagyon fontos hely építészeti szempontból is. Tehát az igazság, hogy az egésznek van egy ilyen nagyon jó kisugárzása, ugye dombra fölkúszó kertjével, ahol Szőnyi rengeteget festett, alkotott, ugye nézte a Dunakanyart. Jelenleg egyébként nálunk még tart egy olyan kiállítás, ami szintén egy, mert nagyon sokat kísérletezek, vagy hát próbálok mindig valami új dolgot kitalálni így a következő évre. Ugye a kezdetben ugye szisztematikusan haladok egyébként a gyűjtemény, grafikai gyűjtemény anyagának, így a tematikus bemutatásával volt. Falusi élet.
7: Ami egy kicsit egyébként egy ilyen marginálisabban kezelt
9: hát
7: téma.
9: Amúgy maguk a grafikák. Hát
7: Szőnyi esetében, igen. Nem onnan ismerjük elsősorban.
9: Igen, de Szőnyinek egyébként a grafikai munkái azért nagyon jelentősek. Egyrészt például a Gvassai gyönyörű, teljes értékű kisméretű festményekként értelmezendők, nagyon fantasztikusak, és nagyon termékeny festő volt, és ő mindent, gyakorlatilag mindent jegyzetelt, ilyen vizuális jegyzeteket uh-huh. készített, minden, ami körülvette őt, hát nyilván zebegényi témákról elsősorban, de hogy ezeknek a bemutatása, vagy a tényleg a tematizálása egy külön élmény, és külön feladatot is ad. Emellé most tavaly év végén bejött egy olyan hát próba, vagy lehetőség, aminek egyébként volt előzménye még bőven előttem, ez a mester tanítvány, uh-huh. vagy inkább követő és Szőnyi. Tehát egy kortárs szobrászművész, akinek pompás grafikái vannak, Nagy Attila. Ő maga érez nagyon sok kapcsolat, kicsit misztikus is, amúgy ő készítette el a Szőnyi portrészobrát, ami zebegényben látható, ismerte a családot, illetve Szőnyi István lányát, és maga Szőnyi Zsuzsa dicsérte meg ezt a portrészobrot annak idején, hogy a legjobb, amit az apjáról készítettek. Tehát ez az ő alkotásai szobrai, állatábrázolásai, tájábrázolásai szerepelnek most együtt Szőnyi hasonló témájú alkotásaival, grafikáival, aminek ugye a címe panteisztikus párhuzamok. Ez még most március közepéig 15-ig látható. Nagyon érdekes, hiszen ugye bekerültek az időszaki kiállító térbe ezek a szobrok is, és olyan állatszobrok, illetve állatábrázolások, és Szőnyi is, és ő is nagyon erős ez a közös pont, hogy belelátnak olyat a természetbe, vagy egy állatba, uh-huh. amire még azt sem mondanám, hogy emberi, de mindenképpen nagyon személyes, és tényleg amit csak ők vesznek észre, és ez mind a kettőjükre nagyon jellemző, meg ez a kicsit, ez tényleg ez az szinte szakrális, vagy ilyen áhítattal átitatott állat, tájrészletek, fák, ami számomra, és ez egy kicsit kapcsolódik majd a jövőbeli, vagy az idei tervekhez, például a Szőnyi fái, mondjuk például az Újtátra füredi grafikái, ahol szerepelnek fenyők. És ezt mindig kiszoktam emelni, hogy korai mű, tehát még nem is az érett Szőnyi alkotás, nem annyira rutinos, 22 évesen készítette ezeket a rajzokat, mikor TBC miatt a frontról előtte már 2 éven át harcolt az első világháborúban, rögtön a háború elején őt besorozták, és Újtátrafüreden kezelték őt a tüdőbetegsége miatt. És akkor készített rengeteg hát katonaportrékat és nyilván betegtársakról, de sok természetet, fát, növényeket. És a fái azért meghatóak így számomra, mert hogyha összekapcsolom azzal, amit már időskorában írt a lányának, hogy a Kodály-köröndön sétálva mindig látott egy platánfát, és írja neki, hogy szép az, amikor elhullajtja leveleit, szép, amikor kopál, már, amikor ügyezik, akkor a legszebb, de hogy minél többet nézem, annál inkább megtaláltam benne magamnak Istent. Uh-huh. Tehát, hogy ezért ez a szakralizálás, meg a természettel való, ez egy kicsit ilyen panteisztikus összekötődés, ez nagyon jellemző rá, meg a természet iránti imádat, áhítat, és ezeknél a korai újtátrafüledi fenyőknél valahogy ennek egy ilyen nagyon korai előzményét látom, ahogy ugye elképzelem ezt a kétszeresen is halálveszélybe, vagy életveszélyben lévő fiatalt, aki ugye egy évet jár Ferenczi Károly osztályában, művész osztályban, a képzőművészeti főiskolán, rögtön a háborúba folytatja már a második évet, és hogy nagyon hektikus, zaklatott ugye a pályakezdése is, a történelem. Uh-huh. Ről tudjuk, hogy miért, meg az ő élettörténetéből is, és hogy mégis, amikor ezt a fát rajzolja, szinte érezni azt, hogy valaki, aki rá, oda van kényszerítve a földre, és lőnek rá, és ő is lő, és helyt kell állnia, és nagyon fiatal még, tehát ennek a félelme, ez a fajta elvágyódás, amikor végignézünk ugye egy fatörzsén, és ugye amit kiállítottunk, például az új tátrafüredi fenyők, ahogy így fölemeli az ember a tekintetét, tényleg, mint egy gótikus templomnál, hogy fölviszi az égig a szemet. Tehát, hogy szinte érezni azt, hogy nagyon sok hát érzelem meg gondolat van ezekben az ő képeibe, ez nagyon jellemző, ugye Szőnyire, ő nem egy naturalisztikus festő, nyilván valóságból kiindul, mindig fölismerhető a motivum, de már fiatalon is érezhető ez. Úgyhogy itt igazából ez az, amit most márciusban zárunk, ezt a panteisztikus párhuzamok kiállításra, tényleg rengeteget lehetne még így a pici részletekről, meg egy-egy Szőnyi, illetve Nagy Attila alkotásról beszélni.
7: De milyen érdekes egyébként, hogy arról beszélünk, hogy egy festő központi témája tényleg a természet, és a természet valahogy az istenivel köti össze, azt próbálja megfogalmazni a művészetével, és hogy manapság ez mint téma mennyire nevetségesnek tűnik, hogyha egy kortárs festő próbál ilyet, illetve hát nem tűnik szerintem nevetségesnek, de sokan nem fogadják el, mint témát, mert hogy nem elég pörgős, nem elég reagál a szociális problémákra, nem elég ez, nem elég az. Milyen érdekes, hogy itt teljesen valid mondjuk egy abban a korban, vagy egyáltalán Szőnyinél.
9: Egyébként Szőnyinél nagyon érdekes az, hogy ő nem egy túlgondolkodó festő, viszont az eszményített valóság, amire persze most egy pszichológiai megközelítéssel mondhatnánk azt, hogy aki traumatizálódik az első világháborúban, nem véletlenül menekül a természetbe, találja meg ott a saját idilli világát, a saját árkádiáját, ahogy szokták mondani, tehát őnek is vannak ugye nagybányai gyökerei, közel áll hozzá a természet elvű festésmód, és akár kortársa Egri József, a Balaton festőjelet, ő a Dunakanyar festőjelet, de az elköteleződés városi születésű, újpesti születésű
7: és fiú volt,
9: és igazából ő a házasság révén került zebegénybe, de nagyon megszerette, és ugye többször is hangsúlyozottan nyilatkozó, hogy mindent megtalált ott. Neki ez így egybecsengett az életével, tehát akkor lett úgymond családfő, neki már volt ugye 16-ban pont az első világháborút egy szerelme, akitől lett egy kislánya, tehát az apa már korábban lett, de nem férj és nem családfő, és az ebegényt is ugye a Bartóki Melinda révén, az ő vele kötött házasság révén és a két közös gyerekükkel együtt találta meg az ebegénybe, és hogy ez az intenzív kapcsolat aztán, amit szerintem tudatosan épített, hiszen örök témát ad a természet, és ő nagyon ráállt arra, hogy ami kezdetben lehetséges, hogy egy traumatizáltságból is fakadt, tehát ezt nem is kell nagyon magyarázni. Sokan voltak ugye a kortársai között, akik hosszabb, rövidebb időre a kertjeikbe, a természetbe húzódtak be, és találták ott a témákat. Ugyanakkor ez számára egy egész életprogramot adott, egy művészi programot, hiszen mindig újabb és újabb témákat fedezett föl, tehát itt tényleg nem ragadt le, bár soha nem unta meg a Dunakanyart festeni, de hogy ő tovább ment ezen, tehát a falusi emberek tanulmányozása, meglesése, ez nyilatkozza is, hogy a kukucskálásra, ott az ebegényi ház nappaliának az ablakába kapott rá, amit egyébként még a Baross utcába költözve a nagy műterem lakásból is csinált, mondta, hogy ő szeretett úgy nézelődni, mint ezek a fotósok, direkt nem lesi fotós mondok, meg paparazzó, hanem természetfotós, akik mondjuk beássák magukat nyakig a sivatagba, és akkor nézik, hogy egy szöcske arra jár, és megvárják türelmesen, hogy a legtökéletesebb fotót vegyék. Tehát ő hasonló módon szerette, anélkül, hogy őt lássák, akár a családját, a feleségét, amint ágyaz, szinte észrevehetetlenné válva húzódott be így a háttérbe, és nagyon sok mindent megfigyelt, és mindent ugye rögzített ezeken a vázlatokon, ebből születtek ugye a képei. De hogy visszatérve tényleg erre a termékre,

0: illetve még a Polgári Művészetér Alapítvány is támogatója ennek a kiállításnak. Tehát egy nagy szabású szőnyi kiállítást tervezünk Bodnár Zita társkurátorral. Egy több, tehát a tematika abszolút zebegény köré csoportosul, és több altematika, résztematika lesz, és igyekszünk közgyűjteményekben, tehát nyilván nem állandó kiállításokban, vagy kiállításokban szereplő műveket kölcsönkérni, azokat kiállítani, és úgy, hogy egy kicsit illusztrálni azt, és megmutatni, hogy nálunk ugye a rengeteg grafikai anyag szinte végigvezet egy alkotói attitűdön, egy folyamaton, nagyon jó érdekes megfigyelni, hogy mikor mit tart meg, mit hagy el, hányféle technikával, grafikai technikával készít elő egy nagyobb képet, és hogy ezeknek a úgymond grafikai anyagai, amik szinte hát vagy hasonló témák, vagy teljesen egyező tematikák, vagy motivumokra épül, vagy kompozíciók, hogy ezeket egyszerre mutatni meg, ami szerintem azért is nagyon izgalmas, nem csak, hogy olyan festményeket lehet majd látni, amik tényleg raktárakban, illetve tényleg nem szerepelnek úgy kiállításon, és ritkán láthatóak, de hogy egy picit így fölépíteni azt, hogy egy olyan ember, aki nem a szavak embere volt, hanem ténylegesen egy ilyen nagyon erős vizuális típus, aki tényleg minden gondolatát, és ugye ezért is mondtam, hogy ő az eszményített valóságot találta meg, vagy adta vissza zebegényből, nem a valóságot, és hogy mennyire izgalmas az, hogy ezeknek a technikái, vagy az, hogy megérezzünk egy érzelmet, vagy egy hangulatot, egy nagyon összetett, komplex hangulatot minden szőnyi műben, és ahogy épülnek ezek, és ahogy esetleg megragad egy-egy momentumot, azután vagy visszaköszön, vagy egy picit módosul már a végleges táblaképen, de hogy maga a folyamat nagyon izgalmas.
1: Egyébként a közönség a művészetének melyik részét szereti legjobban? Mit keresnek, amikor kimennek látogatni?
0: Nálunk, a mi múzeumunkban ugye kettős a hatás. Az egyrészt lenyűgözi őket ez a veranda, tehát az egy tényleg egy annyira magával ragadó hangulatot áraszt, a család is imádta. Ugye ez adódott abból, hogy Kós Károlyt kérte meg még Szőnyi Apos, a Bartók József, hogy egy picit polgári nyaralósítsa, vagy alakítsa át. Hozzáépítettek ugye az utcafront felől egy kis szobát, és hogy ezáltal létrejött egy ilyen nagyon intim tér, egy ilyen elalakú tér, gyönyörű vadszőlővel befutatva, tehát az a látogató kedvenc helye. Uh-huh. És bent is a ház, ugye ezzel a nagyon megkapó ilyen hűvösség, ez a nyugalom, és ugye amit szoktunk érdekesnek találunk, hogy tehát egyfelől ugye ezt keresik, vagy ezt fedezik föl
1: a
0: maguknak.
1: Lakótereket is.
0: Igen, tehát magát ezt a lakásmúzeumságot, a tárgyakkal, a Biedermeier bútorokkal, a Szőnyi műteremmel, tényleg a Szőnyinek olyan apróra hegyezett szeruzái is megvannak, ebből is látszik, egy egész jellem kirajzolódik, hogy ő az utolsó centiméteres szeruzát is még elrakta, mert még azzal is lehet rajzolni, mindent újra hasznosított, tehát ilyen nagyon érdekes szemléletmódú, vagy olyan, tehát ezekre az egyediségekre, ezekre a kis, mint az ember valakinek a lakásába elmenne látogatóba, de már az illető ugye nincs ott, nem ő nyitja ki az ajtót, tehát tényleg megvan ez a megállt az idő feeling, és hogy emellett természetesen a táblaképek nyilván zebegényhez kötődő témák elsősorban, de még zebegény előtt is. Tehát maguk a táblaképek leírnak egy évet, mondhatni nagybányai tanuló évek, meg az a korszaktól kezdődően egészen a 60-at, tehát a halála évéig, 1960-ig, és maguk a grafikák, ugye azok nincsenek az állandó kiállításban, az viszont tényleg folyamatosan tematikus egységenként kerülnek kiállításra, és ezt tényleg azt mondtam is, hogy ez nekem egy ilyen nagyon fontos célom, mert hogy abból rengeteg van a gyűjteményben, és hát szintén ugye ritkán mutatkozhatnak meg így a közönség előtt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, összetett hatású hely, és nagyon sokan egyébként fölmennek a kertbe, keresik azokat a helyeket, ahol ő ült, mert fotók is vannak természetesen a házban, családi fotók, ahol lehet tanulmányozni, hogy ő hogy kötötte be a tehenet az istálóba, a másik kezébe tartotta a festőládikát, és már ment föl a lépcsőn festeni. Több anekdota, ugye kirakva az ő nyaraikról, tehát ahova egyébként a úgymond zebegényi művész kolónia, barátok, a festőtársak, Berény Róbert, Bernát Aurél, és sorolhatnám hosszan, jöttek családostul ugye a két világháború között. Tehát ennek az egésznek ez az öröm, ott lét, a nyarak, a falu, a természet, tehát ez valahogy ott megmaradt, és összehasonlítottam egyébként így, mikor Dél-Franciaországban volt alkalom, például a Renoir házat megnézni, tényleg gyönyörű ezekkel az olajfaligetekkel, azok abszolút autentikusan megmaradtak, gyönyörű az épület, tényleg sugározza ezt a hangulatot, a pici pavilon is megvan a

0: Ertben. De hogyha bementünk, ugye ez egy újra gondolt belső tér, minimalista mondhatni idézőjelbe, tehát hogy tényleg van egy koncepció, kevés tárgy van visszatéve, nagyon kevés kép, vagy nagyon kevés alkotás mondhatni, meg rajzok, meg stb. És hát ugye több ilyen hát múzeumot, ami kicsit ez a, úgymond az otthona volt a művésznek, meg a műterme típusú helyen jártam, és azt figyeltem meg, hogy mindig nagyon ízléses, nagyon gazdag, tehát nagyon informatív, de valahogy ez a hazamegyek, leveszem a papucsomat, fölveszem, vagy a cipőmet, belépek, tehát szinte ez az érzés fogja el szerintem nálunk az embereket. Én legalábbis ezt erősítem mindig, hogy ez ugye hazajöttem, otthon vagyok, vagy vendégségbe jöttem, de mégis szeretnek, hogy ott legyek. Ugye a veranda, mondom, már eleve mint fogadótér.
1: Hívogató.
0: Ezt. Igen, hívogató. Úgyhogy, és most például idén egyébként még az is fontos számomra, mert ugye mindig vannak ilyen központi témák, ez az otthon, ugye ez megmarad, ez a lakással, a házzal, ez így adja magát, ez az otthon, ez a lakás, múzeumság, a tárgyak. Most például a könyvtárat is föl akarjuk majd dolgozni egy ilyen tematikus program keretében, az is nagyon sokakat érdekel. Hanem, hogy amit idén, az nagyon kiemelt, és már volt is egy kiállításunk, az Erzsébetvárosi zsidó történeti tárban, a Csányi utca 5-ben, egy nem csak festő című kiállítás, amit egyébként most, hát nem volt olyan sokáig, ez egy időszaki kiállítás, volt gyönyörű helyszínen, nagyon szép, a gettó felszabadulásának a napján, egyébként Szőnyi születésnapjával egybeeső napon, január 17-én nyílt, és csak február elejéig volt látható, de mi ezt még egy picit meg fogjuk most ismételni nálunk, az anyagot még kiállítjuk, hiszen akik nem láthatták, hogy meg tudják még nézni, úgyhogy ez is lesz még március után egészen májusig kihúzódva, de hogy az a nem csak festő, ugye egy nagyon fontos Szőnyi, abban szerintem nem volt, hogy is mondjam, kevés olyan művészről tudok, illetve nyilván léteznek, de ő mélységes humánumáról és az embermentő tevékenységéről is ismert, egyébként nemzetközileg is, hiszen voltak megkereséseink Franciaországból is, akik pontosan elolvasva az ő élettörténetét, az, hogy zsidókat mentett, rengeteg embert mentett meg hamis papírokkal, a családja segített ebben, többek között ugye a Jolán lánya és Péter fia lesz egyébként az ő születésének a 100. évfordulója kapcsán, úgymond a mi zebegényi múzeumunk időszaki kiállításának a főszereplője májustól, hiszen róla keveset tudunk, és neki egy gyönyörű története van egyébként, itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy majd ez is izgalmas lesz, hogy jelenik meg a kiállításban, ő sokat fotózott, egy antik paté kamerával, egy kis filmfelvevővel családi videókat készített már fiatalon, tehát őt a fotó és a film nagyon érdekelte, ezek a tárgyak, meg ezek a képek, meg 9,5 mm-es filmek, ezek is meg fognak jelenni a kiállításban, most dolgozzuk, digitalizáljuk őket, most dolgozzuk fel őket, illetve hát egy csodálatos szerelmi történet, ugye a Párizsban élt Hantai Simon festőművész, az ő felesége Bíró Zsuzsa, most 100 éves, vele is most egy riportot szeretnénk készíteni, részben archiválni, dokumentálni ezt az egész időszakot, tehát ő az a Szőnyi Péternek volt a nagy szerelme, fiatalkori, gyerekkori szerelme mondhatni, és már most így az első részletek, vagy amit eddig tudni lehetett az alapján, nagy izgalommal várjuk ezt a találkozást, mert hogy ő bizony, hát számára egy óriási tragédia volt, vagy dráma, hiszen azt említettem még korábban, hogy Péter túlélte a világháborút, rengeteg embert mentett meg az apjával és a család többi tagjával együtt, ezért egyébként ugye 86-ban a Jad Vashem kitüntetést is megkapták Izrael államtól. Tehát, hogy ő is hasonló kvalitású ember volt, mint az apja, és a családjának ugye többi tagja, és Zsuzsát ő mentette meg, nem csak hogy a szerelme volt, de az életét is köszönheti neki Zsuzsa, és hogy ez az egész egy ilyen nagyon csodálatos történet, amit most ugye az ő születésének a 100. évfordulóján ki akarunk bontani, és mondtam, hogy a Szőnyinek ez a Nem csak festő című kiállítása, és ebbe az irányba bontakozódott ki, tehát, hogy egy embert is bemutatni, nem csak egy alkotót, a csakot azt idézőjelbe kell érteni természetesen, hanem hogy az ő komplex személyiség, meg egyáltalán az a egy olyan történelmi időszakban, amiket ő ott végigélt, meg személyes tragédiák, hogy tudott megmaradni valaki ennyire higgadtnak, ilyen nagyon stabilnak, és egy lírai festőnek, mert hiszen még a Péter fia halála után is, ha megnézzük az alkotásait, nincs törés. Tehát ez a fajta líraiság, ez az életszeretet, ez a szépségnek, meg a természetnek az imádata, ez az összehangolódás, harmónia, ez tényleg végigkísérte az egész életét.
1: Hát ez nagyon, nagyon izgalmas, és És annak örülök, hogy még akkor lesz nyáron ez a kiállítás, aminek kapcsán megígérem, hogy ismét találkozunk itt a rádióban, és akkor arról is részletesebben tudsz majd még mesélni. Addig pedig mindenki menjen Zebegénybe a Szőnyi Emlékmúzeumba, a Szőnyi István Emlékmúzeumba, ahol Dankó Dalmával is találkozhat, meg szoktál vezetéseket is tartani. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm.
1: Dankó Dalmával, a Szőnyi István Emlékmúzeum vezetőjével, igazgatójával beszéltem. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, Kecső Rihárd vagyok, az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit hallják. A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. A monetáris tanács döntésével a kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,5%, az egynapos hitelkamata pedig 6,5% lett. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, idén ez már a harmadik egymás követő 25 bázispontos kamatvágás. Az alapkamat legutóbb 2022 áprilisában volt a mostaninál alacsonyabb szinten, akkor 5,4%-on volt. Magyarországon a legsúlyosabb az aszály Európában. Európa nagy részén súlyos aszály tombol, de a helyzet Magyarországon különösen kritikus. Az uniós adatok szerint a tartós csapadék hiány és a hőség miatt a talaj és vízkészletek is kimerülőben vannak. A Duna és több más európai nagy folyó vízszintje augusztusra rekordközeli mélységbe süllyedt. Az aszály a mezőgazdaság mellett az energiatermelést, a folyami közlekedést és az erdőtüzek kockázatát is érinti. Az előrejelzések szerint a meleg, száraz idő szeptemberben is folytatódhat, így újabb hőhullámok sem kizártak. Elkészültek a Népliget megújításának tervei a fővárosnál. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt futó szürke vízvezeték felhasználásával. A fejlesztéshez a főváros a kormány partnerségét keresi, mivel a Népligetben az állam is tulajdonos. Karácsony szerint a park új lendületet kaphat, miután a kormány a planetárium felújítását tervezi. A közelben épülhet meg a közlekedési múzeum, és a déli körvasút részeként új vasúti megállót is kap a terület. A főpolgármester elmondta azt is, hogy a Városliget a túlhasználattól, a Népliget pedig az alulhasználattól szenved. Ha pedig már déli körvasút, akkor érdemes megjegyezni azt is, hogy 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a fővárosban, hiszen újabb ütemhez érkezett az építkezés. A munkák a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóját érintik, elsősorban a Buda felől érkező autósoknak okozza fennakadást. A korlátozásra a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítása miatt van szükség, a sávlezárás szakaszosan halad majd. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódásokra és hosszabb menetidőre kell készülni. A Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózat jött létre a MATE kezdeményezésére. A Keszthelyen aláírt megállapodás célja, hogy összekapcsolja a felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár és gasztronómiai szereplőket. A hálózata a Balaton fenntartható, 4 évszakos, helyi értékekre épülő turisztikai kínálatának fejlesztését segíteni. A MATE szerint ehhez nem csak a tó közvetlen környezetében, hanem a tágabb térségében és minőségi fejlesztés van szükség. A résztvevők szerint a balatoni régió adottságai jók, de az agroturizmus sikeréhez erősebb együttműködésre és tudás alapú fejlesztésekre van szükség.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os pluszban 151.553 ponton. A részvénypiac forgalma 12 milliárd forint felett van. A vezető részvények között már csak a MOL van mínuszban 1,2%-kal 5.040 forinton. Az OTP 2%-kal emelkedik 46.480 forintra. A Richter 2%-os pluszban szintén 13.350-en. A Magyar Telekom pedig 2,4%-kal emelkedik 2560 forintig. Európában vegyes a kép. A londoni FTSE 2/10, a madridi IBEX 4%-kal esik. A párizsi Kakaron gyakorlatilag stagnál. A milánói tőzsdén 1/10, a frankfurti DAX indexen pedig 6%-a plusz. A Wall Street-en szintén jó a hangulat, a Dow Jones 1/10, a S&P 500 3/10, a Nasdaq kompozit pedig 0,5%-kal erősödik most. A bankközi devizapiacon 1 euró 361 forint és 30 fillér, 1 dollár 310 forintba kerül most.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, klímacsúcs után beszélgetek Madarász Tamással, aki a Garanyi Hisense After Sales műszaki vezetője, fogyasztóvédelmi referens. Jó napot kívánok, Tamás!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Nagy, igen, szó szerint klímacsúcs után bár még benne vagyunk.
2: Nagy elméka találkoznak, mert azt mondtad, és tegeződtetünk, köszönöm, azt mondtad, hogy te is akartál hívni, mert számos fogyasztói észrevétel esett be hozzátok a szervízhez, szakszervízhez is. Hát nyilván hőhullámok voltak, számos hőhullám, csúcsra járattuk a klímaberendezéseket, okosan vagy nem okosan, hát ez itt a kérdés, vagy hogy kellett volna használni őket, milyen panaszok fordultak elő, milyen hibákat követtek el a fogyasztók?
3: Kicsit rögtön javítanék is, hogy igazán nem a fogyasztók követik el a hibákat, hanem sajnos a telepítő szerelők, és a legnagyobb problémánk ezzel van, ugyanis nagyon sokszor a szerelők nem tartják be azokat a leírásokat, amiket egy gyártó leír, hogy hogyan kell telepíteni egy készüléket, és itt elsősorban az elhelyezés az, ami ebben a meleg időszakban is problémát okoz. Természetesen nem a beltéri egységnek az elhelyezése, hanem a kültéri. Sok panaszunk volt idén nyáron, amikor kint ilyen 38-40-42 fokos hőmérsékletek voltak, és ugye ez a levegő hőmérséklete, hogy nem hűtenek a klímák. És ezeknek a többségének az volt az oka, hogy az épületnek azon az oldalán, vagy a tetején helyezték el a kültéri egységet, amit folyamatosan sütött a nap. És akkor, amikor 40 fokos maga a levegő, akkor ezeknek a készülékeknek a fémháza, ez akár 60-70-80 fokra is föl tud melegedni. És hát itt jön be az, hogy a gyártók ilyenkor gondoskodnak azért a készülék védelméről, és van neki különböző hőérzékelője, ami érzékeli azt, hogy a készüléknek a háza az milyen meleg, meg a környezet is milyen meleg, és hogyha túl meleg a készüléknek a környezete, meg maga a háza, akkor nem fog tudni az a fizikai jelenség kialakulni, hogy a lakásból elvett, és ez most nagyon műszaki, de tudom, hogy azért csak el kell mondani, a lakásból, amit kiveszünk hőmennyiséget, és ezzel lehűtjük a lakást, azt ennek a készüléknek a környezetbe le kellene tudni adni. De ezt leadni csak akkor tudja, ha ő melegebb a környezetnél. Ha a környezet melegebb, mint maga a készülék, akkor ez a fizikai törvényszerűség nem fog működni, vagyis nem fog tudni elszállítani hőt nekem a lakásból, és ilyenkor a készülék saját védelme is még a működést is meggátolja, magyarul leáll a készülék. És ilyenkor szokott az lenni, ügyfélnél ez panaszként úgy jelentkezik, hogy reggel még működik a klímám, este is működik, de napközben délután 2-3 között leáll. Hát akkor ilyenkor már tudjuk, hogy általában ez egy nem jól árnyékolt, vagy nem árnyékolt helyre telepített készülék, vagy nem jó teljesítménnyel kiszámolt készülék lehet az oka. Nyáron ezek szoktak a leggyakoribb okok lenni. Aztán ilyenkor ugye majd szépen megjelennek, illetve hát nyár elején jelentek meg egészen pontosan a nyárfavirágzás, meg a hasonló pollenekből származó szennyeződések. És hát ugye hangsúlyozni kell a klímák karbantartását, ami nem annyiból áll, hogy a beltéri egységet kitakarítjuk csak. Sok cég sajnos ilyen hirdetéseket tesz közzé sok oldalon, és ezzel kicsit, sőt talán ki is mondom, mert kimerem mondani, nagyon átverik az embereket, a felhasználókat. Ezek a készülékek rendszerben üzemelnek, nem csak a beltéri egységet, a kültéri egységet is rendszeresen tisztítani kell ahhoz, hogy ők megfelelően tudjanak működni. És ha most elképzeli valaki azt, hogy még meleg is van, ez a nagyon meleg levegő egy olyan felületen kellene áthaladjon, ami tele van mondjuk a nyárfának a szöszével vagy egyéb szennyeződésekkel, akkor az nem fog tudni rendesen működni. Nem lesz meg az a teljesítmény, hűtő teljesítményként, amivel aztán az én lakásomat le tudná hűteni.
2: Ez pont úgy van, mint pontosan, egy porszívónál, nem?
3: Pontosan, eldugul a szűrő, akkor hiába megy a porszívó, nem fog tudni szennyeződést felszívni. Nagyon jól látod.
2: Nem, egyébként az szégyellem magam, mert sokat beszélgettünk már itt sorozatban is az apjában, és ez nekem nem jutott eszembe, hogyha rántottát lehet sütni kint a kültéri egységen a dobozon, mert telibe veri a nap, akkor emiatt, amit nagyon egyszerűen is precízen elmagyaráztál, egyszerűen nem tud hűteni, de ez pofon egyszerű megfejtés, és ezt szerintem nagyon sokan, hát rengeteg ilyen frontra szerelt kültéri egységet lát az ember, ahol a tűző nap éri. Innentől kezdve nehéz a helyzet, mert vagy cserélni kell, vagy máshová kell áttenni a kültéri egységet, nem?
3: Így van, és ezt még fokozni tudja az, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy a falra való felszereléskor a legtöbb gyártó azt írja elő, hogy minimum 20 cm legyen a készülék háta és a fal között. Ez kell ahhoz, hogy elég mennyiségű levegőt tudjon beszívni a ventilátor és átszívni a készüléken. És nagyon sokszor látok ilyen 5-10 cm, 15 cm-re felszerelt készülékeket, és ez mind azzal jár, hogy kisebb hűtőteljesítménnyel tud dolgozni a készülék. Tehát nem az fogja ez okozni, hogy se tudom kapcsolni. Ez egy csomó nap, amikor nincs olyan nagyon meleg, akkor viszonylag jól működik a készülék. Aztán, amikor nagyon meleg van, és nem megfelelők ezek a távolságok, nem megfelelő maga a készüléknek a szellőzése, vagy túl melegszik, például a napsütéstől, akkor nem az történik alapesetben, hogy egyik pillanatra a másikra meghibásodik. Jó esetben a védelem leállítja a működést, de nagyon sokszor ilyenkor az élettartama rövidül meg. És azért ma már egy készülék, főleg felszereléssel együtt, ha valaki tudatosan olyan szerviszt választ, aki jó szerel, azért nem kevés pénzbe kerül, bár a jó szerelő szerelők ezeket a leírásokat betartják. A problémánk inkább az egyszerű, is tudom, hogy nevezzem szerelőnek egyáltalán, emberkékkel van, akik csak úgy ötletszerűen szerelnek.
2: Hát ez a fusi.
3: Mondjuk egy közösségi videót megtekintve készüléket, és ilyenkor mondják azt, hogy rossz az a készülék márka, holott nem az a rossz, hanem rosszul telepítették. Tehát itt jó lenne, hogyha az ügyfelek is, fogyasztók is elgondolkodnának azon egy vásárlás előtt, hogy ha ő azt akarja, hogy sokáig kevés áramot fogyasztva jól működjön neki a készülék, ahhoz bizony megfelelően kell telepíteni megfelelő szerelővel. És azért is mondanám ezt a kevés áramot, mert ugye ennek a jelenségnek a másik oka, amikor túlterhelődik a készülék, egy rossz szellőzés vagy túl napos helyre felszerelt kültéri egységként túlterhelődik, túl sokat megy a készülék, akkor azt az áramszámlán is fogjuk látni. Tehát egész komolyan meglódult tőle a fogyasztásunk, és hát most meg mindannyian tudjuk, főleg itt Paks miatt, hogy milyen fontos volt az, hogy ki mennyit fogyaszt.
2: Tamás, az elején helyre tettél engem, javítottál, hogy hát általában nem a fogyasztók hibáznak, hanem akik telepítik, és esetleg kontárok vagy fuserek. Oké, de azért én, mint fogyasztó is hibázhatok, mert azért leföl tekergetem, rosszul választom meg a hőfokot, aztán csodálkozom, hogy túl sokat kapcsol ki be, aztán csodálkozom a hatékonyságon, vagy annak a hiányán, vagy csodálkozom majd az árán, az áramárán. Szóval azért a fogyasztó is lehet alulképzett, azt gondolom, magamat is abszolút. Szóval beleértve.
3: Ebben természetesen van igazságod, de inkább fogyasztóként a hibát úgy szoktuk észrevenni, hogy megfázik tőle az ügyfél. Tehát a tipikus jelenség, hogy kint van 38 fok, leveszem a készüléket szuper vagy turbo üzemmódba 16 fokra, és akkor hú de jó hideg levegő jön rám, és csodálkozom, hogy megfázom tőle. Tehát ez szokott lenni. A készülékek ma már, a mai készülékek, de talán az elmúlt 5 éven kaphatók, azok már mindegyike, talán már 10 évet is lehet mondani, azok számítógéppel működnek. Ezek a számítógépek okosak, felülbírálják a mi rossz döntéseinket, és a készülék védelme érdekében lejjebb szabályozzák a működést, vagy akár ki is kapcsolják. De tény és való, hogy egy úgy mondanám fogyasztói hibát, hogy nem is azzal, hogy hova kapcsolom és milyen funkcióba, hanem ha pontosan ezt a karbantartást, a tudatos gondolkodást mulasztom el, és nem nincs nekem a készülékem karbantartva, az szokott olyan problémát okozni, ami aztán a készülék leállásához vezet, és idő előtti meghibásodásához.
2: Van még egy apropója a beszélgetésnek, egy új oldal, amit te jegyzel, te vagy a szakmai szerkesztő. Azért el kell mondanom Madarász Tamásról, hogy az Aprilia Magyarország Egyesület szakoktatója, hatósági klimagáz, F-gáz oktató, 30 éves szerviz tapasztalat áll mögött, tehát hűtéstechnika és háztartási gépszerel, gázszerelő mester és műszaki biztonsági felülvizsgáló is vagy, megfogyasztóvédelmi referens, meg könyveket, meg jegyzeteket szerkesztettél, szakmai könyveket. Most pedig egy oldallal jelentkezel, ez az edukációs erős oldal, de egy pillanatban meg is értem, mert azt hittem, hogy ez a szeretőm.hu, de nem ez a szerelőm.hu oldal, ugye? Bocsánat.
3: Ez az régen saját oldalam volt szerelőként, mikor kiálltam, akkor is sokan mondták ezt. Egyébként a 30 éves mondatra köszönöm szépen, itt a felvezetőt kicsit bele is pirultam. A 30 éve, amikor egy kollega nekem azt mondja, hogy ő már 30 éve csinál valamit, akkor erre szoktam azt válaszolni neki, hogy egyszer már csak sikerül megcsinálni. Remélem nekem is. Nekem az a tapasztalatom, főleg látva a közösségi oldalakat, hogy nagyon sok fals információ van. Az AI is nagyon sok mindent oda tesz olyan információként, amit emberek elhisznek, és nem tudnak hol tájékozódni. Gyakorlatilag a szerelők többsége, tisztelet a kivételnek, természetesen, hogy a saját munkáját adja el, és ezért az ő információi kicsit az anyagi hátteret is maga felé hajlítják, hogy így ilyen rossz szóval fogalmazzak. Nekem nincs ilyen érdekem. Szerencsére van munkám, több is, és már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ne azon gondolkozzak, hogy honnan kellene még több pénzt szerezni, viszont nagyon zavar az, hogy fals információk jutnak szerelőkhöz is, felhasználókhoz is. És igenis, azért csinálom ezt az oldalt, hogy akár felhasználóként, akár szerelőként olyan információhoz jussunk hozzá, ami a munkánkat készülék használatát segíti. Jelen pillanatban szerelőknek el is szoktam mondani, hogy például egy klíma szerelőnek a tevékenységére 8-9 jogszabály vonatkozik, amit egyetlen egy szerelő se tud, mert mind azt mondja, hogy hát nekem elég az, hogy mechanikusan szerelek valamit, vagy csinálok valamit. És ezt az oldalt én arra szánom, hogy összefoglalásként, hogy ne kelljen 27 oldalról megkeresnie azt, hogy milyen információ vonatkozik rá, ezt megtalálják. De természetesen itt nem csak szerelők, hanem ügyfelek akár vásárlás előtt tájékozódhatnak, hogy legyen egy olyan oldal, ahol kicsit tudatosabban, konkrétan tud kérdezni. Tehát nekem ott van az arcom, én fölvállalom azt, amit ott írok, és nem a Facebookon, akármilyen, bocsánat, a közösségi oldalon, akármilyen fantázia név alatt jelenítem meg, mert tényleg csak azért nem szoktam hozzászólni, mert ismerve a közösségi oldalakat, akkor magamra zúdítok mindenféle más hozzászólást, ezt meg nem teszem meg. Úgyhogy akit érdekel, nézze meg, informálódjon. Ha van javaslata, hogy mit szeretne ott látni, írja meg, igyekszem majd megtenni ezt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy szóba került.
2: Ez volt tehát a szerelőmpontú. Csak egyetlen egy dolog még, Tamás, ami eszembe jött saját gyakorlatból az, hogy ha esetleg nagyon erős napon van a klímája, ugye, amiről itt a kültéri egység, azt eléje egy árnyékolót oda tesz az ember, egy buta kérdés, második buta kérdés, mondjuk este, amikor nem telibe tűzi a nap, akkor le lehet azt locsolni, mondjuk tömlős slaggal, az árthat neki, portalanítsa.
3: Tehát ezt nem javaslom abszolút a locsolást, tehát ez abszolút kizárt, nem szabad ilyet. Ugyanezek védve vannak cseppek víz ellen, megfelelő védelemmel, de azért a slaggal lehet olyan helyre is locsolni, ami akár áramütést is okozna, nem szabad. Abszolút életveszélyes lehet, készüléket tönkreteszi, tehát szigorúan tilos. Az árnyékolás viszont egy nagyon jó okos megoldás. Lehet kapni árnyékolókat, lehet kapni például olyan berendezést, ugye most például a hőszivattyúk esetén is, bár most nem fűtünk, hanem hűtünk, a kültéri egységet, amit a földre helyeznek el, előfordul ott is, hogy túl hangos is, és lehet kapni az védő árnyékoló falakat is. Tehát sokféle megoldás van, bár én elsősorban inkább azt mondanám, hogy a tudatos elhelyezés az sokkal fontosabb, és lehet, hogy az, ahol most az én kültéri egységemet elhelyezem, csak mondjuk 3 méter cső kell hozzá, hogy a két egységet összekösse, az épületnek a másik sarkára teszem, vagy másik oldalára, akkor meg 6 méter, és akkor ugye az több lehet költséget okoz nekem telepítéskor, de ugyanakkor villanyszámlába, meg működtetésbe, és élettartamba is vissza fog jönni, mert sokkal tovább bírja a készülék. Egy jól feltelepített légkondicionáló, de akár a hőszivattyú is, ha rendszeresen karban van tartva, megfelelő szakember által, aki tudja, hogy mit kell csinálni, akkor 15 évet is simán el tudnak működni, vagyis nem kell újra vennem készüléket. És azt látjuk, hogy ahogy a hűtőközegeknek a változási folyamata történt, 2030-tól már teljesen más hűtőközegek lesznek a lakossági légkondicionálóban is, mint amik jelenleg vannak. Ezek biztos, hogy magukkal hozzák azt, hogy a készülékeknek az ára is fog változni. Valószínűleg emelkedni, mert általában csökkenni nem nagyon szoktak, főleg itt, hogyha belegondolunk abba, ugye, hogy milyen félvezető hiány van. Tehát nagyon szertágazó ez a problémakör, hogy egy termék mi kerül mennyivel, akkor fontos lenne az, hogy olyan termékünk legyen, ami hosszú élettartalommal bír, és sokáig tudjuk megfelelően használni. De ehhez nekünk tudatosnak kell lenni, és bizony, mint ahogy a porszívó porzsákját ki kell üríteni, a készülékeket karban tartani kell. Itt az az érdekes, hogy egy autónál az emberek 99%-ának, vagy majdnem 100%-ának teljesen természetes, hogy elviszi olajcserére, kicserélik a légszűrőt, ahhoz, hogy tudja használni az autót, még akkor is, ha már nem garanciális. Egy klímánál kevésbé jut az embereknek eszébe. Pedig ott is nagyon fontos lenne a karbantartás és a tisztítás is, mint hogy az összes háztartási gépünk, aminek van ilyen igénye, hogy karban kell tartani, mondjuk egy pár elszívó szűrőbetétjére, egy mosógépnek az alsó idegentes csapdájára, szűrőjére, ezeket nekünk rendszeresen ellenőriznünk kell, ahhoz, hogy ők tartósan sokáig tudjanak jól működni.
2: Klímacsúcs után nagyon szépen köszönöm a Dárász Tamásnak az információkat, köszönöm. Akkor nem locsolom ezen túl, köszönöm szépen.
3: Nem szabad meglocsolni, így van. Én is köszönöm szépen.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél 5 van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják. Jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Több mint 41 milliárd forintot takarítottak meg a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, ezt Vitézi Dávid közölte. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a beszerzés legfeljebb 4113 új jármű 4 éves tartós bérletére és flotta kezelésére vonatkozott. A becsült érték nettó 89 milliárd forint volt, a nyertes ajánlat végösszege azonban több mint 47,5 milliárd forint lett. A miniszter szerint az elektronikus árlejtés és a valódi verseny szorította le jelentősen az árat. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, átlátható feltételekkel, szakmai döntésekkel és valódi árversennyel kézzelfoghatóan védhető a közpénz. Önkéntesen még a lejárat előtt visszaváltja kötvényeit a Duna Aszfalt. Ennek köszönhetően mintegy 130 milliárd forintnyi tőke és az ahhoz kapcsolódó kamatok kerülnek vissza az Eximhez és a Magyar Fejlesztési Bankhoz. Ezzel egy 101 milliárd forintos állami kezességvállalás is megszűnik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban az ügy ezzel nem zárult le. A hatóságok tovább vizsgálják, hogyan kaphatott ekkora állami hátterű finanszírozást a kockázatosnak tartott konstrukció. Mától nyilvánossá teszi a mentők kiérkezési idejét az Országos Mentőszolgálat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint szemléletváltásra van szükség, amely nem fél a transzparenciától. A mentőszolgálat megbízott főigazgatója azt mondta, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez először pontosan látni kell a jelenlegi helyzetet. A kiérkezési idő mellett szakmai és operatív mutatókat ismernek majd. Össze megkezdődhet idehaza a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, valamint elindulhat a betegelégedettségi platform is. Szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az Országos Mentőszolgálat minőségi mutatóit, ez szintén Hegedű Zsolt közölte, aki hangsúlyozta, elkészült a várólisták csökkentésének szakmai programja, amelynek végrehajtása a szükséges kormányzati döntést követően ősszel kezdődhet majd meg. A tárca kiemelt ügyként kezeli a betegelégedettségi platform elindítását, amelyre a tervek szerint ugyancsak a következő hónapokban kerülhet sor. Szeptemberre tervezi a minisztérium a mentők minőségi mutatóinak átlátható bemutatását, és tovább kívánják erősíteni a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát is.
0: Tőzsde hírek.
1: Egy szűk fél órán belül zár a budapesti értéktőzsde, amelynek részvényindexe a BUX jelenleg 1,1%-ot emelkedik, 151.545 pontra. A részvénypiac forgalma 13 milliárd forint felett. A vezető részvények közül a MOL 1%-kal gyengül 5050 forintig, az OTP 3,1%-os pluszban 46.500 forinton, a Richter 1,1%-kal erősödik 13.340 forintig, a Magyar Telekom 2,2%-kal van feljebb 2556 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 309 forintot és 20 fillért kérnek. Európában jó a hangulat, kivéve Madridot, ahol az IBEX 1,1%-on gyengül. A londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX Index 8/10, a párizsi CAC40 pedig 1,1%-kal emelkedik, a milánói tőzsde 3,1%-os pluszban. A Wall Street-en a Dow Jones 1/10, az S&P 500 2/10, a Nasdaq kompozit mutatója pedig 4,1%-kal van feljebb. Az olajárak majd 3%-kal esnek. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként 82,60 $, a Brent 89,60 $-be kerül. Az aranyára is esik egy kicsit, 4680 dolláron uncienként a sárga nemes fém. Egyébként az arany ára az elmúlt időszakban egy kisebb csökkenésbe kezdett, erről majd részletesen beszélünk. Három havi csúcsra emelkedett az arany ára. A most hétvégén a Jackson Hole-i jegybanki konferencia lesz majd, amelyre a befektetők figyelnek, ahol Kevin Warsh fedelnök beszéde akár egy újabb lökést is adhat az árfolyamnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és a CPI létesítménygazdálkodás igazgatójával, Győri Gyulával folytatjuk a napot és a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: Energiaellátás, energiahatékonysági intézkedések, egy szokatlan, és most már azt kell mondani, hogy egy gyakrabban előforduló helyzetre kellett reagálni önöknek is, a CPI-nak is. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a bevásárlóközpontokban, a retail parkokban, vagy az irodaházakban milyen energiahatékonysági intézkedéseket valósítottak meg, és ezeknek milyen eredménye van, mert most már azért hetekkel az események után lehet mérleget is vonni. Honnan induljunk? Talán induljunk a bevásárlóközpontokba, az nagyon sokakat érint.
3: Ugye mire kell reagálnunk? Ugye beszűkült a villamosenergia rendszer mozgástere, volt egy kormányzati felhívás az önmérsékletre, azt tudni kell, hogy nekünk van energiakereskedő cégünk is, ezért történt direkt megkeresés is, hogy működjünk együtt a országos villamosenergia hálózatnak abba az időablakban, az este 5-től este 10-ig lévő időablakban egy csökkentés, hogy egy önkéntes csökkentéssel. Ezt nyilván mi azonnal összeültünk és lereagáltuk. Azt kell, hogy mondom, 24 órán belül sikerült reagálnunk ezekre a kérésekre. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Úgyhogy három nagy csoportra osztanám. Elsősorban ugye a legnagyobb energiafelhasználásunk az a hőmérséklet tartás és a légkezelés, a levegőbefúvás az irodaházokba, bevásárlóközpontokba. Itt kellett egy komfort csökkenés irányába elindultunk, egy 26-28 fok, illetve még a fölé is mentünk. Második lépésünk a maga az időzítés, hogy este 5 után, este 10-ig az energiaintenzitásunkat, azokat csökkentjük, a teljesítményünket le tudjuk csökkenteni. A harmadik részünk az, hogy minden olyan világítás, vagy minden olyan működő berendezés, reklámvilágítás, díszkivilágítás, mindent lecsökkentettünk, ami a biztonsági szintünket nem veszélyeztette. Hát ugye, hogy ezt hogy értük el? A bérlőket azonnal értesítettük, és azt kell, hogy mondjam, hogy 95%-ban mindenki nagyon támogatta ezeket a lépéseket, sőt, valaki még sokkal többet is vállalt, mint amit mi elvártunk volna, és ezért ugye egy irodaháznál, egy bevásárlóközpontnál is, de az irodaháznál mindenképp, a bevásárlóközpontnál azért egy kicsit ez nem biztos, hogy teljesen így néz ki, hogy mi megteszünk mindent, az üzemeltetők, de az épületet közösen használjuk, közös a felhasználásunk, és csak ezt együtt, közös erővel tudjuk minőségileg csökkenteni, és az összefogás az megtörtént.
2: Önöknél mindig nagyon fontos, a CPI-nál mindig nagyon fontos a bérlőkkel való együtt gondolkodás, ugye ezt szokták mondani. De itt azért komfortról van szó, világításról, kvázi luxusról, hogy most hány fok legyen, 25, 23 vagy 20, tehát ez egy kényelmi dolog is, itt mindenkinek áldozni kellett valamit, mert valahol voltam egy bevásárló központban, ott például ilyen kellemes félhomály uralkodott, ez nem az önöké volt, teljesen mindegy. De ott is ugye a biztonság nagyon fontos, hogy a húsos pultba lásson a hentes, ne vágja le kezét, de ugyanakkor csökkentsünk is valamennyit. Szóval csak azt akarom mondani, hogy nagyon érzékeny ez az állapot, ez a helyzet, és csak együttműködve lehet ezeket az eredményeket hozni nyilván.
3: Így van, és azt kell, hogy mondjam, az utóbbi 15 évben ez nagyon sokat változott, a bérlők hozzáállása. Nyilván nagyon sok kommunikáció folyik arról, hogy mi folyik a világban, illetve mindenki a saját bőrén érzi azt, hogy mennyire változik a föld klímája. Ezelőtt 25 évvel én még azt tanultam, hogy a vizek országa vagyunk, sőt, még ez benne is volt a fejemben, és most meg ugye pont emiatt kellett egy nagyon erős intézkedéscsomagot létrehoznunk, mivel a nagyon alacsony a folyóink vízállása, ugye a Paks emiatt az 1/8-ára vissza kellett a teljesítményét csökkenteni, és ezért nagyon az egész országnak össze kellett fogni. Azt mondjuk nagyon segített, hogy volt egy nagyon erős országos felhívás, volt egy erős irány, ami alól senki nem akart kilépni, inkább majdnem egy kis versenyt is láttam, hogy ki, hogy tud ez mellé válni, és ez nagyon, nagyon jó minőségűvé tette a mi intézkedésünket. Ami működött, az, hogy amit mondtam most, hogy volt egy országos felhívás, a másik, hogy egyébként a szakmánk egyik legfontosabb tanulsága, hogy a üzemeltetés hagyományosan azt gondolja magáról, hogy technikáról van szó, valójában meg annyira a párbeszédről. És itt is lehetett látni, hogy az összefogás épület akkor működik jó, ha a bérlő nem elszenvedője a rendszernek, hanem a használója, és hogy ezt ő is közös erővel itt előre tudtuk vinni. És ahogy mondtam, 15 éve valamelyik nap mondtam az egyik kollégámnak, hogy emlékszem arra a pillanatra, amikor egy mélygarázsba egy hölgy oda jött hozzám, hogy Győri úr, ő fázik, és egyszerűen nem tudtam neki elmondani, kvázi bikinivel állt szembe. Bikinivel volt ott télen, januárban a lift előtérbe, és egy nagyon hosszú kedves levelet kellett neki írnom, hogy abban az előtérben amúgy sem fűtünk, és 17 fok volt ott, és hogy mi azt gondoljuk, hogy egy mély garázsban ez már a minimum komfortszintet eléri.
2: Hát ezért mondom azt, hogy ez egy nagyon törékeny együttműködés, és nagyon diplomatikusnak kell, és nagyon tudatosnak lenni, szóval nem csak lekapcsolok, meg leoltok, hanem nagyon tudatosan kellett megtervezni. Láttam, hogy az automata ajtókat Z-üzemmódba állították, a légfüggönyök felét leállították, a légkezelőket leállították 5 órakor. Tehát ez egy komplet stratégia, hogy mit hol lehet leoltani, a melegvizet hol lehet kikapcsolni, a világítást a parkolóházba. Fölül le lehet kapcsolni, mert ott úgyis bevilágít valamennyi kinti fény.
3: Este 5 órától a szellőztetés, a hűtés 90%-át le tudtuk kapcsolni a portfóliumba az együttműködés eredményeként. Ez egy nagyon nagy lépés, és nem csak annak a lehetőség, hogy ezt megtettük, hogyha ebből tovább lépünk, hogy nagyon sok olyan dolgot tanultunk, hogy egy krízishelyzet nem csak azt idézi elő, hogy egy cégnek a működőképessége milyen, hanem azt is, hogy tudunk ebből tovább lépni, mit tudunk ebből kiszedni, és mit tudunk ebből tanulni.
2: Hogy mennyire operatív a cég. És ugye az is fontos, hogy most már látszanak a számok, mennyit sikerült így megfogni, megtakarítani közösen, együtt a kollégákkal, emberekkel, bérlőkkel, látogatókkal. És nyilván ezt egyébként kommunikálni is kell mondjuk a bérlők felé, hogy lássák ezt az eredményt, hogy hát ezt együtt értük el. Lehet, hogy egy picit kisebb volt a komfort, de egyébként meg ennyit tudtunk visszaadni az országnak.
3: Eljutottunk együtt egy ilyen közös útra. Mi az energiaintenzitásunkat 20%-kal csökkentettük egy olyan időszakban, hogy ami már amúgy is egy ilyen este 5 után egy picit elkezdjük visszavenni a terhelést az irodaházainkba. Ez a 20% 2 megawattnyi teljesítmény, ez egy hatalmas, és ezt számokkal tudjuk alá támasztani. Van egy energetikai csapatunk, van egy FM csapatunk, van egy PM és egy AM csapatunk, és ez most nagyon összedolgozott a bérlői kommunikáció és a műszak. Tényleg 24 órán belül az összes beállítást meg tudtuk tenni a házakon, kivéve volt, ahol szabadságolások voltak, de az is egy 95%-ba elindultunk, és ez egy nagyon nagy teljesítmény, és ami fontos, hogy nagyon sok olyan beállítást tudtunk most tesztelni, mert ugye ez egy szélsőséges állapot, amit idáig talán nem ismertünk megtenni, mert azt mondjuk, hogy hogy nincs kitesztelve, ezért nem biztos, hogy be tudjuk állítani. És a jövőben lehet, hogy nagyon sok beállítás még maradhat is, mert lehet, hogy nincs is rá szükség, vagy illetve lehet egy jövőbeni közös kommunikáció, hogy ezért tudunk többet tenni a kibocsátásunkért, a normális fogyasztásunkért, vagy éppen nem az, hogy kikapcsolok, hanem azt az energiamennyiséget komfortba valahova át fogom tudni tenni, ott, ahol nagyobb szerepe van. Ennyit, én még ilyen off programozás nem végeztem, ennyi kikapcsoláson még nem gondolkoztunk soha, de úgy látszik, hogy mindennek eljön az ideje, és ez egy nagyon jó állapot volt, illetve abban is előre tudtunk menni, hogyha ez tovább tart ez a helyzet, akkor ezt hogy tudjuk fenntartani, azon is elkezdődött egy gondolkozás, és hogyha ez esetleg még egy tovább romlik a villamosenergia ellátás, az ellátás biztonság esetleg egy olyan szintre kerül, ahol már a irodaházainknak a biztonsága sérül, erre is azonnal egy csapat felállt, és erre is különböző lépéseket fogalmaztunk meg. Meg hát ilyenkor a másik dolog az, hogy magunkkal is foglalkozni kell, de el kell azon is gondolkozni, hogy esetleg egy ekkora cég, mint mi, hogy tud másoknak segíteni. Ezekre is történtek ilyen gondolkozások, de hál' Istennek azért a rapodás az megállt, illetve ez a önkéntes fogyasztás csökkentés is már nem elvárás, de mi attól függetlenül ezt a bérlőkkel közösen még mai napig fenntartjuk, és úgy néz ki, hogy augusztus 20-ai hétig még biztos, hogy maradni fog, nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy visszaállnának egy másmilyen módba. Azért egy cégeket nagyon nehéz egyik pillanatra a másik pillanatra átállítani működésre, de ebben nagyon partnerek, és ez egy nagyon nagy pozitív megélés számunkra.
2: Jó, hát ez egyébként egy óriási szám, most délután 5 és este 10 óra között átlagosan 20%-kal fogták vissza a villamosenergia fogyasztás a Szipjelhengeri ingatlan portfóliójának a tagjainál, és ez a 2 megawatt, ez meg nagyon sok, ez egy szemmel látható mennyiség. És azért mondtam azt, hogy fontos az talán, hogy ezt vissza kommunikálni valamilyen módon a bérlők felé, meg a kollégák felé, hogy ezt a sikert önök együtt érték el.
3: Ez biztos, hogy ebből elindulunk és megyünk előre, hogy mindenkinek vissza tudjuk adni. Biztos, hogy mi számokba is le tudnánk bontani szinte bérlőnként, hogy ki mennyire járult ehhez hozzá, illetve a munkatársak, akik ebben nagyon sokat dolgoztak, ez egy nagyon, nagyon fontos. Illetve az egész országnak ebbe az irányba való működése volt egy lüktetés, ami segítette ezt az egész munkát. Ez egy pozitív megélése volt. Én nagyon örültem ebben az állapotnak, mert hogy ugye krízis helyzetben tanul az ember, én egyből úgy néztem erre a dologra, hogy itt van egy újabb lehetőség, hogy tanulunk valamit. Ha visszagondolunk a Ukrajna-orosz háborúra, visszagondolunk a szoros körüli feszültségekre, igazából az országunk, vagy az ellátás biztonságunk mindig egy picit javult, mert azt mondjuk, hogy diverzek leszünk. Még egyszer van valamilyen külső helyzet, amit meg szeretnénk oldani, és ezért sokkal jobban felkészül az ország, sokkal jobban felkészül Európa olyan helyzetekre, ami most is van, és ezáltal sokkal védettebbek leszünk. Viszont azt nem kell elfelejteni, hogy ez a szélsőséges időjárás, ez pont a komfortunk miatt van, és az életmódunk elősegíti ezt az állapotot, úgyhogy erre biztos, hogy kell majd valami megoldást találnunk.
2: Nagyon szépen

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten a Dózsa-György úton, a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Hősök terétől a Váci út felé akadozik a haladás. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Szélkálmán tér környékén, a Rákóczi úton az Asztória és a Blaha-Lujza tér között, a Budai alsó rakparton a Petőfitől az Erzsébet hídig, a Szent Gellért rakparton a Döbrentei tér felé, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 5 óra van, jó napot, kora estét kívánok, a mikrofonnál Kercsőri Hárdot hallják. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot az augusztusi ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, így az alapkamat 5,5%-ra mérséklődött. A jegybank elnök korábbi kommunikációja és a kedvező inflációs adatok egyaránt a lazítás irányába mutattak, így a döntés nem érte váratlanul a befektetőket, és a forint enyhén erősödött az euróval és a dollárra szemben is a bejelentés követően. Marga Mihály a döntés követő sajtótájékoztatón beszélt az inflációról is.
4: Havi összevetésben a teljes fogyasztói kosár ára mérséklődött, a maginflációs kosár pedig 0,3%-kal drágult. Előre tekintve arra számítunk, hogy az áremelkedés üteme az év hátralevő részében és a jövő év folyamán is a 3%-os jegybanki cél alatt alakul.
3: Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzés alatti kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. Orbán Anitát hallják.
5: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
3: Sikerült megfékezni a szerb Deliblati homopusztán tomboló tüzet. Szakértők és a hatóságok elsődleges felmérése szerint már most eurómilliós nagyságrendű a gazdasági és az ökológiai kár. A tűz által elpusztított terület több mint 5500 hektárnyi erdő és cserjés, amelynek regenerációjához 20-30 év szükséges. Felengoltak ugyanakkor a belpolitikai viták arról, hogy a szerb kormány miért késlekedett az oltással és a nemzetközi segítségkéréssel. Tomó Margarétát, a Vajdasági Szabad Magyar Szó újságíróját hallják.
6: kamerákkal szerelték fel a terület nagy részét, és ezek a kamerákat elméletileg ugye állandóan figyelemmel kísérik, és kivették észre a július végi tüzet is. A nagy kérdés, hogy most az augusztus 5-én felobban tüzet miért nem vették észre időben, vagy időben észrevették-e, és megfelelően reagált. A kritikusok azt mondják, hogy nem vették komolyan ezt az augusztus 5-i tüzet, amit azóta se sikerül ugye megfékezni és eloltani. Hogyha akkor időben reagálnak, rögtön megkezdik a légioltást, akkor talán másképp alakulhatott volna a helyzet.
3: Jobban drágulnak az ingatlanok vidéken, mint Budapesten. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az országos lakásdrágulás tovább lassult, regionális szinten pedig egyre nagyobb különbségek tapasztalhatóak. Balogh Lászlót hallják.
7: Folytatódtak azok a trendek, amiket az elmúlt hónapokban már láttunk a lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra, illetve éves összevetésben is országosan csökkent a lakásáremelkedés dinamikája. Országosan júniushoz képest 0,1%-ra mérséklődött a drágulás, a júniusi 0,6%-ról. Éves összevetésben pedig a júniusi 12,2%-os lakásdrágulás júliusra már csak 11,9%-os volt.
3: Elkészültek a Népliget megújításának tervei a fővárosnál. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt futó szürke vízvezeték felhasználásával. A fejlesztéshez a főváros a kormány partnerségét keresi, mivel a Népligetben az állam is tulajdonos. Karácsony szerint a park új lendületet kaphat, miután a kormány a planetárium felújítását tervezi, a közelben épülhet meg a közlekedési múzeum, és a déli körvasút részeként új vasúti megállót is kap a terület. A főpolgármester szerint, míg a Városliget a túlhasználattól, addig a Népliget alulhasználattól szenved. Ha már déli körvasút, újabb érkezett az építkezés, ezért 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten. A munkák a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóját érintik, elsősorban a Buda felől érkező autósoknak okozva fennakadást. A korlátozásra a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítása miatt van szükség, a sávlezárás szakaszosan halad majd. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódásokra és hosszabb menetidőre kell készülni. A Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják. Magyarországon a legsúlyosabb az aszály Európában. A kontinens nagy részén súlyos aszály tombol, de a helyzet Magyarországon különösen kritikus. Az uniós adatok szerint a tartós csapadék hiány és a hőség miatt a talaj és vízkészletek is kimenőben vannak. A Duna és több más európai nagyfolyó vízszintje augusztusban rekord közeli mélységbe süllyedt. Az aszály a mezőgazdaság mellett az energiatermelést, a folyami közlekedést és az erdőtüzek kockázatát is érinti. Az előrejelzések szerint a meleg, száraz idő szeptemberben is folytatódhat, így újabb hőhullámok sem kizártak. Saját mesterséges intelligencia részleget indít a Revolut a csalások kiszűrésére és a pénzügyi kockázatok elemzésére. A Revolut Research az Nvidia-val közösen fejlesztett Pragma nevű AI modellre épít. A vállalat szerint a tesztek biztató eredményeket hoztak, a rendszer több mint kétszer pontosabban azonosította a nem fizetési kockázatokat, a csalás megelőzésben pedig 65%-kal több visszaélést szűr ki. A Revolut emellett személyre szabott a pénzügyi ajánlatokat is kínálna az új technológiával.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: Mielőtt erre rátérünk, azért megnézzük, hogy milyen helyzet a még tartó kereskedésekben, főleg Európában. A párizsi kakaron 1/10, a madridi IBEX pedig 2/10%-ot gyengül, a londoni FTSE 2/10%-ot erősödik, a milánói börze 3/10, a frankfurti DAX pedig 7/10%-os pluszban. A Wall Street-en a Dow Jones 1/10, az S&P 500 2/10, a Nasdaq Composite pedig 4/10%-kal erősödik. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1/10%-os erősödéssel 151.539 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények nagy részt erősödtek, leszámítva a MOLT, amely 1,2%-ot gyengült 5040 forintig. Az OTP 2/10%-os pluszban 46.480 forinton zárt. A Richter 2/10%-ot emelkedett szintén 13.360 forintra, a Magyar Telekom pedig 2,3%-os pluszban 2558 forinton fejezte be a kereskedést. Kiemelhető a Forage, amely 7,4%-os pluszban zárt 1628 forinton. A Duna House 4/10, a Graphisoft Park 3/10, a Masterplast 1,4/10, az Opus részvények 6/10, a Pannergy 1,6/10, a Rába 13,3%-on radizott, a Cvak is pluszban zárt 3%-kal. Gyengült még az Alteo 2/10-del, az Autovallis 4,6%-kal, azt mondja, hogy még mínuszban zárt a Waberers is 1,8%-kal. A bankközi devizapiacon 1 euróért 361 forintot kérnek, 1 dollárért 309 forintot és 30 fillért kell adni. A svájci frank 385 forint 30 fillérbe kerül. Az olajárak némileg csökkentek, kicsit több mint 3%-kal. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI 82 dollár 40 centbe kerül hordonként, a Brent 89 dollár 30 cent. Idehaza nincs változás az üzemanyagárakon, a nagykereskedelmi árakat illetően. A 95-ös benzinért ma átlagosan 592 forintot, a gázolajért pedig 681 forintot kell fizetni literenként. Persze töltőállomásokon lehetnek eltérések. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára a szeptember végi szállítással 2,6%-os mínuszban. Egy megawattórányi gázért 66 eurót és 50 eurócentet kérnek.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat-délnyugat felől felszakadozik és csökken a felhőzet, azonban az ország nagyobb része felhős maradhat, helyenként kisebb eső, zápor és kezdetben zivatar sem kizárt. A szél élénk marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, és egyre több felé kisüt majd a nap, észak-keleten azonban lehetnek tartósan felhős helyek. A zivatarok néhol záporzivatar előfordulhat, a szél főként a Dunától keletre lehet majd erős és élénk. A napközbeni hőmérséklet döntően 27 és 32 fok között alakul majd.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Bronzérmet nyerte a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az ötusázók kínai világbajnokságán. A magyar dúó a vívás után jó helyzetből folytathatta a versenyt, majd az eső miatt az akadálypályát nem tudták megrendezni. Az úszásban az ötödik legjobb időt érték el, a kombinált számban pedig harmadikak lettek, így egy helyet előrelépve szerezték meg a bronzérmet. A világbajnoki címet a dél-koreai páros nyerte, a fehér oroszok lettek a másodikak. Az egyéni és csapatversenyek holnap kezdődnek, a döntőket pedig vasárnap rendezik. A fiatal játékosok pályán töltött idejét tekintve Európa élmezőnyébe tartozik a magyar labdarúgó NB1. A Sporttudományok Nemzetközi Központjának adatai szerint a 21 éves vagy annál fiatalabb futballisták játékperceinek aránya alapján a magyar élvonal 26%-kal a második helyen áll 30 európai bajnokság között. A rangsort a dán bajnokság vezeti 30,1%-kal, míg a harmadik helyen a szlovén élvonal áll 24,8%-kal. Az első 10-be bekerült még többek között a finn, a belga, a szerb, a horvát és az osztrák, valamint a svéd bajnokság is. Végül pedig arról, hogy eltűnt személyként keresi a rendőrség Buzsáki Ákos korábbi magyar válogatott labdarúgót. A Blick beszámolója szerint egyelőre nem tudni, miért keresi a rendőrség a 43 éves volt futballistát. Buzsáki pályafutása során játszott az MTK-ban, az FC Portóban, Angliában, többek között a Plymouth Argyle és az Queen's Park Rangers csapatában, majd hazatért a Ferencvároshoz. Futballkarrierjét 2015-ben fejezte be, később szakmai igazgatóként és vezetőedzőként is dolgozott. Alapinformációi szerint évek óta Szentendrénél családjával és gyakran járt Görögországba.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves aggatók, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Szezont értékelünk, nyári szezont értékelünk majd két beszélgető társal. Romhányi Tamás lesz az első, a Magyar Máltai Szeretetszolgált kommunikációs vezetője, kicsit később pedig dr. Mihalko Gábor turizmuskutató lesz a vendégem. Monitor délután itt a Trend FM-en. Rádiózunk továbbra is együtt.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Folytassuk tovább a közös rádiózást Romhányi Tamással, a Magyar-Máltai Szeretetszolgált kommunikációs vezetőjével. Szép napot, szervusz Tamás!
2: Szervusz, szép napot!
1: Két dologról szeretnélek kérdezni, az egyik a nyár, most már azért a nyár vége felé vagyunk, vöröskódok után. Nagyon sok minden történt a máltaiakkal, nagyon sok mindenbe vettetek részt, többek között több ezer idős, egyedül élő embert látogattatok meg, arra nem is tudom, hogy hogyan volt energiátok. És azon gondolkoztam még reggel, amikor tudtam, hogy hívlak majd, hogy azért télen mindig nagyobb figyelem, az az én szubjektív véleményem, télen mindig nagyobb figyelem irányul a hajléktalanokra, a hajléktalan ellátásra. Még eszembe jutott a kis gyufaárus lány is az irodalomból. Nem, tényleg tudom, hogy morbid, de akkor is. Viszont a nyár az, akkor sok minden mással vagyunk elfoglalva, a probléma talán nem ennyire látható. Nem tudom, most már sok éve van vöröskód, sok éve látjátok el a hajléktalanokat. Nem tudom, hogy te ezzel egyet tudsz bármilyen szinten érteni, amit gondoltam.
2: Növekszik a hajléktalan emberekre irány. Nyúló figyelem egyébként nyáron is, tehát nyilván nem ugyanaz a figyelem követi az ő sorsukat, de azért egyszer-kétszer megcsörön a telefon, messze nem olyan számban, mint a hideg, leghidegebb téli időszakokban, de azért tapasztalunk szolidaritást, együttérzést, ajánlanak fel segítséget a munkánkhoz jó indulatú emberek, tehát valami változás történik ezen a területen is. És hát egyébként tehát a lehetőségeink azért valamennyire korlátozottak nekünk, és nyilván, amikor elrendelik a vöröskódot, akkor az intézmények nyitvatartási időszaka megváltozik, a éjjeli menedékhelyek nagy része nem zárt be nappal sem, a nappali melegedők, ez ugye nyáron egy kicsit furcsa név, furcsa szóhasználat, de hát ez az intézményeknek a neve, tehát a nappali tartózkodásra lehetőséget nyújtó intézményeink szükség szerint nyitva maradnak éjszakára is. A lényeg az ugye, hogy a protokoll vagy az eljárási rend miatt ne kelljen senkit kiküldeni a forróságba, maradjanak bent az emberek, fedett helyen árnyékban. Hát a hajléktalan ellátó intézmények nagy részében nincsen légkondicionáló berendezés, de ventilátorok szoktak üzemelni ott is. Az utcai gondozószolgálatunknak a munkatársai Budapesten a mélyhűtőbe pakolták a kulacsokat, amiket vittek ki a közterületen élő embereknek, hogy mire megérkezik a víz, amit visznek nekik, az valamennyire hideg legyen. Ez nem csak Budapesten volt gyakorlat, hanem Veszprémben és más városokban is. Tehát a kulacs az egy ilyen szezonális kelléke lett a hajléktalan ellátási feladatainknak ebben az időszakban.
1: Nehezebb volt ez a nyár egyébként, mint a tavalyi? Mert mi a bőrünkön úgy érzékeltük, akik nem vagyunk
2: hajléktalanok. Hasonló nehézségeket jelentett. Lehet, hogy a hőmérő egy kicsit magasabb hőfokokat mutatott, de hasonló mennyiségű feladat várt ránk. Nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Dunaújvárosban az egyik játszótér fogadott be egy hajléktalan hölgyet időszakosan, az egyik Máltai játszótér, vizet tisztálkodási lehetőséget teremtettek a kollégák, ugye a Máltai játszótereken épület is van, azok télen is használhatók, és rendszeresek a foglalkozások, közösségi programok, ezt különbözteti meg a többi játszótértől, és akkor itt nem tagadták meg a segítséget egy környéken élő hajléktalan embertől sem. Több helyen volt az, hogy ahol nincs vezetékes víz, kiszáradt kutakat kellett pótolnunk, lóvízellátással volt erre például Esztergomban, Nógrád megyei Ecsegen, két patak találkozásánál a falu szélén, két utcában általában magas a talajvíz, tiszta friss vizet adnak a kutak, és mindig minden évben inkább az elöntés fenyegeti az ott lakókat, mint sem az, hogy víz nélkül maradnak. Hát idén először fordult elő, hogy a kutakból eltűnt a víz, és aztán a vízügyi szakemberek meg az önkormányzat bejárása után meg fordultak a Máltai Szeretett Szolgálathoz is. Palackozott vizeket vittünk nekik folyamatosan, és aztán hát ugye a vízügy is közreműködik az ivóvízzel való ellátásukban a lakóknak, mert ez valami hosszú távú megoldást is kell találni majd erre a problémára. A Cegléd környéki településeken az ottani tanyákon élő embereknek a vízhordás, az ivóvíznek a biztosítása, az állandó feladata a tanyagondnoki szolgálatunknak egyébként is, mert a talajművelés miatt az ottani kutaknak a vizében túl magas a nitrát tartalom, se enni, se főzni nem szabad vele. Mosni, mosogatni, állatokat itatni lehet, de emberi fogyasztásra közvetlenül nem alkalmas. Ott is sajátos gyakorlatot alakítottak ki a kollégáink. Cegléd határában, amik vannak, kék nyomókutak, tehát tehát a városi vízhálózat részeként, onnan tankolják föl a csomagtartót, ami telepankolt, tehát pakolnak 10 literes kannákkal, és azokból viszik a lakosoknak az ivóvizet.
1: Ezek a rutinszerű, már azt kell mondjam, hogy rutinszerű feladatok és dolgok, és ehhez képest mondtam itt a felvezetőben azt, hogy közben még idős, több ezer idős egyedülálló embert is látogattatok, a máltaiak látogatták ezeket az embereket, rájuk néztek, bekopogtak, hogy ebben a melegben, az extrém időjárásban hogy vannak, megvannak-e. Ez is egy újabb plusz feladat, vagy nem tudom mennyire új, de hát mindenképpen plusz feladat.
2: Hát ezt így először csináltuk ebben, igen, a formában, tehát ugye ebben a nagyon extrém hőségben az egyedülélő idős emberek különösen veszélyeztetettek voltak, hiszen magukra maradtak a problémáikkal, azzal, hogy most akkor elinduljanak-e a boltba bevásárolni, hogy legyen, mint legyen. De ez egy hétvégén összerakott program volt, amikor augusztus elején, amikor nagyon-nagyon meleg lett, és akkor gyakorlatilag hát a 34 idős otthonunk, az átmenet, a különféle gondoskodás, idős emberek ellátásában gondoskodás nyújtó egyéb szolgálataink, hát végülis ahogy megnéztük, mint egy 5000 emberrel állnak kapcsolatban, akik egyébként intézményi elhelyezést vagy valamiféle szolgáltatást a Máltai Szeretett Szolgálattól rendszeresen nem vesznek igénybe, de tudjuk róluk, hogy van valamilyen kapcsolatunk velük, megvan a telefonszámuk, és hát elsősorban egy telefonos megkeresés volt az, amiből feladat lett, hogy fölhívják a kollégáink, megkérdezni őket, hogy érzik magukat, kérnek-e segítséget, van-e gondos órájuk, isznak-e eleget, mikor ittak utoljára, tehát hogy így ne maradjon magára senki a legnagyobb hőség idején. Voltak helyszínek, voltak idős asszonyok, ritkábban férfiak, akiket megkerestek a kollégáink személyesen is, vittek neki ivóvizet, volt, akinél esetleg fölmerült a gyanú, hogy panaszkodott, hogy nem jól érzi magát, hogy kiment egy nővér, megmérte a vérnyomását, de leginkább az esetek nagy részében inkább csak egy kis beszélgetésre, törődésre volt szükség. Ez a program arról szólt, hogy az idős emberek azt érezzék, hogy nem maradnak magukra a problémáikkal, a döntéseikkel, meg ezzel a szituációval, hogy odakint 40 fok van már kora reggel, kimozduljanak, nem mozduljanak, ha be vannak zárva a négy fal közé, az a nyomasztó, ha kimennek, esetleg ott van a veszély, hogy rosszul lesznek a hőségben, elszédülnek, lesz-e, aki bevásárol nekik, mi lesz, hogy lesz, ezek teljesen hétköznapi apró piciklis dolgok, de azt gondoltuk, hogy az egyedül élő időseket nem hagyhatjuk ebben az időszakban magukra ezekkel a dilemmákkal.
1: Hát akkor télen, úgy nyáron sem. És akkor fordítsunk, még van egy pár percünk a magányos idősek után a fiatalok, mert hogy már és ez egy vidámabb téma, és ez egy sokkal derűsebb dolog, beszéltem már tavaly vagy tavaly előtt önkénteseitekkel is, hogy elindult a Málta Ifjúsági Mozgáskorlátozott Tábor. Most már szerintem a 11. alkalommal egy hetes tábor, ahol ott vannak a fogyatékosok, és ott vannak a segítők, vagy a másképpen élők, és ott vannak a segítők, és így két oldalról, ahogy mondjátok, két oldalról bontjátok a falakat, a láthatatlan falakat. Ez egy nagyon klassz kezdeményezés, és annak mindig örülök, hogy újra és újra meg tudjátok rendezni, és újra és újra vannak önkéntesek, akik ott akarnak lenni ezekkel a srácokkal, gyerekekkel.
2: De erre nagyon nagy igény van erre a programra, és mind a két részről. Ez valahol nagyon-nagyon mélyen hozzátartozik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat küldetéséhez ez a tábor. Ebben nagyon-nagyon sok minden megjelenik, hogy mit gondolunk a fogyatékos emberekkel, emberre való viszonyunkról, hogy hol képzeljük el az ő helyüket a társadalomban, a közösségben, hogy egyébként mi illetné meg őket, hogy hogyan tekinthetjük őket társainknak, hogy sok mindenre szükségük van, de sajnálatra biztos nem, és ugye tehát ezek a táborok látszólag nyaralásról, felhőtlen bulizásról szólnak. Az ideje egyébként annál jó volt többről, mert itt konfliktuskezelési foglalkozásoktól kezdve terápiás alkalmak, improvizációs színház előadás, ami a fogyatékos emberekkel megtörtént való szituációt dolgoz fel, tánc, néprajzóra, kutyaterápia, örömzenélés, nagyon-nagyon sok minden van benne, mert ez a tábor, de ezek a nem azt mondom, hogy a külsőségek, tehát ezek azok a foglalkozások, amik kitöltik a tábornak a napjait, de valójában ez tényleg arról szól, hogy ez a tábor azt mutatja meg, hogy az év többi 51 hetében hogyan lehetne élni ezeknek az embereknek, és az ő környezetükben élő nem fogyatékos embereknek, hogy hogyan tudnak közösségé kovácsolódni, és mennyivel másabb. Tehát egy mintát ad arra, hogyha kicsit bátrabban közeledtek hozzánk, és közelítenénk egymáshoz, és egy kicsit természetesebben adnánk meg egymásnak a tiszteletet, és fejeznénk másik méltóságát, akkor mennyire más lehetne a társadalmunk.
1: 100 fogyatékossággal élő fiatal, és ugyanennyi önkéntes, ugye a táborban körülbelül
2: igen, 100-an érkeztek mozgássérültek, vagy halmozottan sérült emberek, és ugyanennyi önkéntes, meg még hát van a tábort üzemeltető személyzet, mert azt azért ne felejtsük el, hogy itt minden évben a kollégák akadálymentesítik a Balatonpartot, az azt jelenti, hogy rámpa vagy emelő van, amivel a kerekesszékes emberek is be tudnak menni a Balatonba fürödni. Oda visznek több tucatnyi olyan kerekesszéket a Máltai Szeretett Szobát munkatársai, aminek nem baj, ha vízbe merül, sőt kifejezetten azért viszik oda, hogy aki kerekesszékes emberek ne a saját eszközeiket vigyék be a vízbe, ahol aztán esetleg utána rozsdásodni kezd, vagy valami tönkre megy, különösen amelyik elektromos, hanem kifejezetten erre fürdésre való kerekesszékeket tesznek oda. Az évek alatt kifristásodott nagyon sok részlet, amitől ez működőképessé válik, és amiután tényleg az, amikor vége van a hétnek, akkor mindenki sajnálja, hogy elmúlt, és azt várja a következőt.
1: Nyári szezon után Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével, Rományi Tamással beszélgettem. Köszönöm szépen, és akkor nagyon jó tábori napokat még nektek ezen a héten.
2: Köszönöm szépen.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytassuk a Monitor délutánt, itt a Trend FM-en az imént a Magyar Máltai Szeretett Szolgált kommunikációs vezetővel, Romhányi Tamással beszélgettem, és hát a nyári tapasztalásokról kérdeztem, a nyári munkáról kérdeztem a szakembert. Most pedig Mihalko Gáborhoz fordulok, a Hunren CFK Földrajztudományi Intézet kutatójához, Pannon Egyetem GTK professzorához, aki egyébként turizmus kutató. Jó napot kívánok, tanár úr!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Trend FM hallgatóit.
1: És itt is a kérdés a nyári szezonnal kapcsolatos, ha úgy tetszik. Én nagyon kíváncsi vagyok, a turizmus kutatóként mik a benyomásai, mik a tapasztalatai, mik a kérdései, a felvetései a szezonnal kapcsolatban, akár itt Magyarországon, régióban, akár globális szinten. Túlturizmus, hőségriadók, bármi érdekel. Kíváncsi vagyok, hogy egyedi volt ez a szezon a turizmus kutató szempontjából.
2: Igen, mindenképpen. Ha egy tudományos előadást kellene tartanom valamikor az ősz folyamán, akkor egy blikfangos címként a Tűz és Víz címet adnám, ez biztos sokan odafigyelnének. Hát valóban egyedi volt, tehát, és ugyanakkor pedig maradtak ugye a régi jól bevált fogyasztási szokások, tehát keressük a vizet, ez természetes nyáron. Hogyha Magyarországot nézzük, akkor mindenki emlékszik a hőkupolás napokra, amikor ugye a kedvenc vízfelületeink, Balaton és a Velencei tó vize, ugye nem is mondjuk, hogy elpárolgott, de mindenképp a vízszint csökkent, ami nagyon-nagyon-nagyon megnehezítette a szezont. A Velencei tónál szinte ugye a fürdőturizmus lehetetlenítette, a Balatonnál pedig igen komoly nehézségeket okozott. Ugyanakkor van mindig alternatíva. Tehát a Velencei tó esetében és a Balaton esetében is ugye a kerékpáros turizmus az továbbra is fennmaradt. Nyilván ez a reggeli délelőtti vagy a esti órákra húzódott át. De én igazából azt mondanám, ami az egész európai régióra igaz, hogy egy évek óta megjelent és egyre jobban felerősödő jelenség, ugye ezt úgy mondjuk angolul, hogy cool későn, tehát hogy ez a hidegebb helyeknek a keresés, ez most nem azt jelenti, hogy mindenki Észak-Európába vagy a feltétlenül a magashegységi régiókba indulna, hanem a tengerpartok közül is keressük azokat a tengerpartokat, ahol, tehát az északabbi területeken, ahol egy icipicit hűvösebb van. Nem fogjuk tudni elkerülni ezt a felmelegedést, ugye hát erről a szakértők nagyon hosszú ideje beszélnek. Azt láthatja mindenki, hogy sokkal hamarabb bekövetkezett a globális felmelegedésnek a turizmusra ható negatív következményei, mint ahogy ezt vártuk. Itt alapvetően ugye a trópusi éjszakákról beszélünk, tehát a 25 fok feletti éjszakára, amikor már nem hűl le, nem lehet nagyokat szellőztetni vagy sétálni. A víz hőmérsékletnek a felmelegedése, főleg a tavak, állóvizek, a tengereket ez kevésbé érinti. Tehát megmarad egy trend, amit ugye itt az északi féltekén a társadalmi élet, a szabadságolás, a gyerekekkel való együttutazás mindenképpen motivál, nincs mese, menni kell a vízpartra. Ugyanakkor egy másik trend az, hogy próbáljuk elkerülni a napközbeni nagy melegeket, ez főleg a városi turizmus, nagyvárosi turizmusra élhetetlenek voltak azok a városok napközben, amelyeket mi szeretünk. És bejön egy másik trend, vagy erősödik egy szintén másik trend, ugye ez az éjszakai turizmus, ami az éjszakai gazdaságot mozgatja. Tehát egy csomó tevékenységnek a súlypontja az áttevődik az esti éjszakai órákba. Ez jelenti például azt, nem csak a buli turizmust kell elképzelni, nem jelenti azt, hogy múzeumok nem 7 órakor zárnak be, hanem majd csak 10 órakor. És az utcai életek és a helyi lakosságnak valamiképpen ezt el kell tudnia viselni, hogy az utcán a tömegek azok nem a kora esti, hanem inkább a késő esti órákban hömpölyögnek. Hát körülbelül ezek az első benyomásaim, megosztok szívesen a hallgatókkal.
1: Professzor úr, közben két dolgot írtam föl magamnak. Az egyik a kreativitás, a másik a munkaerő kérdése, és nyilván ez tanárként is le kell képezni majd a hallgatókkal szemben is. Egyfelől az attrakcióknak mindenféleképpen nagyon sok helyen meg kell újulni. Most abban ne is menjünk bele, hogy a Velencei tó hogy tud megújulni víz nélkül. Értem én mindenki ezt mondja most, hogy meg kerékpározunk, meg kirándulunk, meg nem tudom micsoda, igen. De az a víz az ott, az alapvetés volt eddig.
2: A víz az úr, így
1: tehát, van. Oké, de hát nyilván kreativitás, ez az egyik. A másik az, hogy csomó éttermes barátom mondja, hogy látom is, most voltam lenn a Marosparton, Makón, bezárnak az éttermek. 2 és 6 óra között bezárnak, ezt munkaerővel le kell tudni képezni.
2: Igen.
1: Az, hogy ott ültek a szakács meg a felszolgálók a szünetben, láttam a bezárt étteremben. Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz. Igen. Szóval kreatívnak lenni, kitalálni ezt az egészen másfajta időzítést, másfajta attrakciót, mást mondok, 35 fok felett nem mennek az emberek egy csomó helyen strandra, üresek volt, hát vagy víz nem volt a folyópartokon, vagy emberek nem voltak, és még a strandosok is panaszkodnak, hogy van az a hőfok, amikor már nem mennek sehova, csak a légkondicionált szobában ülnek. Szóval rengeteg mindenre kell itt most a turisztikai szakembereknek választ adniuk.
2: Abszolút.
1: Majd.
2: Mi nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és mindig elmondom, ugye, hogy ez egy olyan ágazat, ami mindennel összefügg. Iszonyatosan rendszerben kell gondolkodni az ágazat siker érdekében. Ezt ugye a mediterrán országokban már nagyon-nagyon régóta csinálják, siestának hívják, amikor nem csak a vidéki területek, hanem a városi területeken is üzletek, éttermek, hanem feltétlenül bezárnak, de a tempóból visszavesznek. Én is hallottam ilyen történeteket, én is ugye járom a vidéket, az országot, és beszélgetek emberekkel, hogy egyszerűen nem lehetett már bennmaradni a konyhába a légkondicionálók ellenére sem, és nincs is valóban kereslet. Ez eleve nagy probléma, ugye a munkaerő, ezt ismerjük. Azt, hogy itt mondjuk a Balatonparton 3 műszakban, de már csak 2 műszakban is ugye foglalkoztatni a vendéglátóiparban, különösen mondjuk a büfé sorokon az embereket, ez szinte lehetetlen és megoldhatatlan, hisz olyan munkaerőköltségeket vonz magával, amit nem fognak tudni a vállalkozók kifizetni. A másik kérdés, hogy igen, a kreativitás mindig is jellemezte a turizmus ágazatot is, szolgáltatás van, állandóan meg kell újulni, verseny van, nincs mese, kell tudni adaptálódni mondjuk az, hogy globális klímának a változásához.
1: És hát ahhoz, hogy a vendég hogy változik, mert régen mentek az emberek strandra, igen, 35 fok fölött, most meg egyszer csak azzal szembesülnek a vendéglátók, hogy nem jönnek, és este 8-kor meg dől a sor, vagy dőlne a sor a pizzásnál, a lángosnál, meg a fagylaltosnál, csak már akkor régen haza akart menni a kislány.
2: Fáradtak, és szeretnének hazamenni, de én azért láttam, ahol mi gyakran tartózkodunk, hogy azért megpróbálnak kitartani. Igen, a vendégek azok napi szinten változnak, figyelik az időjárást. Eddig az volt, hogy várták a jó időt, ugye, hogy amikor jó idő lesz, akkor mennek le, és ez gerjesztette tulajdonképpen az egynapos, vagy egy éjszakás kétnapos turizmust. Erről nemrég adtunk közre egy tanulmányt. A másik történet pedig az, hogy most azt figyelik, hogy mikor jön a csapadék, hogy mikor hűl le kicsit, hogy a levegő, hogy el lehessen menni. Viszont most azt lehet mondani, hogy egy júniustól egészen augusztus végig stabil, biztos nyarunk van. Tehát ilyen korábban ugye a mediterrán régió volt, hogy nem kellett nézni, hogy melyik időszakban megy az ember, mert biztosan volt az egy hétben 5 olyan nap, amikor nagyon jó idő volt. Igen, a piac abszolút pillanatok alatt fog tudni erre reagálni. Szerintem a szolgáltatóknak kell ezt az adaptív képességüket valamiképpen fejleszteni.
1: Hát igen, ez is talán friss dolog volt, egy vagy két napja hallottam Balatonkör, vagy nem is tudom, melyik szakmai szervezet jelezte, hogy egészen furcsa balatoni szezon volt a hétvégék. Igen, hétközben nem. Ezt lehet innen is, meg onnan is nézni, de nagyjából ezt mondták.
2: Augusztus 20-ai hosszú hétvége is remekül sikerült.
1: Igen, tehát, igen. De hétközben meg nem, meg sokkal rövidebbek az etapok, tehát nem az egyhetes, hanem már annyira érzékeny, szenzitív ez az egész történet, hogy mint egy olyan Jenga torony, vagy nem tudom, Marokkó, hogy itt alul megmozgattuk, minden mozog. Igen.
2: Balatonnak az elérhetőségének a javulása, ilyen-olyan elérhetőségének a javulása az azt hozza magával, hogy az egy napra leugrunk turizmus, és ugye hát az árak mennek felfelé, ez ismert, hogy az egynapos turizmus az továbbra is jellemző. Tehát vagy azt lehet mondani, hogy az éjszakai tartózkodás nélkül, tehát jövünk, megyünk, hisz ugye ez Budapestről ez nem okoz különösen gondot, illetőleg az apartmanoknak a építése, megvásárlása pedig azt hozza, hogy nem a regisztrál fizetős szálláshelyeken vannak a vendégek, hanem a saját ingatlanjaikban.
1: Lehet, hogy az ősz az új nyár?
2: Én azt gondolom, hogy igen, ez szerintem egy nagyon fontos gondolat, hogy nincs vége a szezonnak. Ugye ez egy ilyen szezonzáró beszélgetés, de igazából azt gondolom, hogy ha nem is most kezdődik a szezon, de ez még bőven október közepéig fog folytatódni.
1: Nagyon szépen köszönöm Mihalko Gábor, turizmuskutatóval, a Hurrencs ÖFK Földrajztudományi Intézet kutatójával, Pannon Egyetem GTK professzorával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, professzor úr.
2: Köszönöm szépen.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, ez volt a keddi Monitor délután, itt a Trend FM-en. Beszélgettünk klímacsúcsról, vendégünk volt turizmuskutató és a Magyar Máltai Szeretetszolgált kommunikációs vezetője is. Ez volt tehát a keddi kínálat, legközelebb csütörtökön, ugyanebben a műsorsában 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: miatt a külföldiek forintot vásárolnak.
1: Amikor mondtad ugye a vállalatokat, akkor is ketté kell bontani, mert a nagyvállalatok azok híresen le tudják fedezni, ugye jobban le tudják fedezni az árfolyam kockázatot. Itt inkább a kis és középvállalatok, akik exportra termeltek ők. Velük szemben meg az szokott lenni az érvelés, azt szokták mondani, hogy azért az se jó, ha túl elkényelmesíti őket, ahogy Matolcsi György elkényelmesítette, hogy na már, tehát kevésbé lesznek versenyre orientáltak, vagy kényszerítve, mert azt legyekszek, hogy jó, hát tök jó, hogy mindig gyengül a forint folyamatosan, és egyre több bevételünk lesz. Tehát, hogy nem azzal próbálnak több bevételt szerezni, hogy minél versenyképesebb, minél kisebb költségekkel előállított termékeket értékesítsenek mondjuk külföldön.
0: De az igazság a kettő között van, nyilván abba kell hagyni azt a politikát, de már abba maradt magától, hogy a forint folyamatos leértékelődésével próbálja meg a kormány támogatni a vállalatokat, az nagyokat is, de mondjuk a kis és középvállalatok sokkal érzékenyebbek erre, ahogy mondtad, nem tudnak fedezetet beépíteni. De azért az, amikor egy év alatt majdnem 10%-kal erősödik a forint, mint egy lórugás éri őket, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni. De terveket készítettek, minden felborul. A béreket már fölemelték, az input árak azok emelkednek, bár lehet, hogy azok is valamivel alacsonyabbak, tehát igazából a hozzáadott értékből élnek. Uh-huh. És hogyha a hozzáadott érték tartalom minél magasabb, annál jobban fejbe csapja őket ez a hirtelen erősödő forint. De a szintről nagyon nehéz beszélni, ugye nincs ideális árfolyam szint, ez csak a tankönyvekben van, sőt, mi most már azok is azt írják, hogy nincs egyensúly árfolyam. Hogyha a magyar külkereskedelem még mindig többletes, akkor tovább kellene. Szóval rengeteg szempontot kell figyelembe venni, én csak a folyamatok irányáról írtam, hogy nagyon hirtelen, nagyon váratlanul érte a vállalatokat ez a dolog, és főként a kis és középvállalatokat, és ezért olyan lépéseket kellene tenni, és az alapkamat csökkentése, ez nagyon fontos ebben a dologban, és én akkor még láttam némi hezitálást a banki szektorban, hogy nem is olyan fontos ez a, mert az erős árfolyam az jó, és ott néha el is hangzanak az, hogy a vállalatok meg majd hát majd alkalmazkodjanak. Olyan körül, tehát csak olyan, egy gyereknek is csak olyan feladatot lehet kitűzni, amit képes elvégezni, amit nem, az nem tud úszni, hiába dobom be a víz, nem fog. Tehát olyat kell, tehát árnyaltan kell a gazdaságpolitikát csinálni, nem fekete-fehéren, vagy erős árfolyam, gyenge árfolyam. Igen, jó lenne, szerintem jó lenne olyan, az én álmaim szerint 380-ig visszamenne a forint.
1: Nagy a csend a vagyonadóról. Ugye az volt, hogy június elején lesznek részletek arról, hogy hogyan képzeljék a vagyonadót, és aztán utána egy nagy csend jött. És az egész nyáron nem hallottunk erről semmit. Ugye a vagyonadóról bemutattuk, hogy ez egy alapvetően politikai termék, de megígérte ugye a Tisza a választási programjára, és ugye szükségszerű, az elszámoltatáshoz is talán fontos, de ugye akkor nagyon sok olyan elemre rámutattak a szakértők, akik egyáltalán nem az előző kormánynak a hívei, hogy nagyon óvatosan és ügyesen kell bevezetni azt a vagyonadót, hogy ne legyen kontraproduktív, miközben a költségvetési bevétel hatása, ha jól emlékszem, 100-120-150 milliárd, az nem olyan sok, ami bevételt lehetett.
0: Hát, ahogy vesszük, most az előbb a 120 ezer forintos nyugdíjakról beszéltünk, az ebből a szempontból, vagy akár a családi pótlék megduplázása, tehát ezért nem olyan nagyon kevés, szerintem van neki gazdasági hatása.
1: Mi a véleményed a vagyonadóról?
0: Én elvileg híve lennék, és kontraproduktív vagyok, ezentúl szegények lesznek a gazdagok, hogy ne kelljen adót fizetni. El nem tudják vinni, mert ezért, ha csak nem valami nagyon messzi adóparadicsomba viszik, álltok már viszik, nem tudom, a Bahamákon vagy hol, akkor azért az meg.
1: Nem, hát itt arra gondolok, hogy az 1 milliárd az annyira lelett, tehát annyira alacsony a szint, hogy az tulajdonképpen már egy kis és középvállalkozás is nagyon gyorsan afölé kerülhet, és akkor még akkor lehúznak róla egy bőr, tehát valami ilyen
0: megközelítés. Ez részletkérdés, hogy hol húzzák meg azt a szintet, hogy legyen azért valami foganatja is, és azt mondom, hogy van más országban. Egyik országban sem fontos adóelem a vagyonadó. Többek között azért is, mert nehéz meghatározni, mi az adóalap, részvény, akkor milyen részvény árfolyam, vállalati érték, tehát nagyon-nagyon nehéz ennek kialakítani a szabályai, de egy olyan ökölszabály szerint nagyjából lehetne, kicsit

0: itt talán torik határokkal, és azt mondom, hogyha azt akarjuk például, hogy a minimálbér vagy a minimálbér fele, tehát a legalacsonyabb keresők nek az adókulcsa, személy adókulcsa csökkenjen, akkor például ehhez fedezetet nyújthatna a másik végén lévő többletadó beszedése. Mert én meg vagyok arról győződve, hogy 12-ben, amikor az egykulcsos adót bevezették, az egy nagyon-nagyon erőteljesen szegény ellenes, vagy alacsony jövedelmű személyek elleni intézkedés volt. 5-7-8-10 ezer forinttal csökkent 80 ezer forintot kereső embereknek a keresete. Akkor mi csináltunk az egyik intézménynek egy tanulmányt erről, az egy óriási, most már beépült, akkor egy óriási érvágás lett. Tehát most, ha jöttem, lehetne egy kicsi könnyítést csinálni, az egy nagyon nagy, egy alacsony keresetűnek az egy nagyon nagy adomány lenne, vagy nem adomány, nagyon nagy jelentős intézkedés lenne, de vagyonadónál pedig azt gondolom, hogy nehéz az biztos. Egyszer mi csináltunk az még a 2000-es években volt, az ingatlanadóról egy tanulmányt a minisztériumnak. Uh-huh. És rengeteget dolgoztunk rajta, mert ága boga, meg útvesztői, meg csapdái vannak, uh-huh. És aztán a végén bemutattuk a minisztériumnak, és azt mondták, hogy ezt ők nem vállalják. Tehát a vagyonadó is lehet, hogy valami erre pedig szerintem jó lenne. Én remélem, hát hogy megcsinálják.
1: Lehet, hogy most azért majd hallunk erről is. Az jutott csak eszembe, amikor mondtad, hogy a kicsit szegény ellenes lett, amikor Matolcsy György azt mondta, lehet, hogy hát emlékszel erre, teljesen 47 ezer forintból meg lehet élni. Azt hiszem, de hát ez most nem is...
0: Matolcsy György mondott a babapopsi, meg minden. Az agysebészek volt neki minden.
1: Néhány percünk maradt, viszont van egy nagyon fontos kérdés, hát egy órában nagyon sok fontos kérdés van, csak úgy magamat is próbálom leküzdeni, hogy mit kérdezzek meg tőled, és mit nem. Szóval az euróbevezetést el kell, hogy intézzük ennyi idő alatt. Markon kérdés, hogy mikor lenne érdemes csatlakozni az ERM2-höz. Ez ugye az a bizonyos előszoba, amiben 2 évig kell lennünk, mielőtt az eurót be tudjuk vezetni, illetve mikor lenne érdemes euróbevezetési céldátumot kitűznie a kormánynak.
0: Hát van kitűzve valami céldátum.
1: 30, ugye?
0: 30, csak az nem volt teljesen világos. Mi a 30, mi mennyi? Mert ugye aztán kicsit, ha jól emlékszem, én nem hallottam miniszteri szintről, vagy politikusi szintről erről nyilatkozni, de azért úgy általában azt terjedt el, hogy valószínűleg azt gondolhatják, hogy 30-ban csatlakozunk az ERM-hez. Én azt gondolom, hogy az ERM-hez mindenképpen kellene korábban csatlakozni. A 2 év az nem kőbevésett dolog, ott lehet 3-4 évig is lenni, nem túl jó, de szerintem ráfér a magyar gazdaságnak, mert ott nem történik más, mint folyamatosan monitorozzák, hogy az árfolyam elég stabil-e, hogy a pénzügyi feltételek elég stabilak-e, de akkor még nem kell elérni a Maastrichti feltételeket inflációban, költségvetésben, államadósságban. Tehát én azt gondolom, hogy akármikor is csatlakozik a magyar kormány, 28-29-ben mindenképpen kellene az ERM-hez csatlakozni, és akkor majd kiderül, hogy valóban el tudjuk érni a feltételeket, vagy nem. Uh-huh. Szerintem nem kizárt 30-ra. A mostani infláció az egy nagyon-nagyon jó. Most meg kéne alaposabban nézni, de szerintem vagy igen, vagy majdnem teljesítjük az inflációs feltételt, mert ugye az a többi ország átlagának a plusz 1,5%, szerintem az megvan. Néhány hónappal ezelőtt megnéztem, szerintem most is megvan. A költségvetési hiánynak csökkennie kell, hogy a 3%-ot elérje, na ott az a legkeményebb, mert a államadóság csökkentése az majdnem biztos, hogy évről évre az
1: meg
0: megvalósítható.
1: A tendenciát nézik, hogy
0: a tendenciát,
1: nem kell.
0: Tehát az, hogy itt csökkenjen, most a 77 most, 75 lesz talán az év végén, 74-70, nem olyan nagy dolog azt csökkenteni, különösen, hogyha lesz vagyonvisszaszerzés, mert az államadósságot csökkenti, nem a hiány. Államadósságot minden 10 milliárd csökkenti, különösen 100 és még több milliárdok, tehát az nem nagy, az államháztartás hiánya az egy nagyon kedvezőtlen dolog, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk jövőre 5,5-6, akkor szépen ezt valahogy szerintem le lehet nyomni.
1: És akkor még az állampapírhozamokat ne felejtjük, még az is egy Maastrichti kritérium, tehát azt is azért. De hát azok mennek le valószínűleg, hogyha az inflációt lecsökkentjük, akkor az önmagától is le tud majd menni.
0: Persze, a kamatok már most mennek el, kamatok fognak lemenni, bár nagyon lassan árazódik át, a fix papírok azok annyik, amennyik.
1: Na most a vagyonvisszaszerzési hivatal említése kapcsán gondoltam arra, hogy milyen kevés minden fér bele az egy órába, még arról olyan szívesen beszélgettünk volna, de majd egy másik műsorba ezt meg fogjuk tenni. Bármikor. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Az elmúlt egy órában önök Palocz Évát, a Kopintárki vezérigazgatóját hallották, és láthatták is ugye itt a YouTube csatornánkon. Arra biztatom önöket, hogy ha még nem tették, akkor mindenféleképpen iratkozzanak föl a Klasszis Média YouTube csatornájára.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok, Kecső Rihárd vagyok az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzés aluli kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információ különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. Orbán Anitát hallják.
5: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
4: Jobban drágulnak az ingatlanok vidéken, mint Budapesten. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az országos lakásdrágulás tovább lassult, regionális szinten pedig egyre nagyobb különbséget tapasztalhatóak. Balogh Lászlót hallják.
6: Folytatódtak azok a trendek, amiket az elmúlt hónapokban már láttunk a lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra, illetve éves összevetésben is országosan csökkent a lakásár emelkedés dinamikája. Országosan júniushoz képest 0,1%-ra mérséklődött a drágulás, a júniusi 0,6%-ról. Éves összevetésben pedig a júniusi 12,2%-os lakásdrágulás júliusra már csak 11,9%-os volt.
4: A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. A monetáris tanács döntésével a kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,5%, az egynapos hitelkamata pedig 6,5% lett. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, idén ez már a harmadik egymás követő 25 bázispontos kamatvágás. Az alapkamat legutóbb 2022 áprilisában volt a mostaninál alacsonyabb szinten, akkor 5,4%-on volt. Önkéntesen még a lejárat előtt visszaváltja kötvényeit a Duna aszfalt. Ennek köszönhetően mintegy 130 milliárd forintnyi tőke és az ahhoz kapcsolódó kamatok kerülnek vissza az Eximhez és a Magyar Fejlesztési Bankhoz. Ezzel egy 101 milliárd forintos állami kezességvállalás is megszűnik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban az ügy ezzel nem zárul le. A hatóságok tovább vizsgálják, hogyan kaphatott ekkora állami hátterű finanszírozást a kockázatosnak tartott konstrukció.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödéssel 151.539 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények erősödtek, kivéve a MOL-t, amely 1,2%-ot gyengült, 5040 forintig. Az OTP 2%-os pluszban 46.480 forinton fejezte be a napot, a Richter 2%-ot erősödött szintén 13.360 forintig, míg a Magyar Telekom 2,3%-kal emelkedett 2558 forintig. Saját AI részleget indít a Revolut a csalások kiszűrésére és a pénzügyi kockázatok elemzésére. A Revolut Research az Nvidia-val közösen fejlesztett Pragma nevű AI modellre épít. A vállalat szerint a tesztek biztató eredményeket hoztak. A rendszer több mint kétszer pontosabban azonosította a nem fizetési kockázatokat, a csalás megelőzésben pedig 65%-kal több visszaélés szűr ki. A Revolut emellett személyre szabottabb pénzügyi ajánlatokkal is kínálna az új technológiával. A becsültnél nagyobb ütemben nőtt a német GDP a második negyedévben. A gazdaság 3%-kal bővült az első negyedévhez képest, miközben korábban 2%-os növekedést becsültek. A német statisztikai hivatal szerint elsősorban az erős export húzta a gazdaságot, miközben a beruházások enyhén visszaestek. Éves összevetésben 1%-kal nőtt a német GDP.
2: Időjárás jelentés.
4: Lassanként kezd csökkenni, felszakadozni a felhőzet, az ország nagyobb részén ugyanakkor felhős maradhat az ég. Kisebb eső, zápor, kezdetben zivatar sem kizárt. A szél országszerte élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A holnapi nap folyamán tovább szakadozik a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap. Az északi szelet főként a Dunától keletre kísérhetik élénk rökések. Néhol zápor, zivatar sem kizárt egyébként. A hőmérséklet döntően 27 és 32 fok között alakul majd.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
1: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A punk a Stigmar fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Ó, fröccs, te csodás! Legkedvesebb történeteink kovácsa. Bor és szikvíz változatos, ám a hangulathoz tűpontosan illeszkedő kombinációit csak mi, magyarok ismerjük igazán. Az anekdota szerint a fröccs 1842-ben Fáy András fótiprés házában látta meg először a napvilágot. Az ártatlan szüreti bulinak induló baráti összejövetelen Jeddik Ányos okozta a legnagyobb meglepetést, aki váratlanul előkapott egy palack szódavizet, hogy kellemes csípősséget kölcsönözzön a vendége poharában várakozó bornak. Az elvarázsolt Cucor Gergely nyelvtudós és Vörös Marti Mihály költő azonnal nevet is adtak a nemes vegyületnek. Isten ments, hogy leromboljuk a fröccs eredet történetének tekintett legendát, ám írásos emlékek alapján tudhatjuk, hogy Jedlik már évekkel az ominózus buli előtt kínálgatta tudóstársait borral dúsított szódavízzel. Tudniillik, a feltaláló a gimnázium elvégzése után felvételt nyert a Bencés rendbe Pannonhalmán. Az is bizonyos, hogy a bencések már az 1820-as években fogyasztottak fröccsöt. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és még talán annál is több fröccs a magyar torkokon. A fröccs hatalmas karriert futott be hazánkban. Fröccsből kérhetünk kicsit, nagyot, hosszú lépést vagy lórúgást. Gyakori a házmester, aki néha vice. Itt-ott még a polgármester is feltűnik. Ha bátrak vagyunk, maflást is kérhetünk, de hónap végén inkább a sóher fröccs hasít.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balogh László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock and roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: A kezemet, ha megfogja,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, Kecső Rihárd vagyok az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzés aluli kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információ különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. Orbán Anitát hallják.
2: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
1: Jobban drágulnak az ingatlanok vidéken, mint Budapesten. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az országos lakásdrágulás tovább lassult, regionális szinten pedig egyre nagyobb különbséget tapasztalhatóak. Balogh Lászlót hallják.
3: Folytatódtak azok a trendek, amiket az elmúlt hónapokban már láttunk a lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra, illetve éves összevetésben is országosan csökkent a lakásáremelkedés dinamikája. Országosan júniushoz képest 0,1%-ra mérséklődött a drágulás, a júniusi 0,6%-ról. Éves összevetésben pedig a júniusi 12,2%-os lakásdrágulás júliusra már csak 11,9%-os volt.
1: A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. A monetáris tanács döntésével a kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,5%, az egynapos hitelkamata pedig 6,5% lett. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, idén ez már a harmadik egymás követő 25 bázispontos kamatvágás. Az alapkamat legutóbb 2022 áprilisában volt a mostaninál alacsonyabb szinten, akkor 5,4%-on volt. Önkéntesen még a lejárat előtt visszaváltja kötvényeit a Duna aszfalt. Ennek köszönhetően mintegy 130 milliárd forintnyi tőke és az ahhoz kapcsolódó kamatok kerülnek vissza az Eximhez és a Magyar Fejlesztési Bankhoz. Ezzel egy 101 milliárd forintos állami kezességvállalás is megszűnik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban az ügy ezzel nem zárul le. A hatóságok tovább vizsgálják, hogyan kaphatott ekkora állami hátterű finanszírozást a kockázatosnak tartott konstrukció.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödéssel 151.539 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények erősödtek, kivéve a MOL-t, amely 1,2%-ot gyengült, 5.040 forintig. Az OTP 2%-os pluszban 46.480 forinton fejezte be a napot, a Richter 2%-ot erősödött szintén 13.360 forintig, míg a Magyar Telekom 2,3%-kal emelkedett 2.558 forintig. Saját AI részleget indít a Revolut a csalások kiszűrésére és a pénzügyi kockázatok elemzésére. A Revolut Research az Nvidia-val közösen fejlesztett Pragma nevű AI modellre épít. A vállalat szerint a tesztek biztató eredményeket hoztak, a rendszer több mint kétszer pontosabban azonosította a nem fizetési kockázatokat, a csalás megelőzésben pedig 65%-kal több visszaélés szűr ki. A Revolut emellett személyre szabottabb pénzügyi ajánlatokkal is kínálna az új technológiával. A becsültnél nagyobb ütemben nőtt a német GDP a második negyedévben. A gazdaság 3%-kal bővült az első negyedévhez képest, miközben korábban 2%-os növekedést becsültek. A német statisztikai hivatal szerint elsősorban az erős export húzta a gazdaságot, miközben a beruházások enyhén visszaestek. Éves összevetésben 1%-kal nőtt a német GDP.
0: Időjárás jelentés.
1: Lassanként kezd csökkenni, felszakadozni a felhőzet, az ország nagyobb részén ugyanakkor felhős maradhat az ég. Kisebb eső, zápor, kezdetben zivatar sem kizárt. A szél országszerte élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A holnapi nap folyamán tovább szakadozik a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap. Az északi szelet főként a Dunától keletre kísérhetik élénk rökések. Néhol zápor, zivatar sem kizárt egyébként. A hőmérséklet döntően 27 és 32 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Somo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco in My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Eldina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, Kecső Rihárd vagyok az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot az augusztusi ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, így az alapkamat 5,5%-ra mérséklődött. A jegybank elnök korábbi kommunikációja és a kedvező inflációs adatok egyaránt a lazítás irányába mutattak, így a döntés nem érte váratlanul a befektetőket, és a forint enyhén erősödött az euróval és a dollárral szemben is a bejelentés követően. Marga Mihály a döntés követő sajtótájékoztatón beszélt az inflációról is.
2: Havi összevetésben a teljes fogyasztói kosárára mérséklődött, a maginflációs kosár pedig 0,3%-kal drágult. Előre tekintve arra számítunk, hogy az áremelkedés üteme az év hátralevő részében és a jövő év folyamán is a 3%-os jegybanki cél alatt alakul.
1: Több mint 41 milliárd forintot takarítottak meg a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, ezt Vitézi Dávid közölte. A közlekedés és beruházási miniszter szerint a beszerzés legfeljebb 4113 új jármű 4 éves tartós bérletére és flotta kezelésére vonatkozott. A becsült érték nettó 89 milliárd forint volt, a nyertes ajánlat végösszege azonban 47,7 milliárd forint lett. A miniszter szerint az elektronikus árlejtés és a valódi verseny szorította jelentősen az árat. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, átlátható feltételekkel, szakmai döntésekkel és valódi árversennyel kézzelfoghatóan védhető a közpénz. Letartóztatták, Robert Kocsárian volt örmény elnököt korrupciós vádak miatt. Az örmény hatóságok szerint Kocsárian 1998 és 2008 között hivatali ideje alatt állami tulajdonú ingatlanokat szerzett meg jutányos áron saját maga és szövetségesei számára. A volt államfő egyelőre nem reagált nyilvánosan a mostani vádakra, korábban ugyanakkor tagadta, hogy elnöksége alatt bármilyen törvénysértés követett volna el. 39-en megsérültek a Franciaország déli részén pusztító forgószélben. A helyi hatóságok szerint két ember állapota súlyos, és mintegy 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradt lakóknak átmeneti szállásokat nyitottak. Ott prefektúrája közölte, hogy a térségben továbbra is körülbelül 1400 háztartásban nincs áram. A károk felmérése továbbra is tart. 12 gyalogost ütött el egy autós a dél-portugáliai Albufeira egyik népszerű turista utcájában. A rendőrség szerint a sofőr alkoholos befolyásoltság alatt állt. A sérültek többsége 18 és 22 év közötti, egyikük súlyos állapotban van. A belügyminisztérium közlése szerint két csendőr és egy lengyel állampolgár is megsérült. A 35 éves portugál sofőrt őrizetbe vették.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödéssel 151.539 ponton zárt, a részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények erősödtek, kivéve a MOL-t, amely 1,2%-ot gyengült, 5040 forintig. Az OTP 2%-os pluszban 46.480 forinton fejezte be a napot, a Richter 2%-ot erősödött szintén 13.360 forintig, míg a Magyar Telekom 2,3%-kal emelkedett 2558 forintig. Saját AI részleget indít a Revolut a csalások kiszűrésére és a pénzügyi kockázatok elemzésére. A Revolut Research az Nvidia-val közösen fejlesztett Pragma nevű AI modellre épít. A vállalat szerint a tesztek biztató eredményeket hoztak, a rendszer több mint kétszer pontosabban azonosította a nem fizetési kockázatokat, a csalás megelőzésben pedig 65%-kal több visszaélés szűr ki. A Revolut emellett személyre szabottabb pénzügyi ajánlatokkal is kínálna az új technológiával. A becsültnél nagyobb ütemben nőtt a német GDP a második negyedévben. A gazdaság 3%-kal bővült az első negyedévhez képest, miközben korábban 2%-os növekedést becsültek. A német statisztikai hivatal szerint elsősorban az erős export húzta a gazdaságot, miközben a beruházások enyhén visszaestek. Éves összevetésben 1%-kal nőtt a német GDP.
0: Időjárás jelentés.
1: Lassanként kezd csökkenni, felszakadozni a felhőzet, az ország nagyobb részén ugyanakkor felhős maradhat az ég. Kisebb eső, zápor, kezdetben zivatar sem kizárt. A szél országszerte élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A holnapi nap folyamán tovább szakadozik a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap. Az északi szelet főként a Dunától keletre kísérhetik élénk rökések. Néhol zápor, zivatar sem kizárt egyébként. A hőmérséklet döntően 27 és 32 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swingelemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban. A film.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, Kecső Rihárd vagyok az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzés aluli kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információ különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. Orbán Anitát hallják.
2: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
1: Jobban drágulnak az ingatlanok vidéken, mint Budapesten. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az országos lakásdrágulás tovább lassult, regionális szinten pedig egyre nagyobb különbséget tapasztalhatóak. Balog Lászlót hallják.
3: Folytatódtak azok a trendek, amiket az elmúlt hónapokban már láttunk a lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra, illetve éves összevetésben is országosan csökkent a lakásáremelkedés dinamikája. Országosan júniushoz képest 0,1%-ra mérséklődött a drágulás, a júniusi 0,6%-ról. Éves összevetésben pedig a júniusi 12,2%-os lakásdrágulás júliusra már csak 11,9%-os volt.
1: A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. A monetáris tanács döntésével a kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,5%, az egynapos hitelkamata pedig 6,5% lett. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, idén ez már a harmadik egymás követő 25 bázispontos kamatvágás. Az alapkamat legutóbb 2022 áprilisában volt a mostaninál alacsonyabb szinten, akkor 5,4%-on volt. Önkéntesen még a lejárat előtt visszaváltja kötvényeit a Duna aszfalt. Ennek köszönhetően mintegy 130 milliárd forintnyi tőke és az ahhoz kapcsolódó kamatok kerülnek vissza az Eximhez és a Magyar Fejlesztési Bankhoz. Ezzel egy 101 milliárd forintos állami kezességvállalás is megszűnik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban az ügy ezzel nem zárul le. A hatóságok tovább vizsgálják, hogyan kaphatott ekkora állami hátterű finanszírozást a kockázatosnak tartott konstrukció.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödéssel 151.539 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények erősödtek, kivéve a MOL-t, amely 1,2%-ot gyengült, 5.040 forintig. Az OTP 2%-os pluszban 46.480 forinton fejezte be a napot, a Richter 2%-ot erősödött szintén 13.360 forintig, míg a Magyar Telekom 2,3%-kal emelkedett 2.558 forintig. Saját AI részleget indít a Revolut a csalások kiszűrésére és a pénzügyi kockázatok elemzésére. A Revolut Research az Nvidia-val közösen fejlesztett Pragma nevű AI modellre épít. A vállalat szerint a tesztek biztató eredményeket hoztak, a rendszer több mint kétszer pontosabban azonosította a nem fizetési kockázatokat, a csalás megelőzésben pedig 65%-kal több visszaélés szűr ki. A Revolut emellett személyre szabottabb pénzügyi ajánlatokkal is kínálna az új technológiával. A becsültnél nagyobb ütemben nőtt a német GDP a második negyedévben. A gazdaság 3%-kal bővült az első negyedévhez képest, miközben korábban 2%-os növekedést becsültek. A német statisztikai hivatal szerint elsősorban az erős export húzta a gazdaságot, miközben a beruházások enyhén visszaestek. Éves összevetésben 1%-kal nőtt a német GDP.
0: Időjárás jelentés.
1: Lassanként kezd csökkenni, felszakadozni a felhőzet, az ország nagyobb részén ugyanakkor felhős maradhat az ég. Kisebb eső, zápor, kezdetben zivatar sem kizárt. A szél országszerte élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. A holnapi nap folyamán tovább szakadozik a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap. Az északi szelet főként a Dunától keletre kísérhetik élénk rökések. Néhol zápor, zivatar sem kizárt egyébként. A hőmérséklet döntően 27 és 32 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.

0: Jó.
1: Szavasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Luci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, nem, azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az, az rólam szól!
0: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM.
1: Nem hittük volna, de tovább jutottunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.

A különleges zenei válogatásban mindjárt Szatmári Orsolya fog nekünk énekelni. Nevét bárki ismerheti, aki már látott egy Barátok közt epizódot, ő énekelte ugyanis a főcímdalát. Az énekesnő 1975-ben született Balassagyarmaton, 5 éves korától járt zenei előképzőbe, majd 9 évig zongorázni tanult, énekléssel azonban csak 15 éves korában kezdett el foglalkozni. 16 évesen tűnt fel egy tehetségkutató fesztiválon, majd a Bojtorján együttes tagja lett. 1993 és 95 között egy szlovák produkcióval turnézott Nyugat-Európában, elsősorban Németországban, Ausztriában és Olaszországban léptek fel, hazajövetele után megalapította az Aerodynamic nevű 3-tagú dance együttest, akikkel saját dalait adta elő, táncos énekes show műsor keretében. Ezt követően fél évet Amerikában töltött, ahol country klubokban lépett fel, majd hazatérése után a Design együttes tagja lett. 1997-ben csatlakozott a Bionic együtteshez, akikkel 2 nagylemezt, egy maxi CD-t, valamint 2 videoklipet készítettek. Eközben több együttesnek és szóló énekesnek a lemezén is közreműködött, például szerepelt az Irigy Hónaj Mirigy paródiákban, Zoltán Erika és Cserháti Zsuzsa albumjain is közreműködött, a Barátok közt mellett ő énekelte Friderikus Sándor Meglepő és Mulatságos című műsorának címadó dalát is. 1999-ben tagja lett az Akt együttesnek, akikkel 2 maxit és 1 nagylemezt jelentetett meg, valamint 2 videoklip is készült a dalokból. 2000-ben Emerton díjat kapott az év felfedezettje kategóriában, 2001-ben 2 külföldi tehetségkutató fesztiválon nyert díjat, Jugoszláviában egy közönségdíjat kapott, Macedóniából pedig egy második díjat hozhatott el. 2001. februárjában megalakította az Enjoy 4-tagú énekformációt, akikkel eredeti angol nyelvű mai funky soul dalokat adtak elő. 2003. áprilisában jelent meg Minden más című önálló szólólemeze, melynek zenei és produceri munkálatait is ő végezte. Az MTV által szervezett 2008-as Eurovíziós dalverseny magyarországi elődöntőjén a Véletlen című dalával lépett fel, ahol 17 ponttal a 9. helyen végzett, Magyarországot ebben az évben végül Csézi képviselte. Az éneklés mellett énektanárként is dolgozik, a 2011-es és 2012-es X-faktorban felkészítőként, valamint Bagosi Alexa, Muri Enikő és Kovács Vera mentoraként szerepelt. Íme tehát itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en most, ahogy ígértem, Szatmári Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Aranyzsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
0: Trend Night.
1: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: Wake up! Time to die!

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémánt című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat